0: A szeretetről.
1: Tudod, arra gondoltam, mennyire fontos az embernek a visszajelzés. Nem az elismerésre gondolok.
0: Az más.
1: A visszasimogatásra.
0: Arra, ha valaki meggyógyít egy beteg madarat, nem vár érte köszönömöt, se fizetséget.
1: Aki szeret, azt szeretné adni, amit maga is a legtöbbre tart.
0: A madár a repülést.
1: Mit adhatna mást?
0: Aki szeret, azt, amit legszebbnek, legjobbnak tart a világon. Simogat, akit boldoggá tesz, ha szeretetből megsimogatják.
1: Betakar, aki arra vágyik, egy szerető kéz betakarja.
0: Nem azért, hogy visszakapja, az igazi szeretet nem ismeri az üzletet.
1: Csak mert aki szeret, azt adja, ami számára a legkedvesebb.
0: Ha tehetné, a szívét adná.
1: De mert nem teheti, hát azt, ami nagyon fontos.
0: Neki.
1: Aki adja, annak.
0: Szeretettel adni csak a legfontosabbat lehet.
1: A legmelegebb szót.
0: A legszebb mosolyt. A legkülönlegesebb kavicsot.
1: A legkedvesebb mozdulatot. A legforróbb fohászt.
0: Annak, akit szeretünk.

0: Az árva kislány. Egyik este, akárcsak a többi napon, a kicsi árva leányka az utcasarkon állt, és ételt, pénzt koldult, vagy bármi más egyebet, amivel az emberek megszánják. A kislány ócska ruhát viselt, piszkos volt, és kócos a haja. Egy gazdag ember sétált el a kislány mellett, anélkül, hogy egy pillantásra is méltatta volna. De amikor hazatért a drága otthonába, boldog és jó módban élő családjához, a gazdagon terített asztalhoz, gondolatai visszatértek az árva kislányhoz. Nagyon megharagudott Istenre, amiért engedi, hogy ilyen körülmények között éljenek emberek. Szemrehányást tett Istennek, mondván, hogy engedheted, hogy ez megtörténjen? Miért nem teszel valamit, hogy segíts ezen a kislányon? Aztán lénye legmélyéről meghallotta Isten válaszát. Már tettem, megteremtettelek téged.
1: Bölcsesség kosár.

A mosoly, a nevetés és az érintés is olyan fajtája az emberi közléseknek, amely beszédesebb a szavaknál.

az emberi szívnek nincs nagyobb boldogsága, mint boldogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk.

A kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg.

A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nem sokára kiderül, s jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből az következik, hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie.

gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe. Erősebb befolyásolt gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. Legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink.

semmi sem képes olyan gátlástalanul megalkuvóvá tenni, mint az a vágy, hogy mindenki szeressen minket.

a legpihentetőbb megújító erők. Legyen hited Istenben, sajátítsd el a nyugtató pihenést, szeresd a jó zenét, nézd az élet derűs oldalát.

A patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki győztesen. Nem az ereje, hanem a kitartása miatt.

Azok érzik magukat a legjobban, akik megtanulják kezelni, és a legjobbat kihozni a nehéz helyzetekből. Mert senkinek sem tökéletes az élete. Ez a különbség az emberek között, hogy hogyan kezelik a helyzeteket.

Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.

Azzal, hogy falat húzol a szíved köré, nem véded meg magad, csak kizársz másokat, akik fontosak lehetnének.

Az Isten iránti szeretet akkor tiszta, ha az öröm és a szenvedés egyenlő hálára indít.

ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.

nem az szennyezi be az embert, ami kívülről, hanem ami a saját szívéből ered. A gonosz gondolatok, a gonosz vágyak, az alantas érzések, a rossz, a negatív, a gonosz belül van. Megszabadulni tőle csak is önismerettel, más szóval önmagunkkal való szembesüléssel lehet.

Isten adjon neked erőt, hogy megragadhasd azokat a dolgokat, amelyeken változtatni tudsz. Isten adjon neked belátást, hogy elfogadd azokat a dolgokat, amelyeken nem változtathatsz. És Isten adjon neked bölcsességet, hogy egyiket a másiktól meg tud különböztetni.

0: Bondi István, Füstként távozom. Én is csak elszállok majd, mint a füst. Alkony fény szivárvány színén tovelebbenő pillangó, őszi avar mélyén tovamorajlás, tavasz álom rejtekén pitypang bólintás. Talán rebbenésnyi változás a mindenség tövén, bizonytalan fodor a lé tavának tükrén. Napfény villanása egy kőszobor kontúrján, holtsugár siklása a pókháló fonalán. Szívek melegének apró rezdülése, mi utánam maradhat magamból másokban. A teljesség parányi örvényforrás mélye, csillagfény halkulás az égbolt fényrengetegében.
1: Érdekességek a Bibliában. Pásztor. Ma lassan már szótár kell, hogy megértsük, mit jelent ez a szó. A bibliai időben a leggyakoribb foglalkozás volt. Akiknek kevés jószáguk volt, azok maguk őrizték, vagy fiaikkal oldották meg ezt a feladatot. Az is előfordult, ha valakinek nem volt fia, a lányokra hárult ez a munka. Cippóra, Mózes felesége az egyik példa, aki apja nyáját őrizte. A másik személy Ráhel, akit úgy talál Jákob, hogy nyájat őriz. Nagyobb nyáj esetén a gazda pásztort fogadott. A pásztor fizetsége a nyáj egy része, vagy pénz volt. Feladatai közé tartozott legelőt keresni, és az itatáshoz vizet találni. Meg kellett védenie a nyájat a vadakkal és a tolvajokkal szemben. Eszközei a bot és a paritja volt. Az elveszett, elhullott állatokért felelősséggel tartozott. Többször fordult elő, hogy a pásztorból fontos ember lett. Elég, ha Mózest és Dávidot említjük meg. A pásztor szó a Bibliában átvitt jelentést is kap. Az Ószövetségben Isten úgy bánik népével, ahogy egy pásztor anyájával. Gondoskodik róla, vezeti, oltalmazza. Jézus jó pásztornak nevezi magát. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Péter Jézust fő pásztornak nevezi, akinek majd elszámolással tartozunk. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei anyáinak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Pásztor kemény munkája és kötelességei példa lehet számunkra.
2: Reményik Sándor, az ismeretlen Istennek. Nem hódításra indultunk mi el a végtelenből, csak találkozásra. Testvér, a mi testvérségünk azért oly ritka, szép és drága. Nem hajtottuk a lelkünket igába. Egymás lelkét prédának sose néztük, szemmel nem vertük, szóval nem igéztük. Maradtunk szabadok a szeretetben. Maradtunk egyenlők a szeretetben. Maradtunk testvérek a szeretetben. egymás lelkében tiszteltük a törvényt, s a végzetet, mint napsugárt és örvényt. A törvény betűje, ha összevágott, újjongva hirdettük a rokonságot, s ha egymás lelke tájait bejárva, rábukkantunk egy nekünk idegen, ismeretlen istenség templomára, oltárát virággal szórtuk tele, és szóltunk csendesen, bár nem enyém, szenteltessék meg mégis a neve.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy ezt írva találjuk Jakab levelében, az 5. fejezet 15. versétől kezdődően a következőképpen. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg ezért egymást a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulhatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

0: Uram, olyan világos és egyértelmű az útmutatás a Te igédből, hogy mit kell tenni bizonyos nehéz élethelyzetekben, és Te tudod azt, hogy lelkünk ellensége pont ezekben a helyzetekben akar bennünket némaságra kárhoztatni. Akár a lelki-testi problémáinknak az előhozásával, hiszen szégyeljük sokszor, hogy ezek a dolgok velünk történnek, és még inkább, hogyha a bűneinkről van szó, hiszen kiderülhet, hogy kik is vagyunk valójában, és nagyon sokszor éppen ezért hiányzik a gyógyulás. Uram, könyörülj rajtunk, hogy a Te munkádat ne tudja bennünk meghiúsítani az ördög és az általa gerjesztett hamis énkép vagy hamis személyremérzet. Segíts úgy élni, ahogy a Te igéd mondja, azért, hogy valóban egész és egészséges életet, lelki életet élhessünk. Köszönjük, hogy most is így kezdhetjük a Biblia tanulmányt, hogy az a vágy van bennünk, hogy mindazok az igék, amelyek előkerülnek, formálhassák a lelkünket, a szívünket, a gondolatainkat, az élethez való hozzáállásunkat az Úr Jézusért. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket ismételten, és azokat is, akik rádió vagy egyéb módon velünk vannak hétről hétre, köszönjük az ő támogatásukat. Most a 6. tanulmánynál tartunk, az imaharcosok. Az Ószövetségben és az Újszövetségben az imádság az egy nagyon fontos, kiemelkedő jelentőségű volt. És nagyon sokszor az imán keresztül tapasztalták meg Isten jelenlétét. A legelső imádkozás kifejezés az Ószövetségben valahogy így fordítható, és segítségül hívták az Úrnak a nevét. Mert az ima az nem más, mint segítség. Az ima az nem más, mint valami mennyei harangok kötelékének a meghúzása. Az imádság az Isten közelébe emel föl bennünket. Az imádság az a segítő, isteni segítő szándéknak a megtapasztalása. Nem csak megérzése, hanem látható megtapasztalása. És amikor most végig fogjuk tallózni a Biblia egy-egy imaharc, akkor mindenkinek ez jó inspiráció lehet, hogy az élet nehéz pillanataiban ne feledkezzünk meg hálát adni, kérni és megköszönni Isten segítségét. A hűséges Dániel a bevezető gondolatunk, Dániel könyve 2. fejezet, 20. versétől 23. verséig. Székely Marika.
2: Ezt mondta Dániel. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat. Tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítelek téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát.
1: Köszönöm szépen. Ez egyfajta bölcsesség, egy fiatal embernek a kijelentése, nem egy nagyon nagy tapasztalatokon átjutott idősebb bölcsember, hanem egy fiatal, aki ennek ellenére bölcs, és meglátja az összefüggéseket a problémák és Isten jelenléte között. Meglátja az áldásoknak a lehetőségét, és az emberi élet előmenetelének a lehetőségét, és mindent Istenben talál meg. Ő a megoldás, ő az igazi gyök ennek a képletének. Anikó?
3: Én azon gondolkodtam, hogy ez a Istent magasztaló, hálaadó imádság még akkor hangzott el Dániel szájából, amikor igazából véve ki volt még hirdetve a halálos ítélet a bölcsek felett, mert hogy hát nem tudták megmondani azt, hogy mit álmodott a király, csak a megfejtését akarták mindenképpen elmondani nekik. És Dánielnek és társainak Isten imádság után kijelentette ezt az álmot, de a király még nem vonta vissza a halálos ítéletet, és Dániel annyira bízott, és annyira tudta, hogy itt Isten már cselekedett, hogy már hálát ad azért, ami majd be fog következni, hogy valóban a király is azt mondja, hogy valóban ezt álmodtam, és akkor a ti istenetek az Isten, de még ez nem történt meg. Ez egy úgymond előzetes hálaadás. De milyen kapcsolatba kellett Dánielnek és társainak lenni Istennel, hogy ő teljes bizonyossággal hálát tudott adni azért, hogy Isten már mindent megmondott neki. Nem várta meg úgymond a tesztet, a királynak a visszajelzését, hanem ő tudta, mert Isten kijelentette neki. Ő ismerte az élő Istent, ismerte a szavát, és tudta, hogy aki vele beszélt, az az volt, az az Isten, akit ő szolgál, és akit imád.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
4: Köszönöm, a szövegre figyelünk. Dániel egyszer hálát ad, úgy kezdődik a szöveg. Utána meg bemutatja mindenható Istent, hogy igazán kicsoda ő. Tehát olyan gyönyörűen fölépíti ezt az egész imádkozást, hogy élvezett hallgatni és élvezett olvasni, ahogy Dániel fölépíti, és hát igazi hithős, aki közvetlenül, tehát a nagy-nagy hithősök közé kell soroljuk, mint Mózes, mint az elődök, mert elképesztő nagyságban, és hát Tokis testvér jut eszembe, mikor tanította a Ószövetséget, hogy Dániel könyve az, ami először a világtörténelem fogalmát itt fogalmazódik meg a Dániel könyvébe. Nagyon sok szerte ágazása van a Dániel könyvének, lehet ajánlani mindenkinek, hogy tanulmányozza nagyon, de nagyon mélyen.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Ugye Dánielt és társait elvitték fogságba, és mi volt jellemző rájuk, hogy nemesi származásúak voltak, fogékonyak a bölcsességre, műveltek, fogyatkozás nélküliek voltak. És miért vitték el őket, hogy a Nabukodonozort szolgálják, és káldeussá akarták átnevelni őket. És a 16 éves, ha jól tudom, Dániel azt mondja, hogy elejétől fogva, hogy ő nem szennyezi be magát a király étkével. Tehát ő már akkor elhatározta, hogy hűséges lesz az Istenhez, és mindig az első helyen Isten áll. És amikor ugye jött ez a probléma, hogy a király tudni akarta az álmát, és hát minden bölcset, álomfejtőt a kivégzés veszélye fenyegette, akkor nem egyedül Dániel, hanem mind a négy ifjú együttesen imádkozott, és bölcsességet kértek, és a titokra, amikor fény derült, akkor ugye Istennek tulajdonítják a megoldást, nem az ő bölcsességüknek vagy tudásuknak. És amikor kitartóan imádkozunk együtt a többiekkel, nem kifogást kell keresni, kibúvót találni, hogy miért nem tudom követni az Úr parancsát. És az ember és Isten közé nem állhat földi hatalom.
1: Köszönjük szépen, István, Szigeti István.
5: Hát, úgy gondolhatnák, hogy itt véget ért a történet, hogy tulajdonképpen az imája meghallgatásra talált, és ez a meghallgatás, még, ahogy Anikó is mondta, egy hálába, nagyon fontos hála imájába fejeződött ki, de a történet folytatódik, és érdekes ez a féltékenységi momentum, ami azután jön, ugye, mert a többiek, a társai elérték azt, hogy egy rendelet tiltotta meg, hogy lehessen bárki ez a királyon kívül, és aki ezt tette, az oroszlának vermébe kellett, hogy dobják, de ennek ellenére a féltékenységgel mellett ott van ez a kitartás, az ima életben való kitartás a Dánielnek, meg ellenére is ő imádkozott. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt, hogy imájának nagyon, nagyon konzekvens volt, és nagyon fontos momentum volt az életében, és meghitt és a személyes, és titkon elmondott imája, amit senki sem vallott, meg csak az jó Isten. Tulajdonképpen az Isten vele bizalomnak egy nagyon klasszikus, tipikus példáját mutatja itt Dániel számunkra.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Itt az imádságnál egy alapkérdés az, hogy ki van a másik oldalon? Amikor Nabukodonozornak a parancsa elhangzik, akkor a bölcsek rendkívüli módon fölháborodnak. A mai szóval érve azt is mondhatnánk nyugodtan, hogy kiakadnak a királyon, és a képébe vágják Nabukodonozornak, hogy ostobaságot kér. És azt mondják neki, az, amit a király kérdez, igen néhéz, és nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt az emberi testben élőkkel. Ami azt jelenti, hogy kizárt. Na, ehhez a kizárthoz képest megy Dániel, kéri a három társát, hogy akkor most menjenek az élő Istenhez, aki tud beszélni a testben élőkkel, és amikor elmondja majd a királynak a magyarázatot, akkor azt fogja mondani, hogy ezt valóban nem tudják a varázslók és a mindenféle ilyen-olyan mágusok elmondani, de van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat, ő azt tudatta Nabukodonozor királlyal, hogy mi fog történni, és hogy Nabukodonozorban véletlenül se legyen félreértés, gyorsan elmondja, hogy előttem pedig ez a titok nem azért tárul föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak a tudtára jusson magyarul. Én most itt Isten elől jövök, és mondom el azt, amit Isten a királynak akart üzenni, csak a király magától nem értette. És ez azért nagyon fontos, mert ebben a világban, ahol élünk, nekünk hívőknek lehet egy üzenetünk, vagy lehetne. De ha az imádsághoz körülbelül a babiloni mágusok és bölcsek szintjén állunk, mert bocsánat, valaki úgy mondta, hogy ha nem használ, nem is árt. Hát, hogyha ezzel a szinttel állunk az imádsághoz, akkor nem sok köze lesz a valósághoz. Ha beszélhet velünk Isten, akkor minden bizonnyal nekünk a saját életünkben, de talán még a társadalomnak is lesz a javára, mint ahogy akkor pont a királynak kellett elmondani, hogy mi az Isten üzenete.
1: Köszönjük szépen, Drábik László.
6: Dániel azért kapott rendkívüli bölcsességet, mert nem fertőztette meg magát a király ételével, és feketén-fehérre le van írva. Amire én szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem csak étellel fertőztetheti meg magát az ember, hanem szellemi, intellektuális dolgokkal is. És addig, amíg a testi fertőzésből viszonylag könnyen kiszokták gyógyítani az embert, a szellemi fertőzésekből szinte lehetetlen, mert ha az megrögzül, akkor utána az illetőnek mondhat az ember bármit, annak semmi hatása nem lesz. Tehát a hívőknek nagyon-nagyon fontos, hogy mivel töltik meg az elméjüket ahhoz, hogy hülyek tudjanak maradni az Isten igéjéhez.
1: Köszönjük szépen, Apa László, és aztán megyünk tovább.
7: Nagyon érdekes, mert mi emberek sokszor feltesszük az imával kapcsolatban azt a kérdést, hogy ha az Isten mindentudó, előre lát mindent, akkor nekem mi szükség van arra, hogy én neki el kelljen, hogy mondjam? És szeretném a kedves nézők, hallgatók és a mi figyelmünkbe ajánlani, hogy nagyon érdekes, hogy az ima az a lehetőségek tárháza. Az ima által Istennek lehetőséget adok. Ez egy furcsa szó, mert hát Istennél nincsenek korlátok, és azt mondjuk, hogy Istent nem lehet bekorlátozni, és ez valójában így van, csupán az én szabad akaratom tudja korlátozni a mindenható nagy Istennek a hatalmát. De azt tudja. Most gondoljatok bele, hogyha Dániel nem imádkozik naponta háromszor Jeruzsálem fele, kinyitva az ablakot. Lett volna lehetősége Istennek, hogy azt a csodát végbe vigye, hogy Dánielt az oroszlánok verméből kihozza? Nem. Hiszen nem történt volna meg. Hiszen Dániel azt mondta volna, hogy nem imádkozok, rendben van, nem megy végbe, valami kimarad. Tehát amikor imádkozok, akkor jusson eszembe mindig az, hogy felhatalmazom az Istent, hogy cselekedjen, értem? Felhatalmazom, hiszen én a szabad akaratommal kinyilvánítom, hogy igényt tartok az Isten jelenlétére, az ő vezetésére, és lehetőséget adok neki arra, hogy cselekedjen az életembe.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Testtartás az imádkozáskor. Két biblia szöveg lesz, az egyik Apostolok cselekedete, 20. fejezet, 35 és 36. vers, Apa László.
7: Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtelenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindannyiukkal együtt térdre borulva imádkozott.
1: Köszönöm szépen. A másik biblia vers, Lukács evangélium 18. fejezet, 10 és 11. vers.
7: Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.
1: Köszönöm szépen. Tehát az alap dolog, hogy milyen testtartással imádkozunk. Tokics Marika.
3: Igen, az, hogy milyen testtartással imádkozunk, a tanulmányunk olyan szépen összefoglalja ezt, és az imádság, ugye tudjuk, hogy a léleknek a lélegzetvétele, és Ellen White azt mondja, hogy az ima azt jelenti, hogy szívünket feltárjuk Istennek, mint egy barátnak. És azt mondja, hogy ha letérdelünk Isten előtt, azt mutatjuk ki vele, hogy teljes szívvel készek vagyunk szolgálni őt. Szavainkkal elmondjuk, hogy Isten a mindenható Úr, mi pedig csupán teremtett gyermekei vagyunk. Az állva imádkozás rendszeres gyakorlat volt a bibliai időkben. Arra is találunk példát a könyvek könyvében, hogy az emberek ülve imádkoztak. Például Sámuel második könyve 7. fejezet 18. versében olvasunk elől. Egyesek leborultak Isten előtt arccal a földre, bár ez a testtartás kevésből kapcsolódott az imához, inkább a földi hatalmak előtti alávetettséget fejezték ki. Egyesek nem tudnak térdelni, így végül is a szív állapota számít leginkább ebben a kérdésben. Ha képes vagy letérdelni Isten előtt, de általában nem teszed, miért ne próbálnád ki legközelebb, amikor imádkozol, hogy lásd, ez miként hat számodra az Istennel töltött időre.
1: Köszönöm szépen. Még nagyon fontos a kéz, amiről talán tanulmányunk nem beszél. Az imádság során a keresztények mindig összekulcsolták a kezüket, és ez nagyon fontos ma is. Sajnos a mai modern világban látok zsebretett kézzel lelkészeket, lelkipásztorokat, vezetőket. Mindig megborzunk benne a lelkem, és mondom, nem, ezt így nem kell csinálni, hanem hajtsuk össze hajtsuk egymásba a kezünket, hajtsuk meg fejünket, a külvilágot szüntessük meg, zárjuk be a szemünket, és Istenre koncentráljunk. Anikó.
3: Én két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, a Marika említette már azt, hogy az imádság a lélek levegővétele. Hát levegőt is tulajdonképpen bármilyen pozba veszünk, mert ha nem veszünk, elég nagy baj van. Tehát imádkozni én úgy gondolom, hogy mivel ott van az igében is, hogy szüntelen imádkozzatok, jó, ha megtanuljuk, meg gyakoroljuk magunkat, hogy az élet minden helyzetében fohászkodjunk Istenhez. Természetesen vannak speciális imaidők, de legyen ez olyan, mint a levegővétel valóban. Ez az egyik, és a másik pedig az, hogy a farizeus és a vámszedő imádságából látjuk, hogy Isten a szíveket vizsgálja, és a szív testtartása sokkal fontosabb, hogy megyünk Isten elé. Önelégülten, nagyon tudva, hogy mennyi érdemünk van, vagy pedig úgy, ahogy vagyunk, őszintén feltárjuk magunkat Isten előtt, kiöntjük a szívünket, mert ő pontosan tudja, hogy mikor mondunk igazat, és mikor vagyunk őszinték vele, vagy mikor akarunk úgymond hát jó képet mutatni magunkról.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Tulajdonképpen elég fontos dolog, hogy kifejezi az imádságom az Isten és köztem lévő viszonyt. Tisztelem-e az Istent? Ez nem úgy van, hogy időnként letérdelek, akkor tisztelem, és egyébként pedig nem. Itt az előbb megemlítetted ezt a zsebredugott kézzel való imádkozást. Én úgy gondolom, hogy önmagában, legalábbis a mi kultúrkörünkben, alapvetően egy teljes tiszteletlenséget fejez ki. Tehát, hogyha én oda lépek egy, akár egy polgármester elé, zsebregudogott kézzel fogok valamit elmondani, akkor üzenem neki, hogy én mennyire becsülöm őt. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes erre is odafigyelni, de a legeslegfontosabb még egyszer, hogy a mondani valóban kifejeződik-e az, hogy én tudatában vagyok, hogy én most a mennyei király széke elé lépek. Ezt bármilyen testtartásban is teszem, akkor is ez az igény van bennem, és ekkor is ez történik. Ha nem akarom, hogy Isten annullálja az imádságomat, ugye ezt gyerekkoromban mindig úgy mondták, hogy a plafonig megy, és onnan nem tovább, akkor a tiszteletem az mindenképpen szükséges. Mert hogy a farizeus és a vámszedőnél se az volt a különbség, hogy a farizeus állt, bezzeg a vámszedő térdelt, hanem az volt a különbség, hogy a farizeus állt, de úgy, olyan gőggel, amivel, és a farizeus pedig ott állt, de összetört lélekkel, tudva nagyon jól, hogy ő kegyelemre szorult. És azt hiszem, ez döntő különbség.
1: Köszönöm. László testvér és Marika.
6: Én csak annyit mondanék, hogy ez nagyon nagy baj, ha csak akkor imádkozunk, amikor valamilyen problémánk van, és az Istenre úgy tekintünk, mint egy Jolly Jokerre, akit bármikor elő lehet hívni, hogy oldja meg a gondjainkat. Mert ez az ima valójában nem ima.
1: Köszönjük szépen. Székely Marika.
2: Az imában összpontosítani kell Istenre, és ne csak a magadét mondd, hanem hallgass meg a választ is. És olyan név adatik Jézusnak, hogy meghajoljon minden térd ő előtte. Ki előtt hajolsz meg? Jézus kísértése a pusztában, az ördög neki is azt mondta, hogy hajoljál meg, és néked adom a föld minden kincsét. De nekünk tudni kell, hogy ki előtt hódolunk. A Biblia nem kívánja, hogy ilyen vagy olyan pozícióban, tehát legyünk imádkozáskor, de tiszteletünket mutatjuk ki belső érzéseinkre, valamint arra vágyunkra mutatunk, hogy alá akarjuk vetni magunkat Istennek. Az ördög, ha komoly imádkozásban vagyunk, nem fér hozzánk, hiszen összeköttetésbe vagyunk Istennel.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
4: És nagyon, de nagyon fontos, hogy az imádság, bocsánat a kifejezés, nem egy kívánságműsor, hogy nekem van egy kívánságom, és szeretném, ha mindenható ezt teljesíteni, hanem tisztában vagyok azzal, hogy nekem a legjobbat akarja, annak ellenére, hogy nem válaszol azonnal az imára, vagy másképpen válaszol. Tehát ennek a tudatában is ott kell legyünk. Láthassuk Dánieléket, komoly problémákkal állt az Úr elé, és az Úr nyitott volt, és azonnal választ adott. De nekünk is erre bizonyos válaszadásra ki kell várni, nem kell sürgetni, mert a mindenható mérlegel, és tudja, hogy mi a legjobb nekünk.
1: Nagyon szépen köszönjük. A következő gondolatsorunk Énokról szól. Énok Istennel járt és beszélt. Mózes első könyve 5. fejezet 22. versétől a 24. verséig. Varga Gyöngyike.
8: Énok az Istennel járt. Metusála születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy igen, egy egész életen át lehet, nem csupán életünk végén, amikor bajok történnek, betegségek, nyomorúság, magunkra maradunk, egyedül vagyunk, akkor sem késő megtérni, gyorsan aláhúzom, de mennyivel szebb példa Énok élete, aki az Istennel járt, és Isten kiemelte őt ebből a világból, magához vette, mint egy különleges, hadd mondjam így, drága ékszert, mint egy értéket. És ha mi is folyamatosan az Istennel járunk, egészen más lesz az életünk. Nem fogunk egy kicsit jobbra sántikálni, nem fogunk egy kicsit balra sántikálni, hanem az Úr fele fogunk sántikálni, és az ő irányába fogunk menni. Jakó Gyula testvér?
4: Fogalmazta meg, hogy Énok a nagy fáklya, abban a sötétségben, abban a korban, amikor élt, és tisztában volt azzal is Énok, hogy mi az ő feladata, és ezt sziklaszilárdan példát tudott mutatni az akkori kor emberének, ahogy nekünk is ma példát kell mutatni.
1: Köszönjük szépen, Marika!
2: Ugye Énok fiatalon nemzette Metusálemet, majd Lámek is itt van az igébe, őt 182 évesen, és Lámek fia volt Noé. Énoknak biztos, hogy hatása volt Noéra, és megmaradni Istenben, állandó kapcsolatban lenni vele, tanácsát hallgatni. Tehát nekünk is ez a cél, és Énok körül is ott volt a gonoszság, és nekünk az a célunk, hogy ne vegyük fel a világ mocskát, hanem Isten jellemét sugározzuk. És ugye azt mondjuk, hogy rövid ideig élt, ugye a 365 év, az abban az időben rövid időnek számított, mert Matuzsálem meg 960, elképzelni se tudjuk, de hogy hány generáció találkozott, és milyen hatással volt Énok a többiekre, hát gondolom, hogy ennek hatása volt, hogy Noé hűséges volt az Úrhoz.
1: Köszönjük, Apa László!
7: Isten egy végtelenül szerető és érző lény. Nincsen hozzáfogható ebben. És ő nagyon vágyik arra, hogy amikor nekünk kapcsolatunk van egymással, mint ahogy Énoknak kapcsolata volt vele folyamatosan, akkor ebben a kapcsolatban ne csak én legyek a fontos, hanem ő is kapjon szerepet. Figyeljétek meg, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nagyon sokszor az imáink csak magunkról szólnak. Csak rólunk szólnak. Uram, annyi teendőm van, missziózni megyek, szeretném őt megmenteni, azt is szeretném, hogyha ebben is tudnál segíteni, olyan jó lenne, hogyha a gyülekezet fejlődne, épülne, Uram, abban is segítsél, és egy csomó dolgot odaviszünk, és mondjuk, hogy Uram, ezek mind a te rólad, és nagyon fontosak, és aztán egyszer csak az kapjuk magunkat, hogy az Úr megkérdezi, hogy és én hol maradok? Én mikor kapok szeretetet tőle? Te mikor adsz nekem szeretetet felém? Szeretnék ajánlani nektek egy érdekes ima, biztos, hogy van, aki már megpróbálta, és akik megpróbálták, én megpróbáltam, hogy próbáljátok meg egy imát úgy elmondani,

0: gondolatát folytatva, minden imádságban kell legyen hálaadás és Isten dicsőítés. Enélkül az imák nem teljesek, hanem enélkül az imák egyoldalúak, mert Isten dicsőíteni és Istennek hálát adni, az nagyon-nagyon fontos. Menjünk tovább, és egy következő imaharcoshoz fogunk átlapozni. Mózes az Isten félő vezető. Mózes második könyve, 33. fejezet, 15. versétől a 23. verséig terjedő szakasz. Mit mond számunkra Tokics Marika?
1: Mózes erre mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a földszínén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakallak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja.
0: Köszönöm szépen. Ez nem véletlen, hogy Mózessel történik, mert Mózes alkalmas volt arra, hogy az Úr egészen közelébe engedje. És nyilván az ókori kelet formájai, szabályai szerint odállítja egy sziklahasadékba, és hátulról megláthatja az Úr dicsőségét és fenségét. Egyáltalán nagy kérdés, akarjuk-e mi látni? Vágyakozunk, vagy csak betelünk ezzel a Biblia szöveggel? Milyen szép volt Mózesnek, látta az Urat hátulról, hát jó volt neki. Anikó?
2: Én azon gondolkodok itt már jó ideje, hogy az imádságot, amikor az ajkunkra veszük, vagy a szívünkben fogalmazzuk, tisztában vagyunk-e azzal, hogy a világ mindenség teremtőjének, fenntartójának a színe elé lépünk, mert hogy imádni, és ez foglalkoztat nagyon, a ma embere rengeteg dolgot imád, és nem is tudja, hogy ezek között az úgymond földi imádom dolgok között, mögött ugyancsak van egy szellemi hatalom. És hogyha nem Isten elé járulok, és nem ő előtte borulok le, akkor kiszolgáltatom magam egy másik szellemi hatalomnak, és mondjuk ki az ördögnek. És vannak, akik egész egyszerűen meg is fogalmazzák, hogy ők a sátánt imádják. Mások nem tudják, hogy a sátánt imádják, de mégis őt imádják, mert emberi dolgokat, személyeket, tárgyakat tekintenek mindenhatónak. Nagyon fontos, hogy amikor imádságról beszélünk, akkor tudatosítsuk magunkban, hogy mi a mindenható Isten színe elé megyünk, mert más előtt, más szellemi hatalom előtt is kinyithatjuk magunkat, és akkor annak a befolyása alá kerülünk, és az fog uralkodni rajtunk, és én úgy gondolom, hogy ennek a jeleit látjuk magunk körül, hogy nagyon-nagyon sok ember akarva vagy akaratlanul, de nem Isten befolyása és Isten uralma alatt él, mert más hatalomnak szolgáltatta ki magát.
0: Köszönjük szépen, Jakó Gyula.
3: Sokszor odafigyeltem, mert Szentírásban tényleg vannak olyan pici mazsola című édességek, amiket az ember sokszor figyelmen kívül, hogy itt a Marika, hogy felolvasta, hogy az Úr így szól, megteszem ezt is.

0: az Úr mondta Mózesnek, hogy megteszem ezt is. Az ezt is két kis szócskába messze menne több van, nem vagyok nyelvész, mintha így simán elmondanám. Mert ez azt is üzeni, hogy amit eddig kérte, azt is megtettem, és ezt is meg fogom tenni, és azt is meg fogom tenni, amit ezután fogsz kérni. És azt tapasztalhatjuk, hogy itt már Mózes és a Jóisten között olyan mély kapcsolat van, hogy a Isten hajlandó mindenre. És hát a többi, de mondom, a két kis szócskának is messze menne nagyobb az üzenete, mint maga a szócska.
1: Tibor, László.
2: Gyula testvére mondott, hogy Isten hajlandó mindenre. Tulajdonképpen majdnem, mert itt éppen azt mondja Mózesnek, hogy azért az nem megy, amit most kérsz, hogy még az arcomat is lásd. Bár itt volt egy kérdés, hogy vágynánk-e arra, hogy lássuk Isten dicsőségét. Mi keresztények nagy bajban vagyunk, hogyha erre nem tudunk igennel felelni. A Korintusi levélben Pál azt úgy magyarázza, hogy az Isten lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal visszatükrözzük, mint egy tükör által Krisztus dicsőségét, és itt jön a lényeg, ugyanarra a képre formálódunk át. Mert ha nem tudunk Krisztus képére formálódni, akkor mire fogunk? Vagy a világ elvárásai szerint, és most senki ne bántódjon meg, vagy valami felekezeti képre, amire gyúrjuk magunkat, mert egy rendes akármista az így néz ki, meg így viselkedik, meg így beszél. Vagy pedig a családi elvárásoknak, a tradíciónknak a képére, esetleg a magyarságunkból következő vallásosságunk képére. Mire formálódunk? Miközben fedetlen arccal visszatikrözzük Krisztus dicsőségét, olyanra formálódunk. És ez azért lényeges, mert úgy emlékszem, de segítsétek, ha rosszul emlékszem, hogy a világ sóvárogva nem a felekezetek önmegvalósítását várja, hanem az Isten fiainak a megjelenését.
1: Köszönöm. László?
3: Én a mózesi imának egyetlen gondolatára hívnám föl a figyelmet, mert úgy érzem, hogy ez közvetlenül bennünket is érint. Ugye azt mondja Mózes, hogy azt különbözteti meg a te népedet a többi néptől, hogy te vele vagy. Mi mai keresztények elmondhatjuk azt, hogy az Isten velünk van, mert ő akar velünk lenni, de mi igényeljük, hogy velünk legyen.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Isten ugye elpusztítaná a népet, és Mózes külön nagy néppé akarja tenni, és Mózes könyörög a népért, hogy inkább ő is velük együtt a pusztulást választja. Isten megkönyörül a népen, de megbünteti a vétkezőket, tehát több ezer ember halt meg. És eszembe jutott, hogy a mai vezetők akármilyen területet vesszük, a rábízott embereket, a feladatokat látják fontosnak, vagy saját felemelkedésüket, dicsőségüket, előbbre menetelüket, és nem érdekli őket, hogy veszélybe sodorják azokat, akiket rájuk bízták.
1: Igen, Mózes közben jár a népért. Mózes második könyve, 32. fejezet, 31-32. verse, Kulcsár Anikó.
5: Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta. Ó, jaj, nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból Isten csinált magának. Mégis, bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál.
1: Köszönjük, Sziget István.
6: Hát nekem a Mózesnek ez a közbenjáró funkciójának két aspektusát emelném ki. Egyrészt, hogy a családtagjaiért is közben járt, ugye, mert Áron, hát ugye az aranyborjú készítésével azért elég nagy hibát követett el, és azt olvasjuk az igében, hogy Áronra is nagyon megharagudott az Úr, őt is el akarta pusztulni, így Mózes Áronért is imádkozott. De ott van a testvére Miriam, aki tulajdonképpen Mózes ellen beszélt mind a ketten az etióp asszony miatt, a feleség miatt. És itt párhuzamba tenném itt a Jobb esetét is. Ugye, mert Jobb milyen tanácsot kapott a feleségétől? Azt mondja, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. Ezzel szemben mózesi tulajdonság az, hogy könyörgött hogy gyógyuljon meg, és a megbocsátása is közben járt gyógyulni. Tehát ezek a jellem tulajdonság, ezek a magatartási minták nagyon fontosak számomra az igében. De Jobb teljesen más utat járt, más iskolát járt, mint Jobb feleség, és nem beszélve a Jobb barátairól is, mert hasonló összefüggéseket lehet itt felfedezni.
1: Köszönöm szépen. Rózsika.
7: Dr. Szigeti Jenő, Életsorsok, Bibliai emberek című könyvének az 55. oldaláról hoztam az összefoglalót. Mózes neve, mint a legtöbb bibliai név, üzenetet hordoz. A héber MSH többől származik, aminek jelentése húzni, kihúzni. Ez a név egyaránt utal születésre, hiszen a fáraó leányának szolgái a vízből húzták ki. Így mentették meg az életét. Másrészt küldetésére. Isten általa húzta ki, vezette ki, szabadította Mózes, aki népéért feláldozta egyéni karrierjét, meg népét az egyiptomi rabszolgaságból. Mózes lelki életének fejlődése abban foglalható össze, hogy élete során ezt a nevében rejlő kettős küldetést és ezzel járó lelki tanulságokat fedezte fel. Ami történt vele és általa, mindezt a célt szolgálta. Isten ma is így vezet minket. Életünk különböző körülményei között a terve mindig úgy valósul meg, hogy az ő ítélő és kegyelmező szeretetével találkozunk. A megváltás terve mindig értünk és bennünk valósul meg.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat is. Mindenkit várunk, jövő héten folytatjuk Biblia tanulmányunkat. Immár majd a 7. fog érkezni, a gyakorlatias imádságról fogunk szólni, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos és jó lesz a mindennapi keresztény élet kialakításához. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk, köszönjük azt, hogy mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben olyan harci, imaharcosoknak a jellemét figyelhettük meg, akik az élet nehéz és könnyűnek látszó pillanataiban mindig hozzád fordultak, tőled kértek segítséget, téged dicsértek és magasztaltak. Add, hogy mi is tanuljunk meg imádkozni. Tanuljunk meg imádkozni Jézustól, és tanuljunk meg téged dicsérni és magasztalni. Add, hogy kérések helyett téged dicsőítsünk, és hozzád forduljunk. Várjuk az áldásokat, és várjuk az imádság lehetőségeit. Add, hogy jó például tudjunk szolgálni, példaként tudjunk szolgálni az utánunk jövő generációnak és nemzetségnek. Áld meg életünket Jézus nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Kedves hallgatóink! Egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcser Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiai csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 városfejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok városfejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak, és ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki halva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságot tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete, nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani. És maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele? Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az úr pontosan azt akarta, hogy a bécsi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsemesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad egyáltalán szóba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirjátjearim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az ige hirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az Úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani! Aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben? Mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt. De ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük, kírját járni. És elmentek a Kirjátjearimiak, elvitték az úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig felszentelték, hogy őrizze az úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abinádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. és attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért, én többször megnéztem a térképet, Kirjat Jeárim, minthogyha az akkor Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az igehirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje, de Izrael sokatszor játsza el, minthogyha nekik is úgy lenne, közben hányan hajtották örök álomra a fejüket. Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda, a filiszteusoktól halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk? Van, aki együtt lakozik velünk? Van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk, és aki föloldozott minket a lelki terhektől, aki bocsánatot adott, akitől átélhettük a kegyelmet. 20 év. Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől, ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon,
3: hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza. Ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok siránkozva, hogy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e, évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét.
2: Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat,
3: és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rámutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimenekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegenisteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és őszintén remélem, hogy a Biblióra, ahol munkatársaim is jelen vannak természetesen, és együtt hallgattuk Isten igéjét, áldást fog hozni mindenki számára. Tudom, hogy a téma szokás szerint nem könnyű, de azért veszük elő ezeket a nem könnyű témákat, mert bár időben több ezer évet repülünk vissza a történelemben, ez több mint 3000 év, majdnem 3100 év távlatában van, de ugyanakkor a szívünk, a gondolataink ugyanolyan kísértésekkel vívnak és harcolnak, mint annak az időnek az emberei. Remélem, hogy a hozzászólások megerősítik az üzenetet, amit kaptunk az Úrtól. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Ott szeretném kezdeni, amikor arról volt szó, hogy Isten nem adja másnak a dicsőségét, és amikor Izrael fiai, mondjuk úgy, hogy a ládát megszentségtelenítették azzal, hogy belenéztek, talán mi ezt nem is késő újszövetségi korban élő emberek, nem is értjük ezt teljesen, vagy nem is gondoljuk azt, hogy az mi lett volna akkor a bűn, de hát ott tudjuk azt, hogy Isten a frigyládának a kezelését, vagy a használatát, vagy a vele való bánás módot azt nagyon precízen előírta, és hát láthatjuk mind a filiszteusoknál, mind a Izrael népénél, hogy mi lett a következménye annak, amikor hát az Isten dolgait megszentségtelenítették, és ugyanígy eszembe jutott az is, amikor egy király, Belsazár királyról azt olvassuk, hogy elővette azokat a aranyedényeket, amiket elhoztak a babiloniak az Úr templomából. Ez néhány száz évvel később történt, és azokból ivott főrangú embereivel együtt, és akkor megjelent az Isten keze, és ott is ítéletet hirdetett. És láthatjuk azt is, hogy amikor a késői jeruzsálemi templomot megszentségtelenítették azzal, hogy árultak és kufárkodtak, maga az Úr Jézus ment be és fölborogatta az árusoknak az asztalait, és láthatjuk, hogy Isten milyen hatalmasan közbelép akkor, amikor hát úgy látjuk, hogy megszentségtelenítésre kerülnek az ő dolgai, és elgondolkoztam a magunk életében, hogy a gyülekezeteinkben, ahogy szó is volt az ige hirdetésben, hogy bár a gyülekezetünk Istenháza sok embertől hallottam, hogy hát nem az a lényeg, hogy az imaházban mi történik, nem az a lényeg, hogy egy templomban, hanem a szívünk az Istennek a temploma, és hát az a lényeg, nem is fontos az. De valahol ezek fontos dolgok. Én úgy látom, hogy viszonyulunk az Isten házához, hogy viszonyulunk az Isten templomához. És úgy gondolom, hogy nagyon is jelentősége van, hogy viszonyulunk az Isten szentségéhez a magunk életében. Mert van rá igei példa arra, hogy Isten nem adja másnak az ő dicsőségét.
2: Betsemes kapott ugye egy hatalmas ajándékot, vagy hatalmas lehetőséget, ami pedig az volt, hogy a frigyláda az hozzájuk érkezett meg. És ők ugye ünnepeltek is, nagyon boldogak voltak, hiszen visszakapták az istenüket, úgymond. Viszont nem kezelték helyén, és ennek meg lett a következménye. Viszont amikor a következmény az megtörtént, akkor a problémakezelés az nem az volt, hogy böjtöltek, vagy megbékítették volna valahogy az Istent, hanem megfogták, és lényegében lepasszolták máshova a Fridládát, mert hogy mint valami bálványt, hogy ez nem a mi felelősségünk, oldjátok meg ti. És igazából a hozzáállásuk ez alatt a fél év alatt igazából semmit nem változott, ugyanis az előtt is úgy kezelték a szövetség ládát, mint valami bálványt, és úgy kezelték az Istent, mint valami szolgát, és ezután is ugyanúgy kezelték, hogy itt van, tessék, vigyétek, mert azzal, hogy én ezt elviszem a másik városba, megoldódik a problémám vele.
3: Én is a bécsemesiek reakcióján gondolkodtam, nagyon elhangzott a prédikációban, hogy hát akkor szabaduljunk meg az Istentől. És ennek kapcsán nem csak olyan történetek jutottak eszembe, én ugyan nem éltem még annyit, mint az ige hirdető, de sajnos már többször láttam olyat, hogy akár egy-egy lelkészt, aki tényleg az Isten igéjét hirdette, leváltottak, de eszembe jutott egy számomra nagyon kedves néni, aki azóta már az Úrnál van. De ő átélte azt, hogy a második világháború kapcsán az ő édesapját és a családjukat kizárta egy gyülekezet, mert hogy nem léptek be a Hitlerjugendbe, és mivel hogy nem értették meg az idők szavát, mondta a gyülekezet, mert az édesapja ragaszkodni akart Isten igéjéhez, és úgy nevelte a gyermekeit is, hogy ragaszkodjanak Isten igéjéhez, a gyülekezet reakciója az volt, hogy hát akkor szabaduljunk meg tőlük. És hogy vajon a mi közösségeinkbe magunknak keresünk tanítókat, vagy tényleg Isten igéjével a kezünkbe azt figyeljük, hogy ki az, aki valóban ragaszkodni akar az ő igéjéhez.
4: Hát nekem a kíváncsiság indította el a gondolataimat, mert ugye a ládába tekintés az tulajdonképpen egy kíváncsiság volt, és ez az emberekre mindig jellemző volt, és már az Édenben is. Mert a kíváncsiságból aztán következik az, hogy én mindent tudni akarok, kíváncsi vagyok mindenre, de ugye vannak határok, amiket Isten nagyon erőteljesen megszabott már az Édenben is, de attól kezdve is mindig megvoltak a határok. De az ember, aki teremtmény, feszegeti a határokat, mert olyanok akarunk lenni, mint az Isten minden titkok tudói. Tehát először ez jutott eszembe. A másik pedig az, hogy el kell azon gondolkozni mindegyikünknek, akik hallottuk ezt az ige hirdetést, hogy kik is azok az idegen istenek a saját, a mi, vagy a körülöttünk lévő és általunk ismert emberek életében. Mindenkinek más. Vannak úgynevezett ártalmatlan bálványok, ártalmatlan istenek. Rengeteg olyan dolog van a mai világban, a felvilágosult, a nagyon-nagyon felvilágosult emberek körében, hogy olyan nevetséges, gyermekes bálványokhoz ragaszkodnak, és szinte betegesen, ami hát tényleg felveti azt a kérdést, hogy akkor hogy van, amikor az ész van a trónon, akkor közben pedig mégis ez történik. És igen, Józsué híres mondása, amit nagyon sokat idézünk, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, hogy jó lenne ezt megvizsgálni, hogy ez a saját életünkben, akik magunkat hívőknek tartjuk, és az Úr követőinek, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig mi is elmentünk abba az irányba, hogy a szokások, a hagyományok és az elvárások befolyásolják az életünket.
5: Engem én nagyon elgondolkodtat az a kérdés, és bizonyos mértékben szomorkodom is fölötte, mennyi időt bír ki Isten népe, vagy a hívő ember, hogy félreteszi Istent, az Úr Jézust, azaz félreteszi az igét. Látjuk a mai történetből is, hogy milyen problémát jelent, amikor hosszú-hosszú éveken vagy hónapokon keresztül nincs ott Isten az ő népe között. Eszembe jutott egy másik történet az Ószövetségből, Jósiás királynak az élete. Őnek a 18. évében volt az az eset, amikor a templom felújítást végezték, hogy találtak a templomba egy könyvet, és nem tudták, hogy mi az. És alapjában mivel nem csodálkoztam, amikor ezt a történetet olvastam, hiszen az ő édesapja Manassé 55 évig uralkodott, aki félretette, és őneki nem kellett Isten, és ugye még ehhez hozzájön a 18 év Jósiásnak az uralkodásából, az több mint 70 év, és már nem ismerték föl, még azok sem, akik megtalálták a könyvet, hogy mit találtak meg, és ugye kiderül, Hulda próféta asszony azt elmondta, hogy Isten igéjét találták meg, a törvénykönyvet. És milyen pozitív változás történt a király életében, a nép életében, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen a hívő ember életében. Tehát mennyit bírok ki én a közösség nélkül? És eszembe jutott, én úgy tartom, és én mindig azt mondtam, hogy a legfontosabb dolog az életemben a Bibliával való együttlét, az eltöltött idő, a Biblia olvasás, annak a tanulmányozása, a gyülekezet, a közösség, az Úr Jézussal való, ilyen formán való együttlét, mert enélkül én úgy gondolom, ma különösen lehetetlenség megállni a hitben és Krisztusi életet élni. Én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne tegyük félre a Bibliát, se az Úr Jézust, vállaljuk ezt a közösséget, nagyon-nagyon sok áldás van benne.
6: Én egy kicsit visszatérnék a bécsemesiekhez, mert elgondolkodtam rajta, hogy ők mennyi mindent jól csináltak. Erről még keveset beszéltünk. Gellért egy-két szót említett az elején. Tehát nagyon jó, hogy ők örültek Isten ládája visszaérkezésének. Azt is nagyon jól csinálták, hogy kerestek lévitákat, akik levették a szekérről. Az is nagyon-nagyon jó volt, hogy áldozatot mutattak be Istennek. Mert hogy ez egy fantasztikus dolog volt, és isteni a dicsőség. Tehát nagyon-nagyon sok mindent jól csináltak, az örömünnep is indokolt volt. Hát a legvégén egy kicsi probléma csúszott be. És én elgondolkodtam azon, hogy mennyire így van ez a mi életünkben is, hogy nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha ezt is jól csináltuk, azt is jól csináltuk, abban is Isten törvénye szerint éltünk, hát akkor már, ha van egy kis mini hiány, hát azt csak elnézi Isten. Egy konkrét példa is eszembe jutott, ez nem mini hiány lesz, de hogy ez a lelkület, ez a kicsit kufár lelkület bennünk van, megtért egy alkoholista testvér, hát akkor még nem volt testvér, szóval nagyon mély alkoholizmusból tért meg, és örült az egész gyülekezet, hogy megszabadult, és tényleg letette az alkoholt, ezt a területet Isten kezébe tette le, a gyülekezet tagja lett, stb. És sok év elteltével, hát egyszer kibukott, hogy hát a feleségéhez azért annyira nem hűséges. És amikor ez a téma előkerült, és hát beszélgetésre került a sor, akkor felháborodva

0: Önként kell valami segédeszköz is, hogy minden vizsga tökéletes legyen, és még sorolhatnám. Tehát vannak olyan dolgok, amiket olyan bocsánatos bűnnek tekintünk, mert az nem olyan nagy dolog, kinek ártok vele, és még sorolhatnám. Vagy mondjuk a falánkság bűne, vagy amikor kétértelmű vicceket mesélünk. Tehát azért vannak ilyen jobban elfogadott dolgaink, és eszembe jutott az az ige is, hogy aki mindvégig kitart, és mindenben, és nem válogatva Isten törvényében, mert aki egy ellenvét olvassuk, az az egész megszegte, az egész parancsolatot megszegte. Tehát aki mindvégig kitart, és én hozzáteszem, és mindenben igyekszik, az üdvözül. Tehát Isten törvényében nem lehet válogatnunk, és nem lehet azt mondanunk, hogy hát ez már nem annyira lényeges, hát már annyi mindent jól csináltam, hanem törekednünk kell, mégpedig életünk végéig.
1: Sok olyan közösség van, ami arra épít, hogy valamilyen módon várja Isten megjelenését, vagy hogy Isten hatalmának, az ő lényének megnyilvánulását, és amikor ez megtörténik, akkor csodálkoznak, és hogy nem értik, hogy miért van, mi hogyan van, mi az, amit Isten valójában szeretne tőlük. És amit ebben a történetben is láttunk, hogy ha ezt megpróbáljuk lefordítani, akkor azon kell elgondolkodni, hogy mitől függ Isten tisztelete, hogy Isten szentsége az-e, amit mi szeretnénk szem előtt tartani, vagy mi akarjuk meghatározni azt, hogy milyen módon szenteljük meg Istent, milyen módon adunk neki valamiféle fajta dicsőséget. Tehát amikor a mi emberi tetteink, szavaink, a liturgia, hogy azt mondjuk, hogy az valami, és hogy azáltal szenteljük meg Istent, meg dicsőítjük meg Istent, vagy pedig azt várjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, és megüresítjük magunkat, leteszünk magunkból mindent, ami a mi elvárásunk, ami prekoncepciónk, azt gondoljuk, hogy ez így jó, meg az úgy jó, és azt mondjuk, hogy nem, hanem szeretném megérteni azt, hogy mi az, amivel Isten ténylegesen és valóságosan a mi közösségünket előre tudja mozdítani. És itt is ebben a történetben azt lehet látni, hogy ez a fajta alázat és őszinte Istenre figyelés, ez hát vagy hiányzott, vagy nem értették meg Isten vezetését, de hogy nem úgy álltak hozzá, hogy akkor mi most, mint gyülekezet, teljes egészében szeretnénk úgy cselekedni, hogy az Isten dicsőségére legyen, hanem megpróbáljuk valamennyire magunk hasznára fordítani, vagy ameddig jó nekünk, akkor jó nekünk, hanem akkor nem, így csavarjuk, úgy csavarjuk, hogy ez egy veszélyes dolog, és a mai világban nyilvánvalóan nem annyira veszélyes, mint akkor, hogy hozzáérünk a Fried ládához, és meghalunk, vagy beletekintünk, és akkor elpusztul egy egész közösség, de ezzel nem is szabad visszaélni. És azt látom, tapasztalom, hogy sokan ezt túl lazán veszik. Ha nem is pusztulnak el azonnal, akkor jó, hát akkor ezt is szabad, azt is szabad, ezt sem kell komolyan venni, azt sem kell komolyan venni, miközben Isten szentsége az nem változott meg. 3-4 ezer évvel ezelőtt ugyanolyan volt Isten szentsége, mint ma. És ő szent és tiszta. És nem mi fogjuk meghatározni azt, hogy hogyan közelítjük meg, hogy ezt hogyan értékeljük, hogyan gyakoroljuk a mindennapokban. Ezt komolyan kell venni, hogy alázattal ráfigyelve kell közelítenünk, és ráfigyelve is az ő szentségét szemlőt tartva kell mindenféle fajta liturgiát, minden dolgot elvégeznünk, miközben Jézus Krisztus által üdvösségünk van, és kegyelmet kaptunk, de ez nem jogosít fel minket arra, hogy ne vegyük komolyan az Atya Isten tiszteletét.
2: A filiszteusoktól az 5 nagy főnök hazamegy, és azt hallottuk, hogy mégse történik semmi, pedig hát ami közöttük történt, az igen-igen predesztinálta volna a teljes filiszteus csapatot, hogy változás történjen az életben. És így eszembe jut,

0: hogy talán rájuk is igaz az, ami a ma emberére nagyon, hogy a megszokás, meg az emlékek, meg a múlt, meg már az őseink is így csinálták, kezdetű mondatok, azok milyen szinten akadályoznak meg bennünket, vagy az emberek nagy részét a megtérésben. És direkt hangoztattam azt, hogy minket, vagy bennünket a megtérésben, hiszen nem arról kell nekünk beszélgetni ma, hogy hát ilyen a világ, vagy olyan a világ, és ugyanúgy, mint hogy a filiszteusok is tudták, az Isten dolgait szinte fillére pontosan elmondták, mi történt Izrael népével Egyiptomtól kezdve. Miért nálunk nem ugyanígy van? Történt a mi nemzetünk életében is egy reformáció. A reformáció nem egy teljes változást akart volna, és hányan álltak ellene a mi nem így szoktuk kezdeti mondattam miatt, és lett ennek véres következménye. És igen, úgy gondolom, hogy valóban a mi kis Istenünket azt nem ilyen nagy dolgokban kell keresni, ami otthon van, hanem sokszor talán a megrögzött, megszokott dolgaink azok, amik el tudnak tántorítani attól, hogy bár óriási vágyódás van az emberek szívébe Isten után, de tenni is kéne valamit, és ahhoz, hogy ezt kidobáljuk, vagy másképp legyen, hát talán inkább már nem csapnánk bele, mert azért az nyűgös, meg fárasztó. A másik dolog viszont, ami számomra megdöbbentő, és nem is nagyon értem, miért kellett Sámuelnek kispadozni 20 évet? Hát ez olyan, mintha most én csinálnék egy valamilyen fantasztikus foci meccset, és a legjobbjaimat azt úgy döntenék, hogy ti pihentek, és majd amikor már nagyon nagy a baj, akkor jön a becserélés. Érthetetlen, hiszen Sámuel ráadásul olyan kötődésben van, nem csak a Jóistennel, a Frigyládával is, ott alszik a Frigyláda mellett. Bizonyára benne is volt egy óriási vágyódás, hogy fizikálisan is újra hagy találkozzanak. És tényleg érthetetlen, de valahogy azt is tudomásul kell venni, amit a Jóisten sokszor mondott már el, hogy az én utaim, nem a ti utaitok, hogy a Jóistennek ez a 20 év, ez tényleg egy pillanatnyi idő, viszont sokszor az időt felhasználja arra, hogy a számunkra esetleg érdekes és nagy tudású embereket is pihenteti, bennünket pedig belekerget egy olyan vágyódásba, ahol eljutunk oda, hogy nem lesz visszaút. Ahol tényleg át kell azt gondolni, hogy jó lesz végre otthonról kidobálni mindent. Nem csak egy-két dolgot, tényleg mindent.
1: Még fiatal vagyok, nem voltak messze a suliban töltött évek és a sikeres vizsgák, vagy azok az események, amiket sokat imádkoztunk, hogy sikerüljön, vagy esküvők, amik egy örömünnepek, és én is sokat gondolkodtam azon, mint minden fiatal, hogy vajon mennyire lehet örülni, és meddig lehet elmenni. És ez a történet a legjobb példa arra, hogy örülni lehet, de soha nem lehet eljutni arra a szintre, amit már egyértelműen bűnnek és Isten gyalázásnak lehet nevezni.
2: Anikó említette, hogy a bétsebesiek sok mindent jól csináltak. Ugye ezen nagyon elgondolkodtam, és eszembe jutott, hogy a lódiciaiak is sok mindent jól csináltak. Elmondja Jézus, hogy milyen csodálatos a közösség kívülről. És mégis Jézusnak könyörgni kell, hogy engedjetek már be. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mi történt Bétsemesbe? A kultikus szokásokat végigvezették, aztán eddig volt Isten, tovább nem kell. Mi lett volna a megoldás? Ami Jákob életében megoldás volt, amikor tusakodik az angyallal a jobbok revénél, és az angyal el akar menni, akkor átfogja, és azt mondja, hogy nem engedlek el, még meg nem áldozz engem. Hát, ha egyszer visszakapták a Frigyládával az Isten jelenlétét, mi lett volna a megoldás? Halleluja, dicsőség az Istennek, és nem engedünk el többé. Ha szabad még, akkor szólok arról, hogy elhangzott az ige hirdetésbe a csoda, hogy sokan a csodára építenek. Milyen is a csodahit? Azt mondja Jézus, a csodákat nem láttok, nem hisztek. Én nagyon röviden két csodát szeretnék elmondani. Mind a kettő 1961-ben történt, én katona voltam. Amikor kiengedtek szabadságra, eljöttem Budapestre, Balassagyarmatról, és egy keddeste volt, és imóra volt Újpesten. Lehet, hogy már elmondtam, a Nagy Károly testvérnek nem volt szabad prédikálni, az imórán ott az asztal mellé állt, és onnan beszélt, és azt mondta, hogy testvérek, nálunk Erdélyben csoda történt. Térnek meg a hívők. És azt hiszem, erre a csodára nagy szükség lenne. A másik ugyanebben az évben, talán két hónappal később meghalt az apai nagyapám, a lelkipásztor. És a temetésére szinte elengedtek, és a körzet, nem mondok se falu nevet, semmit, a körzeti lelkipásztor, hogy temette a nagyapámat, utána este evangelizált a mi falunkba. És az evangelizálás közben elmondta, hogy mi történt abban a gyülekezetben, ahol ő lelkipásztor. A klinikai halál állapotába került egy néni. És a gyülekezet nagy-nagy összefogással, sírással elkezdett imádkozni a néniért, és a néni felébredt. És azt mondja a néni, hogy ott mindenki előtt, azért engedtek engem ide-vissza, nehéz elmondani, hogy elmondjam nektek, ez a gyülekezet ennyi tagú, de nem mondom a számot, a két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan igazán hívők. És akkor elindult abba a gyülekezetbe egy nagy bűnbánat, megtérés, sok bőttel, imádkozással és könnyel, és helyreállt a gyülekezet. Na, ez a csoda.
3: Elgondolkodtam a vécsemesiek válaszán, hogy meg kell szabadulni a Frigyládától, és hogy ez a probléma nem csak akkor volt, hanem ez mai nap is nagyon sokszor így van, és itt visszatérnék a Naomi gondolatához is, hogy ez a történelem során sokszor ismétlődött. Ő mondott példát is, én pedig szeretnék a jelenről beszélni. Ha nem is úgy, hogy azt mondjuk, hogy Istentől akarunk megszabadulni, hanem azoktól, akik talán túlságosan komolyan veszik a hitet. Elgondolkodtam azon, hogy ezt a kommunizmus alatt azért meghagytuk a kommunistáknak ezt a munkát, mert egyik lelkészt pakolták ide, a másikat oda, ha túlságosan sokan tértek meg a gyülekezetébe, vagy a fiatal, hát pláne ha a fiatalok is, akkor az olyan főben járó bűn volt, hogy attól nagyon gyorsan meg kellett szabadulni. És helyezték valami olyan helyre, ahol úgy gondolták, hogy nem fog ártani, mármint az ő ideológiájuknak, nem az Úr ügyének. És ugye Naomi említett egy családi példát is a történelemből, de én elgondolkodtam azon, hogy azért most ezt sokkal finomabban csináljuk. Mondjuk vegyünk egy ifjúságot. Van egy-két igazán az Úrral járó fiatal, lehet, hogy nem küldjük el, csak hát kiközösítjük. És ezt nem így levegőből mondom, hanem sajnos láttam rá példákat. Mert nem jó, hogy annyira úgymond kilóg a sorból. Mert nekünk az a jó, hogyha mindenki olyan, mint mi vagyunk, és nem tűnik föl az, hogy hát máshogy is lehetne. Vagy ezt ugyanígy lehet testvérek, felnőttek között is megtenni. Tehát mi nagyon tudjuk éreztetni a másikkal, hogy nem tartozik közénk, mert nem olyan, mint mi. Csak az a gond, hogy nem mi fogjuk a végelszámolást elintézni, hanem Isten fogja nézni. És ugye van az a példázat az Úr Jézusnak, amikor a bal keze felől állóknak azt mondja, hogy távozzatok, mert nem ismerlek benneteket. Az örök kárhozatra kell, hogy menjetek. És azok mondják, hogy de hát nem a te nevedben tettük ezt, azt, amaz, nagy és szent dolgokat, és a te nevedben prédikáltunk, és azt fogjam mondani, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát Istent nem fogjuk tudni becsapni, és lehet, hogy most valaki úgymond kiri a sorból, Illés is nagyon kilógott, hogy egy bibliai példát mondjak, szegény úgy gondolta, hogy egyedül van, annyira magára maradt, de mégis Illés volt az Úr oldalán, és azok az emberek, akikről ő nem tudott, de Isten meghagyta a maradékot. És ma is van maradék, csak kérdés az, hogy mi hova tartozunk. Mert lehet kiközösíteni azt, aki úgymond nagyon hívő, és nekünk ez nem szimpatikus, De az úr a végelszámolásnál azt fogja nézni, hogy az én tanítványom vagy sem. És csak azok fognak üdvözülni, akikre ő azt mondja, hogy ők az enyémek. Mert az én vérem árán megtisztultak, és így méltók arra, hogy velem legyenek a menny dicsőségében azon a bizonyos nagy vacsorán.
4: Nagy utat tettünk meg a beszélgetésben a Fridláda és Bécsemes kapcsán, de azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok hangoztak el. Remélem, sokan el fognak ezen gondolkozni, természetesen velünk együtt. Ha az Úr akarja és élünk, egy hét múlva találkozunk legközelebb ugyanezen a csatornán. Viszont hallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározta.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Számlálás a pusztában. Jó szombatot, Sebet Selom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 56 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 12 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Bamidbar heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a pusztában. A sínai sivatagban az örökkévaló elrendeli Izrael 12 törzsének megszámlálását. Mózes 4. könyve 1-től 4:20-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Mint a juhász, aki nagy vihar után megszámlálja nyáját, így az aggódó örökkévaló a nagy tragédiák után megszámlálta Izrael gyermekeit. Mennyien maradtak életben a pusztító járvány és más büntetések után? Izrael törzsei ugyanis most már fegyelmezett rendben a második év második hónapjában eljutottak Kánaán, az ígéret földjének határához. Már csak a honfoglalás volt hátra. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. És szólt az örökkévaló Mózeshez Szinái pusztájában. Ferenc Kuna Valéria írása szerint a Bamidbar heti szakasz szinte sokkoló erővel robban be, és egyetlen mozdulattal szakít ki bennünket a tóraadás magasztos pillanatából. A Sináj hegyének lángoló kinyilatkoztatása és a Miskán fölépítésének emelkedett atmoszférája után a tóra hirtelen a pusztába vezet bennünket, egy első pillantása száraznak és adminisztratívnak tűnő jelenet közepébe népszámlálás kezdődik. Miért fordul a tóra ilyen élesen a kinyilatkoztatástól az összeírás felé? Vajon pusztán gyakorlati szervezésről van szó a vándorlás előtt? Vagy mélyebb spirituális üzenet rejtőzik abban, hogy Izraelt megszámlálják és rendbe állítják? Lezajlott a házi tudományos diákköri konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákköri konferencia fontos fórum az orzse életében. A hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplése való fölkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma, szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Isten a te életedben is működik.

hallgatóságban volt egy Lídia nevű istenfélő bíboráros asszony Tiatira városából, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy hallgasson mindarra, amit Pál mondott.

Lídia volt az első ember Európa földjén, aki keresztényé lett. Túl sokat nem tudunk róla. Valószínűleg hajadon vagy özvegy lehetett, mert ha lett volna férje, azt megemlítették volna abban az időben. Foglalkozását tekintve gyapjúfestő és kiskereskedő volt. Vállalkozó szellemű embernek ismerték, aki mindig valami többre törekedett. Nem érte be annyival, amennyie volt, amit már elért. Tiatirából származott, de szülőföldjétől messze, Filippiben telepedett le, és ott önállóan kereskedést nyitott. Ez nem volt megszokott, mindennapi dolog akkoriban. Abban az időben egy asszonynak elmenni messze, egy európai nagyvárosba, közel a tengerparthoz, ahol leszázalékolt nyugdíjas római katonák, katonatisztek éltek, és ott árulni a portékáját, ehhez nagy bátorság kellett. Olyan asszony lehetett, akire ma azt mondjuk, a jéghátán is megélt. Ugyanakkor istenfélő nő is volt. Filippiben volt néhány zsidó is, és nem véletlen, hogy Lídia megtalálta ezt a néhány mélyen hívő asszonyt, és velük együtt imádkozott. Szombaton bezárta a boltot, maga mögött hagyta a munkának minden gondját, és kiment a városon kívülre, a folyópartra imádkozni. Megértette, hogy több az élet, mint csupán a munka, a pénz vagy a siker. Kereste az Urat, és megtalálta. A Szentlélek megnyitotta a szívét. Mindaz, ami történt vele és benne, Isten műve volt. Ő oltott vágyat Lídia szívébe az Isten dolgai után. Ő hozott az útjába olyan asszonyokat, akik már tudták, kihez imádkoznak, és akik megmutatták neki az élő Istenhez vezető utat. Isten volt az, aki nem engedte Pált és társait másfele menni, hanem valósággal kényszerítette, hogy akkor Filippibe menjenek. És ugyancsak az Úr volt az, aki Pál apostollal éppen azt mondatta ki, amire ott szükség volt. Mindent ő végzett el.

ez az Isten a te életedben is működik. A te szívedet is megnyitja. Hozzád is elküldi azokat az embereket, akik által közelebb kerülhetsz az Úrhoz. Csak légy résen. Figyelj az isteni vezetésre, és tedd meg a magad lépéseit. Lídiának szombatonként az üzletét kellett bezárnia, hogy együtt imádkozhasson az asszonyokkal. Neked mit kell hátrahagynod, félretenned ennek érdekében?

Áldozathozatal nélkül nincs növekedés, nincs fejlődés. Valamit valamiért. És az Úrért bármit érdemes feladni, mert ő sokkal többet tud adni annál, mint amit te elhagysz érte.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 16-a. Jelenések könyve 14. fejezet, 14-től 20. versig. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az emberfiához hasonló. A fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki a sarlódat, és aras, itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learatták a földet. Egy másik angyal is kijött a mennyei templomból, akinél szintén éles sarló volt. Egy másik angyal is kijött az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt. Erezd neki éles sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szőlőszemek. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vér ömlött ki 1600 futamnyira, és a lovak zablájáig ért. 1933-ban Martin Buber, világhírű zsidó vallásfilozófus, egy keresztény teológussal vitatkozott. A vita tárgya Jézus Krisztus volt. A keresztény megkérdezte Bubert, miért nem tudják elfogadni a zsidók Jézust messiásnak. Az osztrák származású rabbi erre azt felelte, hogy a világban annyi nyomorúság van, érezzük benne a megváltatlanságot. Buber érvelése logikusnak tűnhet, különösen annak fényében, ami a II. Világháború idején történt a zsidó néppel. Jézus megváltotta az emberiséget, de nem törölte el a bűnt, nem szüntette meg a bűn hatalmát. Az ember továbbra is dönthet úgy, hogy a széles utat választja, és utat enged az önzésnek, a gyűlöletnek, az irigységnek, a hatalmi vágyaknak, a féktelen kívánságoknak, szenvedélyeknek. A világ végső megváltása Buber értelmezése alapján valóban még hátra van. Eljön az Úr napja, amikor Jézus megjelenik dicsőségben, és helyreállítja a világ rendjét. Az utolsó ítélet képe félelmetesnek tűnhet, de csak azok számára, akik szembe mennek az Úr akaratával, akik nem akarnak megtérni, elutasítják Jézus kegyelmét. Akik az Úréi, azoknak az a nap a dicsőség napja, a hazatérés napja. Ugyanazzal a Jézussal fogunk találkozni, aki értünk meghalt és feltámadt. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Roberta Jones írta Kentuckyból, az Egyesült Államokból. Lyukas zsák. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Haggeus Próféta könyvének első fejezetének 6. verse. Még mindig nálam van nagyapám textil zsákja, amiben kukoricamagot tárolt. Egy csinos folt díszeleg rajta, amit nagyanyám vart rá gondosan. A nagyszüleim keményen dolgoztak, és tudták, hogy minden elvesztegetett kukoricaszem pénzveszteséget is jelent, amikor a kukorica eladásáról vagy a kukorica kenyér mennyiségéről van szó. Megértették Haggeus Próféta szavait, aki lyukas erszényről beszél. Haggeus az elvesztegetett áldásokra gondolt. Arra bátorította az izraelitákat, hogy kövessék Isten törvényét, majd élvezzék Isten áldásait. Ehelyett azonban engedetlenekké váltak. Lelki életük egy lyukas erszényre hasonlított. Akik hazatértek a babiloni fogságból, most szép otthonokat építettek maguknak, a templom viszont befejezetlen maradt. Az engedetlenség tönkretette életüket. A nagyszüleimre és Haggeusra gondolok, amikor saját életutamat vizsgálom. Ha figyelmen kívül hagyom Isten szavát, nem készülök fel a komoly kihívásokra, amikor a lelki erszényem lyukas, akkor áldásokat vesztegetek el. Nagymamám tűvel, cérnával vart foltot nagyapám kukoricazsákjára. Az én lelki erszényemet több bibliaolvasással, imával, bűnbánattal, keresztény közösséggel és szolgálattal foltozhatom. Isten segítségével megjavítható lelki erszényünk, így az áldások bőségesen túlcsordulhatnak. Istenünk, segíts nekünk kitartóan kutatni és imában kérni a te akaratodat. Amen. Napi gondolat. Isten áldásai a legeslegjobb ajándékok, amiket kaphatok. Imádkozzunk hálával azért, amit elődeinktől tanultunk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Várnai Zseni. Csodálatos. Miért keresnék távoli csodákat? Hiszen, hogy élek, maga is csoda. Csodálatos, hogy volt idő, nem éltem. Csodálni ezt meg nem szűnök soha. Csoda, hogy látok, hallok és beszélek. Csoda, hogy érzek és gondolkodom. Képzeletemben képek szárnyasodnak, s betűhálommal őket elfogom. Hát nem csoda, hogy írok egymagában. Sejtelmem nincs, hogy honnan ez zene. Miért éppen én, s nem ő, vagy tán a másik, e furcsa szellem titkos búhelye? Csodálhatnám a napot és a holdat, s az érthetetlen szót, hogy

De miért szállnék a messzi csillagokra, hiszen csoda az én kis életem. És új életek szakadnak belőlem, oly egyszerű, és mégis oly csodás, ahogy a rügyből a levél kipattan. Mégis, mi hát egy új fogantatás? Mi az a furcsa láz, szeretni, vágyni? Mi a remegés? Mi a félelem? S mi különös, úgy csüggni, mint halálig egy idegen, egy másik életen. A gyermekem az életemnek mása. Ő én vagyok, de mégis ő maga. Csodáltam őt, amikor járni kezdett, mikor kibudjant legelső szava. S hogy egyre nőtt, akkor már félni kezdtem, lehetséges, hogy ő még én vagyok. S mikor benne is képek szárnyasodtak, akkor éreztem, hogy már elhagyott. Csodálatos, hogy mennyiféle kép van, s ahány ember, meg annyi képzelet. Mindenki lát, csupán röptén elfogni, kevesen tudják ám a képeket. Művésznek mondják az ilyen varázslót, aki szavakba, színbe, kőbe vés. De honnan ez? Én is miként csinálom? Ez az, ami oly rejtelmes mesés. Csodálkozom, csodálkozom, hogy élek. Azt sem tudom, miből, meddig, hogyan. Akár a mag, amely egy sziklacsúcson gyökeret ver, s kövek közt megfogan. A szél a gyönge magvat elsodorja, de erős az élet és megtapad. Csodálatos az élet, és hogy élek, s hogy én is adtam életmagvakat.

0: Örvendjünk Isten teremtett műveinek.
1: A jó egészség alapelvei. A hetedik napon Isten befejezte munkáját, amelyet alkotott, és megnyugodott minden munkájától, amelyet alkotott. 1 Mózes 2, 2-3. Gondolatok az ígéről. Isten fenntartotta a hetedik napot az ember számára és javára, s teremtőnk dicsőségére. Isten azért adta a szombatnapot, mert az ember szükségletei megkívánják, hogy legyen egy nyugalomnapja, amikor megpihen a munkától és a gondoktól. Egészségünk és életünk veszélyben lenne, ha nem volna egy pihenőnapunk a 6 napi munkavégzés után. A szombat arra hív bennünket, hogy szemléljük teremtőnk dicsőségét az ő műveiben. Isten azért kívánja, hogy ezt tegyük, hogy jobban megértsük akaratát és tetteit. Jézus is összekapcsolta tanításait a természet jelenségeivel. Fontos, hogy a Szent Nyugalom napján minden más napnál nagyobb figyelemmel tanulmányozzuk azokat az üzeneteket, amelyeket Isten írt fel számunkra a természetben. Olvassuk figyelmesen megváltónk példázatait, amelyeket a mezőkön, ligetekben, a szabad ég alatt, a világos réteken mondott el. Ha közeledünk a természet szívéhez, Krisztus valóságossá teszi számunkra az ő jelenlétét, s szívünkhöz szól békéje és szeretete által.

0: Tej és méz.
1: Ti fogjátok örökölni földjüket, mert én adom azt nektek örökségül, a tejjel mézzel folyó földet. Mózes 3. könyve, 20. fejezet, 24. vers. Vajon hányan rohantak be Izrael fiai közül Kánaánba, abban a reményben, hogy tejjel és mézzel folyó folyókat látnak? El tudjátok képzelni? Éppen Jerikó fölött mondhatnánk egy tejpatak, amely egy virágos réten folyik keresztül. A városkapuin keresztül pedig egy aranyló mézes patakba ömlik, amely a város szélén levő erdőből ered. Aztán a kettő, immár hatalmas gyöngy és aranyfolyamként gyorsan lefelé folyik a hegyoldalban. Igazából a kép nem is olyan vonzó. Ez volt Isten ígérete? Tej. A boldog tehenek édes tejet termelnek, amely nagyszerű ízű. És ahhoz, hogy boldogok legyenek, fűre és tiszta patakokra van szükségük a legelőjük mellett, ez a boldog kép a gazdák leghőbb álmaiban is megvan. A paradicsom képe egy tejjel folyó föld. És a méz? Méhek milliárdjai zümmögnek a tehenek körül, lakmároznak legelőkön, gyümölcsösökben, kertekben és réteken található sokszínű virágok által kínált lakomából. A méhek hazaviszik a virágport, és aranyló finomsággal alakítják orgonával és vadvirágokkal ízesítve. Az édes, jellegzetes nektárok különleges ízt adnak a nagyi kenyerének. De tej és méz együtt? Brenda megtanított arra, hogy a kettő nagyon is jól megfér egymás mellett, a gyógyulás érdekében. Amikor a hangom úgy kezd hangzani, mint egy fűnyíró motorja, ő hozza nekem a tejet és a mézet. Egy csésze majdnem forró tej egy kanál mézzel keverve megkönnyebbülést és gyógyulást hoz a hangszálaimnak. Biztos vagyok benne, hogy Józsué is ezt a keveréket használta minden reggel, mielőtt a csapataihoz szólt. Tudjuk, hogy jóval később Kleopátra, egyiptomi királynő is tej és mézkeverékét használta különleges királyi fürdőihez. Vegyél hetente legalább egy teljes mézes fürdőt, és bőröd mindig gyönyörű, puha és tiszta lesz, és mindig királynői arcbőröd lesz. Nem tudom, hogy működik-e, de azt tudom, hogy Isten olyan illusztrációt használt, amely megértő mosolyt csal az egykori egyiptomi rabszolgák arcára. Tej és méz. A paradicsom ígérete. Várod már a tejjel és mézzel folyó földet? Mit kell tenned, hogy felkészülj arra a csodálatos napra, amikor a paradicsom már nem ígéret, hanem valóság lesz?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 16-án a következő kép szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét Jób könyvének 9. fejezete 4. verséből olvasom. Bölcs szívű és hatalmas erejű ő, ki tudna ellene szegülve épségben maradni? Az Új Szövetség ígét Péter első levele 5. fejezete 3. verséből olvasom. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Gőgbe haraptunk az Édenben, gőg sújtott Ábelre, gőg öntötte el a világot, gőgből épült torony, gőg szőtte József ruháját, testvérei szívében a gyűlölet hálóját, a gőg tette kegyetlenni a fáraót, Dávid iránt Sault, majd Absolont. Góliát termeténél is csak a gőgje volt nagyobb. A gőg miatt pusztultak el a betlehemi gyermekek. A gőg beszélt Mártából Mária ellen, a farizeusból a vámszedő ellen, az idősebb fiúból az öccse ellen, Simonból a bűnös nő ellen. A gőg vakította meg az írástudókat, a nép véneit, Kajafást, Heródest és Pilátust, hogy felismerjék Jézusban az Isten fiát. A gőg emelte a keresztet a Golgotán, és szegezte rá a Názáretit. Alázat és gőg mozgatja a világot. Az alázat felemel, a gőg porba dönt. Az alázat ajándékként veszi a földet, a gőg elpusztítja. Az alázat fele barátnak látja a másik embert, a gőg ellenségnek. Az alázat akkor is hit, ha nem vallásos. A gőg hitetlenség akkor is, ha vallásosnak mondja magát. Ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Bizony, van menny és van pokol. A mennyben beszélgetés hallatszik, és a nehéz kérdések végre válaszra találnak. A pokolban nincsenek kérdések és válaszok, csak a sértett gőg hangja, fogcsikorgatás. Imádkozzunk. Ábel van itt, Hágár a gyermekkel, Uriás, de az imént láttam Jobot is, ő meg ott Mária a vámszedővel beszélget. Háborúk, üldözések, lágerek áldozatai, akiknek a vére, csendje, hangja, megadása vagy nekifeszülése, el sem kezdett vagy félbeszakított élete, mondata valaha égre kiáltott a földről. Rengeteg a nő és a gyerek. Hogyan kerülhettek ide? Kérdezem. Csak úgy, hogy az okát magad sem tudod. Amen. Az áhítatot Németh Zoltán írta, amelynek alapjául a következő igék szolgáltak. Bölcs szívű és hatalmas erejű ő, ki tudna ellene szegülve épségben maradni? Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.

Jacob és Wilhelm Grimm testvérek egyik története egy idős asszonyról szól, aki megözvegyült. A fia és a menye befogadták a házukba, hogy velük maradhasson, s hogy a kislányuk ne legyen többé egyedül. A nagymama jó egészségnek örvendett, de az öregség miatt kezdte elveszíteni látását, hallását, és így a tájékozódását is. Amikor a család leült enni, ő néha leejtette az ételt a padlóra, vagy szétfröcskölte az italát, mert eléggé remegett már a keze. Egy nap, amikor kiöntött egy pohár tejet az asztalra, a fia és a menye felháborodott, és onnantól a konyha sarkában lévő kis asztalkán kellett ennie, ahová általában a seprüket és a takarító eszközöket szokták tenni. Szomorúan és lemondóan evett ott a nagymama, elszigetelve a szeretteitől.

Egyik este, vacsora előtt, amikor a kislány néhány kockával játszott, az apja érdeklődést mutatott az iránt, amit a kislány épített. A gyermek elmagyarázta. Egy kis asztalt fogok készíteni, hogyha majd nagy leszel, anyuval együtt tudjatok rajta enni a konyha sarkában. Aznap este, ahogy nézték, ahogy a mama egyedül eszik a sarokban, mindketten sírva fakadtak. És attól a pillanattól kezdve elhatározták, hogy a nagymama is velük fog enni együtt, mindannyian, a nagy asztalnál. Ettől kezdve soha többé nem zavarta őket az idős asszony tehetetlensége.

történet néhány szóban mély bölcsességet fejez ki. Három nemzedékről van szó. A nagyszülőkről azt mondja, hogy az unokák olyanok számára, mint egy korona. A gyermekekről azt mondja a mese, hogy a szülők büszkék rájuk. Mindannyian benne vagyunk ebben a történetben, még ha nem is vagyunk mindannyian szülők vagy nagyszülők, de mindannyian gyerekek vagyunk. És mindannyiunknak mély tisztelettel kell viseltetnünk az elmúlt generációk iránt. Az idősek tisztelete nem csupán udvariasság vagy hagyomány kérdése. Ez Isten világos parancsa. A Szentírásban az Úr különösen hangsúlyozza az idősek megbecsülését, a korosabb testvéreink nem csak életük tapasztalatai miatt értékesek, hanem Isten munkájának is különleges résztvevői. Sajnos napjaink kultúrája sokszor háttérbe szorítja az időseket, pedig ők az élő példák a hűségre, kitartásra és Isten iránti bizalomra. Családban, a gyülekezetben és a közösségben fontos, hogy az ifjabb nemzedék tanuljon tőlük és alázattal forduljon hozzájuk. Timóteushoz írt első levelében Pál apostol arról beszél, hogy ha az özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, azok neveljék magukat istenfélő magatartásra. Először a saját házuk beliekkel szemben, és fizessék meg a szülők munkáját.

hogyan mutatod ki a tiszteleted az idősek iránt a mindennapokban? Keresed-e a lehetőséget, hogy tanulj tőlük és meghallgasd őket? Miként tudsz segítséget, bátorítást nyújtani egy idős testvérnek? Rájuk úgy kell tekinteni, mint akik sok próbán, küzdelmen mentek keresztül, és akik sokat tanultak az élet iskolájában. Megérdemlik a szeretetet, tiszteletet és gondoskodást.

az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr. Mózes harmadik könyve, 19. fejezet, 32. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Evangélikus Egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az Evangélikus Egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy felelősséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az Evangélikus Egyház társadalom érdekében végzett szolgálatára, különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatban szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és a vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket. Az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során fölmerülő kérdéseket, és egyeztethessünk a nemzet szolgálatában fölmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök és a Tisztelet és Szabadság párt. Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva, december 31-én lejár a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért az idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4 dunamelléki, dunántúli, tiszáninneni és tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket. Ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, amelyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Zaránduklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron között. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

fekvőhelyemen is rád gondolok. Minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Zsoltárok könyve 63. fejezet 6-7.

0: ahelyett, hogy a bárányokat számolnánk.
1: Alapvetően jó alvó vagyok. Mégis vannak éjszakák, amikor egyszerűen nem tudok elaludni. Éjszakák, amikor nincs nyugalmam, és csak egyik oldalamról a másikra fordulok, meg vissza. Legtöbbször a terhelő gondok vagy a jövő kihívásaitól való félelem teszik tönkre az éjszakai pihenésemet. Dávid király még a nyugtalan éjszakákat is kihasználja, és jó alkalomnak találja arra, hogy találkozzon Istennel. Nem csak napközben, amikor minden rendben van, hanem még éjszaka is az Úrra irányítja a figyelmét. Vajon ez csak egy jó trükk a gondolatai eltereléséhez? Nem hiszem. Dávidnak ugyanis rendszeres szokásává vált, hogy életének a ragyogóbb, de a sötétebb időszakaiban is Istennel beszélgessen. Sokszor megtapasztaltam már, milyen felszabadító tud lenni, amikor a nyomasztó terheimet vagy éppen a gondokkal teli nyugtalan éjszakákat le tudom tenni az Úrnál. Amikor ugyanis Istenre gondolok, és számba veszem az ő hatalmát, szeretetét és hűségét, lassan egészen eltörpülnek a nehézségeim. De legalábbis valódi súlyuk szerint látom őket. Ez pedig éppen elég ahhoz, hogy megnyugodjak és el tudjak aludni.
0: Mikor nem tudsz elaludni, ne a bárányokat számold, hanem beszélgess inkább a pásztorral.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

legyen áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott. Elmúlik-e világ léte, mi emberek is eltűnünk egykor. Nyisd meg ezen a reggelen szememet arra, ami maradandó, amire ráhagyatkozhatom. Taníts meg, mennyei Atyám, szeretetet fölismerésére és dicséretére. A Szent Keresztségben fiadnak fogadtál, Jézus Krisztus feltámadása által pedig örök reménnyel teljes világba állítottál. Kérve kérlek, ma is add meg ezen új élet erejét. Hadd hozzak áldozatot teljes szívvel a körülöttem és a velem élő testvéreim jól létéért. Hadd szolgálhassak az ő örömükért. Oltalmazz minket, kegyes éltetőnk, gondviselőnk, ezen a napon is. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 16-a.
2: Ozorai Imre, az első magyar reformátorok egyike, a református vallásos értekező próza képviselője a 16. század első felében. Amikor a krakkói és a wittenbergi egyetemről hazatért, azonnal a protestantizmus érdekében kezdett működni. Mint békési lelkész Békés, Bihar és Zaránd vármegyék vidékein Luther tanait hirdette. A De Christo et eius ecclesia, Item in Antichristo eiusque ecclesia című munkája 1535-ben jelent meg. A könyv teljesen magyar szövegű, latin címe a szöveg kezdete fölé nyomott föliratból származik. A reformáció prózájában ővele kezdődött az élő beszéd modor, a megnyerő, közvetlen előadásmód.
1: Sávoly Ferenc 1870 és 1938 között élt meteorológus, egyetemi tanár, a magyarországi agrometeorológia megalapozója. 1906-tól a Meteorológiai Intézetben munkálkodott, megszerezve bölcsészeti oklevelét. Kezdeményezésére 1919-ben megszületett ennek az intézetnek az agrometeorológiai osztálya. 1925-től kezdődően az éghajlat tanát adta elő a József Műegyetemen, majd a Magyar Mezőgazdasági Múzeum igazgatója nyugdíjba vonulásáig. Fontos érdeme a növények betegségei és a meteorológia közötti összefüggések tanulmányozása és kutatása. Ezeken kívül a fásítás problémáival, illetve az Alföld és környékének szélviszonyaival is foglalkozott. Majd állandó munkatársává vált az Időjárás című folyóiratnak. Itt 1910 és 1927 között ő készítette el Magyarország havi rendszerességű jelentését a meteorológia témájában. Számos kötete közül a legkiemelkedőbbek: a levegőnedvesség higiénikus jelentősége, az Alföld fásításától és öntözésétől a mezőgazdaság terén várható bioklimatikus értéknövelésről, a magyar Alföld szélviszonyai.
2: Hajpál Benő református lelkész 1926-ban távozott e földről. A Budapesti Református Teológiai Akadémián 1892-ben diplomázott. Segédlelkész volt Dunapatajon, majd a fővárosi kálvintéri egyházközségben. 1896-ban ő lett az első budai református lelkész az újonnan szervezett budai Szilágyi Dezső téri egyházközség élén. 1917-től a Dunamelléki Egyházkerület tanácsbírája, tagja a fővárosi közgyűlésnek, részt vett a Nagypénteki Református Társaság és a Kamaraerdei Árvaház megszervezésében, valamint irányításában. Szerkesztette az Új Reformáció és a Református Katonák című lapokat. Emlékezetes művei a vallástanítás és a lelkészi szolgálat rendezéséről a budapesti egyházban. Vigasztaló igazságok, igaz vigasztalások. Az igaz Isten a mi erőnk és reménységünk, a szeretet üzenete, halk szó a viharban, első Ferenc József temetésekkor mondott beszéde Templomi hangok címmel jelent meg.
1: 1950-ben föloszlott a KIE, a Keresztjén Ifjúsági Egyesület. A mozgalom 1883-ban szerveződött Budapesten. az egyházak belső megújulását célzó skót misszió hatására, református és evangélikus fiatalok részvételével. Szerepet játszott a dániai minták alapján szerzett népfőiskolák elterjesztésében, emellett az első cserkész csapat fenntartója is az egyesület volt. Bekapcsolódott a protestáns ifjúsági világszervezetek munkájába is. Újjászerveződése 1991-ben történt meg.
2: A nagyvárosi élet könyörtelen bélyeget nyom az emberi arcra, figyelmeztetett Irwin Shaw, amerikai regény, dráma és novellaíró, aki 1984-ben hunyt el e napon. Első egyben legsikeresebb regénye, az Európában szerzett háborús tapasztalatairól szóló antimilitarista szellemű Oroszlánkölykök. Párizsi, majd svájci éveiben írt bestsellerei Lucky Crown, Két hét a másik városban, Gazdag ember, szegény ember. Novellái, rádiójátékai, filmforgatókönyvei is öregbítették hírnevét.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A vétkeseket üldözi a baj, az igazaknak pedig szép jutalmuk lesz. Példabeszédek könyve, 13. fejezet, 21. vers.

Hallottál már történeteket gyógyulni vágyó drogosokról? Ajánlom neked Csendes Anna fordításában a Kérdezd meg Alice-t című könyvet, ami egy 15 éves drogos lány naplója, aki leírja a küzdelmeit, míg sajnos túladagolásban meg nem hal. Ez a lány szeretett volna megszabadulni a szerektől, de azok egyre inkább megkötözték. Mikor már érezte, hogy nagy a baj, a teste és a lelke is egyre betegebb lett, akkor elvonó kúrára ment. Alig bírta ki az elvonási tüneteket, de kitartott. A történet azonban azért végződik tragikusan, mert nem tudott szabadulni a múltjától. Régi dílerei felkeresték, csokoládéban drogot csempésztek be neki, és minden kezdődött előről. A visszaesés után azonban még nagyobb mélységek következtek. Ez sajnos nem fikció, hanem igaz történet. A naplót Alice édesanyja bocsátotta közre.

Tegnap beszéltünk arról, hogy nem mindegy, kivel barátkozol, és korábban már szó esett arról is, hogy meg kell tanulnod nemet mondani olyan dolgokat,

0: dolgokra, amelyekről tudod, hogy helytelenek, vagy bajba sodornak. Salamon király hangsúlyozza, hogy aki rossz úton jár, azt a szerencsétlenség üldözi, vagyis egyre mélyebbre jut, míg végül nem tud a gödörből kilábalni. Ezzel szemben, akik igaz úton járnak, azoknak ma is megerősíti Isten az ígéretét, hogy az életük értelmet nyer, jó irányba halad, és a végén örök élet várja őket a mennyek országában.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Tegyük magunkévá Krisztus elveit.
1: A mai ige János 13-15. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Gondolatok az ígéről. Korunkban szomorúan látjuk, hogy a gyermekek és fiatalok túl nagyra értékelik magukat ahhoz, hogy alárendeljék magukat a szülői irányításnak. Azt gondolják, hogy a szülői tekintélynek való behódolás a gyengeség bizonyítéka lenne, és jogos függetlenségük feláldozását jelentené. De ahelyett, hogy képesek lennének önmagukat irányítani, ingadoznak, és céltudatosságuk igen gyenge. Erkölcsi erőik silányak, szellemi erővel pedig alig rendelkeznek. Azért ilyen gyengék, és azért vezetik félre őket oly könnyen a kísértések, mert nem követik Krisztus életének példáját. Ahelyett, hogy az isteni megváltó lábnyomába lépnének, telve vannak büszkeséggel, nagyravágyással, hajlamaikat és megszenteletlen elméjük indulatait követik. Krisztus egy pillanat alatt különbséget tudott tenni jó és rossz között. A bűnre Isten parancsolatainak fényében tekintett, magasra tartva a törvényt, mint tükröt, mely fényt vet a rosszra. Ez a jó és rossz közötti éles különbségtétel volt az, ami Krisztus testvéreit gyakran dühre sarkalta. Mégis kérlelései és könyörgő szavai, valamint az arcán tükröződő szomorúság olyan gyengéd, buzgó szeretetet fejezett ki irányukban, hogy szégyelték, amiért arra kísértették őt, hogy adja fel szigorú igazságérzetét és hűségét. Istennek mégis lesz jó tettekben buzgókodó népe, mely elfajult korunk rombottsága közepette is tántoríthatatlanul helytáll. Olyan nép lesz ez, mely annyira ragaszkodik az isteni erőhöz, hogy minden nemű kísértéssel szemben védettek lesznek. A mindenki figyelmét megkapó reklámok aljas közleményei fel akarják korbácsolni ugyan érzékeiket, és megrontani értelmüket, mégis oly közel élnek majd Istenhez és angyalaihoz, hogy olyanok, mint aki se lát, se hall. A fiatalok oly szilárd alapelvekkel rendelkezhetnek, hogy még Sátán legerősebb kísértései sem tántoríthatják el őket hűségüktől.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én vagyok az Urad. Keres úgy, mint barátot, és mint a lelked szerelmesét, de ne feledd, hogy én a királyok királya is vagyok. Mindenható Úr, mindenek fölött. Készíthetsz terveket, ahogy szemügyre veszed az előtted álló napot, fontos azonban, hogy csak lazán kötődj ezekhez a tervekhez, számítva arra, hogy nekem lehetnek más elgondolásaim. A legfontosabb azt eldönteni, hogy mit tegyél épp most. Ahelyett, hogy életed látóhatárát fürkésznéd, keresve azokat a dolgokat, amiket meg kell csinálni, összpontosíts az előtted álló feladatra, és arra, aki soha nem hagy magadra. Minden más hadd olvadjon bele a háttérbe. Ez segít rendet rakni az elmédben, és lehetővé teszi számomra, hogy egyre jobban betöltsem a tudatodat. Bíz bennem, hogy megmutatom, mi a teendőd, amikor befejezted azt, amit most teszel. Lépésről lépésre vezetlek, ahogy akaratod meghajlik az enyém előtt. Így közel maradsz hozzám a békesség ösvényén.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek, 19. fejezet, 21. vers, Lukács evangéliuma, 1. fejezet, 79. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 43. rész. Isten Izrael megváltója. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Istenen kívül nincs más szabadító. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Isten utat készít népének a pusztánát. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé. Elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Izrael hűtlensége. De nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, véres áldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérjével. Bizony nekem csak vétkeiddel szolgáltál, én értem csak bűnökkel fáradoztál. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Panaszod van ellenem? Akkor törvénykezzünk. Mondd csak el, amivel igazolhatnád magad. Már ősatyád is vétkezett ellenem, és szószólóid elpártoltak tőlem. Ezért vetettem el a szentély fejedelmeit, hagytam, hogy pusztítsák Jákobot, és káromolják Izraelt.

0: Mai szakasz, Izsaiás 43. Ebben a fejezetben, valamint Izsaiás könyvének többi ilyen szakaszában Isten kinyilatkoztatja saját reményteljes terveit csak úgy, mint az Izrael miatti csalódottságát. A 42. fejezet végén azt a szomorú kijelentést olvassuk, hogy Istennek át kellett adnia Izraelt ellenségei kezébe bálványimádásuk miatt. Ebben a fejezetben Isten elmondja, hogy Izrael volt az ő tanúja, szolgája, akit azért választott, hogy bemutassa a pogány népeknek az Úr valódi jellemét és természetét. Ő az Úr, és rajta kívül nincs más szabadító. De mint az a fügefa, amely egy gyümölcs helyett csak levelek borítanak, Izrael is csak hívalkodó lombruhát viselt. Habár a pogányok szerettek volna életet kapni Izrael istenétől, Izrael önző tetteivel és értékrendjével rejtve tartotta őt a világ elől. És így szólt Isten, mert én újat cselekszem. 19. vers. Vízen és tűzön, az Úr tisztító útjain is átküldelek majd, de nem fogsz megfulladni, és nem is égsz meg. Talán Júda népének néhány hűséges tagja emlékezett Ézsaiás ezen szavaira, amikor közel egy évszázaddal később kénytelenek voltak átkelni a sivatagon és a nagy Eufrátesz folyón, mint a babiloni birodalom száműzöttei. Isten népét arról biztosítja, hogy elküldi Babilóniába őket, mint menekülteket. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Hiszen ő az, aki utat készített a tengeren, csak úgy, mint mikor legyőzte az egyiptomiakat a Vörös tengernél, a babiloniakra is gondja lesz a megfelelő időben. Sőt, azt mondja, ne a régi dolgokat emlegessétek. Közel a szabadulás, mert én újat cselekszem. Elképesztő, hogy milyen tartós Izrael hűtlensége, Isten töretlen hűsége ellenére. Isten a mi önző tetteinkre és akaratának szándékos megtagadására is azt mondja, vétkeidre többé nem emlékezem. Az Atya minden értelemben sokkal nagyobb, mint az emberi történelem bármely legkiemelkedőbb szereplője. Nem úgy gondolkodik, mint mi. Nem az alapján dönt, mint mi. És nem a mi hajlamaink szerint jár el. Ő maga a jóság, akinek örökké tart a szeretete. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat, ígéri az Úr. És milyen kiváló érdemre tekintettel teszi ezt, a bennünk rejlő jóság alapján, talán mert meg akar szabadítani az ellenség rontásától? Dicsőség Istennek, akitől minden áldás származik.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Emberi kötelékekkel vontam őket, a szeretetnek köteleivel. Hoseás könyve 11. fejezet, 4. vers. A példázatban adott kényszeríts bejönni mindenkit parancsot, Lukács 14.23, sokan tévesen értelmezik, mintha azt tanította volna Jézus ezzel, hogy erőszakkal kell elfogadtatni az evangéliumot az emberekkel. De ez a sajátos megfogalmazás inkább a meghívás sürgető voltát, a felhozott indokok hatékonyságát jelenti. Az evangélium sohasem próbálja erőszakkal Krisztushoz téríteni az embereket. A megváltó így szól: íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések könyve 3. fejezet, 20. vers. Az Úr nem vonul vissza, ha gúnyos elutasításba ütközik, nem fordul el, ha szembeszállnak vele, hanem tovább keresi az elveszetteket. Bár a konok szív ellöki magától és ellenáll szeretetének, ő visszatér, és még nagyobb erővel kérlel. Krisztus olyan sóvárgó szeretetet akar feléleszteni követeiben is, amilyennel ő keresi az elveszetteket. Nem elég csupán ennyit mondanunk: jöjj! Vannak, akik hallják a hívást, de nem értik meg, és semmit sem látnak meg abból, amit Krisztus készített nekik. Sokan tudatában vannak gyengeségüknek, és ezt mondják: nem lehet rajtam segíteni, ne törődj velem. Krisztus munkásainak azonban nem szabad meghátrálniuk. Hajolj le meleg, együttérző szeretettel az elcsüggett, reményvesztett emberekhez. Tápláld beléjük bátorságodat, reménységedet és erődet. Jóságoddal kényszerítsd arra, hogy jöjjön.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Látásmód. Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. Johann Wolfgang von Goethe.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A pornográfia rabja vagy? A saját szememmel szövetségre léptem, hogy soha kívánsággal lányra nem nézek. Jób könyve 31. fejezet első vers. Vannak bizonyos ajtók az életben, amelyeket nehéz becsukni, ha egyszer kinyitottad őket. Ilyen a pornográfia is. Ha egyszer rákattansz, függővé válsz tőle, és egyre nagyobb dózisokra lesz szükséged a kielégüléshez, míg nem végül döbbenten és szégyenkezve szembesülsz azzal, hogy milyen mélyre süllyedtél. A statisztikák alapján az egyházban ugyanúgy jelen van ez a probléma, mint a társadalomban. Jézus arra tanított minket, hogy imádkozzunk a gonosztól való szabadulásunkért, és ez a gonosz ma részben a televízión és az interneten keresztül talál utat az otthonainkba. Szülők, óvjátok meg gyermekeiteket azoktól a negatív hatásoktól, amelyek elhomályosíthatják az elméjüket, és ronthatják az esélyeiket az egészséges kapcsolatok kialakítására. Ha pedig ti magatok vagytok pornófüggők, így imádkozzatok. Uram, vétkemtől tisztíts meg engem. Segíts, hogy többé ne kárhoztassam szígyenre és kudarcra magam azokkal a dolgokkal, amelyek előtt ajtót nyitottam. Megtérek belőlük, és imádkozom szabadításodért. Mutasd meg, milyen érzelmi szükségletet próbáltam velük kielégíteni, és adj bátorságot, erőt és bölcsességet ahhoz, hogy neked tetsző módon töltsem be azokat. Követni akarom Jób példáját, aki szövetségre lépett a szemével, hogy nem fog bűnös dolgokra tekinteni, sem utánuk vágyakozni vagy súvárogni. A saját erőmből nem vagyok képes erre. Tölts be lelkeddel. Adj valakit, akiben megbízhatok, és akivel őszintén beszélhetek, valakit, aki megosztja velem a terhemet imádságban, és hisz a szabadulásomban. Adj olyan vágyat utánad, amely felülmúlja és eltörli minden bűnös gondolatomat. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Úgy kapunk, ahogy adunk. A mai ige: Máté evangéliuma 5-7. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Gondolatok az ígéről. Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsájt meg, sem az, ha megelégítik szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Jakab 2:13. Próbáljunk a mai napon megbocsájtani. Próbáljunk másokat hordozni és elviselni. Legyünk szelídek, jóságosak és gyöngédek. Ne ítéljük meg túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne menjünk bele semmiségek miatt cívódásokba, és ne osztogassuk szűkmarkúan az elismerésünket. Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és irgalmat nyerni. Legyünk hát irgalmasak, hogy irgalmasságot nyerjünk. Teljesítsük ennek a boldog mondásnak a feltételét, hogy az ránk is érvényes lehessen. Hát nem kellemes kötelesség kedvesnek lenni. Nem sokkal jobb, mint összeférhetetlennek és haragosnak mutatkozni, hiszen a kedvesség önmagában is áldott. Hát még milyen gazdag jutalom, az érte járó irgalom. Csak a végtelen kegyelem tud ilyen ígéretet tenni. Mi csupán filléres irgalmakat gyakorolunk embertársainkkal szemben, az Úr viszont minden adósságunkat elengedi. Van-e szívhang? Országos pünkösdi konferencia. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lurdi rendezvényközpontban. Idei témájuk: Van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az ígét pedig Földessy Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdeti. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvény Központ, Budapesten a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor ma és holnap, május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok ma szombat délután és este két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma, szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Isten a te életedben is működik.

A hallgatóságban volt egy Lídia nevű istenfélő bíboráros asszony Tiatira városából, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy hallgasson mindarra, amit Pál mondott.

Lídia volt az első ember Európa földjén, aki keresztényé lett. Túl sokat nem tudunk róla. Valószínűleg hajadon vagy özvegy lehetett, mert ha lett volna férje, azt megemlítették volna abban az időben. Foglalkozását tekintve gyapjúfestő és kiskereskedő volt. Vállalkozó szellemű embernek ismerték, aki mindig valami többre törekedett. Nem érte be annyival, amennyie volt, amit már elért. Tiatirából származott, de szülőföldjétől messze, Filippiben telepedett le, és ott önállóan kereskedést nyitott. Ez nem volt megszokott, mindennapi dolog akkoriban. Abban az időben egy asszonynak elmenni messze, egy európai nagyvárosba, közel a tengerparthoz, ahol leszázalékolt nyugdíjas római katonák, katonatisztek éltek, és ott árulni a portékáját, ehhez nagy bátorság kellett. Olyan asszony lehetett, akire ma azt mondjuk, a jéghátán is megélt. Ugyanakkor istenfélő nő is volt. Filippiben volt néhány zsidó is, és nem véletlen, hogy Lídia megtalálta ezt a néhány mélyen hívő asszonyt, és velük együtt imádkozott. Szombaton bezárta a boltot, maga mögött hagyta a munkának minden gondját, és kiment a városon kívülre, a folyópartra imádkozni. Megértette, hogy több az élet, mint csupán a munka, a pénz vagy a siker. Kereste az Urat, és megtalálta. A Szentlélek megnyitotta a szívét. Mindaz, ami történt vele és benne, Isten műve volt. Ő oltott vágyat Lídia szívébe az Isten dolgai után. Ő hozott az útjába olyan asszonyokat, akik már tudták, kihez imádkoznak, és akik megmutatták neki az élő Istenhez vezető utat. Isten volt az, aki nem engedte Pált és társait másfele menni, hanem valósággal kényszerítette, hogy akkor Filippibe menjenek. És ugyancsak az Úr volt az, aki Pál apostollal éppen azt mondatta ki, amire ott szükség volt. Mindent ő végzett el.

ez az Isten a te életedben is működik. A te szívedet is megnyitja. Hozzád is elküldi azokat az embereket, akik által közelebb kerülhetsz az Úrhoz. Csak légy résen. Figyelj az isteni vezetésre, és tedd meg a magad lépéseit. Lídiának szombatonként az üzletét kellett bezárnia, hogy együtt imádkozhasson az asszonyokkal. Neked mit kell hátrahagynod, félretenned ennek érdekében?

áldozathozatal nélkül nincs növekedés, nincs fejlődés. Valamit valamiért. És az Úrért bármit érdemes feladni, mert ő sokkal többet tud adni annál, mint amit te elhagysz érte.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 16-a. Jelenések könyve 14. fejezet, 14-től 20. versig. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az emberfiához hasonló. A fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki a sarlódat, és aras, itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learatták a földet. Egy másik angyal is kijött a mennyei templomból, akinél szintén éles sarló volt. Egy másik angyal is kijött az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt. Erezd neki éles sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szőlőszemek. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vér ömlött ki 1600 futamnyira, és a lovak zablájáig ért. 1933-ban Martin Buber, világhírű zsidó vallásfilozófus, egy keresztény teológussal vitatkozott. A vita tárgya Jézus Krisztus volt. A keresztény megkérdezte Bubert, miért nem tudják elfogadni a zsidók Jézust messiásnak. Az osztrák származású rabbi erre azt felelte, hogy a világban annyi nyomorúság van, érezzük benne a megváltatlanságot. Buber érvelése logikusnak tűnhet, különösen annak fényében, ami a II. Világháború idején történt a zsidó néppel. Jézus megváltotta az emberiséget, de nem törölte el a bűnt, nem szüntette meg a bűn hatalmát. Az ember továbbra is dönthet úgy, hogy a széles utat választja, és utat enged az önzésnek, a gyűlöletnek, az irigységnek, a hatalmi vágyaknak, a féktelen kívánságoknak, szenvedélyeknek. A világ végső megváltása Buber értelmezése alapján valóban még hátra van. Eljön az Úr napja, amikor Jézus megjelenik dicsőségben, és helyreállítja a világ rendjét. Az utolsó ítélet képe félelmetesnek tűnhet, de csak azok számára, akik szembe mennek az Úr akaratával, akik nem akarnak megtérni, elutasítják Jézus kegyelmét. Akik az Úréi, azoknak az a nap a dicsőség napja, a hazatérés napja. Ugyanazzal a Jézussal fogunk találkozni, aki értünk meghalt és feltámadt. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: mai áhítatot Roberta Jones írta Kentuckyból, az Egyesült Államokból. Lyukas zsák. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Haggeus próféta könyvének első fejezetének 6. verse. Még mindig nálam van nagyapám textil zsákja, amiben kukoricamagot tárolt. Egy csinos folt díszeleg rajta, amit nagyanyám vart rá gondosan. A nagyszüleim keményen dolgoztak, és tudták, hogy minden elvesztegetett kukoricaszem pénzveszteséget is jelent, amikor a kukorica eladásáról vagy a kukorica kenyér mennyiségéről van szó. Megértették Haggeus próféta szavait, aki lyukas erszényről beszél. Haggeus az elvesztegetett áldásokra gondolt. Arra bátorította az izraelitákat, hogy kövessék Isten törvényét, majd élvezzék Isten áldásait. Ehelyett azonban engedetlenekké váltak. Lelki életük egy lyukas erszényre hasonlított. Akik hazatértek a babiloni fogságból, most szép otthonokat építettek maguknak, a templom viszont befejezetlen maradt. Az engedetlenség tönkretette életüket. A nagyszüleimre és Haggeusra gondolok, amikor saját életutamat vizsgálom. Ha figyelmen kívül hagyom Isten szavát, nem készülök fel a komoly kihívásokra, amikor a lelki erszényem lyukas, akkor áldásokat vesztegetek el. Nagymamám tűvel, cérnával vart foltot nagyapám kukoricazsákjára. Az én lelki erszényemet több bibliaolvasással, imával, bűnbánattal, keresztény közösséggel és szolgálattal foltozhatom. Isten segítségével megjavítható lelki erszényünk, így az áldások bőségesen túlcsordulhatnak. Istenünk, segíts nekünk kitartóan kutatni és imában kérni a te akaratodat. Amen. Napi gondolat. Isten áldásai a legeslegjobb ajándékok, amiket kaphatok. Imádkozzunk hálával azért, amit elődeinktől tanultunk.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Várnai Zseni.
1: Csodálatos.
0: Miért keresnék távoli csodákat? Hiszen, hogy élek, maga is csoda. Csodálatos, hogy volt idő, nem éltem. Csodálni ezt meg nem szűnök soha. Csoda, hogy látok, hallok és beszélek. Csoda, hogy érzek és gondolkodom. Képzeletemben képek szárnyasodnak, s betűhálommal őket elfogom. Hát nem csoda, hogy írok egymagában. Sejtelmem nincs, hogy honnan ez zene. Miért éppen én, s nem ő, vagy tán a másik, e furcsa szellem titkos búhelye? Csodálhatnám a napot és a holdat, s az érthetetlen szót, hogy végtelen. De miért szállnék a messzi csillagokra, hiszen csoda az én kis életem.

szellem, oly egyszerű, és mégis oly csodás. Ahogy a rügyből a levél kipattan, mégis mi hát egy új fogantatás? Mi az a furcsa láz, szeretni, vágyni? Mi a remegés? Mi a félelem? S mi különös, úgy csüggni, mint halálig egy idegen, egy másik életen. A gyermekem az életemnek mása. Ő én vagyok, de mégis ő maga. Csodáltam őt, amikor járni kezdett, mikor kibudjant legelső szava. S hogy egyre nőtt, akkor már félni kezdtem. Lehetséges, hogy ő még én vagyok? S mikor benne is képek szárnyasodtak, akkor éreztem, hogy már elhagyott. Csodálatos, hogy mennyiféle kép van, s ahány ember, meg annyi képzelet. Mindenki lát, csupán röptén elfogni, kevesen tudják ám a képeket. Művésznek mondják az ilyen varázslót, aki szavakba, színbe, kőbe vés. De honnan ez? Én is miként csinálom? Ez az, ami oly rejtelmes mesés. Csodálkozom, csodálkozom, hogy élek. Azt sem tudom, miből, meddig, hogyan. Akár a mag, amely egy sziklacsúcson gyökeret ver, s kövek közt megfogan. A szél a gyönge magvat elsodorja, de erős az élet és megtapad. Csodálatos az élet, és hogy élek, s hogy én is adtam életmagvakat.

0: Örvendjünk Isten teremtett műveinek.
1: A jó egészség alapelvei. A hetedik napon Isten befejezte munkáját, amelyet alkotott, és megnyugodott minden munkájától, amelyet alkotott. 1 Mózes 2:2-3. Gondolatok az ígéről. Isten fenntartotta a hetedik napot az ember számára és javára, s teremtőnk dicsőségére. Isten azért adta a szombatnapot, mert az ember szükségletei megkívánják, hogy legyen egy nyugalom napja, amikor megpihen a munkától és a gondoktól. Egészségünk és életünk veszélyben lenne, ha nem volna egy pihenőnapunk a hat napi munkavégzés után. A szombat arra hív bennünket, hogy szemléljük teremtőnk dicsőségét az ő műveiben. Isten azért kívánja, hogy ezt tegyük, hogy jobban megértsük akaratát és tetteit. Jézus is összekapcsolta tanításait a természet jelenségeivel. Fontos, hogy a szent nyugalom napján minden más napnál nagyobb figyelemmel tanulmányozzuk azokat az üzeneteket, amelyeket Isten írt fel számunkra a természetben. Olvassuk figyelmesen megváltónk példázatait, amelyeket a mezőkön, ligetekben, a szabad ég alatt, a világos réteken mondott el. Ha közeledünk a természet szívéhez, Krisztus valóságossá teszi számunkra az ő jelenlétét, s szívünkhöz szól békéje és szeretete által.

0: Tej és méz.
1: Ti fogjátok örökölni földjüket, mert én adom azt nektek örökségül, a tejjel mézzel folyó földet. Mózes 3. könyve, 20. fejezet, 24. vers. Vajon hányan rohantak be Izrael fiai közül Kánaánba, abban a reményben, hogy tejjel és mézzel folyó folyókat látnak? El tudjátok képzelni? Éppen Jerikó fölött mondhatnánk egy tejpatak, amely egy virágos réten folyik keresztül. A város kapuin keresztül pedig egy aranyló mézes patakba ömlik, amely a város szélén levő erdőből ered. Aztán a kettő, immár hatalmas gyöngy és aranyfolyamként gyorsan lefelé folyik a hegyoldalban. Igazából a kép nem is olyan vonzó. Ez volt Isten ígérete? Tej. A boldog tehenek édes tejet termelnek, amely nagyszerű ízű. És ahhoz, hogy boldogok legyenek, fűre és tiszta patakokra van szükségük a legelőjük mellett, ez a boldog kép a gazdák leghőbb álmaiban is megvan. A paradicsom képe egy tejjel folyó föld. És a méz? Méhek milliárdjai zümmögnek a tehenek körül, lakmároznak legelőkön, gyümölcsösökben, kertekben és réteken található, sokszínű virágok által kínált lakomából. A méhek hazaviszik a virágport, és aranyló finomsággal alakítják orgonával és vadvirágokkal ízesítve. Az édes, jellegzetes nektárok különleges ízt adnak a nagyi kenyerének. De tej és méz együtt? Brenda megtanított arra, hogy a kettő nagyon is jól megfér egymás mellett, a gyógyulás érdekében. Amikor a hangom úgy kezd hangzani, mint egy fűnyíró motorja, ő hozza nekem a tejet és a mézet. Egy csésze majdnem forró tej egy kanál mézzel keverve megkönnyebbülést és gyógyulást hoz a hangszálaimnak. Biztos vagyok benne, hogy Józsué is ezt a keveréket használta minden reggel, mielőtt a csapataihoz szólt. Tudjuk, hogy jóval később Kleopátra, egyiptomi királynő is tej és mézkeverékét használta különleges királyi fürdőihez. Vegyél hetente legalább egy teljes mézes fürdőt, és bőröd mindig gyönyörű, puha és tiszta lesz, és mindig királynői arcbőröd lesz. Nem tudom, hogy működik-e, de azt tudom, hogy Isten olyan illusztrációt használt, amely megértő mosolyt csal az egykori egyiptomi rabszolgák arcára. Tej és méz. A paradicsom ígérete. Várod már a tejjel és mézzel folyó földet? Mit kell tenned, hogy felkészülj arra a csodálatos napra, amikor a paradicsom már nem ígéret, hanem valóság lesz?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Május 16-án a következő kép szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jobb könyvének 9. fejezete 4. verséből olvasom. Bölcs szívű és hatalmas erejű ő, ki tudna ellene szegülve épségben maradni? Az Új Szövetségi igét Péter első levele 5. fejezete 3. verséből olvasom. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Gőgbe haraptunk az Édenben, gőg sújtott Ábelre, gőg öntötte el a világot. Gőgből épült torony, gőg szőtte József ruháját, testvérei szívében a gyűlölet hálóját, a gőg tette kegyetlenni a fáraót, Dávid iránt Sault, majd Absalont. Góliát termeténél is csak a gőgje volt nagyobb. A gőg miatt pusztultak el a betlehemi gyermekek. A gőg beszélt Mártából Mária ellen, a farizeusból a vámszedő ellen, az idősebb fiúból az öccse ellen, Simonból a bűnös nő ellen. A gőg vakította meg az írástudókat, a nép véneit, Kajafást, Heródest és Pilátust, hogy felismerjék Jézusban az Isten fiát. A gőg emelte a keresztet a Golgotán, és szegezte rá a Názáretit. Alázat és gőg mozgatja a világot. Az alázat felemel, a gőg porba dönt. Az alázat ajándékként veszi a földet, a gőg elpusztítja. Az alázat fele barátnak látja a másik embert, a gőg ellenségnek. Az alázat akkor is hit, ha nem vallásos. A gőg hitetlenség akkor is, ha vallásosnak mondja magát. Ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Bizony, van menny és van pokol. A mennyben beszélgetés hallatszik, és a nehéz kérdések végre válaszra találnak. A pokolban nincsenek kérdések és válaszok, csak a sértett gőg hangja, fogcsikorgatás. Imádkozzunk! Ábel van itt, Hágár a gyermekkel, Uriás, de az imént láttam Jobot is, ő meg ott Mária a vámszedővel beszélget. Háborúk, üldözések, lágerek áldozatai, akiknek a vére, csendje, hangja, megadása vagy nekifeszülése, el sem kezdett vagy félbeszakított élete, mondata valaha égre kiáltott a földről. Rengeteg a nő és a gyerek. Hogyan kerülhettek ide? Kérdezem. Csak úgy, hogy az okát magad sem tudod. Amen. Az áhítatot Németh Zoltán írta, amelynek alapjául a következő igék szolgáltak. Bölcs szívű és hatalmas erejű ő, ki tudna ellene szegülve épségben maradni? Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.

Jacob és Wilhelm Grimm testvérek egyik története egy idős asszonyról szól, aki megözvegyült. A fia és a menye befogadták a házukba, hogy velük maradhasson, s hogy a kislányuk ne legyen többé egyedül. A nagymama jó egészségnek örvendett, de az öregség miatt kezdte elveszíteni látását, hallását, és így a tájékozódását is. Amikor a család leült enni, ő néha lejtette az ételt a padlóra, vagy szétfröcskölte az italát, mert eléggé remegett már a keze. Egy nap, amikor kiöntött egy pohár tejet az asztalra, a fia és a menye felháborodott, és onnantól a konyha sarkában lévő kis asztalkán kellett ennie, ahová általában a seprüket és a takarító eszközöket szokták tenni. Szomorúan és lemondóan evett ott a nagymama, elszigetelve a szeretteitől.

Egyik este, vacsora előtt, amikor a kislány néhány kockával játszott, az apja érdeklődést mutatott az iránt, amit a kislány épített. A gyermek elmagyarázta. Egy kis asztalt fogok készíteni, hogyha majd nagy leszel, anyuval együtt tudjatok rajta enni a konyha sarkában. Aznap este, ahogy nézték, ahogy a mama egyedül eszik a sarokban, mindketten sírva fakadtak. És attól a pillanattól kezdve elhatározták, hogy a nagymama is velük fog enni, együtt, mindannyian, a nagy asztalnál. Ettől kezdve soha többé nem zavarta őket az idős asszony tehetetlensége.

történet néhány szóban mély bölcsességet fejez ki. Három nemzedékről van szó. A nagyszülőkről azt mondja, hogy az unokák olyanok számára, mint egy korona. A gyermekekről azt mondja a mese, hogy a szülők büszkék rájuk. Mindannyian benne vagyunk ebben a történetben, még ha nem is vagyunk mindannyian szülők vagy nagyszülők, de mindannyian gyerekek vagyunk, és mindannyiunknak mély tisztelettel kell viseltetnünk az elmúlt generációk iránt. Az idősek tisztelete nem csupán udvariasság vagy hagyomány kérdése. Ez Isten világos parancsa. A Szentírásban az Úr különösen hangsúlyozza az idősek megbecsülését, a korosabb testvéreink nem csak életük tapasztalatai miatt értékesek, hanem Isten munkájának is különleges résztvevői. Sajnos napjaink kultúrája sokszor háttérbe szorítja az időseket, pedig ők az élő példák a hűségre, kitartásra és Isten iránti bizalomra. Családban, a gyülekezetben és a közösségben fontos, hogy az ifjabb nemzedék tanuljon tőlük és alázattal forduljon hozzájuk. Timóteushoz írt első levelében Pál apostol arról beszél, hogy ha az özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, azok neveljék magukat istenfélő magatartásra. Először a saját házuk beliekkel szemben, és fizessék meg a szülők munkáját.

hogyan mutatod ki a tiszteleted az idősek iránt a mindennapokban? Keresed-e a lehetőséget, hogy tanulj tőlük és meghallgasd őket? Miként tudsz segítséget, bátorítást nyújtani egy idős testvérnek? Rájuk úgy kell tekinteni, mint akik sok próbán, küzdelmen mentek keresztül, és akik sokat tanultak az élet iskolájában. Megérdemlik a szeretetet, tiszteletet és gondoskodást.

az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr. Mózes harmadik könyve, 19. fejezet, 32. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A lelki első segélyszolgálatok világnapja. 1997-ben, május 16-át a lelki első segélyszolgálatok világnapjává nyilvánította a lelki első segély telefonszolgálatok nemzetközi szövetsége. E napon szeretnék fölhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus és krízisoldó hatású. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú fő celebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét, előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű aljnövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész föl nem fedte. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy elárásban rátaláltak a bibliai Betsaida városra, ahol fölfedezték Szent Péter házát és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tópartján végzett évekig tartó fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El-Arany néven ismert helyszín a legendás Betsaida városa. A szenzációs felfedezés talán Szent Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas, bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notley, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt. Tegnap, pénteken kezdődött a Szeretet Híd. A Szeretet Híd, Kárpát-medencei református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a református szeretetszolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 000 önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, amelyhez idén közel 13 000 önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol föl. A szeretetszolgálat arra buzdít minden résztvevőt, hogy a saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni. Legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma, szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Az az igazság, hogy amikor az ember túl van egy nehéz időszakon, vagy látszólag túl van egy nehéz időszakon, mint Barnabás és Pál, talán emlékszünk rá, hogy Ciprusban volt egy nagy összecsattanás azzal a bizonyos Bar Jézussal, és ott Pál apostol még igazából egy nagyon szigorú hangot is megütött, és kénytelen volt egy olyan jelet bejelenteni Istentől, hiszen nem kérte, hanem bejelentette, ami még a helytartónak is igazából álmélkodás mellett a Krisztus megismerése felé való segítését jelentette, de aztán tovább mennek, és úgy tűnik, hogy hát akkor innentől kezdve minden talán zökkenőmentesen fog haladni. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy a pizidiai Antiochiában igazából fölkérik Barnabást és Pált, hogy szóljanak, miután elolvasták a kötelező igéket, a proféciákat, a Tóra megfelelő szakaszát, és akkor Pál egy hatalmas erejű bizonyságtétellel áll elő, amiben az ősatyáktól kezdve egészen a profétákon keresztül beszél arról, hogy eljött Jézus, a Messiás. És ez a hatalmas erejű bizonyságtétel oda vezetett, hogy ha valaki elolvassa ezt a történetet, azt találja a 42. verstől a 13. fejezetben, hogy amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Itt nagyon fontos, hogy egy dupla csoportot látunk. Ott voltak a zsidók, akik hittek a proféciáknak, és most úgy követték Pált és Barnabást, mint akiknek rádobbant a szíve arra, hogy beteljesedett a profécia a Messiás érkezéséről. És van itt egy másik csoport, van, aki úgy értelmezi, hogy az istenfélők csoportja. Itt azért van egy nagyon komoly kifejezés, amire szeretném mindenkinek a figyelmét irányítani, az istenfélő prozeliták, ami azt jelenti, hogy ők eredetileg pogánynak születtek, tehát nem volt zsidó felmenőjük, ősük, családtagjuk, de valami miatt megcsömörlöttek a mindenféle idegen istenségeknek a szolgálatától, követésétől, és elkezdték keresni az élő Istent. Hát hol találhatták volna meg? Hát természetesen a zsinagógákban találhatták meg az élő Istenről szóló tanítást, és mikor a kereszténység elindult, hadd mondjam ezt a furcsa kifejezést, hódító útjára, akkor egy hatalmas tömeg volt szerte az akkor ismert világon, akik már elindultak az élő Isten keresésére. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Istennek volt egy előkészítő munkája, hiszen elkezdte a szíveket mind a zsidó származásúak, mind a pogány származásúak között előkészíteni az evangélium befogadására. És amikor a prozeliták meghallották, hogy megjött a Krisztus, na most tessék elképzelni, hogyha valaki elindult az élő Isten keresésére, hát az első dolgok között találkozott a messiási proféciákkal, hiszen a Tóra felolvasásánál, a proféták felolvasásánál újra és újra előjöttek a messiási proféciák. Tehát számukra ez ugyanolyan reménység volt, annyi különbséggel, hogy egy túlfűtött, és ezt most pozitív értelemben mondom, túlfűtött vágy volt a szívükbe, hogy pont most érkezik a Messiás, hát ez a nép, akikhez csatlakoztunk, ezredéve várja. És most, amikor mi Isten keresőkké lettünk, jönnek ezek az emberek, és mondják a hírt, hogy de hát eljött a Krisztus, hát az életét adta, hát az ő vére árán váltság van. Nem véletlen, hogy Pál és Barnabás arra biztatják ezeket az embereket, akik nem akarnak tőlük elszakadni, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. Hát, hogyha nem az evangélium lenne a kezünkben, és nem az Isten igéje lenne a kezünkben, akkor úgy kéne folytatódjon, hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Mert hogy ez annyira szép, annyira pozitív, annyira lelkesítő. És mi nagyon sokszor, bocsánat, de a missziót is úgy képzeljük el, hogy egy-két nehézség után valahogy ezek mögöttünk maradnak, és soha többet elő nem jönnek. Hiszen túléltük, átéltük, túllépünk rajta, és már lehet is haladni előre. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, jóval később fogja majd Pál apostol megfogalmazni, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen. És ott, ahol erőteljesen elindul az evangélium munkája, ott hatalmas erővel szokott neki kezdeni az ellenmunkának, az ártó munkának lelkünk ellensége az ördög. Tessék csak hallgatni, hogy van a folytatás. A következő szombaton az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Hát ez még eddig a győzelem, ugye? Hiszen biztos, hogy nem volt az egész város a zsinagógában, de ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik elmentek, a zsidó származásúak a zsidók között, a pogány származású, istenfélő prozeliták pedig a maga familiájában, családjában, rokonságában elkezdték mondani, hogy azok az emberek, akik idejöttek, milyen fantasztikus hírrel érkeztek. És nyilván ki a kíváncsiság, ki egyéb módon ösztökölve, de a lényeg az, hogy odament. Hát ez egy óriási ajándék. Lehetne? Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Na most azt hiszem, hogy ha valami visszatetsző, az, amikor két hívő ember egymásnak esik. És amit én most mondtam, a pogányok szempontjából mondtam, kedves hallgatóim. Tessék csak arra gondolni, hogy mit tudtak. Hát, hogy vannak itt a zsidók, akik hirdetik az élő Istenről szóló tanítást. Mégpedig elég nagy lelkesedéssel tehették, mert hogy az Úr Jézus egyébként, még Jeruzsálemben azt találta ezzel a misszió munkával kapcsolatban mondani, hogy a világ végére elmennétek azért, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy volt a lelkesedés, és nagy volt a belső késztetés. Igen ám, de most azok a zsidók, akik meglátták, hogy amit ők soha nem értek el, bocsánat, ide jön ez a két ember, elkezd prédikálni egy szombaton, elmondtak egy ige hirdetést, és utána a következő szombatra összejön az egész város. Féltékenység, harag, önzés, pártoskodás, irigység. Ha valaki ezt a listát hallja, akkor nagy valószínűséggel egyből eszébe jut, hogy de hiszen a Galácia levélben Pál apostol később ezt szépen felsorolja nekünk a test cselekedetei között. Mint amihez nem kell Isten lelkének a munkája. Egyébként, ahol ez megjelenik, ott nem Isten lelke munkálkodik. Olyan nincs, hogy féltékeny vagyok, de egyébként hívő. Meg, hogy gyűlölködő vagyok, de egyébként kedves testvér az Úrban. Vagy, kedves hallgatóim, és ezt nagyon kérem, hogy ne felejtsék el, nincs arany középút a keskeny út mellett. Tehát nincs úgy, hogy valaki a keskeny úton jár, valaki a széles úton, és valaki megtalált egy még jobb utat, ez az arany középút. Ha valaki gyűlölködő, féltékeny, haragtartó, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat, jó, ha tudja, hogy nem Isten lelkének a munkája az a szívében, ami van. Ez nem azt jelenti, hogy egy hívő ember nem lobban haragra. Félre ne tessék érteni. De a hívő ember nem rossz indulatú. És még olyan is előfordulhat, hogy egy hívő ember azt fogja érezni, hogy mit csinálnak azok, akik itt körülöttem ténykednek, mint hogyha éppen valamit ellopni akarnának, vagy megszerezni akarnának, amiért én fáradoztam, de ez nem féltékenység, ez alkalmattán néha csak a tisztánlátás, és lehet, hogy a másik oldalnál kell keresni a tolvajságnak a lelkét, ami nem a Szentléleknek a munkája. De most menjünk csak egy kicsit ide-vissza. Szóval káromolva mondtak ellene, ami azt jelenti, hogy olyan kifejezéseket használva, ami átkozta Pált, átkozta Barnabást, és átkozta az általuk prédikált Krisztust. Ez egy nagyon súlyos helyzet. Nem először fordul elő a történelemben akkor, és nem is utoljára, sajnos a történelem számos esetben bizonyította, de mindig borzalmas, amikor megtörténik. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta, Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Hát milyen válasz ez? Tebe semmi szelítség, semmi gyöngétség, semmi kedvesség, semmi megértés, semmi feltétel nélküli elfogadás nincsen. Hát már miért lenne? Pála és Barnabás, hogy érkeztek a Pizidiai Antiókiába? Akiket Krisztus kirendelt arra, hogy nagykövetként képviseljék az ő tanítását. Maguk tanítását hirdették? Nem. Krisztusról tettek bizonyságot? Igen. Szembe lehet ezzel az igazsággal fordulni? Igen. És aki elutasítja? Bocsánat a szóért, ez most nagyon fájdalmasan fog hangzani, de magára vessen. Nem úgy van, hogyha valaki azt gondolja, hogy itt nem megfelelő hirdetni a Krisztust, akkor a Krisztus hirdetője az elhallgat. Nem zárhatja el senki az élő Istennek az üdvösségről szóló üzenetét a makacságával és konokságával. Maximum lerázhatja magáról vagy az övéiről. Valaki ajtót mutathat Krisztus bizonyságtevőjének, de azt nem akadályozhatja, hogy a szomszéd ajtón bemenjen, ahol befogadják. Egyébként az Úr Jézus, amikor először küldte ki az apostolait, azt tanította nekik, hogy ha valahol befogadnak,

0: az, ami történik. Sok mindent nem ért. És ez rendkívül fontos, hogy Isten pedig nem azt mondja neki, hogy te Illés, gyerünk vissza, hanem Illésnek megadja a lehetőséget, hogy beszélgessen az élő Istennel. Ahhoz, hogy Illésnek a lelke helyreálljék.
1: Köszönöm szépen. Hóreb hegye, a Sínai hegy, a Hórebnek a két oldalán két nép élt, az egyik Sínainak, a másik Hórebnek nevezte, tehát ugyanarról a helyről van szó, ahol annak idején Mózesnak adta a két kőtáblát. Székely Marika.
2: Hát a Kármel hegyi történetnél úgy gondolnám, hogy az is nagyon fontos, hogy Illés egymaga volt a 400 Bál pappal szembe, és a népet kérdezte, hogy kihez akarnak tartozni. Tehát a nép ugye sántikált egy kicsit, mert hol ide, hol oda, és az Úr nem tűri ezt a kettősséget. Már az oltár építésénél is szinte emlékeztette a népet, hogy a 12 törzs és úgy készítette el az áldozati helyet. És hát borzasztó nagy dolog történt ott, és hogy az Úr megmutatta a hatalmát. És ugye másnap meg kimerülve, hát mit tehetett volna vele Jezábel, amikor az Úr előző nap megmutatta neki, hogy milyen hatalma van. Mégis azt mondja, hogy vegye el az életét. És amit ő ment, az egynapi járásra volt. És a párnapos kenyér és víz ivással meg 40 napig volt képes, és nem véletlen, hogy a Hóreb hegyéhez kell neki menni, ahol a 10 parancsolatot kapta a nép, ahol ott volt a népnek a fogadalma, hogy megtesznek mindent, amit az Úr akar. És amikor egy ilyen fizikai, lelki kimerültség van, akkor vagyunk a legtámadhatóbbak. És nem szabad elfelejteni, ha egyik nap annyi erőnk volt, hogy a falakat is meg tudjuk bontani, akkor másnap ugyanúgy kell kérni azt az erőt, mert minden nap föl kell töltenünk az energia raktárainkat, mert ha csak a magunk erejére akarunk hagyatkozni, akkor arra semmire nem lesz erőnk. De az Úr minden nap pont annyit ad, amennyire nekünk szükségünk van.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula, aztán István.
3: Láthatjuk, hogy ha a megpróbáltatás oldalát vizsgáljuk, egy darabig talán ki tudunk tartani, de eljön az a pillanat, amikor úgy tűnik, még egyszer hangsúlyoznám, hogy az ördög győzedelmeskedik felettünk, és amit mondtátok, tehát a Jóisten nem hagyja magára egy pillanatra se. De ha a kortörténeti hátteret nézzük, és beleélném én magam, vagy mi lennünk bármelyikünk Illés helyébe, akkor ez nem egy könnyű dolog. És ez ráadásul érvényes a végidőre is. Tehát nem lehet a félelem az Úr a mi életünkbe, mert tudja Sátán, hogy hol a gyenge pontunk, és valahol Illésnek is ismerte a gyenge pontját, annak ellenére, hogy tisztában volt az isteni felhatalmazása. Menj, figyelmezted Izraelt, az Aszályt, utána jönnek a csapások, minden bekövetkezett. De hát ezt idegekkel és szérnával bírni, ahogy ma is szoktuk mondani, nagyon, nem könnyű dolog, és én úgy érzékelem, hogy Jóisten éppen ezért volt toleráns, türelmes, és nem viselkedett elítélően, mert ez egy rendkívül

0: reggeli feladat volt, és a kereszténységre is mi könnyű helyzetben vagyunk, meg könnyen élünk, mert nincs ennek olyan megpróbáltatások, mint sok helyt másútt a kereszténységben.
1: Köszönöm szépen. István?
2: Számomra az a elgondolkodható, vagy megdöbbentő talán, hogy a Illés a Kármely hegyen egy hatalmas győzelmet aratt. És ez a hatalmas győzelem bebe még benne van egy momentum, amit többféleképpen lehet értelmezni, jól és rosszul is, mert ugye, hogy háromszor négy vödör vízzel lelocsoltatja az áldozatot, meg mindent, hogy nehogy a lángoló bagyon, ami tulajdonképpen az igazi jelt jelentette. De szerintem nem ez kellemetlenségét fogott fel Illésnek, hanem én ebben látom a nagy hitét. Úgy azt is látom, hogy ennek ellenére biztos teljesíteni fog az Istennek a akaratát, tehát lángolóban is megmutatjuk, hogy ki az igazi élő Isten. És ezután a hatalmas győzelem után is teljesen emberi magatartás az el tud csüggedni. Tehát más az, amikor nincs ilyen feldobott állapotunk, hogy így mondjam, és más, amikor van egy hatalmas sikerélményünk, vagy egy beteljesedett reményünk, és utána elcsüggedünk. Tehát ez egy klasszikus emberi magatartás. És itt kapcsolódnak Tiborhoz, amit mondott, hogy az Isten tudatosan vezeti őt, nem azt mondja, hogy miért csináltad, miért vagy ilyen, miért nem láttad, mi történt, stb. És azt mondja, hogy gyere, a Kármelyhegytől, gyere a Hórep-hegyéhez, és ott majd ez a kapcsolatod van Istennel, ez romlott meg. Tehát nem bízol bennem, gyere közelebb, és akkor majd meglátod, hogy ez a kapcsolat egy élő kapcsolat, az Istennel való kapcsolat. Tehát ebben a tanulság az, hogy sosem szabad felállni. Lehet, hogy rögtön nem kapunk választ az imádságunkra, ez gyakran előfordul. De nem szabad türelmesnek lenni, mert az Isten mindig velünk van, és ő tudja, hogy mikor, milyen időben, milyen módon reagál erre a mi problémánkra, kérésünkre.
1: Gyula?
0: Láthatjuk, hogy a kísértés akkor igazán nagy, amikor úgy érezzük, hogy győztünk, és éppen abban a pillanatban tudja megfordítani a lelkiállapotunkat. Mélyen ezt a tanúságot vonjuk le, hogy ha egy nagy győzelem csúcsán vagyunk, utána számíthatunk, hogy jön a vereség is, mert a sátán az nem alszik.
1: Köszönjük szépen, menjünk tovább. Ugye idáig arról volt szó, hogy krízis helyzetben imádkozzunk, most pedig, amikor úgy tűnik, hogy Isten nem hallgat meg. Vannak olyan helyzetek, amikor az imádságunk úgy tűnik, hogy Isten nem hallgat meg. János első levele, 5. fejezet, 14 és 15. verse. Kulcsár Anikó.
3: Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.
1: Igen. Tehát ez egy jellegzetes helyzetben hangzik el János levele. Már keresztény üldözés van, stb. A jeruzsálemi templom már le van rombolva, ott állnak a keresztények, a megtért pogány keresztények, ott vannak a zsidó keresztények, most hogyan tovább? Mi történik az életünkbe? És olyan szépen azt mondja, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, ha pedig bármit kérünk, meghallgat, akkor tudjuk, hogy már szinte meg is kaptuk, amit kérünk tőle. Tele van az életünk ilyen lehetőségekkel. Tokics Marika?
4: Azt látjuk, hogy az ima az egyetemes emberi szükséglet. És a Zsoltárok könyvéről azt is szokták mondani, hogy az imádságoknak a gyűjteménye, mert az ember részére a reménységet, a bátorítást adja. És például itt van a 62. Zsoltár, csak az első két versét olvasnám föl, ami arra bátorít, hogy nyugodjunk meg Istenben. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget, csak ő az én kősziklám és szabadítóm. Ha bármilyen örömünk vagy bánatunk van, nyugodtan fordulhatunk a jó Istenhez. imádságban beszélgethetünk vele. Tegyük meg, mert lelkileg meg fogunk erősödni.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor.
5: Eredetileg nem erre gondoltam, de ha már Marika elkezdte olvasni a 62. Zsoltárt, nem tudom, észrevettétek, hogy belesül a Zsoltáros a Zsoltárba? Ez az egyetlen Zsoltár. Elkezdi az imádságot, olyan rendes hívő imádság, és akkor így fölrobban, és azt mondja, hogy meddig támadtok még egyetlen emberre. És elkezdi mondani, hát nem úgy tűnik, mint akinek éppen csendesül a lelke. De tetszik tudni, egy gennyesedőben levő seb nem fog meggyógyulni, hogyha kozmetikushoz megyünk. Azt ki kell vágni. És ott az Úr előtt kifakad ez az egész. De tessék megnézni, utána majd visszatér, egy pár vers múlva is azt mondja, hogy csak Istennél csendesül le lelkem, tőle kapok reménységet. És azt is mondja utána, hogy és nem ingatozom felettébb. Ami azt jelenti, hogy nem vagyok én a magam erejéből olyan nagyon-nagyon, de ha az Úr megtart, akkor még akár stabil is lehetek. De amit én szerettem volna eredetileg a szívetekre tenni illéssel kapcsolatban, még visszakanyarodva egy picit, hogy őnek is úgy tűnhetett, hogy az Úr nem hallgatja meg. És ez a magánya miatt volt. És bármennyire is sokféle helyzetben használják az előbb Anikó által olvasott János első leveléből származó igét arra sokan, hogy ezek szerint azt mondunk Istennek, amit akarunk, mert akkor ő ugrik, és valaki azt mondta, hogy ezért kell megmondani Istennek, hogy hófehér Mercedest kérek, mert akkor tudja Isten, hogy mit akar, és meg is fogja adni. Én meg úgy gondolom, hogy Isten nem egy ilyen mennyei automata, hogy fönt bedobom a kérést, alól kijön a válasz, és akkor ez így működik. Mert Isten jelenlétében az egyik legfontosabb dolog, hogy ráhangolodok az ő akaratára. És azt drága megváltótól is ezt látom, elmondja, még a Getsemáné kertben is elmondja, és azt mondja, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Meghallgatta az Úr Jézust az Isten? Meg. Hogy lett? Ahogy az Isten akarta. De ez nekem az üdvösségem.
1: Anikó?
3: Én ezt a gondolatot szeretném folytatni, mert mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a meghallgatott ima, amikor elmondtuk már bocsánat a kívánságlistát, és akkor kívánságlista teljesítve. Igen. És ez volt Isten feladata, tehát minden rendben van. Nem, ő akkor is meghallgatja az imádságunkat, ha nem azt kapjuk, amit kérünk. Bocsánat, amikor egy gyerek kér valamit a szülőtől, nem mindig azt mondjuk neki, hogy igen, igen, hanem van, amikor azt mondjuk, hogy kisfiam vagy kislányom, ez most nem szolgálná a javadat. És lehet, hogy a gyereknek ez első körben nem tetszik, de lehet, hogy majd megérti. Mondjuk nem lehet mindig csokoládét enni éjjel-nappal, mert az nem lenne jó. Tehát kell némi más táplálék is. És az is lehet, hogy azt mondja Isten, hogy igen, én is így gondolom, de nem most van az ideje. Tehát, hogy ő jól látjuk, hogy arra vezetne az útja, de valami miatt még a várakozás idejében vagyunk. Tehát a meghallgatott imádság fogalmát azért egy picit úgy kéne tekintenünk, hogy az nem csak az, amikor igen, az van és kész, hanem Isten mindegyiket meghallgatja, csak a nekünk szükséges módon válaszol rá.
1: Köszönöm szépen, László testvér.
6: Igazából Isten azokat az imákat teljesíti, imakéréseket, amelyeket hitből mondanak. Hát Jézus Krisztus mondta, hogyha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy essen a tengerbe, és a tengerbe esik. És sajnos mi úgy imádkozunk, hogy ez a mustármagnyi hitünk sincs benne az imában.
1: Köszönöm szépen, Marika.
7: Isten a szeretet, és ő mindig jót akar. Hajunk szála sem esik le, anélkül, hogy ő ne tudná. Mindenről tud, és ismeri a szándékunkat is. És elgondolkodtunk, hogy amikor gondolkodunk, hogy mit akarunk a gondolataink mögé elrejteni. Isten tenyerén élni a legcsodálatosabb dolog, mert Mi nem látunk mindent, az Isten viszont mindent tud, és minden körülményt lát. Ugye ő határozza meg a születésünket és a halálunkat, hogy a kettő között mi van, milyen életet élsz, hiszel-e benne, attól függ, hogy mi lesz utána. És ha az imánkra mindig a tökéletes pillanatba és tökéletes módon válaszol az Isten, mert az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. És Isten tisztítani akar, hogy vessük el a bűnös énünket, hallgassuk a Szentlélek tanácsát, és szenté váljunk az Úr előtt. És amikor az imákban ugye sok mindent elmondunk, utólag nem szégyeljük azért néha, hogy mi mindent kértünk, amit hát bizony nem kellett volna.
1: Köszönöm szépen, István.
2: Itt van még egy nehéz dolog, ez a várakozás. Ugye az ember azt szereti, hogy rögtön azonnal mindjárt. És ez a várakozásban nem veszük észre azt, hogy tulajdonképpen ezzel segít elmélyednünk a vele való kapcsolatunkban. Tehát nincs rendben a kapcsolatunk Istennel, nem a megfelelő mértékű ez a kapcsolat. És ezzel azzal azt akarja felhívni a figyelmünket, hogy jobban bízunk benne, és jobban bízunk rá az életünket. Tehát ez a türelmetlenségnek ez a motivációja, nem pedig az, hogy rögtön azonnal mindent megkapunk tőle. De megfelelő időben, megfelelő módon mindig megkapjuk ezt. Tehát ez a türelemnek a hozzátartozója.
1: Köszönöm szépen. Jézus idejében a rabbik mindig egy önálló imádságot tanítattak meg a tanítványaikkal, és a tanítványok is oda mennek, és a saját kór elvárása szerint mondják, hogy Uram, taníts meg minket arra az imára, amelyet te mondasz el. Nézzük, hogy mire tanította őket Máté Evangélium 6. fejezet 9. versétől a 13. verséig. Varga Gyöngyike.
8: Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Köszönöm szépen. Ennek egyetlen egy szava sem volt új a zsidó gondolkodásban. De mivel ezek a gondolatok már megtalálhatók voltak, de ahogy Jézus ezt elrendezi, új töltetet, új jelentést, új lelkesedést, új hitet, új reményt jelentett a zsidóság számára, és el kell mondjam, hogy az úri imádság, vagy ahogy mondjuk mi atyánk, a legszebb imádság a Bibliában. Kikutathatatlan, kimeríthetetlen gazdagságot jelent. Úgy az ember, mint az Istennel való viszonyában.
5: Én csak egy mondatot tennék ehhez hozzá. Ha valaki úgy érzi, hogy elakad, és nem tud imádkozni valami miatt, természetesen elmondhatja a mi atyánkot. De ha valaki úgy érzi, hogy elakad, de meg szeretné fogalmazni a mondani valóját, használja vázlatnak a mi atyánkot, és a tematikát, amit a mi atyánk fölvett témákat. Ha szépen sorba vesszük, kezdve az Isten tekintélyének az elismerésétől, egészen a legvégén az Isten dicsőítéséig, biztos, hogy az imádság helyén való lesz.
1: Egy haldokló édesanya a felnőtt fiát, amikor fogadja, akkor azt mondja, hogy egyre kérlek, fiam, az életed minden egyes estéjén lefekvés előtt mondd el a mi atyánkot. A fiú nem volt keresztény, világi életet élt, ivott, kocsmázott, társaságba járt, de az édesanyjának mindig betartotta az ígéretét, lefekvés előtt elmondta a mi atyánkot. Aztán egyszer elkezdett rajta gondolkodni, és néhány év múlva elment teológiát tanulni, lelkész lett belőle. Miért? Mert ezt az imádságot mondta. Bölcs volt az édesanya, és kitartó volt a fiú, és ez az ima teljes mértékben átalakította a jellemét, a helyzetét, az Istenhez való viszonyát, és az ima ez így van ma is. A mi atyánk az átalakítja a gondolkodásunkat. Menjünk tovább, igen, Marika. Igen, röviden.
7: Igen. Ugye kisgyerekként szinte, pláne aki hívő családban van, megtanulja a mi atyánkot. De csak elmondja, felnőtt korban értjük meg igazán, hogy mit is jelent ez az ima. És ugye mindjárt az első szóra hívnám fel a figyelmet, hogy mi. Tehát nem csak az én imám, hanem nekem mindannyiunkért kell imádkozni. És hát amikor imádkozunk, akkor Jézus nevében kérjük, hogy hallgassa meg az Úr. Hát Jézus nevének olyan ereje van, hogy amiatt képes teljesíteni a kérésünket. És hát a mindennapi kenyerünkhöz úgy nem csak a lelki, meg a fizikai eledelt gondolnám, hanem a reménységet is, mert annélkül nem tudunk élni. És amire úgy végig gondolva rájöttem, hogy egyetlen egy dolgot kell neked megtenni az imába, hogy bocsásd meg az ellenünk vétkezők. Mindent az Atya csinál, mindent tőle kapunk. És amikor azt mondjuk, hogy tiéd az ország, hatalom, dicsőség mind örökké, tehát az idő is az Úré.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor dicséret, bűnvallás, kérések és hálaadás. Visszakanyarodunk Dániel könyvéhez, a 9. fejezet 4. versétől a 10. verséig bezárólag. Mit mond az ige számunkra? Tokics Marika.
4: Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó Uram! Nagy és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk, és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és ellened lázadtunk, eltértünk parancsolataitól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell, még ma is, nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, amelyet ellened elkövettek. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát. De mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket szolgái, a proféták által adott nekünk.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagy-nagy nemzetet átfogó és végiggondoló imádság, amely feltárja a jelen helyzetet, és ezt az egész jelen helyzetnek a gyógyítását az Úrra adja, az Úrnak adja át. Anikó?
3: Marika már az előbb említette a Mi Atyán kapcsán, hogy ott is azzal indul, hogy mi. Tehát nem egyénként áll meg Isten előtt az ember, hanem egy közösség tagjaként. És Dániel imádságából tisztán látszik, hogy ő teljesen azonosul a népével. Pedig, ha belegondolunk, azok a bűnök nagy része, amelyeket emleget, nem ő követte el személy szerint, de elfogadta azt a tényt, hogy Isten mint népként kezelte és népként bánt a népével, akik elfordultak tőle, és ennek a népnek a részeként Dániel esedezik az egész közösségért, Istenhez bűnbocsánatért. És most kicsit jöjjünk a saját házunk tájához. Nekünk is nagyon sokszor szerintem nagy szükség lenne, hogy a mi magyar népünkért imádkozzunk, mert Isten nem véletlenül helyezett minket ide, ahol vagyunk, és szükségünk lenne arra, hogy Isten kegyelmesen hajoljon le hozzánk, és mi pedig felismerjük, hogy sajnos, amiket itt Dániel mond, azért elég sok mindenben mi is ludasak vagyunk, hogy nem tartottuk meg a parancsát, hogy eltértünk tőle, de Isten még azért, hogyha imádkozhatunk, és még hangzik a figyelmeztetés, az azt jelenti, hogy még van kegyelmi idő, és ez hihetetlen nagy ajándék, hogy most még mehetünk hozzá.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még egy észrevételem van, hogy gyakorta elhangzik most különböző szószékeken, hogy a lelkipásztor egyes szám első személyben imádkozik. Ennek is megvan bizonyos alkalmakkor a helye, de mintha most divattá vált volna, pedig itt Dániel azt mondja, hogy mi, miénk arcunk pirulása. Tehát a szószék az nem az egyéni imádság, hanem a közösségi hála imádságnak a kifejeződése. Egy nagyon gyors, csak egy mondat.
5: Ez az individualizmus, ez egy új divat. De csak arra akartam emlékeztetni lévén, hogy Anikó említette, hogy jöjjünk magyar nemzetünkhöz egy kicsit közelebb. Tessék már végigolvasni a nemzeti imádságot, a himnuszt. Kölcsei Ferenc olyan dolgokat vallott meg Isten előtt, és mondja el, hogy bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és ott sorolja a következményeket is, ami ez emberileg neki köze nem volt. De aki Isten elé megy, és a népéért megy, annak azonosulnia is kell a népével. Nem őróluk beszélünk, hanem mi rólunk.
1: Magunkról. Köszönöm szépen. Egyéb kérdések az imával kapcsolatban. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse, Jakó Rózsika.
9: Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
1: Köszönöm szépen. A hit az Új Szövetség egyik legfontosabb szakkifejezése. Az Ószövetségben a hit még megfelelő kifejezés, még megfelelő szó sincs rá, ez az ámen, de az Új Szövetségben Jézus, az elfogadás, a gondviselés, ezek mind olyan fontos kifejezések, hogy átértékelődik, és az egész Új Szövetségnek a centrumává, a súlypontjává válik a hit kifejezés. Még egy gondolat, egy nagyon rövid gondolat, igen?
7: Az a példa jutott eszembe, hogy ha a terhes anyukába ott van a köldök zsinór, és ott van a magzat. Ha a köldök zsinór olyan, mint az ima, és azzal valami történik, akkor meghal a magzat. Hogy nekünk annyira fontos, hogy imába az Úrhoz kapcsolódjunk, mert a bűnnek következményeit a generációk is el kell, hogy viseljék. És ahogy Dániel imájába az elődök hibáját magára vette, és azt kérdezném, hogy a jövő generációjának mi mit adunk át, mert a mi bűnünket ők fogják megsínyleni.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, összefoglalás.
9: Dr. Szigeti Jenő vallomás a szeretet titkáról, 80. oldalról hoztam. Imádságaink megüresedésének oka legtöbbször abban van, hogy száműzzük belőle a gondolatot. Isten nem azt várja el tőlünk, hogy értelmetlenné váló szavakat mormoljunk tiszteletére, hogy okosakat mondjunk neki, de azt sem akarja, hogy szavaink mögött legyen ott elmék gondolkodás módunk újulása. Ezért nincs igazi imádság meditáció nélkül. Csak úgy lehet igazán Istennel beszélgetni, ha mérlegre teszem gondolatban önmagam, a múltat és a várható jövőt, vagyis Isten örök jelenében utalom minden dolgomat. Annak a tudatában élem az életem, hogy Isten is jelen van. Az ilyen okos imádkozás ritka kincs. Imádkozásunk általában inkább a szokásaink vagy érzelmeink uralma alatt van. Nem a lélek megnyugvását tükrözi Istenben, hanem a lélek pánikját, és ha kihűl, üres panel ima lesz belőle, előre gyártott, végig nem gondolt mondatokból. Az érzelmektől kormányzott imádságot szalma láng imának is lehet nevezni. Csak lángja van, s a lángokból nem lesz parázs. Az ilyen ima elszürkül és kialszik. Perjéjét pedig elfújja a szél.
1: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Jövő héten ismét várjuk kedves nézőinket és hallgatóinkat. A következő gondolatsor Hitben járni címmel található, és az Úr áldását kívánom mindenkinek, és az imát gyakoroljuk. Most pedig mi is gyakoroljuk és befejezzük egy imával. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a gyakorlati imát, hogy az élet legkülönbözőbb lehetőségeiben tudunk imádkozni. Amikor öröm ér, amikor bánat ér, amikor elcsüggedünk, amikor magányosak vagyunk, amikor elveszítjük kedves barátunkat, hozzátartozóinkat, rokonainkat, akkor is imádkozhatunk, mert az imádság megerősíti az ember lelkét, az ember szívét pedig odafordítja teremtőjéhez. Add, Urunk, ha meg is botlunk, ha el is esünk, mindig imádságos szívvel fel tudjunk állni. Mindezt köszönjük, Urunk, a te fiadnak, Jézusnak nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az evangélikus egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az evangélikus egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy felelősséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az evangélikus egyház társadalom érdekében végzett szolgálatára, különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatban szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és a vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket. Az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során fölmerülő kérdéseket, és egyezhethessünk a nemzet szolgálatában fölmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök és a Tisztelet és Szabadság párt. Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva, december 31-én lejár a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért az idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése, az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4 dunamelléki, dunántúli, tiszáninneni és tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket. Ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, amelyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron között. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Tanuld meg a víztől követni utadat. Tanuld meg a tűztől, mindenből hamu marad. Tanulj az árnyéktól őrködni éberen. Tanulj a sziklától megállni helyeden. Tanulj a naptól, mely nyugovóra tér. Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen, hogyan kell életed leélni csöndesen. Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred, hogy kell szépen élni és szépen halni meg. Tanuld a féregtől, semmi sem fölösleges. Tanulj a rózsától tisztán maradni meg. Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed. Tanuld a folyótól, utadból ne térj meg. Tanulj az árnyéktól alázatos lenni. Tanulj meg a naptól szüntelen haladni. Tanuld négy évszaktól ismerni az időt. Tanuld a csillagtól, hogy az égben erőd. Tanulj a tücsöktől, ha magad vagy, zenélj. Tanuld el a holdtól, hogy semmitől ne félj. Tanulj belátást a sastól. Ha vállad súlynyomja, nézd meg, milyen terheket cipel a hangya. Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses. Tanulj kismadártól, szabadon repülges. Tanulj a báránytól, legyél szelíd, mint ő. Mindentől tanuljál, mert minden veszendő. Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen, tanítson, mi meghal, és léted örök leszent.

A rózsa. A német költő Rilke egy időben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon vezetett át. A kereszteződésnél állandóan egy koldusasszony tartózkodott. Alamizsnát kéregetett a járókelőktől. Mindig ugyanazon a helyen üldögélt. Mozdulatlan volt akár egy szobor. Kezét előre nyújtotta, szemét a földre szegezte. Rilke soha nem adott neki egy fillért sem. Barátnője ellenben gyakran belecsúsztatott a koldus kezébe egy-egy pénzdarabot. Egyszer a fiatal francia nő csodálkozva meg is kérdezte a költőt. Te miért nem adsz soha semmit ennek a szegénynek? Olyas valamit kellene adnunk neki, amit nem a kezének, hanem a szívének szánunk, válaszolta a költő. Másnap Rilke egy rózsabimbóval érkezett. Egyenesen a koldusasszonyhoz ment. A rózsát belehelyezte a kezébe, és tovább akart menni. Ekkor azonban váratlan dolog történt. A koldusasszony felemelte a tekintetét, ránézett a költőre, nagy nehezen felkelt a földről, megragadta a férfi kezét, és megcsókolta. Majd a rózsát erősen a szívére szorítva eltávozott. Egy héten át nem látta. A másik héten ismét ott ült az utcasarkon, a szokott módon, szótlanul, mozdulatlanul, mint korábban. Miből élhetett egész héten át, mikor semmit se kapott? Kérdezte a francia barátnő. A rózsából, válaszolta a költő.

Valami jobbat? Egy ateista istentagadó propaganda anyagból iratokat küldött egy hitben élő fiatalnak. Javasolta azok elolvasását, s kérte adjon véleményt arról, hogy azok mennyivel értékesebbek és kiválóbbak a Bibliánál. A fiatalember ezt válaszolta. Ha ön valami jobbat tud a hegyi beszédnél, szebb történetet ismer a tékozló fiú hazatérésénél, meghatóbbat tud az irgalmas szamaritánus tetteinek leírásánál, vagy erkölcsileg színvonalasabbat a 10 parancsolat rendelkezéseinél, vigasztalóbbat a 23. Zsoltár sorainál, továbbá ha tud valamit, ami az Isten szeretetét kinyilatkoztatja, az ő kegyelmét az ember szívhez megnyerőben eljuttatja, ha ismer valamit, ami az ember földi életét boldogabbá teheti, mint a Krisztus válsághalálának elfogadása, ha ismerete van olyas valamiről, ami biztosíték arra, hogy az örökké valóságot a mennyországon kívül dicsőségesebben lehet eltölteni, akkor küldje el mindezeket nekem, a lehető leggyorsabban.

itt született e városban, azóta itt éldegélt. Városába igyekezvén arra járt egy idegen. A bölcset megszólította, s érdeklődött ridegen. Milyen népek laknak erre? Milyenek itt az emberek? Az öreg csak felnézett rá, s lassan visszakérdezett. Mondd, te vajon honnan jöttél? Hol élted az életed? Ahol laktál, hogy érezted, milyenek az emberek? Csupa, csaló, önző, lusta, igaztalan és hazug. Ezért hagytam magam mögött, s idáig hozott az út. Hát, azt bizony nem jól tetted. Elhagytad az otthonod, ott hagytad a szülőföldet, de itt is csak azt kapod. Az emberek oly galádok errefelé, mint felétek. Rossz célpontot választottál. Rosszból van itt temérdek. Csupa csalót fogsz találni, önzőt, lustát, hazugot. Azt se tudod, hogy mit mondok. Igazat vagy hazudok, és a vándor fordult egyet, sarkon fordult, s távozott. Úgy látszik, mindegyik város, minden ember átkozott. Alig telt el egy fél óra, s jött egy másik utazó. Illendően köszöntötte, úgy, ahogyan az való. Kíváncsi volt ő is arra, amit meg is kérdezett. Aztán mondja, errefelé, milyenek az emberek? A bölcs kicsit gondolkodott. Hát, milyenek nálatok? Ha te előbb elmeséled, megjönnek a válaszok. Lám, a vándor büszkén mondta. Hol máig éltem életem, csupa igaz emberrel volt eddig dolgom én nekem. Mindenkinek segítenek, mindenkihez kedvesek. Egyszerű mind, egytől egyik, igazak és rendesek. Vajon itt a városodban milyen az ember és a nép? Kérdezte az a bölcs öregtől. Elmeséled, ha várok még? Szerencséd van. Városunkban csupa kedves ember él, szólt az öreg, s a helyiekről minden szépet elmesélt. Ugyanazt fogod találni nálunk, amit nálatok. Békésen élnek a népek, mesébe illő állapot. Vándort mindez megnyugtatta, s fütyörészve ment tovább. Csodásnak látta a világot, nem úgy, mint az ostobák. Egy helybéli ifjú ember, a bölcset ismerte rég, meghallgatva a két beszédet, szitta a bölcset ezért. Hát, öreg, csalódtam benned. Így kétszínű hogyan lehetsz? Sohasem hittem rólad, hogy bárkit így félrevezetsz. Bizony, tévedsz, ifjú barátom, válaszolta a jó öreg. A világ szívünkben tükröződik. Mindenki másképp éli meg. Kinek a szíve túl gyanakvó, nem láthat jót, helyén valót. Nem fog találni kedves embert, csak is galádot és csalót. Ám ki szívét szeretettel és jósággal tölti fel, járhat bárhol a világon, olyan emberekre lel. Gondold meg, kedves barátom, téged kik vesznek körül? Szívedben, ha jó a válasz, örömöt kaphatsz örökül.

Valaki egyszer észrevett egy pillangót, amint éppen a bábjából próbált kimászni. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta, ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. De ami kibújt a bábból, az nem lepke lett, hanem egy szétroncsolt szárnyú lény. A növekedési folyamatot nem lehet felgyorsítani. Csak azt érjük el, hogy tönkretesszük.

Más világ. Körbenézek, sehol senki. Egyedül vagyok. Újra fent vagyok, újra egyedül vagyok. Éhes szempárok tekintenek fölfelé, jönnének, de nem tudnak. Segítenék, de nem engedik. Kereslek és várlak. Kereslek. Te nem talállak. Te azt mondod felhő, én azt mondom otthon. Te azt mondod távol, én azt mondom mindenhol. Te azt mondod nehéz, én azt mondom gyere. Te azt kérdezed, szeretsz? Én azt mondom, van. És én megmutatnám, odaadnám, megosztanám, megtanítanám. Kivált a világból egy másik. Kinőtte, túlnőtte. Más van, más, mint eddig. Más, mint máskor. És hogy mi a neve? Nem tudom. Csak más. Más szabályok, más érzések, más nézetek, más világ. Megmutatnám, odaadnám, megosztanám, megtanítanám. Itt, ami neked felhő, nekem otthon. Itt élvezet az élet, nincs fájdalom, nincs félelem. Itt harmónia él a lelkemben. Halkan lépkednek a gondolatok, finoman érintenek az érzések. Itt más, itt otthon van, itt minden van, minden, amire szükséged lehet. Körbevezetlek, gyere, tarts velem. Látod, hallod, érzed? Engedd el magad, ne foglalkozz most semmivel, ne foglalkozz a világoddal, hol harcok dúlnak a szívekben, hol egymáshoz mérik magukat az emberek. Itt más van. Itt te vagy, én vagyok a lelkünkkel, halkan, csöndben. Figyeld a tested, figyeld a lélegzeted. Hallod a csöndet? Megérkeztél. Itthon vagy, otthon vagy. Lágyság van és érzet van, mosoly az arcodon, megérkeztél. Érezd, töltődj. Figyeld a szíved, figyeld a dobbanását. Mostantól erre figyelj. Mondd, mit érzel? Itt, ahol neked távol, nekem mindenhol. Figyelek, befelé figyelek, viszem bárhova, viszem mindenhova. Nálam van, részemet képezi, velem van. Itt nincs távolság, nincs űr. Itt mindenhol ott vagy. Mindenhol ott vagyok, hiszen vagyok. Lásd kicsit más szemmel, lásd meg, hogy amit keresel, benned van. Ahol te vagy, ott van minden, ami benned él. Így van veled mindenhol. Tekintetedben csillog, benne fénylik. Látom benne, nincs távol, itt van, benned van. Amire és akire rápillantasz, megérinted a tekinteteddel, az most részese lehet. Itt vagy és itt vagyok, mindenhol vagyunk. Te azt mondod nehéz, én azt mondom, gyere. Nehéz a sok-sok fájdalomtól,
nehéz az emberektől, nehéz a múlttól, nehéz a jövőtől. Nehéz, mert állsz, egy helyben állsz, megkötnek a szavak, megkötnek az érzések. Én mondom, gyere. Te mondod, nehéz. Én látom, te látsz. Most érzed, hogy távol. Most érzem, hogy mindenhol. Megmutatom, megtanítom, más lesz, mint máshol, más lesz, mint máskor. Más lesz az élet, más lesz a léted. Add fel azt, és csukd be a szemed. Engedd el, és észre sem veszed. Megérkeztél, gyere! Most már veled vagyok, most már velem vagy. Együtt vagyunk. Körbenézek és látlak. Itt vagy, megérkeztél. Hiányoztál, hiányoztam. Mondd, szeretsz még? Kérdezed. Én nem értem. Miért kérdés a megkérdőjelezhetetlen, a szeretet állapot, a szeretetem van. Itt van, velem van, mindenhol van. Érzed? Itt nem kérdés a kérdés többet. Megszűntek a kétségek, megszűntek a hiányok, megszűntek a kérdések, más van. Itt egy másik világ van. Világ a világban, vagy inkább világ a világon kívül.

Sába királynőjével kapcsolatban sok a legenda, és a művészeteknek is kedvenc témája a királynő alakja. A királynő Salamonnál történt látogatásáról a Biblia két helyen is ír. Ezek hitelességét Jézus megerősíti. Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét, és íme nagyobb van itt Salamonnál. Érdekes, hogy látogatásáról nem csupán a Biblia, hanem a Korán is beszámol, annyival toldva meg a tudósítást, hogy a királynő elhagyta pogány hitét, és egy Isten hívővé lett. A királynő hallott Salamon bölcsességéről, és szeretett volna meggyőződni annak valóságáról. Az uralkodó gyógynövényekkel, fűszerekkel és arannyal megrakodva érkezett Salamon udvarába. Sok kérdést tett fel a királynak, amikre bölcsen megfelelt. Látogatásának eredményét úgy összegezte, hogy a felét sem mondták el annak, amit személyesen megtapasztalt. Ez általában fordítva szokott lenni. Salamon viszonozta az ajándékokat, és a királynő visszatért hazájába. A régészek szerint ez a haza a mai Jemen területén található, az arab félsziget délnyugati peremén. Ebből adódóan Sába királynő valószínű sötétbőrű volt. Történelmi neve Bilkisz. Egyes hírek szerint Aksum, Dubgornban megtalálták az etióp és német régészek Sába királynő palotáját. Jemen még nem nyílt meg a tömeges turizmus előtt. A piacokon járva a következő dolgokat láthatjuk. A bazár polcai tömjéntől, mirhától és egzotikus fűszerektől roskadoznak. Ezek tették Jement hajdan nagyjá, és ezeket vitte magával a királynő. A másik érdekesség az ezüstművesek utcája. Itt ékszereket, fegyvereket, karkötőket árulnak, amik szintén a régmúltat idézik. Ezek a tények is igazolják, hogy a királynő látogatása és személye valóság és nem mítosz.

Szigeti Jenő, a hitünk mérlege. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Az akar idejekorán aratni, aki nem szeret a vetéssel fáradozni. Isten a munkában rejtette el az áldást. Aki a munka ellenértékében keresi az áldást, téved. Maga a munka, egyenlő, részesedés Isten teremtői hatalmából. A mi teremtő Urunk azért adott képességeket, hogy rajtuk keresztül megáldjon másokat, és megtanítson hálát adni, vagyis elfogadni. Az önmagukban bízó nagyképűek éppen úgy nem látják meg Urukat, mint ahogyan az álszent háládatlanok. A legértelmetlenebb dolog a világon az, ha imánkban Isten kioktatjuk a tennivalóiról. Sokszor ezzel akarjuk felettetni azokat a feladatainkat, amivel Isten bízott meg minket. Ő úgy tanít a hálaadásra, hogy sokszor nem az eltervezett szerint történik az életünk. Az Isten ellen lázongó ember elveszíti a hálaadás örömét. Jób szenvedéseinek mélységes poklában sem feledkezett meg a hálaadásról. Mert míg a hálálkodás fájdalmas, megalázó teher, a hálaadás felszabadult öröm, Isten jelenlétének öröme. Én azért hiszek Jézusban, mert észrevett engem. Meghallgat, és velem jár az úton. A hitem próbája pedig az, hogy tudok-e hálát adni azért, mert társam akar lenni az utamon. A legtöbb ember azért nem hisz Jézusban, mert nem veszi észre, nem hallgatja meg, és nem akar mesterével együtt haladni. A hitetlenség kórokozói a hitetlen hívők, akik csak névleg Krisztus követők, lelkileg viszont halottak. Aki csak valamiben hisz, nem látja meg azt a valakit, akiben hinni egyedül érdemes. Sokszor éles, kritikus szemmel is vak, mert indulatai a másik ember ellen elkövetett bűnei és önző érdekei megvakítják. Hiszen egy forintos is eltakarhatja a napot, ami természetesen sokkal nagyobb, mint az a kis kerek fémdarab. De hogyha ez túl közel van a szemünkhöz, akkor a napfény is homályba marad.

Az öröm 10 parancsolata. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömet. Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is. Szívből ismételgesd: Isten, aki engemet szeret, mindig jelen van. Szüntelenül törekedj arra, hogy a jó oldalukat lásd az embereknek. Könyörtelenül üzd el magadtól a szomorúságot. Kerüld a panaszkodást és kritikát, mert ennél semmi sem nyomasztóbb. Munkádat örömmel és vidáman végezd. A látogatókat mindig szívesen, jó indulattal fogadd. A szenvedőket vigasztald, magadról felejtkezz el. Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos lehetsz benne, magad is rátalálsz.

Lukácsi Vilma, Isten kavicsai. A kezdet ködétől elválasztva hömpölyög az idő végtelen. Kis kavicsok az Isten kezéből belehullunk. És csak úgy merem végig gondolni a gondolatot, hogy akkor, ha a mi időnk lejár, ugyanaz a kéz lenyúl majd értünk, és tenyerébe időtlen bezár.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Úgy kapunk, ahogy adunk. A mai ige: Máté evangéliuma 5-7. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Gondolatok az ígéről. Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsájt meg, sem az, ha megelégítik szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Jakab 2:13. Próbáljunk a mai napon megbocsájtani. Próbáljunk másokat hordozni és elviselni. Legyünk szelídek, jóságosak és gyöngédek. Ne ítéljük meg túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne menjünk bele semmiségek miatt cívódásokba, és ne osztogassuk szűkmarkúan az elismerésünket. Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és irgalmat nyerni. Legyünk hát irgalmasak, hogy irgalmasságot nyerjünk. Teljesítsük ennek a boldog mondásnak a feltételét, hogy az ránk is érvényes lehessen. Hát nem kellemes kötelesség kedvesnek lenni. Nem sokkal jobb, mint összeférhetetlennek és haragosnak mutatkozni, hiszen a kedvesség önmagában is áldott. Hát még milyen gazdag jutalom, az érte járó irgalom. Csak a végtelen kegyelem tud ilyen ígéretet tenni. Mi csupán filléres irgalmakat gyakorolunk embertársainkkal szemben, az Úr viszont minden adósságunkat elengedi. Van-e szívhang? Országos pünkösdi konferencia. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lurdi rendezvényközpontban. Idei témájuk: Van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az ígét pedig Földessy Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdeti. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvény Központ, Budapesten a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor ma és holnap, május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok ma szombat délután és este két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma, szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
1: Énekeljük énekeskönyvünk 30. énekét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. 3 verszakot énekeljünk ebből az énekből.

Imádkozunk. Teremtő jó Istenünk, szerető édesatyánk, hálás szívvel állunk meg szent színed előtt ezen a szent szombatnapon, hogy megköszönjük neked a te végtelen kegyelmedet, szeretetedet, jóságodat. Drága jó Istenünk, köszönjük neked a mögöttünk lévő hetet, de nem csak a mögöttünk lévő hetet, hanem a mögöttünk lévő hónapokat, éveket, évtizedeket. Köszönjük neked az életünket. Köszönjük, hogy te gyermekeidként szeretsz bennünket. Szereteteddel átölelsz bennünket, és vigyázol ránk, vezetsz. Urunk, köszönjük neked ezt a szombatnapot, amikor összegyűlhettünk szent házadba, leülhetünk szent lábaidhoz, és hallgathatjuk a te igédet. Beszélj hozzánk, Urunk! Szólíts meg bennünket, hiszen a te igéd fénye az, amely utat mutat nekünk a életünk sötétjében, megvilágítja azt az utat, amelyet te kijelöltél számunkra. Urunk, tudjuk, hogy az út nem vezet, csak az irányt mutatja. Vezetni Jézus Krisztus vezet bennünket ezen az úton. És az ő kezét fogva, ha ő rávetjük pillantásunkat, végig is tudunk menni ezen az egyre szűkülő úton, és az út végén beléphetünk az új Jeruzsálem kapuján az ő kegyelméből. Drága jó Istenünk, az a mi kérésünk, add, hogy a mi hitünk, a mi reménységünk valóra váljon, és hogy egy örök életen keresztül veled lehessünk az új Jeruzsálemben, az örökké valóságban. Kegyelmedért, az Úr Jézus Krisztus kifolyt véréért kértük. Amen.

Már a kettős frontátvonulást jelzett a meteorológia. Záporokkal és zivatarokkal. Meg is érzik ezt a szívbetegek, a keringési zavarokkal küzdők, az alvászavarban szenvedők, az alacsony és magas vérnyomás állandó feszültségében élők, az ízületükre panaszkodók, a nyugtalan neurotikusok. Szervezetünk minden idegszála olyan, mint egy precízen működő élő barométer jelzéseinek csalhatatlan hordozója. Egy precíziós műszer, mely felfogja az éter hullámainak jelzéseit, és nem hagyja nem észrevenni a természet feszült rezdüléseit. Csak lelki életünknek, az a másik Istentől kapott jelzőrendszere, mintha ezzel éppen ellentétben egyre érzéketlenebbé válna az idők jeleinek felismerésére. Hiába sűrűsödnek a jelzések, Jézus szavai szerint az emberek ezekből semmit sem vesznek észre. Hiába zsendül már a fügefa, és dúsan hajtanak levelei, hirdetve, hogy közel van a nyár, és érett a föld az aratásra. Hiába feszülnek már a szelek a földnek négy távoli szegletén, hiába nyög és fohászkodik maga az egész teremtett világ. Tombol a pogányok haragja, háborog és tajtékzik a tenger, lázad a kizsákmányolt természet, a gonoszság elérte az eget. Az erkölcs fuldoklik a szennyben. Még a Krisztust visszaváró szüzek is érzékcsalódásban szenvednek, mert úgy érzik, a vőlegény késik. Így jön el az a nap, váratlanul. Ahhoz, hogy Jézus bölcs szolgaként várjuk, az Istentől vezérelt látásunk épp maradjon, össze ne omoljon. A jeleket mindig tisztán lássuk, és hitünkben kudarcot ne valljunk. Fogadjuk meg, mit az Úr nékünk mondott. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok.

0: Az igét Máté evangéliumából olvasom a 24. fejezetből, a 32. verstől a 35. versig. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt. Tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mind ezek meg lesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Szeretném megköszönni a szép muzsikát, Balsai Spasiva. Tényleg felemelte a mi szívünket Istenhez, és tényleg az Isten igéje előtt kaput nyitott. Jelek. Látjátok a programban, erről szeretnék ma veletek közösen Isten igéjéből beszélni. Ha erről hallunk, akkor bennünk adventistákban egy nagyon érdekes érzés jön elő, egy nagyon érdekes magatartási mód. Kicsit összeborzunk, hát igen, Jézusnak hamar kell jönni, mert ilyen a világ. Beszélünk a társadalom jeleiről, a más egyházak életében lévő jelekről, beszélünk a természet jeleiről, és közben elfelejtkezünk valamiről. Hogy mi a jel? Ó, igen, hát azt mondjuk a földrengés, meg a cunami, meg az, hogy kiukad az ózonpajzs, meg soroljuk tovább a természeti jeleket. Aztán a társadalom jeleiről, hogy igenek, ilyenek az emberek, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók. Mondják az emberek, hogy béke, biztonság, és jön a veszedelem. Aztán beszélünk ilyen-olyan egyházi állapotokról, és mind-mind jel. Igazat mondunk, csak éppen nem használjuk semmire sem. Mert valahol a jelről úgy beszélünk, hogy az rajtunk kívül lévő dolog bizonyos eseményeket mutat, ebből majd számolgatni kezdjük, hogy mennyi idő van még hátra Jézus visszajöveteléig, majdnem minden héten megkérdezik tőlem. És a lelkünkben ott van egy olyan érzés, hogy ráérünk arra még. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy pontosan értsük azt, hogy mi az, hogy jel. Hiszen Jézus azt mondta, a fügefáról vegyétek a példát. Olvastuk az alapigében. Fügefa egy nagyon érdekes fa. A tavasz zsendülését abból lehet megtudni, hogy amikor még minden fa alszik, téli álmát alussza, aközben elkezd zsendülni a fügefa, és a fügefa az a csodálatos fa, ami egy évben Palesztinában háromszor terem, háromféle termése van. Nem véletlen Jézusnak ez a hasonlata. A fügefa egy kicsit Isten népéhez hasonlít. Ezt nagyon sokszor elmondták a zsidó rabbik Jézus idejében, a Talmudban sokszor szerepel ez a példa, a fügefa példája. Jézus is ezt használja. De hogy állunk mi a terméssel? Mert a fügefa zsendül, Jézus visszajövetelének a jelei mutatkoznak, el is tudjuk őket.

mert jelent valamit. És mi legkevesebbet ezzel a jelentéssel foglalkozunk. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy hát azért vannak jelek, mert Isten azt mondja, na most már jövök, és ezért belepiszkálok valamit a természet rendjébe, egy kicsikét majd zűrzavart támasztok, és akkor majd lesznek jelek. És hogy nő a tudásunk, egyre jobban észrevesszük, hogy a jelek okozói mi vagyunk a természetben, mi vagyunk a társadalmi jelek okozói, nem az angyalok, és mi vagyunk nagyon sokszor a vallásos élet jeleinek is az okozói. A mi felelősségünket felejtjük el. És ezzel együtt jár az, hogy nem tesszük fel a kérdést, hogy mit jelent számomra a jel. Jelente nekem valamit a jel? Megváltozik-e az életem attól, hogy látom azt, hogy Jézusnak hamar jönni kell? És itt egy gondolatsor, amit ki kell bontani. Jézus miért beszélt ezekről a jelekről? Ugye úgy kezdi Máté evangélium a 24. fejezete erről, több alkalommal is prédikáltam köztetek, egy kis füzet is megjelent, a Pánik vagy Profécia című kis füzet, nem is olyan régen, biztos sokan olvastátok. Jézus azt mondja, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. És miután óva hitetéstől, utána kezd beszélni a jelekről. Azért, hogy ezek a jelek jelentsenek valamit a mi életünkben. Jelentenek-e valamit a mi életünkben ezek a jelek? Mert miért vannak jelek? Isten egy harmóniára teremtette az embert, mai leckében is tanultuk ezt, és sokszor elmondtuk már erről a szószékről, mindenki tudja. Az ember nem önmagába hordozza az életét. Az élet az egy kapcsolatrendszer. Ez könnyű biológiailag belátni, hogy a környezetünkben élő világgal, vagy a környezetünkben lévő világgal állandó kapcsolatban vagyunk minden szippantás levegővel, kortyvízzel, falat, kenyérrel. Ezer példát lehetne mondani. Az anyagcserénk beleépül ennek a világnak az óriási nagy körforgásába. Isten így teremtett. Ugyancsak így teremtett bennünket közösségi lénynek. Egy ember önmagában nem ember, hanem benne élünk az emberek közösségébe. Szeretünk és szeretnek bennünket. Beszélgetünk, gondolatokat cserélünk, egymásra hatunk. Éljük a mi szociális közösségi életünket. És Isten önmagával is egy ilyen közösségre épített. A hit közösségére. És ez a hit közössége nem egyszerűen azt jelenti, hogy van valami, amit elhiszek. A hit az nem a hitelveknek a sora. A hit az a bizodalmas kapcsolat, ami engem Istennel összeköt. Hogy az én életemben nem csak előre, hátra, jobbra, balra van, hanem van fölfelé is. Hogy ez az Isten állandóan beszélgető viszonyban van Jézus Krisztus által velem. Hogy igaz az, hogy Jézus nem hagy el bennünket, hanem igaz az, amit Máté evangéliumának végéről mindig szoktam idézni, hogy ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Istennel, a másik emberrel, a világgal, közösségben. Ez az emberi létnek az alapja. De önmagunkban is hordozunk egy ilyen közösséget. Békébe vagy-e önmagaddal? Közös nevezőn vagy-e a saját szíveddel? Vajon benned éle a békesség? Milyen viszonyban vagy önmagaddal? Ha ezeket a kérdéseket megvizsgáljuk, ez a mi teremtettségbeli alapunk, akkor azt látjuk, hogy azok a jelek, amiről Jézus beszélt, pontosan ezen a négy területen mutatkoznak meg. És Jézusnak azért kell hamar visszajönni, és ezért jelek a jelek, mert Jézus nem hagyja azt, hogy ez a négyes közösségi rendszer Istennel, emberrel, világgal és önmagammal végképp tönkre menjen, és így végképp az ember megszűnjön lenni. Végképp elveszítsük az életet. Ezért ő hosszan tűr, de hamar visszajön. Hogy állunk ezzel a belső közösségi rendszerrel? Istennel, emberrel, világgal? Önmagunkkal, mert a jelek azok mutatkoznak, és ezek a jelek arra indítanak,

0: bizonyítanak, hogy odaálljunk a tükör elé, és ezek a jelek jelentsenek a mi számunkra valamit. Mert ha nem jelentenek ezek a mi számunkra valamit, valami életújulást, valami változást, akkor ezek a jelek hiába valók. Nem egyszerűen a mi kíváncsiságunk kielégítésére adta Jézus ezeket a jeleket. Nem véletlen megint idézem Máté Evangélium a 24. fejezetét, ahol a jelekről beszél az ige, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. Ha ezek a jelek nem indítanak életújulásra, ami azt jelenti, hogy vissza kell menni ez a négyes kapcsolathoz. Istennel el kell rendezni a világunkat, másféleképpen kell élnünk az emberek között, másféleképpen kell élni a természet világában is, és meg kell találni újra a békességet a mi szívünkben. Ha ez a kapcsolatépítés nem épül, akkor a jelek csak szenzációk lesznek a mi számunkra, és nem értjük azt, hogy mit jelentenek ezek a jelek. Jézus ezeken a jeleken keresztül azt mutatta be, hogy az ember a szakadék felé rohan. Jelei vannak annak, hogy ez a szakadék nagyon közel van. Tönkretettük a természetvilágát, tönkretettük az emberi közösségeket, tönkretettük az önmagunkkal való kapcsolatot, sőt az Istennel való kapcsolatot is. Vajon én, aki megismertem Krisztust, amikor látom azt, hogy a világ a vesztébe rohan, amikor tudom azt, hogy Isten azt akarja, hogy a kapcsolatot ő vele, nekem erősítenem kell, hogy erősítsem a másik emberrel való kapcsolatot, hogy egészséges viszonyban legyek ismét a világgal, és közös nevezőre jussak önmagammal. Vajon ezt megteszem a jelek láttán? Vagy pedig azt mondom, ez rajtam kívül van, rohanjon mindenki a vesztébe, rohanjon a világ a vesztébe, nem törődöm a világgal, a világnak száz bajával. Hogy állunk a jelekkel? Jelentenek ezek a jelek valamit? Mert zsendül a fügefa, csak a vak nem látja. Nézzük egy kicsit körül, hogy mit mondanak a bibliai igék. Nézzük például, hogy a természetről mit mond az ige. Péter apostol 2. levele 3. fejezetét mindjárt ismeritek. Nem szoktunk felfigyelni, valami nagyon érdekes, ezért elolvasom. Péter apostol 2. levele 3. fejezet 10. versétől 13. olvasom. Figyelmesen hallgassátok, és néha megállok. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Jézus előre 2000 évvel ezelőtt elmondta, hogy el fog jönni úgy, mint a tolvaj. És ezt az övéinek mondta. Nekem meg neked. Mi nekünk, akik talán prédikálunk, hogy igen, a természetben jelek vannak. Kiukad az ózonpajzsén, a cunami, és ki tudja még mi. Akkor miért mondja azt az ige, hogy úgy jön el, mint egy tolvaj? Váratlanul. Mert mindenki tudja, hogy van tolvaj. Csak mindenki megnyugtatja magát, na jó, hát azért hozzám nem fog betörni. Így van a mai világ, a mai keresztény. Történik valami annak érdekében, hogy amikor látom a jeleket, ez jelent valamit az én számomra, mert figyeljétek, úgy jön el, mint a tolvaj, és azt mondja, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, ez azt mutatja, hogy a természet világába beáll az anarchia, amihez nagyon közel vagyunk, ezt mindenki tudja. Ökológiai katasztrófáról mindenki beszél. Újrnak róla az újságok, mindenki unalomig tudja. De valahogy úgy vagyunk vele, mint a dohányzással, hogy minden dohány paklira rá van írva az, hogy súlyosan károsítja az egészséget, stb. Kutya se veszi figyelembe, egyetlen dohányos se, nem? Nem tudom, még én olyan embert nem láttam, aki ettől leszokott volna a dohányzásról, nem? Mi is így vagyunk ezzel az igével, ne haragudjatok a profán hasonlatért. Meg fog történni, mert az Isten megmondta, de mi történik az én életemben? Mert figyeljétek, olvasuk csak tovább. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell néktek élnetek, akik várjátok és sietetik az Isten napjának eljövetelét. Ezt már nem olvassuk? Amikor látom azt, hogy a természet világában ott van az anarchia romboló hatása, hogy az emberi bűn következtében, aminek a gyökere az önzés, ugye, mert mindenki tudja, hogy az ökológiai katasztrófa nem azért jön, mert elfáradt a világ, vagy mert az angyalok jönnek, és valami rosszat akarnak csinálni az embernek, hanem azért, mert önzőek vagyunk, és kizsákmányoljuk azt a világot, amit kaptunk az Istentől ajándékba. Jön az önzés, a gyökérbűn, úgy szoktuk ezt mondani. Amikor látjuk ennek a hatását, akkor azt mondja, hát úgyse tehetek én semmit, hát nézem, majd csak lesz valahogy, majd csak kibírom. De az ige nem ezt mondja, hogy akkor álljatok és ne csináljatok semmit, hanem azt mondja, hogy milyeneknek kell néktek lennetek, akik sóvárogva várjátok az Isten fiának eljövetelét. Jelent valamit, hogy én tudom azt, hogy milyen állapotban van a világ? Mert akkor lesz a reménység az enyém, mert így folytatja, de új eget és új földet várunk, az az ígérete szerint, amiben igazság lakik. De ezt az új eget és új földet csak akkor várom igazán, hogyha bennem is lakik az igazság, nem? Ha bennem nem lakik az igazság, hanem csak itt a fejembe, fejhitem van, tudom, hogy mi az igaz, csak éppen a kezem, lábam azt már nem követi, meg a szívem se, akkor a jelek nem érnek semmit. Nem jelentenek semmit. Aztán vannak jelek a társadalomban is, mondjátok. Erről is beszél az ige. Hogyha megnézzük a Timóteushoz írt levélből, a híres második levélből azt az igét, amit nagyon sokszor szoktunk mondani, a harmadik fejezetből, megint olvasom kívülről, tudjátok, Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezet, első öt verse. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. És felsorol itt 18 tulajdonságot. Azt szoktam mondani ekkor, mikor olvasom, hogy mondjatok egyet, ami ma nincs ezek közül. Azt mondja, az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárgók lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók. Szüleikkel szemben engedetlenek, háládatlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Mondjatok egyet, ami ma nem jellemző. Mai ember, ezt mindenki, aki a lelkekkel foglalkozik, tudja azt, a mai ember, a hívő ember is érezni szeretne az érzéktelen világban. És hiába szeretnénk érezni, csak éppen itt vannak ezek a bűnök, amik mind társadalmi bűnök, amit egyedül nem lehet elkövetni. Nem lehet azt mondani, hogy önző vagyok, hogyha egyedül élek egy lakatlan szigeten. Nem lehet azt mondani, hogy pénzsóvárgó vagyok, amikor nincs közöttem, körülöttem senki. Csak a többi társaságával lehet megélni, ugyanis a dicsekvést, a gőgöt, az istenkáromlást, a szüleink iránti engedetlenséget, mind a közösség bűnei, a közösségi kapcsolataink tagadása. Ettől robban szét a társadalom. De vajon hogy állunk ezzel? Olvassuk csak tovább. Az ilyenek a kegyességnek látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Hoppá! Ezek az emberek keresztények, ezek lehet, hogy ott vannak a gyülekezetben, a templomban. Miközben panaszkodnak, hogy igen, a másik önző, a másik ilyen, a másik gőgös, a másik ez, és lehetne sorolni mind a 18-at, közben a mi szívünkben is ott van. És megvan nálunk a kegyesség látszata, az eredeti szöveg, mert úgy lehetne fordítani, a kegyesség álarca, vagy a kegyesség palástja. Kívülről nagyon jó nézünk ki. Csak belül vagyunk mocskosak. Ez Jézus visszajövetelének a jele. A társadalmi élet jelei. Amelyek következtében ugye Jézus Lukács evangéliumának a 21. fejezetében úgy fogalmaz, hogy ettől elhalnak az emberek a félelem miatt és azoknak várása miatt, ami a földre jön. És ez a félelem ott van bennünk is. De hogy látjuk magunk körül ezeket a jelenségeket, mit jelent ez nekünk? Csak annyit, hogy elmondjuk, hát igen, a bűn a gyülekezetben is ott van. Te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy. Hát igen, én is gyarló vagyok, de azért nem mondd, mert akkor én is elmondom a te bűnödet. És szépen a szőnyeg alá söpörjük. Jelentenek valamit a jelek, hiszen a fügefa zsendül. Jézusnak azért kell visszajönni, hogy ez az önzés. Az, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, stb., amit itt felsorol. Ez ne tegye végképp tönkre az emberi életet, az emberi együttélés örömét ne ölje meg. Hogy az ő országa jöjjön el, ahol én nem angyal leszek, hanem ember igazán úgy nagybetűvel írva, hogy ő megteremtett engem a szeretetben. A szeretet közösségében Istennel, emberrel, a teremtett világgal, ahogyan Isten akarja, ebben a négyes kapcsolatban békében magammal, békében a másikkal, békében a természettel, és békében az Istennel. Ha látjuk magunk körül ezeket, akkor csak szörnyűködnünk kell, vagy pedig, és ez nagyon fontos, vagy pedig talán meg kellene térnünk, hogy ne csak a kegyesség látszata legyen meg bennünk, és az erejét ennek a kegyességnek megtagadjuk. Aztán nézzük a vallásos világnak a jeleit. Bőven beszél róla a hitetés alkalmainál, Máté 24-ben, hogy a szeretet meghidegül, a gonoszság megsokasodik. Beszél arról, hogy elárulják egymást, gyűlölik egymást Isten népe körében. Beszél hamis profétákról, akik jönnek. De nem csak Jézus mondja ezt, hanem ha megnézzük a Timóteushoz írt első levelet. Ott is egy nagyon érdekes dolgot találunk. Timóteushoz írt első levélben találjuk a 4. fejezetben azt a nagyon érdekes igét, amelyik így van az első verstől. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. És nagyon érdekes dolgokat sorol fel, ezek tiltják a házasságot, bizonyos ételek élvezését, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy háladással éljünk vele, és így tovább. Ez nagyon egybevág azzal, amit a hamis profétákról mond Jézus. Amikor látjuk ezt, akkor elég szörnyűködni? Vagy vitatkozni kell? Érvelni kell? Vagy újabb fejtágításokat kell tartani? Vagy pedig talán vissza kellene térni oda, honnan elindultunk. Jézussal való személyes kapcsolat újrafelvételéhez, ápolásához. Hogy állunk a Jézussal való személyes kapcsolatban? Az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban? Mert a vallások világában is vannak jelek. És most szándékosan nem azt mondtam, hogy ilyen tanítás vagy olyan tanítás, mert higgyétek el, hogyha most elkezdenék egy tanítást, ami nem bibliai szerű, és a kereszténységben megvan ez a tanítás elemezni, akkor kiderülne, hogy a pokolba vezetőt is jó szándékkal van kikövezve. Mindent valami jó szándékból indítottunk el, és ez a jó szándék szépen lassan levezet a keskeny útról, valami széles útra. És minden ilyen kanyar, vagy minden ilyen tévút az oda vezethető vissza, hogy jön a hitetés. A hit helyett a hitetés. Amikor nem Krisztus követése már a lényeg, hanem az a lényeg, hogy milyen teljesítménnyel tudom az üdvösséget kiérdemelni. Én már ezt se csinálom, meg már ezt is megcsinálom. És abban a pillanatban az én, az eltakarja Jézust. És hogyha az érdekem olyan pici, mint egy 5 forintos, de túl közel tartom a szememhez, akkor a napot se látom, nem? És ez sokszor így van. Persze ezeket az érdekeket meg tudjuk ám magyarázni, hogy igen, hát ez tulajdonképpen nem rossz, ez egy jó dolog, mert én csak a Biblia alapján is, gondoljunk a hamis profétákra, hamis proféta is, erről is prédikáltam, az ígére hivatkozik, csak nem a helyén. Az ígére hivatkozik, de nem megtérésre szólít, hanem meg akar nyugtatni. Hogy ne csinálj semmit. Jó helyen vagy. Üljél csak. Maradj nyugton. Véletlenül se térj meg. Ez a hamis proféta, hamis üzenete. Hogy állunk tehát a jelekkel? Mert van egy negyedik kör is, ahol nem vagyunk békességben. Láttuk most a vallásos életnek a jeleit. Az előbb láttuk a természet, a társadalom jeleit, az együttélés problémáit. És hogy állunk önmagunkkal? Vajon Laodiceának nem ez a problémája? Hogy egy öncsalás állapotában van, azt mondja, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen. Földiekben valóban gazdag volt Laodicea. Egy csodálatos város volt Laodicea. 75 táján, egy évvel lehet előbb, egy évvel utána, egy óriási földrengés romba döntötte Laodiceát. Romváros lett. Róma ilyenkor megkérdezi a várost, hogy a birodalmi segéd rendelkezésetek rá, hogy felépítsétek a várost. Laodiceák visszaüzennek, nincs rá szükségünk, 3 várost fel tudunk építeni, annyi pénzünk van. Hiszen Laodicea környékén voltak az ókori világ egyik leghíresebb aranybányái, óriási szövőipar volt, textilipar volt, a fekete bárányból, a perzsa bárányból, ami koromfekete, itt készítettek ruhát, ami több százszorosa volt annak, amit a fehér ruháért lehetett kapni. Szemgyógyító íral is az egész Közel-Keleten kereskedtek, gazdagok voltak. És mégis nyomorult, nyavajás, vak, mezítelenek. Miért? Mi volt ennek a lelki oka? Az, hogy hol van Jézus Laodiceában? Az ajtó előtt, igaz? Ajtó előtt áll és zörget. És Laodicea most van. Jézus Krisztus zörget a jeleken keresztül, nem? Minden jel egy zörgetés. Beengeded Jézust a szívedbe? Másképp kezd el gondolkodni? Másképpen kezd el élni? Történik valami Jézus szava nyomán az életedben? Mire jó az, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget? Nem arra, hogyha Jézussal újra személyes kapcsolatba kerülök, akkor nem hitetem el magammal, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Nem botránkozom meg azon, mint a laodiceaiak bizonyára, természetes laodiceaiak megbotránkoztak, hogy azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzbe megpróbált aranyat, annak a városnak, ahol a legnagyszerűbb aranybányák vannak. Cicero azt írja, hogy amikor keletre megyek, akkor mindig Laodiceába váltok aranyat, mert ez a legbiztosabb valuta. Bizonyára laodiceaiak azon is megbotránkoznak, hogy védj tőlem fehér ruhát, azt a vacak fehér ruhát. A fekete ruha sokkal drágább, tudnék, nem tudták megfesteni a gyapjút, anilin festékeket még akkor nem ismerték, és a fekete tóga az Rómában az előkelőség jele volt. Vagy szemgyógyítóért, mi termeljük a legjobb szemgyógyítóért, mondták a laodiceaiak. Ugyanígy botránkozunk, hogy mi Jézust engedjük be. Hát Jézusból egy tantétel lett. Azon vitatkozunk, hogy Jézusnak, amikor a Földön járt, milyen ádámi természete volt. Mert egy dogma lett belőle. De hol a személyes kapcsolatom Jézussal? Vajon tudom azt, hogy minden nap ott van mellettem, hogy vele megyek a villamoson, együtt utazik velem a metrón, ott van velem, amikor nem egészen egyenes vagyok. Hogy állok személyesen Jézussal? Hogyha éppen pletyka szóra nyílik a szám, akkor tudom azt, hogy ott van mellettem Jézus, és ő is hallja. Vagy a szememet meggyógyította a szemgyógyító ír, hogy a másiknak nem a hibáját látom, hanem azt, hogy ő érte épp úgy meghalt Jézus, mint én értem. Szoktam erre gondolni? Elméletileg tudom. De ott van Jézus. Mi nagyon sokszor akarunk tenni valamit Istenért. De Isten nem ezt kéri. Isten azt kéri, hogy bennünk Jézus Krisztus tegyen valamit. hogy mi is tenni tudjunk a másik emberért, a világért, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt, hogy a jel az végre jelentsen valamit nekünk. Mi bennünk. Mert a fügefa az zsendül. Azt olvastuk az igében, és ez nagyon megdöbbentő, hogy Krisztus második eljövetele az az ajtó előtt van, és Jézus erről beszélt. Siófokon van egy evangélikus templom, Makovec Imre építette, és még élt a Makovec Imre, többször beszélgettem vele, egyik gyülekezetünket, a Csengeri gyülekezetet akkor tervezte. És egyszer hosszasan beszélgettünk arról, hogy evangélikus templomban nem szokás szobrot tenni, de ő csak akkor vállalja el a siófoki templomnak az építését, ami azóta nemzetközi hírű műemlék, úgy is hívják, hogy bárka, azt is példázza, mert azt mondta, hogy templom legyen olyan, mint a bárka, a közelítő vízözön előtt, tűzözön elől ide lehessen menekülni. Egy nagyon szép igei gondolat különben, hogy legyen benne egy szobor. És ezen az evangélikus presbitérium kiakadt, mert evangélikus templomban szobrot nem szokás tenni. Ez a szobor egy érdekes valami. Makovec azt mondta, hogy nem lesz ott, akkor nem vállalja el a tervezést. A szobor a megfeszített Jézus kereszt nélkül. És ez láthatatlan damil szálon, a szentély előtt, ahol az úrvacsorai asztal van, lebeg. Négy oldalt fel van függesztve, nem lehet látni a felfüggesztést. A megfeszített Jézus kitárt karra lebeg. És akkor Vec egy érdekeset mondott. Azért ragaszkodom hozzá, mert én is próbáltam lebeszélni, segíteni az evangélikusoknak. Makovec azt mondta, tudod, azért kell, mert ez fejezi ki a mai kereszténység lényegét. És akkor értetlenül állta. És a következőt mondta, és ez egy nagyon megszívlelendő. Amíg Jézus itt van a földön, ezt el tudjuk hinni, amit tanított, mi keresztények hisszük. Csak azt nem hisszük, hogy ez a Jézus újra és újra átlépi a tér és az idő korlátait. Két ponton botránkozunk. A mennybe menetelen, és az eljövetelen. És ezért én ezt a szobrot azért gondoltam oda, hogy aki bejön a templomba, az lássa azt, hogy a megfeszített erről a földről ment el, de ide jön vissza. És a templomban minden istentiszteleten ezt kell átélni. Az a Jézus, akit ti láttatok elmenni, mondja az angyal, amikor Jézus mennybe ment, az fog ugyanúgy visszatérni. De, és erre Makovec azt mondta, ez nem csak a jövő, és nem csak a múlt. Mert az a baj, hogy mi ezt a múltba, hogy egyszer Jézus elment a mennyben, el tudjuk fogadni. Bár kételkedünk. És majd egyszer el fog jönni a jövőbe, hát erről is elmondjuk, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és oltakat, hiszük is, meg nem is. De ez az elmenő és visszajövő Jézus ott lebeg előttünk. És amikor kimondom Jézus nevét, akkor ezt a földről elment, értem megfeszített Jézust kell látni, és a visszatérő Jézust, aki értem akar jönni. Ha ezt nem látom, akkor Krisztusból nem értek semmit. Jézus, amikor itt Máté evangéliumában beszél az ő eljöveteléről, először elmondja azt, hogy milyen lelki alapon lehetséges Jézust várni, elbeszélget a farizeusokról, a jajokról beszél, elsiratja Jeruzsálemet, utána mond egy profétai részt a hitetésről és annak a következményeiről, az ő második eljöveteléről. És ezzel a példázattal, vagy példabeszéddel, amit most olvastunk, lényegében elkezd 7 példázatot, hogy hogyan álljunk meg. És ebből az első példázat ez volt, a fügefa. Ha nem veszed észre ma, a jelekből, amit a fejed nagyon jól tud, csak az életedet még nem befolyásolja. Ha nem veszed észre, hogy a fügefa zsendül, és mássá kell lenni az életednek, akkor nem érted meg Jézust, az, aki ott lebeg, láthatatlanul. Az érted megfeszített, aki mennybe ment, érted, és az érted megfeszített, aki visszajön, érted, de úgy élsz, hogy jöhet-e. Hogy állsz vele? Hogy állsz a másikkal? Hogy állsz a teremtett világgal, és hogy állsz önmagaddal? Hogy állsz azzal a kapcsolatrendszerrel, amitől ember vagy? Ez a nagy kérdés. És adja Isten, hogy erre a kérdésre jó választ tudjunk adni az ő kegyelméből. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Felséges Istenünk, tele van a mi szívünk bűnbánattal. Látjuk, hogy a fügefa zsendül, látjuk, hogy közel van Jézus visszajövetele, és te csak értünk vársz, mert mi olyan nehezen akarjuk felfedezni, hogy a jelek mit is jelentenek számunkra. Hogy milyeneknek kell nékünk lenni szent életben és kegyességben, akik várjuk. Mert te nem úgy akarsz eljönni a mi életünkben, mint tolvaj. Nem akarod, hogy itt maradjunk. Nem akarod azt, hogy mi azok között legyünk, akik azt mondják majd a kősziklánknak, hogy esetek mi ránk, és rejtsetek el annak színéről, aki jön. Hanem azt akarod, hogy mi is elmondjuk ma is, minden nap, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk a szabadításának. Istenünk, kérünk, add ezt a hitet, és add, hogy ez a hit cselekedetekben nyilvánuljon meg. Add, hogy más emberek legyünk az emberek között, másképpen éljünk, gondolkodjunk. Így segíts bennünket Jézusért, fiadért. Amen.
1: Befejezésül énekeljük énekeskönyvünk 191. énekét, ha rád tekint már hitem, megváltom, Istenem. Énekeljük ennek az éneknek mind a három verszakát.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 16. 12 óra 1 perc. Számlálás a pusztában. Jó szombatot, Sebet Selom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 56 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 12 perc. A Tórából ezen a héten a Bamidbar heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a pusztában. A sínai sivatagban az örökkévaló elrendeli Izrael 12 törzsének megszámlálását. Mózes 4. könyve 1-től 4-20-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Mint a juhász, aki nagy vihar után megszámlálja nyáját, így az aggódó örökkévaló a nagy tragédiák után megszámlálta Izrael gyermekeit. Mennyien maradtak életben a pusztító járvány és más büntetések után? Izrael törzsei ugyanis most már fegyelmezett rendben a második év második hónapjában eljutottak Kánaán, az ígéret földjének határához. Már csak a honfoglalás volt hátra. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. És szólt az örökkévaló Mózeshez Szináj pusztájában. Ferenc Kuna Valéria írása szerint a Bamidbar heti szakasz szinte sokkoló erővel robban be, és egyetlen mozdulattal szakít ki bennünket a tóraadás magasztos pillanatából. A Sinai hegyének lángoló kinyilatkoztatása és a Miskán fölépítésének emelkedett aszmoszférája után a tóra hirtelen a pusztába vezet bennünket, egy első pillantása száraznak és adminisztratívnak tűnő jelenet közepébe népszámlálás kezdődik. Miért fordul a Tóra ilyen élesen a kinyilatkoztatástól az összeírás felé? Vajon pusztán gyakorlati szervezésről van szó a vándorlás előtt? Vagy mélyebb spirituális üzenet rejtőzik abban, hogy Izraelt megszámlálják és rendbe állítják? Lezajlott a házi tudományos diákköri konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákköri konferencia fontos fórum az orzse életében. A hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplésre való fölkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el. Az Evangélikus Egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az Evangélikus Egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy felelősséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az Evangélikus Egyház társadalom érdekében végzett szolgálatára, különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatban szerzett tapasztalatokra, amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és a vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket. Az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során fölmerülő kérdéseket, és egyeztethessünk a nemzetszolgálatában fölmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök és a Tisztelet és Szabadság párt. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét, előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű aljnövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész föl nem fedte. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy elárásban rátaláltak a bibliai Betsaida városra, ahol fölfedezték Szent Péter házát és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tópartján végzett, évekig tartó fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El-Arany néven ismert helyszín a legendás Betsaida városa. A szenzációs felfedezés talán Szent Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas, bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notley, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt.
1: Kulturális programajánló.
2: Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor ma és holnap, május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok ma szombat délután és este két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sok színűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet is, koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes fáklyás fölvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét.
1: Egészséget mindenkinek!
2: A lelki első segélyszolgálatok világnapja 1997-ben május 16-át a lelki első segélyszolgálatok világnapjává nyilvánította a lelki első segély telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége. E napon szeretnék fölhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus és krízisoldó hatású. Tegnap pénteken kezdődött a Szeretet Híd. A Szeretet Híd, Kárpát-medencei református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a református szeretetszolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 000 önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, amelyhez idén közel 13 000 önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol föl. A szeretetszolgálat arra buzdít minden résztvevőt, hogy a saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni. Legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. Zaránduklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron között. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Lassan megszűnik az eddigi lehűlés. Ma, szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű. Megmarad az északias áramlás, a felhők mellett már egyre több napsütés valószínű, a fünkösdi hétvégén 25 fok körül alakulhatnak a napi maximumok.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Johann Sebastian Bach kórusműveiből készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Johann Sebastian Bach kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: A lelki elsősegélyszolgálatok világnapja. 1997-ben, május 16-át a lelki elsősegélyszolgálatok világnapjává nyilvánította a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége. E napon szeretnék fölhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus és krízisoldó hatású. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét, előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű ajnövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész föl nem fette. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy elárásban rátaláltak a bibliai Betszaida városra, ahol fölfedezték Szent Péter házát és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tópartján végzett, évekig tartó fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El-Arany néven ismert helyszín a legendás Betszaida városa. A szenzációs felfedezés talán Szent Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas, bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notley, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt. Tegnap pénteken kezdődött a Szeretet Híd. A Szeretet Híd, Kárpát-medencei református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a református szeretetszolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 000 önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, amelyhez idén közel 13 000 önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol föl. A szeretet szolgálat arra buzdít minden résztvevőt, hogy a saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni. Legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban bevezetőt mond Szabó János, az előadó pedig Merlin Burt, és az előadásának címe az ajándék. Az előadót most Ócsai Tamás mutatja be.
1: Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsek benneteket a hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének a nevében. Emlékezünk arra, hogy Isten munkálkodott egy közösség életén keresztül. Meghalljuk-e Isten szavát egy olyan világban, amely rohamosan változik körülöttünk? Érezzétek jól magatokat, és Isten áldja meg a konferenciát és a előadókat egyaránt. Amen.
2: Kedves testvéreim! 2018-ban a Generál Konferencia éves tanácsülését kivételesen Battle Creekben tartottuk. Nagyszerű élmény volt számomra az, hogy a történelmi adventista faluban ott lehettem Hiram Edson pajtájában, ahol hatalmas események történtek anno sok-sok évvel ezelőtt, és most én is ott ülhettem, és egy előadást hallgathattam. Aztán láthattam az első adventista nyomdát, a nyomdagépet, ahogyan ott előkészítettek régi iratokat, ahogyan hallottuk az akkori Facebookot. Aztán végigmehettem Ellen White otthonában, bepillantottam a szobákba, azokba a helységekbe, ahol a mindennapjait élte Ellen White. És nem utolsó sorban nagyszerű élmény volt sétálni az Oak Hill-i temetőben, ahol az adventista úttörőink várják a feltámadást. Ott található többek között Joseph Bates, Andrews, Haskell, Jones, Wagoner, Butler, Prescott, Hiram Edson, és nem utolsó sorban White család sírja. Itt a temetőben találkoztam először Merlin Burt testvéremmel. Kicsit úgy korabeli öltözékben, szakállal, hasonló nyakkendőben, ami rajtam is van, és élményszerű idegenvezetése rögtön megfogott engem, magával ragadott. Akkor elhatároztam, hogy ezt a testvért meg kell hívni. Még nem tudtam, hogy ki ő, csak annyit tudtam, hogy az Andrews Egyetem egyik professzora. Tegnapi előadásakor már hallottuk az ő akadémiai útját, ezt most nem fogom elismételni. Aztán később megválasztottuk őt a Generál Konferencia Végrehajtó Bizottságában a White Intézet igazgatójának. És elkezdődött a folyamat, hogy meghívjam őt, hogy itt lehessen közöttünk. Közben jött a Covid, és nehéz események, időszakok, de most hálás vagyok Istennek azért, hogy ő ma itt lehet munkatársaival együtt. Hálás vagyok azért, hogy elfogadtad a meghívást, és kívánom azt, hogy Isten áldja meg a te szolgálatodat.
3: What a wonderful Sabbath it is here, isn't it?
4: Milyen csodálatos ez a szombat itt most, ugye?
3: It's so nice of the Reformed Church to let us meet here. There's so many, we needed a bigger place.
4: Olyan nagyszerű dolog, hogy a református egyház megengedte, hogy itt legyünk, és ebben a nagyobb teremben együtt tölthetjük a szombatot.
3: You know, God has been so good to us.
4: Tudjátok, Isten olyan nagyon jó volt hozzánk.
3: He has cared for us down through history to this moment.
4: Az egész történelmünk során gondoskodott rólunk egészen eddig a pillanatig.
3: And if he has cared for us through all the ages since Adam and Eve, he will be with us now in these last days until Jesus comes.
4: És hogyha Isten gondoskodott rólunk az első perctől kezdve, Ádámtól és Évától kezdve, egészen az utolsó időig bízhatunk abban, hogy velünk lesz és gondoskodik rólunk.
3: We have every reason to be hopeful and joyful in the Lord.
4: Minden okunk megvan arra, hogy reménykedjünk és bízunk az Úrban.
3: And I hope today that joy is swelling up in your heart.
4: És nagyon remélem, hogy ez az öröm ez egyszerűen egyre erősödik bennetek ma.
3: And part of that joy, as we've been already hearing today, is the precious gift that God has given to us of communicating with us.
4: És ennek az örömnek az egyik része, hogy ez a drága üzenet, amit az Úr adott nekünk, hogy ez ma is szól hozzánk.
3: He's not left us alone. He cares for us.
4: Isten nem hagyott bennünket magunkra, gondoskodik rólunk.
3: He's given us his word, his precious word.
4: Az igéjét adta nekünk.
3: He's given us further guidance through the prophetic gift.
4: És további vezetést is adott a prófétaság ajándéka által.
3: And he's given us his Holy Spirit right now for us.
4: És a Szent Lelkét is küldi nekünk most, éppen most is.
3: To be in our hearts.
4: Hogy a szívünkben legyen.
3: When Jesus left, just before he left, he told his disciples, it's good that I go away, because I'll send the Spirit.
4: Amikor Jézus elment, azt mondta, tehát mielőtt a mennybe ment, azt mondta a tanítványainak, hogy jó, hogy elmegyek, és elküldi a Szent Lelket.
3: And then he said, I will come to you.
4: És azt mondta, hogy eljövök hozzátok.
3: Through the Spirit, Jesus is right here with us.
4: Szent Lelke által Jézus itt van pontosan velünk.
3: What a gift we have.
4: Milyen nagyszerű ajándékunk van.
3: When I began this weekend and shared first with the pastors on Thursday, I told them that there was a special theme text for the whole time I was here.
4: Amikor elkezdtük ezt az egész hétvégi, hosszú hétvégi programot, és csütörtökön beszéltem a lelkészekkel, elmondtam, hogy ennek az egész alkalomnak van egy olyan Biblia szöveg, ami az egésznek a keretét, a témáját megadja.
3: I shared it with them, and then last night I mentioned it briefly again.
4: Elmondtam a lelkészeknek, és tegnap este röviden is említettem.
3: And that is 2 Peter 1 verse 19. And I'd like you, if you have your Bibles in whatever form, to maybe look at it, or you can see it on the screen.
4: Tehát Péter apostol második level első fejezetének a 19. verse. Ha itt van nálatok a Biblia, olvassátok abból, de itt a kivetítőkön is lehet látni.
3: Peter is writing at the end of his life.
4: Péter az élete vége felé írja ezt.
3: He is soon to die for Jesus.
4: Nem sokkal azelőtt, hogy Jézusért meghal.
3: And he's writing his last letter.
4: Az utolsó levelét írja.
3: And he wants them to realize that they can be anchored in Christ through his revelation, through the Bible.
4: És azt akarja, hogy a hívők tudják, hogy Krisztusban meggyökerezhetnek, Krisztusban a Biblia által, a kijelentései által.
3: And through prophetic revelation.
4: És a prófétai kinyilatkoztatások által.
3: And so when you look at 2 Peter 1:19, the few verses before, he tells them a little story.
4: Még néhány verssel korábban Péter egy kis történetet mond el.
3: And he says that he was an eyewitness. He says, we haven't followed cleverly devised myths.
4: Azt mondja a 16. verstől, hogy nem mesterkélt meséket követünk.
3: He says that we saw ourselves, we were eyewitnesses to Jesus' majesty.
4: Mert mi szemlélői voltunk Jézus fenséges voltának.
3: And he makes reference then to that experience on the mountain where Jesus was transfigured.
4: És utal arra az esetre, ott, amikor Jézus a megdicsőülés hegyén volt.
3: And of course Moses and Elijah were there.
4: És Mózes és Illés is ott volt velük.
3: And of course Peter, he kind of put his foot in his mouth. This is an English phrase. He embarrassed himself by saying, let's make, you know, altars. It was all kinds of ideas.
4: Tehát Péter akkor egy kicsit olyan dolgot mondott, amivel butaságot mondott, mert azt mondta, hogy akkor itt építsünk hajlékokat, hogy akkor itt maradjunk, majd milyen jó lesz.
3: But Peter heard the voice.
4: De Péter meghallotta a hangot.
3: From heaven.
4: A mennyből.
3: The Father himself.
4: Az Atya maga mondta.
3: This is my beloved son.
4: És azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam.
3: With whom I am well pleased.
4: Akiben én gyönyörködöm.
3: Now this was more than a prophetic revelation.
4: Ez több volt egy prófétai kinyilatkoztatásnál.
3: This was not a vision.
4: Ez nem egy látomás volt.
3: This was not a prophetic dream.
4: Ez nem egy prófétai álom volt.
3: This was a theophany.
4: Hanem ez egy teofánia volt.
3: The eyes saw it.
4: A szemével látta.
3: And the foundation for all prophetic revelation is given by God himself.
4: És maga Isten adja az alapját minden prófétai kinyilatkoztatásnak.
3: This is my beloved son.
4: Ez az én szeretett fiam.
3: Jesus.
4: Jézus.
3: In whom I am well pleased.
4: Akiben én gyönyörködöm.
3: And that is the antecedent to what he begins to say then in verse 19.
4: És ez az előzménye annak, amit a 19. versben mond.
3: And we'll read this together.
4: És akkor ezt együtt elolvassuk. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirad a nappal, és hajnalcsillag kel fel a szívetekben.
3: And let's go ahead and read the next verse, so it's two verses, so it's complete.
4: És akkor elolvasom a 20. és a 21. verset is, tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei.
3: And so Peter connects this focus on Jesus by the Father.
4: Péter összekapcsolja azt, hogy az Atya Jézusra összpontosít.
3: To the true work of those whom God has called to be his prophetic representatives.
4: Azoknak az igazi munkájával, akiket Isten elhívott arra, hogy a prófétai képviselői legyenek.
3: And he even spans it back to all of the prophets who have gone before.
4: És ezzel visszatekint az összes prófétára, akik valaha prófétai szolgálatot végeztek.
3: And so all prophetic manifestation must be centered on Jesus.
4: Tehát ezért van az, hogy minden prófétai kinyilatkoztatásnak, kijelentésnek a középpontjában Jézus kell, hogy álljon.
3: Let's unpack this verse here a little bit together.
4: Bontsuk ki egy kicsit együtt ezt a verset.
3: I hope you'll go away with this very strong in your mind.
4: És nagyon remélem, hogy amikor majd távozunk innen, akkor ez nagyon erősen megmarad a gondolataitokban.
3: So Peter says we have the prophetic word confirmed.
4: És azt mondja Péter, hogy a prófétai ige az nagyon biztos nálunk.
3: And he could even say, I heard the Father himself say it.
4: És azt mondja, hogy hallottam, ahogy maga az Atya mondta ezt.
3: And then he says, what you do well to heed, listen to.
4: Amelyre jól teszitek, ha figyeltek, ezzel folytatja.
3: As a light that shines in a dark place.
4: Mint a sötét helyen világító szövétnekre.
3: Where is the dark place the light is shining?
4: Hol van a legsötétebb hely, ahol szükség van a világosságra?
3: Well, he makes it clear in the text.
4: Nagyon világosan, világossá teszi.
3: It's right here.
4: Hogy éppen itt bennünk.
3: Or really here.
4: Vagy talán itt.
3: It's our hearts.
4: A szívünk.
3: We need light.
4: Szükségünk van a világosságra.
3: And this light shines until something happens.
4: És a világosság ragyog addig, amíg valami történik.
3: Now, note now again, this light is the prophetic word.
4: Figyeljük meg, hogy ez a világosság, amiről itt beszél, ez a prófétai ige.
3: It's the Bible.
4: A Biblia.
3: It's anywhere prophetic revelation is taking place.
4: Tehát mindenütt, ahol prófétai kijelentés történik.
3: As we read it, as the Holy Spirit uses it, something begins to happen.
4: Ahogy olvassuk, és ahogy a Szentlélek működik bennünk, valami elkezd történni.
3: Illumination.
4: a megvilágosítás.
3: We use this theological term. What does the word illumination mean?
4: Mit jelent ez a megvilágosítás? Mit jelent ez a teológiai kifejezés?
3: It means there's light coming. It's light in darkness. That's what illumination means.
4: Azt jelenti, hogy jön a világosság, megvilágít, bevilágít.
3: And that prophetic word keeps working until the day dawns. In other words, when the sun first comes up, you start to see.
4: És a prófétai ige addig megvilágosít, amíg a meg nem virrad, és fel nem kell a nap, hogy már mindent világosan lássunk.
3: And the morning star arises in your hearts.
4: És a hajnalcsillag fel kell a szívetekben.
3: I love that, the morning star.
4: Nagyon tetszik nekem ez a hajnalcsillag.
3: Nothing is brighter.
4: Semmi sem világosabb.
3: The sun shining as it comes.
4: A nap ragyog.
3: Jesus himself, among the last words he says in scripture.
4: A Szentírás utolsó szavai között azt mondja Jézus maga.
3: As he's speaking to John, his prophet.
4: Ahogy Jánoshoz, a prófétájához szól.
3: His last messenger who would be a part of the Bible.
4: Az utolsó hírnökkel, aki része lett a Bibliának.
3: I, Jesus.
4: Hogy én Jézus.
3: And the root, the offspring of David.
4: Vagyok Dávid gyökere és sarja.
3: The bright and morning star.
4: A fényes hajnalcsillag.
3: So as we've been emphasizing this weekend.
4: Ahogy ezen a hétvégén hangsúlyozzuk.
3: All prophecy, all prophetic work must be centered in Jesus.
4: Minden proféciának, minden profétai kijelentésnek a középpontjában Jézus kell, hogy álljon.
3: Scripture directly affirms this.
4: A Szentírás közvetlenül megerősíti ezt.
3: It not only affirms, it insists.
4: Nem csak egyszerűen megerősíti, hanem ragaszkodik hozzá, kiemeli.
3: So any true prophetic manifestation will center on Jesus.
4: Tehát minden igaz profétai kinyilatkoztatásnak a középpontja Jézus.
3: All doctrine minden, will center in Jesus.
4: Minden tantételnek a középpontja Jézus.
3: Our whole lives, everything we do must be centered in Jesus.
4: Az egész életünknek, mindennek, amit teszünk, Jézus kell, hogy a középpontjában legyen.
3: Now you've been listening to these texts, the next two we're going to look at, a few times so far. Yet last night they were mentioned, the pastors who were here heard them.
4: Ezt a szöveget most a mostani alkalommal egy párszor már hallottuk.
3: And yes, we could talk about them theologically, we have a little bit, but I want us to look at this experientially.
4: Igen, nézhetünk erre a szövegre teológiailag.

Jézus Urunk dicső tetteit. És akkor ime, itt vannak az új kérdések a következő hétre, 556. Mit jelent ez? Ezért kiirtotta az Úr Izraelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre. Aztán 557. kérdésünk. Mikor tartott egy apostol komoly biblia órát egy hatalmas miniszternek? 558. kérdés. Eszter királyné engedelmeskedett nevelőapjának, nem volt rátarti. Mondj erre példát!

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszonthallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva, szerkesztő, műsorvezető, és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton délután 2 órakor. Na, jó, lehet, hogy pár percet talán később. Tehát szombaton 2-kor és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni. Ugyanakkor azt se feledjük, hogy még most is drága pünkösdváró időben élünk, ami a jövő hétvégén lesz. Készítsük fel a szívünket, hogy Jézus benne lakhasson szent lelk által. Ezért is kívánom minnyájunknak, hogy az ünnepet a szívünkben, és ne a munkaszüneti napok sokasságában éljük meg. Így tehát Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Rohanó világban élünk, rengeteget dolgozunk, kevesebbet alszunk, a legtöbb esetben feldolgozott élelmiszereket fogyasztunk, és állandóan többféle stresszfaktornak vagyunk kitéve. Beteg a barátunk, viszájdul a családban, határidőre kell elkészítenünk egy-egy projektet, egy vagy több krónikus betegség állandó fájdalmat okoz, mindezekre válaszként a testünk stressz hormonokat választ ki, amelyek fiziológiai elváltozásokat idéznek elő. Megnövekszik a pulzusszám, felgyorsul a légzés, verejtékezünk, magas a vérnyomásunk.

Ha a stresszfaktoroknak való kitettség krónikussá válik, annak romboló hatásai lesznek mind a lelki életünkre, mind pedig az életminőségünkre nézve. Mi a megoldás? A kutatások szerint végezzünk torna gyakorlatokat, aludjunk többet és táplálkozzunk egészségesen. De vajon ez elég?

Dr. Roberta Lee azt írja a könyvében, hogy az ima és a lelkiség az egy tökéletes megoldás a stresszre. És kijelenti a doktornő, hogy a hívő emberek ellenállóbbak a stresszel szemben. Rövidebb idő alatt gyógyulnak meg, egészségnek és jólétnek örvendenek. A stressz hétköznapi jelenség, és ha megfelelően irányítjuk, jótékony hatását kiaknázva, növelhetjük a teljesítményünket is. Amennyiben viszont rosszul kezeljük, sőt figyelmen kívül hagyjuk, az életünket tesszük kockára. A stressz voltaképpen a szervezetünk reakciója a ránehezedő nyomásra, és éppen a terhelés mértéke határozza meg, hogy meg tudunk-e vele birkózni, avagy sem. Ha éppen annyi nyomás nehezedik ránk, amennyit kezelni tudunk, egészséges és boldog életet élhetünk.

A lelkiség által kapcsolódunk a világhoz, mely kapcsolat a maga során lehetővé teszi, hogy többé ne próbálkozzunk meg egymagunk irányítani a dolgok menetét. Amikor úgy érzed, hogy egy nagyobb egésznek a része vagy, könnyebben megérted, hogy nem te vagy a felelős mindenért, ami körülötted történik.

úgy érzed, hogy nehézségek vesznek körül? Ki vagy téve stressznek? Elméd hol keresi a menedéket? Legyenek apró vagy akár hatalmas szenvedéseid, Istenhez menekülj. Erős oltalmad ő, és szárnyai alatt megnyugvást találsz.

Valahányszor úgy érzed, hogy elszállt a békéd és az erőd, és bátorságra van szükséged, jusson eszedbe, hogy Jézus győzött. Imádkozz! Uram, nincs jobb és biztonságosabb menedék, csak a te jelenlétedben. Segíts, hogy mindig hozzád meneküljek, amikor elfáradok, és úgy érzem, nehézségek vesznek körül, mivel tudom, hogy veled biztos a győzelem. Ezért szeretnék a te csapatodhoz tartozni.

Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Védj körül engem a szabadulás örömével. 32. Zsoltár, 7. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Roberta Jones írta Kentuckyból, az Egyesült Államokból. Lyukas zsák. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Haggeus próféta könyvének első fejezetének 6. verse. Még mindig nálam van nagyapám textil zsákja, amiben kukoricamagot tárolt. Egy csinos folt díszeleg rajta, amit nagyanyám vart rá gondosan. A nagyszüleim keményen dolgoztak, és tudták, hogy minden elvesztegetett kukoricaszem pénzveszteséget is jelent, amikor a kukorica eladásáról vagy a kukorica kenyér mennyiségéről van szó. Megértették Haggeus próféta szavait, aki lyukas erszényről beszél. Haggeus az elvesztegetett áldásokra gondolt. Arra bátorította az izraelitákat, hogy kövessék Isten törvényét, majd élvezzék Isten áldásait. Ehelyett azonban engedetlenekké váltak. Lelki életük egy lyukas erszényre hasonlított. Akik hazatértek a babiloni fogságból, most szép otthonokat építettek maguknak, a templom viszont befejezetlen maradt. Az engedetlenség tönkretette életüket. A nagyszüleimre és Haggeusra gondolok, amikor saját életutamat vizsgálom. Ha figyelmen kívül hagyom Isten szavát, nem készülök fel a komoly kihívásokra, amikor a lelki erszényem lyukas, akkor áldásokat vesztegetek el. Nagymamám tűvel, cérnával vart foltot nagyapám kukoricazsákjára. Az én lelki erszényemet több bibliaolvasással, imával, bűnbánattal, keresztény közösséggel és szolgálattal foltozhatom. Isten segítségével megjavítható lelki erszényünk, így az áldások bőségesen túlcsordulhatnak. Istenünk, segíts nekünk kitartóan kutatni és imában kérni a te akaratodat. Amen. Napi gondolat. Isten áldásai a legeslegjobb ajándékok, amiket kaphatok. Imádkozzunk hálával azért, amit elődeinktől tanultunk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Remekül megoldottad. Mikor szoktuk ezt mondani? Általában olyankor, amikor valaki egy nehéznek és komplikáltnak tűnő feladatot könnyedén és kiválóan megoldott. Lehet ez egy fejtörő, bonyolult matematikai példa a kisdiák számára, vagy egy igen sok technikai fogásokat kívánó zenemű, hibátlan lejátszása zongorán vagy más hangszeren. De előfordulhat az is, hogy a munkahelyen valami megoldhatatlannak látszó megbízást kapunk, és ugyancsak fejtörést okoz annak elvégzése, amikor pedig mégis sikerült, mi magunk is örülünk ennek, hát még ha boldogan halljuk a felettesünktől. Ezt remekül megoldottad. Ezek után szeretnék feltenni néhány kérdést, amelyek nagyon is húsba vágóak és elgondolkoztatóak. Mondtad-e már valamikor valakinek ezt? Remekül, kiválóan megoldottad, gratulálok, szívből örülök ennek. Mondták-e már neked is ugyanezt? És bátorítottak-e ilyen szavakkal? Remek, nagyszerű, csak így tovább, milyen találékony vagy. Attól tartok, hogy elég ritkán történik ez meg velünk. Pedig az elismerésre mindannyiunknak szüksége van. Hiszen még egy kisgyermek is örül, ha a tanára megdicséri a teljesítményét, találékonyságát, ügyességét. Miközben ezen töprengtem, egy kérdés fogalmazódott meg bennem. Vajon miért van ez, hogy nem tudunk együtt örülni a másik sikerének? Miért fukarkodunk mások eredményeit ilyen módon is értékelni? Nem is olyan könnyű erre válaszolni, mert lehet, hogy önmagunknak sem merjük bevallani az igazi okot. Sajnos a háttérben lehet, hogy féltékenység, irigység vagy önsajnálat, hogy mi nem vagyunk erre képesek, és egyéb negatív érzés húzódhat meg, amit tönkreteszi a másik emberrel való kapcsolatunkat, és megmérgezi az életünket. Ha a képmutatástól mentes, őszinte szeretet van a szívünkben, akkor nem fog fájni, ha azt látjuk, hogy a másik milyen ügyes, leleményes, és a leglehetetlenebb helyzetekben is feltalálja magát, remekül megold olyan dolgokat is, amit mi talán képtelenek vagyunk megtenni. A pozitív gondolkodáshoz hozzátartozik az is, hogy tiszteljük a másik embert és becsüljük meg, amit tesz. És ha szükséges és rászolgált, akkor fejezzük ki feléje. Ezzel nem leszünk szegényebbek. Sőt, ránk is jó hatással lesz, mert a negatív érzések helyett, mint például a féltékenység vagy az irigység, szeretet és béke költözik a szívünkbe. Miért jó ez? Mert az irigységgel, a féltékenységgel ugyanis azt érjük el, hogy rossz kedvünk lesz, és energiáinkat csak kesergésre fordítjuk, ahelyett, hogy cselekednénk. Bölcs Salamon a Példabeszédek könyve 14. fejezete 30. versében a következőképpen fogalmaz. A szelíd szív a testnek élete, az irigység pedig a csontoknak rothadása. Milyen igaza van, hiszen ahogy gondolkodunk és amilyen érzéseket táplálunk magunkban, azok vagy jó, vagy rossz hatással vannak az egészségünkre. Salamon élete során tapasztalta ezt, és ezért szomorúan állapítja meg a Prédikátor könyve 4. fejezete 4. versében. Láttam, hogy az ember minden fáradozását és minden sikeres cselekedetét fele barátja irigysége kíséri. Ennél fogva ez is hiába a valóság és lélekfájdalom. A Szentírásban nagyon sok helyen olvashatunk arról, hogy a féltékenység és az irigység, ami a legősibb bűnök egyike, hogyan tett tönkre emberi kapcsolatokat. Ezek a történetek mind tanulságul és okulásul irattak meg számunkra. Az irigység, a féltékenység sátáni tulajdonság.
mert az ördög irigyelte meg Isten hatalmát, dicsőségét, lázadt fel ellene, és az ember boldogságát is megrontotta, mert bűnre csábította. Az irigy ember örömtelen, állandóan fölébe akar kerülni a másiknak, verseng, és fáj néki látni mások eredményét, sikerét. Pál apostol ezért leveleiben felhívja a figyelmünket arra, hogy őrizkedjünk-e káros tulajdonságoktól. Például a Galata belieknek tanácsolja levele 5. fejezetében a 26. versben. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. A híres szeretet himnuszában a korintusi gyülekezetnek írott első levele 13. fejezetében pedig arról ír, ha őszinte szeretet van a szívünkben, akkor mentesek leszünk minden ilyen negatív érzéstől, mert a szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Jakab apostol megfogalmazása szerint, ahol keserű irigység van a szívben, ott civakodás és minden gonosz cselekedet is van. Ez a fajta magatartás csak fájdalmat, békétlenséget idéz elő. Ezért nagyon fontos, hogy mindig a szeretet uralja érzéseinket, és kérjük Istent, szabadítson meg rossz tulajdonságainktól. Tudjunk örülni mások eredményeinek. Soha ne fukarkodjunk az elismerő szavakkal, ha annak az ideje elérkezett, mondjuk ki őszintén, bátorítással. Remekül megoldottad, kiválóan, nagyszerűen teljesítettél.

0: jó válasz.
1: Íme adok néked bölcs és értelmes szívet. Királyok első könyve, 3. fejezet, 12. vers.

gyűlölöd azt a fajta atyai tekinteted, amely azt sugallja, hogy mindenről tudomása van. Ráadásul még az idősebb testvéred is néha így néz rád. Aggódom érted, mondja, miközben leül melléd a kanapéra. Néhányszor már rossz fát tettél a tűzre, és nem szeretném, ha te is ide jutnál. Azon gondolkozol, hogy vajon mit követhetett el, hogy ennyire óvni akar. Mindig tudtam, hogy nem te vagy a legokosabb, de hová akarsz ezzel kiukadni? A fiúk, akikkel lógni szoktál, csak a bajt hozzák rád, figyelmeztet a testvéred. Elszégyelled magad. Igaza van. De ő még furcsábban néz rád, a szemes sarkában könnycseppet veszel észre. Ilyen még sosem történt. Tudom, hogy lekezelően bántam veled, kezdi a bocsánatkérést, de aggódom érted. Sokkal okosabbnak kell lenned. Remélem, megfogadod a tanácsomat.

Salamon miért kért Istentől bölcsességet? Azt hiszed, hogy Istennek kellene megmondania, hogy mit tegyél. Ekkor azonban hirtelen megjelenik álomban, és megkérdi, hogy mit kívánsz. Kozmikus hatalmat kaptál a kezedbe. Mit kérsz? Hogy 3,6 másodperc alatt képes legyél 100 métert futni? Hogy te lehess az Enterprise űrsikló parancsnoka? Hogy a legnagyobb ellenségedet érje halálos autóbaleset, vagy hogy egyedül a tied lehessen a Microsoft? Tűz ki magasztosabb célokat.

0: bölcsességet kérni olyan, mintha egyszerre több dologra vágynál. A bölcsesség fog rávilágítani odaadó életed minden egyes részletére, hogy közelebb kerülsz Istenhez, hogy határozottabb, figyelmesebb, erősebb, hűségesebb, önzetlenebb és megbocsátóbb, őszintébb, Istentől függőbb leszel, és nem fogsz félni az emberektől. Jó, jó, de mégis a bölcsesség a legjobb. Kitől kérhetnéd, hogy bölcsebbé tegyen? Nem valamelyik barátod szüleitől, kik még annyira sem bölcsek, hogy képesek legyenek nemet mondani a kéréseidre. Talán a nagyobb testvérettől? Lehet. De talán mégsem. Valamelyik barátodtól? Nem valószínű. Biztosan ismersz hozzád hasonló remek embereket, akik okosak ugyan, de nem annyira bölcsek. De mi a helyzet Istennel? Hiszen ő az egyedüli lény a világegyetemben, aki minden tudó. Ez a jó válasz.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az Evangélikus Egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az Evangélikus Egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy felelősséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az Evangélikus Egyház társadalom érdekében végzett szolgálatára, különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatban szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és a vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket. Az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során fölmerülő kérdéseket, és egyeztethessünk a nemzet szolgálatában fölmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök és a Tisztelet és Szabadság párt. Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva, december 31-én lejár a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért az idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket. Ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, amelyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron között. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: 2026. április 15-én került sor az Egyház és Társadalom Lehet-e fórumára. Miért éppen 7 jelképek, mintázatok, összefüggések címmel? Komzsik Lajos, matematikus mérnök előadásához, Egyed Sándor, matematika-fizika tanár, és Kodácsi Tamás, programozó matematikus és református teológus kapcsolódott. Animátor Jenei Attila. A felvételt az Agora számára Kamarás István szerkesztette meg.
1: Nagyon érdekes témáról lesz szó, a hetes számnak az előfordulásairól, és ezt az előadást egy régi ismerősöm, jó barátom, Komzsik Lajos fogja tartani, aki mérnök és matematikus, és hát a Lajos nagyon sok tudománytörténeti könyvet írt, és a hetes számról való gondolatait szeretném most megosztani ezzel a társasággal. Nagyon fontos, hogy itt nem számmisztikáról van szó, a meghívóban is bele is írtam, és az is talán fontos, hogy Lajos Amerikában él, és neki most valószínűleg reggel 9 óra körül lehet, ha minden igaz.
2: Szeretettel üdvözlöm a résztvevőket ezen az Egyház és Társadalom Fórum beszélgetésen, amelynek a témája a hetes szám mindenhol való jelenléte. Speciálisan ma fogok foglalkozni a Bibliával, a természettel és hát az emberi gondolkodással. Ezek voltak éppen háromféle, különféle formában lehet leírni a Bibliába, úgy értem, hogy megjelennek ezek a hetek. Természetben ezek megnyilvánulások, az emberben ezek megértések, meglátások, és valami hasonló formában lehet értelmezni. Hát kezdjük akkor a Bibliával, ahol hát valami fantasztikusan nagy számú előfordulása van a heteseknek. Ugye a legjobban ismert rögtön az a hetedik napon az Isten pihent, és a teremtés 7 napja voltak éppen. De olyan egyszerű sztori, mint maga a Noé bárkájának, vagy a Noé-nak a története, özönvíznek a története, ilyen 2 mondatban összefoglalva, és már 7 darab hetest igényel, hogy hűségesen lehessen követni voltak éppen a bibliai leírást. És aztán hát a jelenésekben, Szent John apostol jelenéseiben pedig egy özönvíz, vagy özönvízszerű mennyiségű hetes jelenik meg, körülbelül 100-szor jelenik meg a hetes a jelenésekben. Itt a legfontosabb némelyiket említettem, és ez a 2 paragráf vagy mondat is maga már 15 hetes jelentést vagy megjelenést vezet be. És természetesen a befejezése, ami a legutolsó és a leglényegesebb hetes előfordulás, az pedig hát a babiloni paráznahölgynek a 7-fejű szörnyetege. Ez egy nagyon érdekes dolog, és erről majd a beszélgetés során nagyon szeretném hallani másoknak, főleg a teológus résztvevőknek a véleményét. Felmerül a kérdés, hogy voltak éppen miért ilyen nagyon korai időszakban, tehát már a Mózes időszakában a hetes szám került elő, mint egy számjegy felhasználó. Ugye 5-ös sokkal rájzsabbnak tűnik, mert mindenki látta az 5 kezét, de felmerül a kérdés, hogy honnan jött a 7-es. A 7-esnek is óriási hagyománya van, volt már 3000 évvel időszámításunk előtt ti inuit, magyarul eszkimó szájhagyományok, a göncölszekeret a 7 karibú nevű csillagképnek tekintették, ami az északi vidékeken nagyon-nagyon jól játszik, és ez benne van az alaszkai zászlóban is. Azután az ókorban, tehát mondjuk 2000 évvel időszámításunk előtt, az akkor látható vándorló égitestek voltak éppen, amelyek bevezették az esetleges 7-re való számolgatást. Ugye azok közül az egyik, nem olvasom mindegyiket, azok az egyik a Jupiter, amelyik ugye a betlehemi csillagnak az esetleges eredete, amikor is időszámításunk előtt egy évszázadban a Jupiter egy ilyen retrográd mozgást hajtott végre, aminek eredményeként a Betlehem felett úgy tűnt, mintha megállt volna. De hát ez egy másik beszélgetéshez tartozhat. Aztán a hét nővér, ami úgy szintén nagyon-nagyon híres a görög mitológia, az teljesen erre épül, az Atlasznak, a gyermekeinek a csillagai és a következmények. Menjünk egy kicsit érdekesebb és hozzánk közelebb álló hetes területi számokra. Az emberi testben természetesen vannak érdekes hetesek, a nyakcsigolya talán a legérdekesebb, ami nem csak nekünk, hanem az emlősőnek, és sőt, mint több a zsiráfnak is hét van belőle. Azután növényvilágban is érdekes hetesek fordulnak elő, például a marihuána, amit már a kínaiak 2600 éve is. És hát aztán az állatvilágban is vannak ilyen különleges dolgok, például a hétkorú tengeri csillag, amelyik kicsit kilóg, hogy úgy mondjam, az általában ötkarú tengeri csillag családból. Hát aztán menjünk még mélyebbre, és most kerülünk olyan területre, ahol úgy mondtam volna, hogy a természetben való megnyilvánulásai a hetesnek, nem feltétlenül megjelenései. És hát az egyik az ember által látható spektrum hétszíne. Hát egy kicsit egy emberi szubjektivitással van összekapcsolva, mert ugye hát a prizmával szétmutatjuk a szint, és az egy folyamatos színskála lesz. De ezt le lehet így rögzíteni, hogy az ember által talán nem a látható, hanem a megkülönböztethető hét különböző szín az jelenik itt meg. Aztán jönnek a nagyon érdekesek, még érdekesebb természeti törvények. A természet hét energiatípusa. Felújítható energiatípusok, nagyon régik, szél, víz és nap, nem felújíthatók a szén, olaj és gáz, és hát a nukleáris, a hetedik energia, ami vitatható, hogy melyik irányba tartozik igazából. A legmélyebb megnyilvánulásai és a legkomolyabb vitára és beszélgetésre alap a kémiában előforduló hetesek. A legelső az pedig az atomok maximum 7 elektronhéja. És ennek eredménye a periodikus rendszernek a 7 periódja, a 7 sora. És akkor menjünk tovább az atommagra, tehát még az atomban belül az atommagra, ahol protonok és a neutronoknak a konfigurációi változhatnak, és 7 különböző stabil konfiguráció van az atommagban, és ezeket úgy hívják, hogy a Wigner bűvös számai. Ő írta le a tanulmányban, amiből végül is a Nobel-díjat kapta a két másik kutatóval együtt, és ezek a Wigner számok, amelyek azt arra utalnak, hogy valamelyik atommag stabil vagy nem stabil. Legelső talán az elemiskolában is meg lehet érteni. Kivesztük a hetest a tízes számrendszerből, összeszedjük az első hatot, meg a második hármat, 8-9-10-et, ugyanazt a számot kapjuk. Tehát 7-7-es ott van, vagy nem ott van, szorzatuk ugyanaz. Ha betesszük, akkor is a szorzatuk ugyanaz. Úgyhogy a hetesnek egy valamilyen igazán különleges szerepe van már csak az 1-től 10-ig számolva is. De vannak érdekes dolgok, például az erdős pálnak az egyedi egyenlete, amit én így hívok, ami azt mondja, hogy a 7 faktoriális, ami ugye nem más, mint a 7 faktoriális ennek az 1-től 7-ig való szorzásnak a matematikai jelzése. Ahhoz hozzáadunk egyet, akkor az ugyanannyi, de 71 négyzet. Tehát egy szám faktoriális, ahhoz hozzáadunk egyet, és annak a számnak a számjegyeiből, meg az egyből képzett számnak a négyzete az ugyanaz, akkor ez az egyenlet fennáll. Az erdős maga feladott egy pályázatot annak, és pénzkitüntetést, ha valaki ezt talál másikat, de azóta se találtak másikat. Hát aztán jönnek érdekes dolgok, a végtelen hányadosok. Ez egy kedvenc témám. Ha egyet elosztjuk a héttel, akkor egy nagyon érdekes ilyen végtelen sorozatot kapunk. Ami az érdekes az, hogy ilyen végtelenül ismétlődő szakaszok vannak itt. Ugye ismerjük azt, hogy az egyharmadot is elosztjuk, az is egy végtelenül ismétlődő sorozat 0,3333, tehát csak egy számjegy ismétlődik. mondjuk a 1/9 is ilyen végtelen ismétlő sorozat, 0,1111, csak az egy számjegy ismétlődik. Az 1/7-esnél 6 számjegy ismétlődik, és ez a 6 számjegy ismétlődik, ez az a 6 számjegy, ami se nem 1, se nem 3, ami se nem 3, se nem 6, se nem 9. Tehát azoknak a számoknak, azok a számjegyek kényelmeznek, amelyeknek úgy szintén vannak végtelen hányadosai, de azok a végtelen hányadosok csak egy számjegyesek. Úgyhogy nagyon különböző minden. Ami a legfontosabb, amit én így vízből úgy hívok, hogy ez a húsvéttól pünkösdig terjedő időtartamnak a napjai, ugye ami 49, a zsidók ezt a jubilee intervallnak hívják. Ha ezt az osztást elvégezzük, akkor egy nagyon-nagyon érdekes, úgy szintén végtelen számot kapunk, ami nem ismétlődő, ami pirossal és feketével megpróbáltam mutatni, hogy milyen érdekesen ismétlődnek, vagy alakulnak bizonyos számjegyek, de jobb oldalra írva talán még jobban látható ezt. Tehát egy ilyen teljesen decimális osztásból a kettes számrendszernek a hatványait kapjuk meg egy rettenetesen érdekes sorozatnak az eredményeiként. Úgyhogy legalábbis megmagyarázhatatlan, hogy miért pontosan ez jött ki, és talán valamiféle mélyebb üzenetnek is lehet ezt tekinteni, amit még nem értünk. Egy röviden a geometriáról is, a bolyai hiperbolikus geometria, ami ugye egy hiperboloid jellegű felületet képzel el, mint a világegyetemnek a felépítése, annak a síkba vetített felülete, az nagyon érdekes módon hétszögekkel, méghozzá szabályos hétszögekkel be lehet csempézni, teszelésen, ahogy mi mondjuk angolul. És ez nagyon érdekes, mert az euklidészi síkot azt nem tudjuk a hétszögekkel becsempézni, mert lukak maradnak köztük. És ami még érdekes, ennek a körönkénti hétszögeknek a száma is rettenetes érdekes. Ezek a számok, mindegyik szám az úgynevezett Fibonacci sorozatnak minden második számának a héttel való megszorozásából keletkezik. Tehát a Fibonacci számok ugye 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, úgyhogy 7x1 az 7, 7x3 az 21, 7x8 az 56, és 7x21 az 147. Tehát valamiféle fantasztikus kapcsolat van egy teljesen természetes számsorzattal is. Hát végül is a hetedik előfordulása a hetesünknek, nem tudtam megállni, hogy ne 7 külön kategóriát organizálják ide. Közben is ezeket nem fogom ideiket fölolvasni, ezek ismerősök az emberi gondolkodásnak, intelligenciának és személyis típusoknak is, és személyiségeknek is 7 típusa van. Talán érdekesebb a jelképekre. Ez a hétnek mindenféle jelképe is vannak a hétköznapi és az emberi gondolkodás menetben. A legelső az, ami a Bibliára utaló, vagy a teremtése utaló, a befejezés, teljesség és a tökéletesség, az isteni tevékenységnek a leírása ez voltaképpen. A lélek és az anyag az ókori filozofusok megközelítése volt, ami tehát 3 volt a lélekszáma, 4 az anyagszáma, ami hetet tud itt szintén. A rejtély az, hogy bűvös. A hétnek voltak éppen mindenféle bűvös előfordulásai vannak, mint az előző szlájdon láttuk. És hát a szerencse számának tekintik sokan, ugye a scrap játék, a két kockának, az egyenlő dobásának a leggyakoribb előfordulása az a hetes szám. Ugye 36 lehetőségből 6-szor előfordul 16% voltak éppen, sokkal több, mint akármelyik másik. Tehát ezért sokan a szerencsésnek, szerencse számának is tekintik a hetet, mint filozófiai komponenst. Hát végül is össze szeretném foglalni azokat a kérdéseket, amelyeket én magam is, meg mások is voltak éppen föltesznek ezekkel a kategóriákkal kapcsolatban. És hát nézzük meg a Bibliával kapcsolatban, ugye felmerül, hogy azok csak számok voltak éppen, vagy esetleg isteni üzenetek, szimbolikus üzenetek, amelyeket értelmezni lehet. A csillagászati és biológiai tudományokat, ezt én így írom, ez az én véleményem, hogy azokat úgy lehet felfogni, hogy a teremtés makroszkopik eredményei, tehát nagyméretű eredményei, még hogyha az emberi testről is beszélünk nagyméretű, mert Ugyanakkor, hogyha átlépünk a fizikai és kémiai megnyilvánulásokhoz, akkor rögtön látható, hogy mikroszkopikus jellegű, de úgy szintén teremtési bizonyítékoknak lehet azokat tekinteni. Algebra és geometriában, hát lehet, hogy csak elképzeljük, hogy a hétnek ilyen fontos szerepei is vannak, de lehet, hogy valamilyen rejtét elméletek, elméleti jelenségek, amiket még nem teljesen értünk. És a filozófia és a pszichológia értelmezések területén pedig, hát, hogy nem említettem többször, lehet, hogy szubjektív gondolkodásunk is befolyásolja, hogy heteket csoportosítunk, vagy ezek sugalmazott meglátások, hogy tényleg hét van, hogyha mélyebben belegondolunk ezekbe a dolgokba.
1: Nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán lehet-e ezekről a kérdésekről valamit mondani, vagy Kodácsi Tamást megkérjem arra, hogy mondja el a véleményét erről a dologról.
3: Néhány hetest még azért a Bibliából, ugye például a fáraó álmában ugye hét kövértehén és hét soványtehén szerepel, vagy Jerikó ostrománál például ugye hétszer kellett körbejárni a hét papnak a várost, és hét gürtel trombitálni, vagy Dániel történetében is ugye hét oroszlán szerepel a veremben, ugye hét. Viszont azt gondolom, hogy vigyáznunk kell, ugye, mert azért másik számok is előfordulnak, tehát például a 8-as szám, amit én jobban szeretek, tehát én nem szeretem annyira a prím számokat. Jobban szeretem, hogyha egy szám osztható. Jobban szeretem, hogyha valamennyire szimmetrikus, ugye, hogyha már páros, akkor már szimmetrikus. A prím számok azok olyan, úgy kicsúsznak az ember kezéből. Persze lehet, hogy pont emiatt van fontosabb szerepük itt a világ működésében. Vagy például egy könyvben találtam, itt van mellettem a könyv, 40 példát arra, hogy a 40-es szám hogyan szerepel a Bibliában, ugye a vízözön, az eső 3 nap 3, vagy bocsánat, 40 nap 40 éjszaka, akkor Izsák 40 éves volt, és számtalan más szereplője is a Bibliában, ugye Izsák, amikor megházasodott, Ézsau is 40 éves volt, 40 évig vándoroltak ugye Izrael fiai a sivatagban. És hát ugye nagyon sok példát tudnék erre is mondani. Arra szerintem vigyáznunk kell, hogy megőrizzük az objektivitásunkat, ugyanis én például nagyon hajlamos vagyok arra, hogy mintázatokat lássak ott is, ahol lehet, hogy nincsenek. Tehát akár a felhőkben, vagy bárhol. Csak például a 8-as számot, hogy miért kedvelem én mondjuk jobban, ugye mondtam már mondtam, a 8 boldogság, ugye például, ami kapcsolódik mondjuk Buddhához, ugye az ő híres Benares-i beszédéhez, de például a fizikára térjek, ugye két kvarkból állunk nagyjából, U és D kvarkokból, ezeket úgy hívják, ugye ezekből épülnek fel a protonok, neutronok, és ezekből ugye 8 lehetőség van, hogyha össze akarunk rakni elemi részecskéket, és valóban léteznek is ilyen oktettek, úgy hívják, tehát 8-as részecskék. Visszatérve még a 7-esre, engem tényleg nagyon meglepett ez az összefüggés, ugye, ahol a kettő hatványai szerepelnek ugye az 1/7x7-ben. Erről most tényleg fogalmam sincs, hogy ez mit jelent. Valószínűleg jelent valamit. Na most itt ugye arra kell szerintem gondolnunk, vagy hát azt kell először is tisztáznunk, hogy tényleg ez a teremtésnek egy vezérnala, amit hát, hogyha hát nagyon szigorúan vagy keményen akarunk fogalmazni, akkor Isten úgy teremtette a világot, hogy ezeket a szabályokat is ő teremtette, vagy ő is tartotta-e magát ezekhez a szabályokhoz.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Egyed Sándorral, Kodácsi Tamással és Komzsik Lajossal. Miért éppen hét? Jelképek, mintázatok, összefüggések címmel.
1: Én hasonlóan szkeptikus vagyok, hogy ugyanezt meg lehetne egy másik számmal is csinálni. Tehát a Bibliában 10 parancsolat, 10 csapás, 10 szűz. A naprendszerben 8-10 égitest, attól függ, hogy hogyan számoljuk. A neon, mint nemesgáz, zárt telítettségű elektrinhéjon 10-es a rendszáma. Decimális rendszerben gondolkodunk, mert 10 ujjunk van, és lényegében mi 10-es számrendszerben gondolkodunk. Vagy a tetraktüsz, amit a pitagoreuszi iskola állított fel, ezt a négyest, amiben ez egy az egység, kettő a kettőség, három a harmónia, négy a térbeliség, vagy a négy elem, ha összeadjuk, ezt 10. Szóval ugyanúgy egy hármas számmal is ezeket a mintázatokat, nagyon hasonló mintázatokat megtalálhatunk. Tehát én nagyon óvakodnék attól, hogy most egy hetes számban olyan jelentést értsünk, amiben egyrészt kimondjuk, hogy nem számmisztikázunk, másrészt pedig sejtetjük azt, minthogyha ezek nem véletlenszerűek lennének, hanem valami tervezettségnek az eredménye, de az a helyzet, hogy ezt más számokra is ugyanígy elő tudjuk állítani, és meg tudjuk mutatni. A teista filozófiának egy fontos része az, hogy erről akár Isten bizonyítékot is gyártsunk. Csak nem vagyok benne biztos, hogy az az Isten, amit ilyen bizonyítékokkal megtalálunk, az tényleg ugyanaz az Isten, mint aki teremtette a világba ezeket a heteseket. Tehát ez alatt azt értem, hogyha mi a saját rendszerünkkel felállítunk egy olyan istenképet, vagy megrajzolunk egy olyan istenképet, ami mondjuk a hetes alapú, vagy azon a saját gondolkodásunk szerint, akkor lényegében szerintem egy olyan bálványt készítünk, amiben belelátjuk azokat a dolgokat, amiket mi felfedeztünk, de ez nem biztos, hogy az az Isten, aki teremtett minket, és azt a gondolkodást is, meg azokat a heteseket is, amiket felfedezünk. Ezek más számok is lehetnek. Szóval ezzel a szkepszissel állok a kérdéshez, és rögtön jelzem is azt, hogy amikor ilyen számokról gondolkodunk, akkor el kell döntenünk azt, hogy megpróbáljuk ezeknek a jelentését, mélyebb jelentését megérteni, hogy akár egy történetben, vagy egy rendszerben, egy struktúrában, az emberi gondolkodásban milyen jelentése van, és nem feladni azt, hogy ennek a titokzatosságára rácsodálkozunk, vagy pedig

0: úgy beszélni a hetesekről, mint ahogyan beszélhetnék a hármasokról, ötösökről, vagy a nyolcasokról, vagy a tízesekről. Tehát elengedni azt, hogy most mi ezt a többleti jelentést felfedezzük, hanem megpróbáljuk ezeket a számokat összehasonlítani és végig gondolni, hogy ezek között milyen összefüggés lenne. Tehát a Pascal háromszögbe is, ami egy hármason alapul, ugyanezeket a hetedik a sorában ugyanezeket a számokat megtalálhatjuk, amiket az előbbi algebrai dia alján láttunk. 2156, 72150, ezek ugyanúgy ott vannak. Tehát, hogy ezek között lehet, hogy olyan algebrai összefüggés van, ami mögé nem feltétlenül kell sejteni valami titokzatosságot, csak mondjuk dolgozni kell rajta, hogy ez az összefüggés miért van. Vannak olyan számok, amik nagyon érdekes, például az Eddington program, Sir Arthur Eddington, aki egyébként az einsteini relativitás elméletre az elsők között értette meg és reagált rá. Ő például azt csinálta, amit tilos középiskolában, hogy lehagyta mértékegységeket a számokról, és azt mondta, hogy van összefüggés a világegyetem életkorának a száma között, a elektron töltése között, a világegyetemben lévő részecske számok között. Ezek egy jó része kiderült, hogy tiszta hülyeség, ezért elég csúnyán ki is gúnyolták, de aztán kiderült, hogy vannak olyan számok, például a Dirac hipotézis, ami összefüggést lát a világegyetem életkora és mérete között. Nyilván akkor még nem tudták, hogy tágul a világegyetem, de azt most világosan látjuk, hogy ez működik. Tehát ez lényegében a számokra való rácsodálkozás megsejtette azt, amit később a fizika bizonyítani tudott. Hogyha a hetesekről gondolkodunk, akkor szerintem fontos azt megragadni, hogy miért is lehet fontos számunkra ez a hetes. És hogy a teremtett világban ezek a minták, amik hetesen alapulnak, azoknak van-e jelentésük, milyen jelentésük van. Az előadás elején pont a bibliai heteseket láttuk, de ezek, és nem csak a bibliaiakat, hanem tudjuk, hogy más kultúrákban is a hét, mint szent szám megjelenik. De általában, és ami miatt szerintem érdekes lehet, az az időméréshez kapcsolódik. Tehát a hetesnek az időhöz való kapcsolódás az lényegében a hold hónap négy fázisából fakad, ami ugye kb. 28 nap egy hold hónap, és az új hold első negyed, teli hold, meg utolsó negyed az jól elhatárolható négy részre osztja ezt a hold fázist, vagy ezek a hold hónapot, és ezt a 28-at elosztva négyel kapjuk a hetet, és ez a hetes ciklus, ami egyébként mind a mai napig benne van az életritmusunkban, tehát amikor megkérdezem, hogy 20-a milyen napra esik, kedre vagy szerdára, vagy akármire, az pont azt a zavart mutatja, hogy van egy hetes időszámításunk, meg van egy egészen más ciklusú időszámításunk. És ennek a kettőnek a kapcsolata lehet szerintem érdekes a hetesek nyomán, hogy tudnélik, 7 nap alatt teremtette a világot, és a 7. nap megpihent. Ez Mózes könyvében van leírva, Mózes első könyvének első részében a 7 napos teremtés történet, és Isten népe számára a 7. nap egy megszentelt pihenőnap, az Úrnak szent nap, de ez, amikor leíratott, az ószövetségi kutatók többsége szerint ez egy a babiloni fogságban fogalmazódott meg, és íratott le így. És így, ilyen értelemben a hetesnek szerintem egy hihetetlen nagy üzenete van, ami a szabadság vágyat, illetve azt fejezi ki, hogy az az Isten, akit legyőzt, vagy az a nép, akit az asszírok és a babiloniak legyőztek, és fogságba hurcolták őket, azzal együtt nem győzték le azt az Istent, aki teremtette az egész világot, beleértve a lerombolt Jeruzsálemet, meg Babilont is, és a visszavezető utat. Tehát igazából ez egy identitás megőrző, és egy nagyon fontos szabadulás motívum volt, hogy a teremtés történetben ez a teremtési napok száma az 7 lett, ahelyett, hogy 6 lett volna. Mert hogy a babiloni gondolkodás az alapvetően 6-os, 60-as. Tehát amit mi meg, hogy hány perc Egy óra, hány másodperc egy perc, kétszer 12 óra egy nap, 12 hónap van, ez teljesen hatos. És ilyen értelemben Izrael népe, akik lényegében csak individuálisan léteznek, tehát Dániel három barát, ilyen történeteket látunk, egy nagyon fontos identitás megőrző és hitvalló szerepe volt annak, hogy a teremtés történetet hétnapos teremtés történetnek vallják és hiszik, és így került Mózes első könyvébe. Ebből fakad egyébként az összes többi más hetes, vagy nagyon sokszor ez a hetes jelenik meg, de ez egy ilyen csak azért is hetes lett, ami nem a 6-os, 60-as számrendszert és gondolkodásmódot hordozza, hanem az id, és itt nem a számolásban, nem az algebrában, ahol alapvetően 10-es számrendszerben gondolkodunk, valószínűleg azért, mert 10 ujjunk van a kezeinken, két kezünkön, hanem itt az időszámítás kapcsán izgalmas ez a hetes. És ezért van az, hogy a Jelenések könyve, ami a végidőkről szól, tényleg tele van hetesekkel. Nem csupán az idő, tehát a hét pecsét, a hét trombita, hanem hét gyülekezetnek ír, és egy csomó más hetes jelenik meg, de ennek az alapvető gyökere az valahol a teremtési hetesben, a teremtési hetes pedig Izrael szabadulási hitvallásának a következményeként íródik le és íródott le. Szóval én akkor tudok erről beszélni, ha azt mondjuk, hogy na, legyen számmisztika, és akkor beszéljünk arról, hogy ennek milyen jelentés árnyalata van. Úgy, hogy azt mondjuk, hogy vannak hetesek a világban, és ezek valamire utalhatnak, ez azért nem izgalmas számomra, mert ez egy teista filozófia lesz legjobb esetben is, és egyébként bármilyen más számhoz.
1: Egyetértek teljesen a Sándorral, hogy többi számokból is rengeteg van, 3-ból, 12-ből, 40-ből, és így tovább, de összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint a 7-esből. Bizonyos források szerint 500-tól 530-ig teszik a 7-nek és a 7 leszármazottjainak a megjelenését a Bibliában, ami magasan több, mint akármelyik másik szám, amit említettél. Szóval, hogy a bizonyos ilyen összefüggéseket lehet a többi számokkal is csinálni, nyilvánvalóan nem vitás. Szóval ennek az egész dolognak a lényege tényleg ott kezdődött, hogy a bibliai nagy számú előfordulás kapta meg a szememet, és kezdtem el gondolkozni, és kezdtem jobban utána nézni. A háromnak, az ötnek, a hétnek, meg a 12-nek hasonló, hogy mondjam, majdnem, hogy teremtéstől kapcsolódó, de természetesen történelmi életünkhöz és a mi életünkhöz kapcsolódó vonatkozásai vannak, de a hét valahogyan nekem így külön állt, úgyhogy ez nem érthető egyet mások által, rendben van. Lényeg az, hogy amit igazából szerettem volna kifigurálni a végén, és mások által is, hogy oké, szóval mennyi ez egy véletlen, mennyi ez egy preferencia. Például a Bibliában két fajtát láthatunk. Láthatunk egyszerű számítási alkalmazást. Ugye valaki említette a Jerikót, a hét pap, a hét napig, a hét trombitával, és hétszer, és lehet, ez kifejezni egy számot. De ugyanakkor vannak a mély értelmezésű dolgok, ugye a bárány a hét szarval, a hét szemmel, ami ugye a szarva hatalmat jelenti, a szem, a tudást, meg a látást. Miért pont hét? Csak a nagyságot kifejezni, vagy valami más kapcsolat? Na most a Tamás utalt egy érdekes dologra rá, ahol ami én nekem is gondolataim voltak, és ez most talán egy milyen vitatható gondolat lesz. Szóval felemlítetted a hold fázisaival való kapcsolatot. És hát akkor lépjünk egy óriási nagyot itt, és mondjuk azt, hogy oké. Szóval a holdnak a helyzete, a holdnak a viselkedése a Föld körül, az most egy teremtés, makroszkopikus megnyilvánulás, vagy egy teljesen véletlen? A kérdés, vagy ez egy csillagászati véletlen, és így tovább. Amennyiben ezt a részét komolyan veszed a hetes jelentésének, tehát időszámítási alkalmazás és a hold fázisa és hasonló, akkor jogosult az én hogy mondjam, alapfelvetésem, hogy beszéljünk ennek a hetesnek a mélyebb értelmezéseiről és esetleges, hogy mondtam, teremtési és teológiai kapcsolatairól. És nem feltétlenül csak, hogy tudom én, lehet a hasonló érdekes dolgokat csinálni, hogy mondjam, a nyolcassal, vagy a hármassal, vagy a tudom én, szóval kifejezetten lehalkítottam a matematikai részét, és kifejezetten szerettem volna tehát a teremtéssel kapcsolatos és a gondolkodásunkkal kapcsolatos részét felvetni, hogy miért csinálunk annyi mindent, hetes csoportokat. Miért például a Szent Augustin, amikor leírta, hogy mi az Istennek, valahol le is írtam direkt, hogy nehogy elrontsam ezt, hogy az Istennek van hét isteni, kizárólagos isteni tulajdonság. Legfensőbb lény, változtatatlan, örökkévaló időben, végtelen térben, egyedülálló, mindenható és mindenek feletti. Ezek kizárólagosan isteni tulajdonságok, ebből hét van, ezek egyikét se lehet ráfogni egyik emberre se. Egy millió különböző emberi tulajdonság van még, nem hiszem, hogy ehhez nagyon hozzá lehet még tenni egy nyolcadikat, hogy az Istennek még az is egy tulajdonsága. Na most lehet, hogy ez most már túlszerűzem ezt, de hát itt ezzel fejezném be voltak éppen a hozzászólásomat, hogy szóval rendben van, előszedtem egy csomó fizika meg kémiát, mert azok is azért meglepők, azok is azért mélyek. De szeretnék visszamenni erre, hogy most akkor milyen kapcsolatban ez áll a mi hitünkkel, meg a mi teremtésünkkel, meg a mi világegyetemünkkel. Ez az én védelmem, hogy így mondjam, a témával kapcsolatban.
2: Tamás egyik szava, vagy néhány szava szöget ütött a fejemben, tehát ő valahogy úgy mondta, hogy ha ezen a vonalon indulunk el, akkor egy másik Istenhez jutunk. És ez valahogy egy kicsit a gnosztikusokhoz kapcsol engem, ugye, ha jól tudom, ugye ott létezik egy teremtőisten, aki egyébként, ha jól tudom, gonosz talán, vagy nem olyan jó, ugye, de léteznek másik istenek is, és talán azt mondják, ha jól értem, hogy Jézus Krisztus istene nem azonos a világ teremtőjével. Persze ott is ugye hét eon, vagy hogy mondják ezt a hét ilyen sík létezik. Aeon, ugye? Most itt ebből az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon a teremtő akarja azt, hogy mi az ő gondolatait megismerjük. Hogy felfedezzük azt a rendszert, amiben létezünk. Tehát, hogyha én úgy érzem, hogy pillanatnyilag valahol ott vagyunk, persze óriási különbséggel, ahol a Bábel tornyának építői, akik kicsit sokat gondoltak magukról. Azt gondolták, hogy majd építenek egy hatalmas égigérő tornyot, ugye, hogy aztán Isten ugye ne tudja őket újabb özönvízzel megbüntetni. Én azt látom, hogy manapság a tudomány is valahogy így áll, tehát valamikor a 19. század végén ugye azt mondta Lord Kelvin a tanítványának, Max Plancknak, hogy nem érdemes már a fizikával foglalkoznia, mert csak néhány kis felhő van a fizika egén. Na most a századfordulón ugye Max Planck előjött a kvantum elmélettel, Einstein előjött a relativitás elmélettel, és az egész tudásunk a világunkról, a fizika tudománya az úgy szétrobbant. És manapság ugye, ahogy talán te is azt hiszem, hogy említetted azt, hogy ugye azt mondjuk, hogy 14 vagy 13,8 milliárd éves a világegyetem, de ugyanakkor 96 milliárd fényév átmérőjű. Tehát óriási ellentmondások vannak a kozmológiában, óriási ellentmondások vannak a kvantum elméletben, ugye, ahol már úgynevezett retardált megoldásokkal dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a jövő befolyásolja a jelen fizikai folyamatok eredményét. És közben eszembe jutott, a cikkem címe az volt, hogy teleológikus determinizmus az anyag működésében, ami ugye nagyon okoskodónak tűnik, de úgy kapcsolódik ehhez, hogy az anyagi részecskék úgy viselkednek, meg egyébként például a fénysugár is, minthogyha tudná, hogy mi a dolga. Tehát egy fénysugár ugye követi azt a minimális időtartamú útvonalat, amin haladnia kell, de a kérdés az, hogy honnan tudja ő ezt. Honnan tudják azok az anyagi részecskék, hogy mi az egész folyamatnak a célja.
0: Éppen a gnosztikusokat említetted, Sándor, tehát ők voltak azok az a gnosztikus rendszer, amelyek valóban a kozmológiában, és itt ugye a kozmológiának van egy ilyen nagyon érdekes tulajdonsága, hogy aki egy korábbi eredetet tud, mint amit addig ismertünk, az birtokolja a kozmoszt. Ez alatt azt értem, hogy minél mélyebbre megy a kozmológiád, és ez a gnosztikus időben is így volt a te világ eredeted, annál jobban tudod birtokolni mindazt, ami utána abból kinőtt. És ez az Aion rendszer, amit mondtál, amiben valóban a Démiurgosz, az a világot teremtő Aionoknak a legalja volt, és az egészen más volt, mint az Agathos Theosz, a jóisten, aki a világot megváltja. Ezzel lényegében egy ilyen dualista rendszer jött létre, ami a Démiurgosz által teremtett test és anyagban szenved, és az Agathos Theosz, a jóisten az, akinek feladata az, hogy ebből az anyaghoz, tapadtságból kiragadjon bennünket, és ez egy dualista rendszert írt le. De ebben is pontosan a gnosztikus rendszer megalkotói, akik már 30 aiont állítottak fel, Valentinus, az ő ellenfel, aki szintén gnosztikus volt, Basilides azt mondja, hogy most már legyen elég ebből az egészből, és ő az, aki megfogalmazza filozófiai alapon a semmiből való teremtést, éppen egy gnosztikus. És pont azért tette ezt meg, mert elege volt abból, hogy újabb és újabb hipotéziseket és rendszereket gyártottak mögött a kozmológiában, és a semmiből való teremtés egy olyan elv lett, és ezt át is vette a kereszténység, később Szent Ágoston, hogy ebbe kapaszkodva lényegében véget vetettek ennek a kozmológiai elméletgyártásnak. Ma egyébként nagyon hasonló helyzetben vagyunk a teremtés és a multiverzumok kapcsán, hogy hogyan ragadjuk meg a világunkat, és hogy milyen újabb kozmológiai elméletek, vagy a szuperhúr elméletben hány dimenzióra van szükségünk, hogy le tudjuk írni az ősrobbanást, ezek mind ide vezetnek. Ami szerintem nagyon fontos, amit nagyon fontos látni, hogy mindazok a jelenségek, akár a hetes szám, vagy az antropikus elvek, amikre valaki utalt is az előadásában, hogy nem gondolhatok olyan világegyetem eredetre, ami nem engedi meg valamikor, hogy rágondoljak, ez a gyenge változata az antropikus elvnek. Ezek mind olyanok, amelyek bizonyos jelenségeket felismernek, de azt is észre kell venni, hogy ezek nem biztos, hogy függetlenek egymástól. Tehát Szent Ágoston vagy Aquinoi Tamás tulajdonságai Istenről, vagy a bárány hét szarva és a hét napos teremtéstörténet, illetve a hetedik nap megszentelése, ezek nem függetlenek egymástól. Martin Rees volt az, aki azt mondta, egyébként erről is lehetne egy nagy szám elméletet, vagy egy előadást tartani. Ez a könyvének a címe, hogy egy csillagász, brit csillagász, hogy csak 6 szám, és körülbelül a világegyetem 40 tulajdonságát, amire így rá tudunk csodálkozni, hogy miért éppen ilyen, ezeket leredukált a 6 számra, mert ezek azok, amik kb. Függetlennek tekinthetők egymástól, és ezek, amik megragadják a 4 alapvető fizikai kölcsönhatás nagysága például, vagy a mikrohullámú háttérsugárzás fodrozódása, ezek mind olyanok, amelyek tényleg egyszerűen így rádöbbenünk, hogyha ez nem így lenne, nem ilyen lenne a világ, és ugyanígy a hetessel is ez az érzésem, hogy így rádöbbenünk, hogy ez milyen csodálatos, milyen nagyszerű, de hogyha nem hetes lenne, akkor vajon mi lenne helyette, másfajta világegyetemünk lenne. De ez még nem azt jelenti, hogy önmagában mi felfedeztük azt az Istent, aki hetesekbe gondolkodik. Amit mi látunk, az heteseknek néznek ki. De egyébként a Bibliában az egyes a leggyakoribb szó, és nem véletlenül. Tehát a monoteizmusnak az egy a legfőbb gondolata, és az egyről ugyanilyen előadást lehetne tartani, de még arra is azt merem mondani, hogy mi ezt egynek értjük. Úgy tűnik, hogy én, mint teológus vagyok, a legszkeptikusabb közületek, szóval még az egyet sem tudom úgy érteni, hogy abba azt a fajta jelentést bele tudom tenni, ami egy számszerű egy, és a semmitől különbözik. Tehát én azt gondolom, hogy mi Isten még ennél is nagyobb. Azért mondom, hogy Isten ennél is nagyobb, és ez egy ilyen anzelmuszi érv, hogy az, akinél nagyobbat nem tudok elgondolni, mert abban a pillanatban, amikor hetesekbe, vagy a világegyetem nagyságába, vagy az alapvető fizikai kölcsönhatásokba teszem bele Istent, hogy már pedig azért ilyen, mert Isten ennek teremtette, akkor egy olyan Istent alkotok meg ezzel, és ezt akarom, erre utalok, amit mondtál, Sándor, ami az én logikám és az én matematikai, fizikai tudásomnak megfelelő Isten, és ha változik a matematikai meg fizikai tudásom, mert rájövök, hogy ez nem csak a hetesre igaz, hanem mit tudom én, a kilencesre, akkor változik az istenképem. De ez lényegében az az istenkép, az egy saját magam gondolatrendszere által alakított istenkép, és én ezért óvakodom attól, hogy ilyen teista filozófián keresztül ragadjuk meg Isten, amellett, hogy nagyon élvezem ezeket a mintázatokat és ezek közötti összefüggést.
3: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Egyed Sándorral, Komzsik Lajossal és Kodácsi Tamással. Miért éppen 7 jelképek, mintázatok, összefüggések címmel?
4: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A statikus tartása és megmaradandósága.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Ha jól értem, társadalom kutató létemre, a statikus a külső erők hatására a szerkezetben ébredő belső erőket és feszültségeket vizsgálja. Azzal a céllal, hogy biztosítsa az építmények stabilitását. Valami egészen hasonlót véltem felfedezni egy hozzám közel álló statikus, Kamarás Ferenc magánéletében is, baráti és szakmai kapcsolatrendszerében is. Amikor ő 7-8 éves korában kifigyelte, hogy házunk udvarában a nála 2-3 évvel nagyobbak unatkoznak, lézengenek, tehetetlenkednek, rendetlenkednek, fogta magát és rendbe szedte őket. Káoszból kozmoszt szervezett, ahová ezután szívesen gyűltek össze. Ehhez hasonlót művelt élete különböző szakaszainak, különböző szinterein, iskolásként, mérnökként, apaként, testvérként, barátként, patrónusként. Itt is, ott is támasz volt, tartás volt, gondos volt. Olyannyira, hogy gimnáziumi osztályfőnöke egyenesen helyettesének tartotta őt, aki eredményesen segítette az osztályfőnököt abban, hogy osztályuknak tartása és összetartása legyen, hogy ne következzen be az, amit egyik műleírásában olvashatunk. Hát igen, egy statikus után jobbára csak ilyen szövegek maradnak. A csapadék miatt a tető szerkezet bokája teljesen tönkrement. Mint különböző tervező csapatok statikusának, neki is köszönhető, hogy talpra állt és talpon maradt egyebek mellett a répcevisi Szent András templom, a Neszmélyi református templom, a Szentbélkállai falusi vendégház, a balatonfüredi épületszobor, a pesti belvárosi plébánia templom, a Kossuth mauzóleum, a Nemzeti Színház, a balatonfenyvesi nyaraló, az újvárosházi közgyűlési terem és a szegedi lézerkutató központ. A torockói Kisszent Teréz gyermek otthonnak viszont nem az épülete, hanem annak fennállása, megmaradása, működése lett a gondja hosszú éveken keresztül, beleértve minden egyes szegény gyerek személyes patronálását is. Aztán vége felé egyre fontosabb lett számára az asztal, hogy összegyűjtsön és köré ültessen minket, szétszóródó szeretteit. Ezeknek az asztaloknak tartása volt, és a jövőbeli megmaradásra emlékeztettek, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan Pilinszky képzelte a Mielődben. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki sem keresi egymást. Az atya, mint egy szálkát, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek, azt mondjuk, nagyon szeretlek, s a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A statikus tartása és megmaradandósága.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Úgy kapunk, ahogy adunk. A mai ige: Máté evangéliuma 5-7. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Gondolatok az ígéről. Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsájt meg. Sem az, ha megelégítik szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Jakab 2:13. Próbáljunk a mai napon megbocsájtani. Próbáljunk másokat hordozni és elviselni. Legyünk szelídek, jóságosak és gyöngédek. Ne ítéljük meg túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne menjünk bele semmiségek miatt szívódásokba, és ne osztogassuk szűkmarkúan az elismerésünket. Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és irgalmat nyerni. Legyünk hát irgalmasak, hogy irgalmasságot nyerjünk. Teljesítsük ennek a boldog mondásnak a feltételét, hogy az ránk is érvényes lehessen. Hát nem kellemes kötelesség kedvesnek lenni. Nem sokkal jobb, mint összeférhetetlennek és haragosnak mutatkozni, hiszen a kedvesség önmagában is áldott. Hát még milyen gazdag jutalom, az érte járó irgalom. Csak a végtelen kegyelem tud ilyen ígéretet tenni. Mi csupán filléres irgalmakat gyakorolunk embertársainkkal szemben, az Úr viszont minden adósságunkat elengedi. Van-e szívhang? Országos pünkösdi konferencia. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lurdi rendezvényközpontban. Idei témájuk: Van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az ígét pedig Földessy Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdeti. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvény Központ, Budapesten a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor ma és holnap, május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok ma szombat délután és este két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Újjászületés az örök életre, vagy újra születés? Mi a halál? A halál életünk része, hiszen amikor megszülettünk, egy volt biztos, hogy meg fogunk halni. Mégis titokzatos, borzongató tényként jelenik meg sok hívő és nem vallásos ember előtt. A köznyelvben a halálon a testi, biológiai létünk végét értjük, amikor megszűnik az állandó anyagcsere folyamat, ami összeköt minket a materiális világgal. Biológiailag szüntelenül születünk és meghalunk. Elhalnak sejtjeink, és újak születnek helyükre. Néhány év alatt nem marad egyetlen olyan sejtünk sem, amelyik születésünkkor is a miénk volt. De az ember több, mint az anyag. A Biblia tanítása szerint, ami keresztény hitünk máig őrzött közös öröksége, Isten az embert nem halálra, hanem életre teremtette. Életünk viszont kezdettől nem önmagában való, hanem egy kapcsolatrendszer eredménye. Amíg biológiailag anyagcserénk egy organikus és harmonikus kapcsolatot jelent a légzés, a táplálkozás segítségével, az anyagi világgal, ugyanígy a szociális térben is az elszakíthatatlan kötelékek tesznek bennünket emberré. Ezért Isten legszentebb nevét, a Jahvet, a héber nyelv, a lenni igéből képezte, úgy, hogy az egyik kauzatív jelentésű igetörzs imperfektumát használja fel, ami azt jelenti létrehoz. Az ember számára Isten a létezés. Ez nem csupán statikus tény, hanem cselekvő is egyben. Ennek az az alapja, hogy benne, az élet forrásával, harmonikus közösségbe jutok úgy Istennel, mint a fele baráttal, önmagammal és a teremtett világgal. Azért élek, hogy egész és teljes legyek a másikban, a biológiai világban és az Istennel való kapcsolatomban. Azért létezem, mert része vagyok a mindenható által megteremtett univerzumnak. A halál ennek a kiegyensúlyozott kapcsolatnak a tagadása, spirituális és materiális folyamat egyszerre. Azért tűnik a természettudomány logikájával gondolkodó ember számára titokzatosnak, mert átéli azt, hogy benne több történik egy biológiai rövidzárlatnál, amelynek következtében megszűnik az anyagcseréje. A halálban az énünk végességét éljük meg. A biológiai halál beálltával a személyiségünk lesz működésképtelen. De mit történik velünk, ha már nem lélegzünk, és ha megszűnik az anyagi világgal való kapcsolatunk? Az emberek mindig kíváncsian kérdezik, vajon mi lesz, mi van a halál után?

A Szentírás arról tanít, hogy hogyan lehet az életet megnyerni a halál előtt. Amikor a halálról beszél, mélyebbre ás, mint mi. A kinyilatkoztatás szerint az Istennel, a világgal és a másik emberrel megszakadt hármas kapcsolatom megtörése a halál. Nem akkor halunk meg tehát, amikor utolsót dobban a szívünk, hanem akkor, amikor ez a kapcsolatrendszer még az életünkben összetörik és ellehetetlenül. Amit biológiai létünk végén átélünk, még nem és már nem az igazi halál. Akkor kezdődik, amikor Istennel, a létezés forrásával a kapcsolatunkat megszakítjuk. Ez az első halál. Az enyészet a bűn egyenes következménye, ami abban ölt testet, hogy Istentől elszakít. A halálnak a Bibliában hármas jelentése van. Jelenti a földi életünk befejeződését, az Istennel való kapcsolatunk megtörését és ennek következményeit. Éneink végső megsemmisülését. A meghalt ember nem gondolhat többé Istenre, az élet forrására, nem magasztalhatja őt jóságáért, hűségéért. A testi halál azonnal megszünteti az ember személyiségét. Az ember még nem semmisül azonnal meg, csupán csak képtelenné lesz arra, ami őt emberré teszi. Nem lesz többé képes tudatos kapcsolatépítésre Istennel, a másik emberrel és a világgal. Személyisége Isten hatalmába kerül. A Szentírás a testi halál tényéről költői kifejezésekkel is beszél, azonban ezt mind az Ó, mind pedig az Új Szövetség a halál alvásának tartja. A meghalás nem a teljes megsemmisülés, és nem is az élet folytatása egy másik dimenzióban, hanem átmeneti, öntudatlan, köztes állapot, ami addig tart, amíg az ember a feltámadásra vár.

az Ószövetség mind Dávidról, Salamonról, mind pedig Izrael és Júda királyainak haláláról azt mondja, hogy elaludtak atyáikkal. Jobb könyve is egy szép költői hasonlatsorral alvásnak ábrázolja a testi halált. Jeremiás, valamint Dániel is hasonlóan vélekedik. A zsidóság a kultúrák országútján élt két máig ismert magas civilizáció határterületén. Míg a mezopotámiai, mind pedig az egyiptomi műveltségek nagyon gazdag mitológikus elképzelésekkel magyarázták a halált és a halottak birodalmának titkos valóságát, addig a zsidóság megmaradt annál az egyszerű képnél, hogy a halál olyan, mint az alvás. Az Ószövetséghez hasonlóan az Új Szövetség is többet lát a halálban, mint a földi élet befejeződését. Jézus a halált alvásnak mondta, amikor elment, hogy feltámassza Lázárt. Jairus lányának helyzetéről így fogalmaz. A lányka nem halt meg. Csak alszik. Amikor ezt az ószövetségi gyökerű hasonlatot a kortársak nem akarták érteni, bement a ravatalos szobába, majd megfogva a gyermek kezét, azt mondta neki, Talita kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. Jézus itt szembeállítja a halálnak a kétféle jelentését. A testi exit, a halál alvása már beállt, de mivel benne az élet jelent meg, a meghalt kislány nem szakadt el Istentől, ezért a biológiai élete is visszatérhetett. Amikor Lukács evangélista István vértanú mártír haláláról beszél, akkor a koibaumai görög kifejezést alkalmazza, amelynek a jelentése elaludni.

ugyanígy az apostolok is a testi halált alvásnak tartották. A Bibliának ez a hasonlata jól mutatta a halál természetét. Aki alszik, az öntudatlan. A holtak semmiről sem tudnak. Ha alszunk, szünetel a tudatos gondolkodásunk. Így a halottnak is azonnal semmivé válnak tervei. Az alvás alatt abban maradnak mindennapi tevékenységeink. Ugyanígy nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menni kell. Az alvás elválaszt bennünket az ébren lévőktől. Az alvóknak és a halottaknak nincs részük soha többé semmiben sem, ami a nap alatt történik. Az egészséges alvás érzékszerveinket is közömbösíti. Ugyanezt teszi a halál is, mert az elhunytaknak szeretetük is, gyűlöletük is, igyekezetük is tova tűnik. Az alvó ember nem tudja Istent dicsőíteni, ugyanúgy, ahogy a halott sem képes erre. A zsoltáros szerint nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek. De minden alvásból van ébredés. Ugyanígy a testi halálból mindnyájan feltámadunk. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyek mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Jézus itt egyértelműen elmondta, nem mindegy, melyik feltámadásban lesz részünk. Azoknak, akik Jézus szövetséges társaként visszajövetelét várva éltek, és osztoztak abban a reménységben, hogy maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, az első feltámadásban lesz részük, mely az üdvösség beteljesülésének reménysége. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek. Ő rajtuk teljesedik be Jézus ígérete. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna én nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ők megszabadultak Jézus Krisztus által a bűn élettagadó hatalmától. Életükben meghaltak az óembernek, és feltámadtak Jézus Krisztussal az örök életre. De mit történik azokkal, akik Jézusnak ezt az ígéretét semmibe veszik?

A jelenések könyve említést tesz egy második halálról is. Ebben azoknak lesz részük, akik visszautasították Isten újra meg újra felajánlott kegyelmét. Ez a kárhozottak feltámadása. Isteni ítélete igazságos, de ez csupán egy teljes tudati képességénél lévő ember felett lehet kimondani. A halál alvásából ezért fel kell ébredni ahhoz, hogy ezt az ítéletet meghallhassa és elszenvedhesse. Aki Istennel megszakította a kapcsolatát, annak elfogy az élet lehetősége, és Sátánnal együtt megsemmisül. A bűn és a halál nem lesz többé. Krisztus viszont megígérte, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. A Biblia örömüzenete az, hogy Jézus, mint az élet fejedelme, győzött. Ezért azoknak, akik nem fordulnak szembe az ismételten megjelenő kegyelemmel, reménységük van az örök életre. Tudjuk, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság szeretetére, ismeretére eljusson. A Teremtő az élet ura és az élet pártján áll. Ezért bátran bízhatunk abban, hogy Isten az ártatlanul elhunyt csecsemőket, akik a bűn és a halál egyetemes rontása miatt meghaltak, magához veszi a manapon. Viszont Isten megítél minden olyan tettet, ami az életet pusztítja. Ezért tartja a kereszténység egyetemes bűnnek az abortuszt, az eutanáziát, hiszen az élet nem a mi magántulajdonunk, hanem Isten ajándéka, amivel sáfárkodnunk kell. El kell vele számolnunk, mint minden tőle kapott képességünkkel. Aki az élet ellen tesz bármit, az Isten ellen cselekszik. A mai ember az élete felől nem dönthet pillanatnyi érzései, érdekei alapján. A sáfárság azt jelenti, hogy nem pusztíthatjuk a ránk bízott értéket. Azért kaptuk életünket a Teremtőtől, hogy kamatoztassuk. A kamat az a haszon, amely a miénk, de az élet Istené, aki előtt majd számot kell adnunk. Ő, mint az élet ura, ezért fogja megsemmisíteni az ítéletben azokat, akik a földet pusztították. Az új szövetség legfontosabb üzenete az, hogy Jézus a kereszten elszenvedett halálával győzött a halálon. Éppen ezért csak is általa van reménységünk arra, hogy örök életünk legyen. Pál így vallott erről a rómaiaknak. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetéről, mely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Az értünk meghalt Jézusnak nem a saját bűneiért kellett meghalnia, mivel ő nem volt bűnös. A kereszten legyőzte a bűnt, és ezzel együtt a halált is. Nekünk, bűnösöknek, akik a halál állapotában vagyunk, még életünkben meg kell halnunk a bűnnek, hogy ezáltal újjászülethessünk, és bennünk is feltámadhasson a Krisztus. Ha ez nem történik meg, akkor a testi véget követően újra meg kell halnunk, méghozzá a második halállal, ami nem más, mint az Istentől való teljes

0: Van más lehetőségem is, amiről Pál így tett bizonyságot. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem. A bűn rontása a személyiségemet teszi tönkre. Alkalmatlan leszek arra, amire Isten elhívott, mert a bűn szembefordít a másik emberrel, és a teremtett világ is harcba száll. Ennek az a gyökere, hogy az énem fellázadt a teremtő ellen. A megrontott, megromlott közösségnek a következménye a halál. A megváltásnak az a célja, hogy helyreállítsa kapcsolatunkat Istennel, az élet forrásával. Ez a kapcsolatépítés csak a bűn felett győztes Jézus Krisztus által történhet meg. Ő legyőzte a bűnt, a halált, mi bennünk is. Nem a halál alvását, hanem az Istennel megszakadt kapcsolatunkat teremtette újjá azért, hogy ne a második halál legyen az osztályrészünk. Jézus golgotai győzelme az ő második eljövetelekor lesz nyilvánvalóvá mi bennünk. A megváltás visszautasítása és annak következménye viszont az ítélet után, a második halálban teljesedik ki. Földi életünkben dől el az, hogy a halál alvásából mire ébreszt fel Isten bennünket. Az örök életre, vagy az örök halálra. De hogyan történik meg ez az Istentől megígért csodálatos életváltozás? Hogyan győz Jézus már most az én életemben a halálon? Hogyan kapcsol össze bennünket az élet forrásával? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához meg kell ismerni röviden a Biblia emberről szóló tanítását. A Szentírás azért az életkönyve, mert nem csak az Istenről, az ő terveiről, a megváltás csodálatos kegyelméről beszél, hanem az emberről is reális képet rajzol. Mivel a halál az életünk része, tudnunk kell azt is, hogy valójában kik is vagyunk mi.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan éhség volt bennem, tudtam, hogy valahol

0: van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség, nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat, a nyaralási pénzből gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a több egyszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az Istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem elég, nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos Istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó kórájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az Isten keresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, de nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az a Jézus Krisztusra való rácsodálkozás és a benne való teljes belehelyezkedés az idők folyamán. Pont ez alatt, a 2 hét alatt. És olyan jó volt utána találkozni, hogy láttam, ahogy közeledett felém János, hogy más valaki jön felém. És olyan jó volt megosztani, hogy veled mi történt, és veled, és ugyanaz történt más-más helyszínen, és tényleg az Úr szépen elvégezte mind a kettőnkben. Úgyhogy ezek nagyon szép időszakok voltak. És ami nekem egy nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem megkeresztelt. És mindent elmeséltem. Elmeséltem a Krisztus utáni éhségemet, és ez a lelki atya azt mondta, hogy Isten tervét látja ebben. Az ő elhívását látja ebben, és az ő áldásával bocsátott utamra. Nem korholt, és nem dorgált, és aztán utána én hallottam, hát ugye megmaradtak a katolikus kapcsolataim, barátságaim, és hallottam, hogy aki negatívan próbált rólam nyilatkozni, mindig nagyon komolyan elmondta az igazságot, és elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
1: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
0: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, az Istennek az akarata, ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva, szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a budafoki imaházban volt az esküvőnk, Kovács Géza testvér vezetésével, és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt, 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani, hogy szeretjük az Urat, és egymásba kapaszkodunk. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, mert soha nem volt olyan helyzet az életünkben, hogy egymást hibáztattuk volna érte, hanem nekünk a problémák közben mindig az első reakciónk volt az összekapaszkodás. Az, hogy szövetségesek vagyunk, és ebben a szövetségben megyünk előre a pusztai vándorlásban, és ezt így éltük meg.
1: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
0: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen két lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve, amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem meg, jöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik halálsérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. Meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben, ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek, mit akar ezzel a Jóisten? Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel. És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben. Az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza, mert néha az őszinteség fáj, de tudtam, éreztem, hogy az őszinteség mögött mindig szeretet van. És a következő nap már másképp tudtam, és jobban tudtam, és aztán a következő nap megint valami újat tanultam, és ez 4 meghatározó év volt az életemben. Ahogy beleestem a siket kultúrába, ebbe a nyelvbe, természetes volt számomra, hogy nekem ezt tökéletesen meg kell tanulnom. Úgyhogy elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
1: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk nincs, hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
0: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikáció képtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyféllel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall, én meg igen, ő nem lát, én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel, én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekes székes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekes széket a lépcsőn. Akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekes széket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. Ha az a látássérült, oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy mibe segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól, tegyen érzékenyé arra, hogyan segíthetek, meg egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
1: Térjünk vissza a Siket misszióra. Lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
0: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a mi Siket missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél. Ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az az, hogy a jelnyelv valóban a Siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. Nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk, de bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtették a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni, akár Isten üzenetét is.
1: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a Siketek képzését illetően. Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
0: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam Amerikában, Skandináviában, ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a Siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a Siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a Siket oktatás, Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind-mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több siket ráébred arra, hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
1: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek, hány százaléka érintett ezzel a problémával, a siketséggel?
0: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezres számról beszélhetünk.
1: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik? Vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
0: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siket iskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a Váciban, az Egriben és a Budapestiben, ezeket látom. Semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül és szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
1: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk és híreket mondunk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A lelki elsősegély szolgálatok világnapja. 1997-ben, május 16-át a lelki elsősegély szolgálatok világnapjává nyilvánította a lelki elsősegély telefonszolgálatok nemzetközi szövetsége. E napon szeretnék fölhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus és krízisoldó hatású. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú fő celebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét, előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű aljnövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész föl nem fette. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy elárásban rátaláltak a bibliai Betsaida városra, ahol fölfedezték Szent Péter házát és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tópartján végzett, évekig tartó fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El-Arany néven ismert helyszín a legendás Betsaida városa. A szenzációs felfedezés talán Szent Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas, bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notley, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt. Tegnap, pénteken kezdődött a Szeretet Híd. A Szeretet Híd, Kárpát-medencei református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a református szeretett szolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 000 önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretett szolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, amelyhez idén közel 13 000 önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol föl. A szeretett szolgálat arra buzdít minden résztvevőt, hogy a saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni. Legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma, szombaton is felhős az idő, de napsütéssel. Több felé lehet még eső. Mérsékelt a légmozgás, és 20-25 fokunk van. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
3: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok, itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv, megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világi intézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk, aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk, eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba, úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódott gyülekezet, most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra, nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, egy héten keresztül minden délelőtt délután mély komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet, hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt, és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra, akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira, vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
2: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
3: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt láttuk, és ott volt majdnem a közösségünk minden tagja. És tudjátok, zokogtak, amikor azt látták, hogy őket, a hallók, mindenféle fenntartások és elvárások nélkül befogadják, és testvérnek tekintik. Soha ilyen még az ő életükben nem volt. Ezt mondták nekem utána.
2: Már többször céloztál rá, hogy komoly sérülésekkel, mentális problémákkal küzdködnek a legtöbbször. Szerinted ez miből adódik? És hogyan tudunk ezen mi, akik úgymond egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk, segíteni?
3: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni. Nagyon sokféle dolog lehet, állami gondozott háttér, aztán ugye bejön a képbe a nagyon-nagyon mély bugyrokat megjárt múlt, van köztünk börtönviselt is, a folyamatos családi viszályok, siketként egy halló családban élni nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyértelműen látom, hogy azok a fiatalok, akiknek a szülei is hallássérültek, lényegesen kiegyensúlyozottabbak, mint azok a velük egykorú fiatalok, akik egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába. Bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van. ezt tapasztaltam. De olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami. Hanem kell, hogy kézzel fogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzel fogható segítségre van szüksége, akkor adjam meg a kézzel fogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige meleg ágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása, az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai, nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul. Hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvért, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
4: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
3: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan az otthon töltött gyes ideje után Isten imádságaimra úgy válaszolt, hogy a siketek közé helyezett. A siketek között eltöltött idő alatt a folyamatos kíváncsiságom, hogy mit akar velem tenni, Isten odáig vezetett, hogy megmutatta, hogy mit akar velem tenni. Ennél fogva folyamatosan 9 évig igyekeztem megszerezni a tudást is ahhoz, hogy minél jobban szolgálhassak, és minél többet tudjak nekik nyújtani. Úgyhogy valóban a teológiai, meg a pszichológus asszisztensi szakma után a teológia volt a következő, hiszen muszáj, hogy ezen a területen is tudjak segíteni. Akkor már a jelnyelvnek egy elég magas szinten voltam a birtokában, és bizony most tudtam csak megfogalmazni nemrég, hogy az evangélium akadálymentesítése. Hogyan lehet átadni egy olyan hallássérültnek, aki nem csak hallássérült, hanem értelmileg is korlátozott. Egy olyan hallássérültnek, akinek szemproblémái vannak, és már alig lát. És engem egyre jobban inspirált az, hogy csak úgy tudom egyszerűvé tenni a Biblia üzeneteit, szövegét, hogyha először megpróbálom a legmélyebb mélységeiben is megismerni. Ez utána tudom olyan egyszerűvé tenni, hogy mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy a teológia után 2011-ben államvizsgáztam a pünkösdi teológián, és 2011 júniusában hívott be Mészáros Kálmán, akkor még az egyház elnöke, és Pap János egy beszélgetésre, és egy jó másfél órás beszélgetés után azt mondták, hogy végignéznek most ezen a jó pár éven, és úgy látják, hogy Isten terve a hallássérült gyülekezet, meg az is Isten terve, hogy engem ebbe belerakott. Ők most már lehetőséget adnak arra, hogy úgynevezett hivatalos formában is végezhessem ezt a missziói munkát. A siket gyülekezetnek a 9 éve érlelte meg azt, hogy igen, kell egy olyan missziói területre nyitni. Nem mondom, hogy eddig nem volt speciális, úgymond speciális misszió, vagy fogyatékkal élők felé végzett misszió, de koncentráltan nem volt még soha egy ilyen munkacsoport. Úgyhogy 2012 végén, tulajdonképpen 2013 januárjával indult ez a munka. Elsődleges célként azt fogalmazzuk meg magunknak, hogyan tudjuk az evangéliumot akadálymentessé tenni.
4: Ez egy nagyon szép elképzelés és törekvés, meg támogatandó, gyakorlatban mit jelent?
3: 2012 végétől rengeteget imádkoztam, én nem akartam munkatársakat keresni, találkozásokon keresztül, beszélgetéseken keresztül érlelődött meg most már a csoporttársaimban az, hogy szeretnének ebben részt venni. Természetes volt, hogy meghívom ebbe a csapatba Dani Csaba lelkipásztor testvért, kerekesszékesként, ő már eddig is rengeteget segített és dolgozott a fogyatékkal élőkért, és végre talán szélesebbre nyithatjuk az ajtókat, és amiről ő esetleg csak gondolkozott vagy álmodott, talán lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem Dani testvérnek és a feleségének a támogatása, az ő szeretetük, igazi ima támogatóim, és valahogy úgy érzem, hogy akkor is mellettem vannak, amikor nincsenek itt fizikálisan. Meghívtam ebbe a csapatba Opauszki Esztert Kiskörösről, mert ő vakokkal is foglalkozott, értelmileg korlátozottakkal is foglalkozott. Aztán hozzánk csatlakozott még Urbán Gedeon, és Kovács Imre természetesen a Siket gyülekezetnek a pásztora, hiszen ő saját maga sorstársként tud pásztorolni és vezetni egy hallássérült gyülekezetet, egy speciális gyülekezetet. Aztán szereztem, vagy próbáltam hívogatni segítő testvéreket is. Ilyen lett Kéri József és Kovács Dávid. Róluk hadd mondjam már el, hogy tavaly szeptemberben kezdték el a baptista teológián tanulmányaikat hallássérültként. Szeretnénk egy picit biztatni a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák akadálymentessé tenni az imaházaikat, épületeiket, aztán meg akadálymentessé tenni a saját szívüket, hogy befogadják, hogy hívogassák a sérült embereket az Isten tiszteleti alkalmakra, mert maguktól nem fognak jönni, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy róluk a kötelező gondoskodáson túl bárki is még velük foglalkozna. Hívjuk őket, és akkor jönni fognak. Ahogy mi is hívjuk a siketeket, és jönnek. Van egy ilyen másodlagos missziós tevékenységünk is, hogy a két hallássérült fiatalemberrel már több ifi csoportban is megfordultunk, és az ő bizonyságtételeiken keresztül, az én bizonyságtételemen keresztül próbáljuk a fiatalokat ráhangolni arra, hogy vegyék észre, hogy van egy ilyen terület is, vegyék észre, hogy akár az osztálytársuk is lehet egy kisebb-nagyobb fokban sérült valaki. Odaállhat mellé, segíthet neki, és hívhatja a gyülekezetbe. A másik munkacsoport, ami nemrég alakult, itt pedig arra gondoltunk, hogy megpróbálunk olyan nagyon egyszerű képek, rajzok általi üzenetközlést kidolgozni, aminek segítségével a írni-olvasni nem tudók, értelmileg korlátozottak, siketek számára könnyebben tudnánk az evangélium üzenetét átadni.
4: Hogy gondolod, jobb az ilyen réteg gyülekezet, mint mondjuk egy siket gyülekezet, vagy pedig az integráció is elképzelhető, vagy kívánatos? Mármint, hogy az egészségesek és a különböző sérüléssel rendelkezők egy és ugyanazon gyülekezetben is éljenek, szolgáljanak.
3: Én két útját látom az integrációnak. Egy kerekesszékes, látássérült, nyugodtan, sőt, kötelezően kéne, hogy itt legyen a gyülekezeteinkben. Amikor elvégeztem a tolmácsképzőt közben, és amikor tanultam, tudtam, hogy nem megélhetés szempontjából szeretném ezt a szakmát, hanem egyedüli egy célom az, hogy az Úr szolgálatába állítani a magamat, meg a jelnyelvet, meg a két kezemet. Csodálatosan együtt tudok szolgálni evangélikusokkal. Volt az életemnek egy időszaka, amikor nagyon mélyen együtt dolgoztam reformátusokkal, akkor a Pálhegyi Feri bácsi fére házassággondozói alkalmak. Két vagy három alkalom volt, hogy Szépalmára elutaztam hallássérült házaspárral, de a siketek helyzete, ez egy másféle helyzet. Ők egy külön nyelvvel, egy olyan nonverbális nyelvvel bírnak, ami valamilyen szinten elkülöníti őket tőlünk, akik verbálisan kommunikálunk. A kultúrájuk lényege ez a nonverbális jelnyelv. Őket integrálni, mint közösség kell az egyházba. De én nagyon sok felé jártam tolmácsolni, és látom, tapasztalom, hogy ez nem elég. Tehát, ha én ott megjelenek, mint tolmács, és 10 órától 11:45-ig letolmácsolom az istentiszteletet, és utána elköszönök, és hazamegyek, akkor a siket testvér, igen, megértette az istentiszteletet, és utána mit tud tenni? Föláll, és hazamegy. Nincs közösségi kapcsolata, mert én, mint tolmács, nem tudok részt venni az ő közösségi életében. Tehát azt látom, hogy igazából, ami jól alkalmazható a hallássérültekkel kapcsolatban, a siketekkel kapcsolatban, az egy önálló közösségként való egyházba történő integrálás. Nagyot haloknál például nagyon jól működne, hogyha a nagy termeinket, tehát az imaházak nagy termét felszerelnénk egy úgynevezett hurokerősítővel, mert akkor a nagyot halló beállítja úgy a hallókészülékét, hogy csak a mikrofonban elhangzó szöveget hallja élesen, a háttérzaja zsizsgés nem zavarja, és már is lehet hívni. Gyönyörűen részt tudnak venni közöttünk az alkalmakon, és utána se jelent túlzottan nagy problémát nekik a kommunikáció, hiszen ha nagyot hallók, akkor azért nagyon általában jól tudnak beszéddel is kommunikálni.
4: Hol van a fő akadály? Most beszéltünk a tárgyi dolgokról.

0: Egyikünknek mondani, hogy a fogyatékkal élés élők között mi az a szint, ahol mi tudunk dolgozni. És én nagyon nem tudtam egyetérteni ezzel. Lehet, hogy én a végletek embere vagyok, nem tudom, de bennem, amikor megkérdeztem, újra és újra megkérdeztem Istent, hogy hol van a határ, akkor azt mondta, hogy nincs határ. Mert azt mondta, hogy nézd meg, hogy Jézusnak volt-e határ, és nem volt neki határ, mert megérintette a leprást, akit mi nem akarunk és nem akarnánk megérinteni, és együtt evett az utcanővel, akit mi nullának tekintünk, és nem akarunk között még egy levegőt se szívni vele, úgyhogy szerintem Jézus nagyon jól megmutatta, hogy nincsen határ. Addig van határ, amíg bennünk van határ. Én nagyon sokáig nem tudtam az értelmileg korlátozottakkal mit kezdeni. Borzasztóan nem tudtam, hogy semmit se tudtam. Csak zavar volt bennem, és az, hogy na most innen menekülni kell. Egyszer úgy alakult, hogy külföldi misszionáriusok hívtak, hogy menjek segíteni a szolgálatba, és kiderült, hogy súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok otthonába megyünk, és aztán addig ment ott a kavarás, hogy most ki hova ül, és ki hova, hogy engem betettek közéjük középre. És az egyik oldalról az egyik aranyos simogatott, a másik oldalról a másik simogatott, de amikor meghallották azt, hogy Jézus, akkor hangosan kiabálták, hogy igen, Jézus, szeretem. És nekem például az a korlát akkor dőlt le. És most már ez nem jelent problémát. Harcoljuk már meg a magunk harcát. Nem tudok mást mondani, amikor fiatalokkal beszélgetek, mint hogy legyen már bennük kíváncsiság a saját életükkel kapcsolatosan. Ne akarják mindig azt elfogadni, amit mások mondanak, meg amit a kényelem, meg ez a világ nyújtani akar, hanem legyen akkor a bátorság bennünk, hogy föltegyék Istennek a kérdést szemtől szembe, hogy Uram, kíváncsi vagyok, hogy mit akarsz belőlem. Kíváncsi vagyok, és hajlandó vagyok ezt a kíváncsiságot nem föladni soha az életemben. Mit akarsz, hogy tegyek? És Isten nagyon komolyan meg fogja ezt hallgatni. És nem mondom, hogy könnyű lesz, de amit én tudok most mondani, hogy valami fantasztikusan izgalmas, és nagyon sokszor nagyon mélyen elfáradok. Nagyon sokat vagyok most a teológián a két siket fiúval, hiszen nekik az órákat tolmácsolni kell, de a szemem előtt fejlődnek. És ez valami olyan fantasztikus dolog, és amikor már tényleg nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szédülök, és már enni sincs kedvem, és hogy jaj, miért kell ez nekem, és hogy miért nincsen segítség, és hogy jön az önsajnálat, de akkor eszembe jut ez a két fiú, és azt mondom Istennek, hogy hát Uram, engem ebből bevettél? Hát ez milyen fantasztikus! Pont engem? Hát köszönöm, Uram, hát egy nulla vagyok, és annyit hibázok, és még most is nagyon sokat hibázok. Nagyon sokat hibázok, de tudod, Istennél lehet hibázni. És ez annyira jó. Neki nincsen egy listája, amit az orrunk elé tart, hogy ezt meg kell tenned. Ő nem ad nekünk teljesítménykényszert. Nekünk nem kell ebbe a teljesítménykényszerbe vergődni, hanem szabadon lehet cselekedni, mert ő tudja még azt is, amit én elrontottam, azt is helyre tudja hozni. És ez nagyon-nagyon jó megélni Istennel minden nap.
1: Most néhány perc zene következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy jó órája beszélgetek Bokros Andreával a siketek közötti munkáról, és ennek kapcsán testi-lelki akadálymentesítésről is beszéltünk. Engedd meg, hogy egy kicsit megálljunk, és azért, hogy a hallgatók számára is érzékeltessük, hogy mit is jelent ez a tolmácsolási munka, hallgassunk most együtt egy Isten tiszteleten rögzített személyes tanúságtételt, amelyet éppen te tolmácsoltál. A felvétel körülményei nem voltak ideálisak, ám a mondani való azt hiszem felülírja a technikai hiányosságokat.
1: A nevem Kéri József. Van egy nagyon szép bibliai vers, amit szeretnék nektek elmondani. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ez az én élet, mi életünkre másképp hangzik. Boldogok, akik nem látnak és nem hallanak, mégis hisznek. Biblia azt mondja, akinek van füle, a hallásra hallja meg, nekünk nincs. De van szemünk, tudunk figyelni. A szüleim Romániában éltek, de magyar nyelvű területen. Nagyon sokat szenvedtek ott hallássérültként, és átszöktek a határon. Debrecenbe laktunk, oda költöztünk. 1991-ben születtem, ugyanúgy siketként, mint ahogy a szüleim is siketek. Aztán később megszületett a testvérem, Dávid, 93-ba, ő is siket, és így nőttünk fel. Jártunk templomba, de nem volt teljesen világos számunkra, hogy miről van szó. Az Isten tiszteleteken ültünk, néztünk, figyeltük a viselkedést, bizonytalanok voltunk. Jó, jó, éreztük, hogy érdekes, és ezt tudni kéne, de pontosan miről szól, és pontosan miért van ott középen az a kereszt, nem tudtuk. Apukám, nagyszülei, ők baptista gyülekezetbe jártak, hallók. És amikor nyaranta elvittek minket nagyapáékhoz, elvitte a nagyapám a két gyereket, az unokákat a gyülekezetbe. Új, nem akartam menni, én siket vagyok, és úgyse fogok semmit se érteni, de nagypapa azt mondta, ha eljöttök velem gyülekezetbe, kaptok fagyit. Há, oké, akkor megyünk. És így elmentünk. Elvitt minket, nagyon unalmas volt, nem értettünk semmit, nézelődtünk, éneklés, jaj, de aranyosak, testvérek szimpatikusak voltak, tehát pozitív hatást éreztem, de ahogy ültem, föl volt írva egy ige a kereszt fölé. 1 Korintus 11.1. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Mi ez a szó? Mi ez a mondat? Megfeszített Krisztust. Nagyapának szóltam. Nagyapa, mit jelent az? Nagyapa megértette, hogy siketként nagyon nehéz a kommunikáció. Ezért nagypapám azt mondta, ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret. Én azt hittem, hogy csak a hallókat szereti. Engem nem szeret. Dehogy nem, téged is szeret, mondta a nagyapám. Nagyon boldog voltam, és ez volt az első igazi megtapasztalásom, vagy megértésem Istennel kapcsolatban. Aztán Debrecenben siket iskolába jártam. Tudtam, Jézus, igen, van Jézus, de nagyon rossz viselkedésem volt. Nagyon rossz útra tértem. De valahol azért mélyen éreztem, hogy ez így nem jó. Már jöttek a kamaszidők, gondolkodásom megváltozott, elfelejtettem mindazt, amit gyerekként tapasztaltam. 8. osztályt elvégeztem. Úgy éreztem, szabad vagyok, szabad utam van. De Isten azt mondta, hogy itt az idő, hogy megállítson engem. Nagyon komoly és súlyos betegséget kaptam, agydaganatot állapítottak meg. Nagyon megijedtem. És mérges lettem Istennel szemben. Miért pont én? A többi siket miért nem kap ilyen betegséget? Milyen lesz az életem? Mi történik velem? És azt mondták, hogy lehetetlen lesz a gyógyulás. Nem lehetett műteni sem, és fokozatos volt a leépülés. Anyukám, apukám, nagyon aggódtak értem. Viszont tudtam valahol belül, hogy Isten valamit akar tőlem. De hiába olvastam, az olvasás útján nem volt megértés, és lelki szemeim nem tudtak megnyílni. De Isten tudta, hogy szüksége van rám, és ezt eldöntötte. Nagyon sok szenvedés következett a betegség miatt, kemoterápia, sugárkezelés, lesoványodva és kopaszan ott álltam, és tudtam, hogy Istennek valami terve van. Az első terve az volt, hogy találkoztam Bokros Andreával. És láttam a nyakában egy kitűzött baptista, és anyukám is észrevette, és elkezdtük kérdezgetni Andreát, és Andrea mondta, hogy van ismerőse Kovács Imre, van siket gyülekezet. És erre apukám megörvendezett, de hát együtt jártak Kovács Imrével gyülekezetbe. Felvettük a kapcsolatot Imrével. 2007-ben tavasszal Kovács Imre eljött hozzánk. Súlyos beteg voltam, még mindig. Láttam, hogy ő jelnyelven keresztül mennyire jól tudja elmondani Isten üzenetét. Nagyon sokat kérdeztem tőle. Mert sok siket azt mondta nekem, Isten büntetése az, hogy én beteg lettem. De én azt mondtam, hogy ezt nem akarom elfogadni. Óriási kavarodás volt az elmémben, és Imre elkezdte nekem elmagyarázni. Isten nem akar téged megbüntetni. Terve van veled. Ez Isten akarata. Ám most már értem. És kezdett a lelkem kinyílni, a szemeim kinyílni erre. Lelki éhség volt bennem, és folyamatosan kértem a tanítást Imrétől. De nehéz maradt a helyzetem, és betegség megmaradt. 2007-ben mentem először nyári táborba, Siketek nyári táborába, és ott olyan jól éreztem magam. Jó hatások értek, pozitív biztatás a testvérektől, lesz megoldás, ne nézz hátra, hanem Isten valami újat akar veled kezdeni. Mindenkitől ezt kaptam. De a lelkemben még mindig kétségek voltak. Mi lesz a következő lépés? Kérdeztem Imrétől, mi lesz velem? Imádkozzatok, hogy meggyógyuljak. Azt mondta Imre, ha hiszed, hogy Istennek terve van veled, meg fogsz gyógyulni. És a gyülekezet körbeállt, és imádkoztak értem, térden állva, sírtunk, vigasztaltak engem. A betegségem továbbra is megmaradt. 2007-ben látogatást tettünk Nagyváradi Siket gyülekezetben. És újból éreztem a lelkemben, ha engem szolgálatra választott ki az Úr a jövőre nézve, hogy a Siket gyülekezet legyen, hogy a Siketek közt munka legyen, ne vigyen el engem magával, engedj, hogy itt maradjak, hogy legyen gyógyulásom. És meghallgattak a testvérek, és újból a gyülekezet ott Nagyváradon körbeállt engem, és a teljes gyógyulásért imádkoztam. És hittem, teljesen elhittem, hogy Isten ezt valóban meg tudja tenni, ha ő akarja. A gyógyulásom az ő akarata, az ő kezébe tettem. 2008-ban, pont a születésnapomon kellett menni vizsgálatra. És az eredmény az csoda volt, és azt mondták, hogy nem találják a daganatot. Nem értették az orvosok. Mi az, hogy 2 év alatt elmúlt? Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Amikor ott voltam a kórházban, 4 feküdtek mellettem ugyanezzel a daganat típussal, és mind a 4 meghaltak. Hogy én mégis meggyógyultam? Tudtam, hogy Isten üzenete ez, hogy ébredjek fel, és hogy igenis szolgálatba akar állítani. Az ő dicsőségére éljek ezek után. Neki terve van velem. És teljes mértékben odabíztam az életem. Belekapaszkodtam Jézusba. És tudtam, hogy az egyedüli megoldás az életemben, ha Krisztus követő leszek. 2008-ban az egész családom együtt döntött az Úr Jézus követése mellett, és együtt merítkeztünk be Szokolyán. 2008. szeptemberében elkezdtem gimnáziumba járni. 4 alatt elvégeztem, tanultam, rendesen levizsgáztam, és tudtam, hogy Isten nekem akar mutatni valamit. Azt mondta, hogy a teológia legyen a cél. 1 Korintus 11.1. Kövessétek példámat, amint én is a Krisztust követem. Ó, igen, tudtam már, ez az. Ez az a cél. Pál apostol, ahogy követte az Urat, én nekem is úgy kell. Mi a megoldás? Tanulnom kell. Menjek a teológiára. Valóban tudtam, hogy ez nehéz lesz. Mert a teológia még soha nem járt Siket hallgató. Én voltam az első jelentkező. Beszélgettem Andreával, mi a megoldás? És nagyon nehezen döntöttem, végül sikerült, megkaptam a levelet, sok imádság után elmentem pótfelvételire. És amikor én megérkeztem, üres volt még az épület, én voltam ott egyedül, leültem, és gondolataimban, szívemben izgatottság volt. Mi lesz, ha nem vesznek fel? Hát Isten gyorsan adott választ. Olvastam az igét, Máté evangélium a 9. rész, 37-38. Versét olvastam akkor éppen. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ó, hát értem. Miért vagyok én a teológián? Mert kell Siket gyülekezetben még segítő. Kell, hogy legyen, aki tovább viszi ezt a szolgálatot. Kell, aki segítse a gyülekezetet. Hogy ne csak Budapesten legyen gyülekezet, hanem más helyeken is. Azért küldött engem Isten ide, hogy a gyülekezet növekedjen. hogy lelki munkás legyek, hogy a célom a szolgálat legyen, és Krisztus evangéliumának bemutatása és elmondása. Tudtam, hogy ez az én komoly utam, és Isten választott. És nagyon köszönöm Istennek, hogy ezt megtette. És Isten ad nekem lelki erőt, és ad bölcsességet, hogy elvégezzem az iskolát. És azért imádkozom továbbra is az Úrhoz, hogy vigye végig a tervét velem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy Isten férjet is, és két aranyos kislányt is ajándékozott neked. Hogy látod, hogy élték meg a közvetlen környezeted, a családod?
2: A közvetlen környezetem, a családom nagy szeretettel és elfogadással élte meg ezt. Azért az a 9 év tanulás, ez könnyű elmondani, de ez a 9 év tanulás, ez rengeteg anyagi kiadással is járt. Én mindig kommunikáltam a családommal és a gyerekeimmel is, mindig megbeszéltem velük azt, hogy most ezt vagy ezt fontosnak tartom. Amikor a legnagyobb döntés, ugye a teológiai tanulás elkezdése került a képbe, akkor leültem és megkérdeztem őket, hogy figyeljetek, most 3, de inkább 4 éven keresztül nagyon keveset leszek itthon, tanulni fogok legtöbbször, lehet, hogy nektek kellene majd kitakarítani, meg elmosogatni, meg egy kicsit segíteni. Nyilvánvaló akkor az én lányaim már 17-18 évesek voltak. És ugyanezt mondtam a drága férjemnek is, hogy bevállalja azt, hogy én nem tudok most már úgy 100%-osan anyuka lenni ezekbe az időszakokba, hanem nagyon sok minden van, amit eddig én tettem, de most neki kellene. És amikor mind a 3 igent mondtak erre, na akkor kezdtem el tanulni. Nagyon fontos az, hogy ez a konszenzus meglegyen közöttünk. És hát az én gyerekeim már nagyok, tehát 25 éves, meg 23 éves, megvan az önálló életük, és tudom, hogy láthatatlanul, de ők figyelik az én szolgálatomat, meg figyelik a mi életünket, és mindig erre törekedtünk Jánossal, hogy őszintén éljük az életünket a gyerekeink előtt. És tudod, mostanában gondolkoztam azon, hogy hát lehet, hogy ezt is elrontottam, meg azt is, meg hogy másképp kellett volna a gyerekekkel viselkednünk, meg hogy jobban kellett volna ezt csinálni, meg jobban kellett volna azt, és aztán utána olyan ellenpéldákat mutatott nekem a Jóisten, hogy így örömmel mondtam, tudtam elmondani a Jóatyának, hogy mit láttak tőlünk a gyerekek. Azt látták, hogy a legnagyobb tragédiákban és mélységekben is egymásba kapaszkodtunk férjemmel. Azt látták, hogy mi 26 év után is őszintén és rajongva szeretjük egymást. Mi pedig ezt a példát tudtuk nekik mutatni, hogy lehet szolgálva élni, lehet hitben élni, hogy a házasság az Istentől származó ajándék, és igen, lehet egy életen keresztül szövetségesként végigmenni, és adtunk nekik mellé szabadságot, hogy ők maguk megtapasztalva mindezt, önállóan tudjanak Istennek igent mondani a hívására, és úgy formálni az életüket. Ezt az igent ők mind a ketten kimondták, 2006-ban bemerítkeztek, és én úgy látom, hogy most is mind a ketten próbálják az életükben ezt valósággá tenni.
0: Szülőként az embernek van kísértése, ez egy általános tapasztalat, hogy ami neki fontos, az a gyerekének is fontos legyen. Hogy gondolod, alkalmaztál akár érzelmi, akár szóbeli pressziót, vagy meggyőzést, hogy szebb nevet mondjunk, arra, hogy ezt a missziót mondjuk a lányaidnak is kelljen, vagy lehessen folytatni?
2: Nem, soha nem. Amikor még relatíve kisebbek voltak, volt egy-két alkalom, hogy elmentünk itt családosan egy-egy siket táborba, de mind a ketten, pontosan azért, mert őszinték vagyunk egymáshoz, elmondták, hogy ők nem éreznek e felé semmiféle elhívást. Néha, amikor református testvérekkel dolgoztam, és mentünk siket gyerekek közé, akkor Hajnit, Tündit elvittem segítőnek, mert ott sem volt elég emberünk. Nagyon készségesen segítettek, aranyosak voltak, de megmondták őszintén, hogy ez nem az ő útjuk, tehát ők ebben nem tudnak konkrétan részt venni. Na most János felé a presszió, hát itt már azért volt, igen, van is, mert hogy borzasztóan szeretik a siketek az én férjemet. A gyülekezetben levő gyerekeknek egyszerűen ő valami, főleg a fiúknak, valami a Jancsi. Hogyha jön a Jancsi, akkor már minden jó, és minden el van intézve. Tehát János meg nagyon visszahúzódó, és én meg azért sokszor bököm ott oldalba, hogy de hát látod, hogy szeretnek, hát akkor gyere, és nyilvánvaló, hogy szembesült azzal, hogy a szolgálat kiszélesedik, vidékre kell menni, egyéb helyekre kell menni, és ami őt úgy látom, hogy igazán megfogta, ami bennünk egy ilyen összekötő kapocs volt a szolgálat kezdetétől, hogy ha én egy istentiszteleten vagyok és tolmácsolok, akkor ő ott van. Ha evangélikusoknál, akkor ott van. Ha reformátusoknál, akkor ott van. Hogy mi akkor vasárnap, akkor is együtt vagyunk ott az istentiszteleten. És ezt olyan jó volt nekem megtapasztalni, szóval az ő csöndes jelenléte hihetetlen nagy erőt ad, a fizikális segítsége is, de erre megtanultam, hogy igenis tisztelettel meg kell őt kérnem, hogy segítsen. Nem tanulta meg a jelnyelvet még eddig, nem tudom, hogy lesz, mint lesz, de ennek ellenére a siketek nagyon szeretik őt, és tényleg 30-an végig ölelgetik, amikor bejön a gyülekezetbe. Látja most már a szükségét annak, hogy a gyülekezetben az ő személye fontos, mivel a legtöbb gyermek egy siket házasságban hallóként születik. Tehát most már van 6 gyerekünk, különböző életkorral a siket gyülekezetben, ebből egy siket, a többi halló. Na most, ha pont ott van a hallássérült is, amikor a hallók, akkor én már nehezen tudok egyszerre 2 nyelven bibliaórát tartani. Számtalanszor volt már, hogy János ott volt az istentiszteleti alkalmon, és látta a szükséget, és elment a fiúkkal, és külön megtartotta nekik az órát, beszélgetett velük, játszott velük, mert én meg a hallássérült gyermekekkel vagy gyermekkel foglalkoztam. Nem tudom másként mondani, mint hogy amit ugye szoktam használni szóhasználatot, és János már ezen nevet, hogy de hát nem veszed észre? Szóval, hogy ami nekem természetes, és én észreveszem, nem követelhetem azt meg egyértelműen az én társamtól, nem veszi észre, viszont számtalanszor volt, amikor ő észrevett olyan dolgot, amit én nem. Nagyon sokszor volt, amikor ő figyelmeztetett, hogy itt vagy itt vigyázzak. Amikor nem hallgattam rá, nagyon komolyan megbántam, mert utána nagyon sok probléma következett. Úgyhogy most ő egy olyan helyzetben van, hogy nekem vannak álmaim, ideáim, ötleteim, az rengeteg. Ezt nem tudom, miért van, de van. Fellelkesülök. Elmondom Jánosnak, és akkor ő megfogja a kezem, üljünk le, gondoljuk át, és imádkozzunk. Mert ez lehetetlenség, mondjuk, ha éppen valami nagy őrültséget találok ki. De aztán olyan is van, amikor azt mondja, hogy fú, ebben tényleg van fantázia, és akkor álljunk neki. Úgyhogy megint csak a szeretett kapcsolat jön itt elő, hogy igen, vele érdemes megbeszélni, mert ő az én társam, az én másik felem, és amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi.
0: Én hallottalak bizonyságot tenni nem olyan rég, és ott elhangzott egy mondat, miszerint kevésből nem lehet sokat adni.
2: Ezt akkor éreztem, amikor elkezdett gyarapodni a hallássérült gyülekezet, és a testvérek 90%-a világból jön. Vagy semmiféle Isten tapasztalatuk nincs, és azt mondom, hogy ez a jobb, vagy pedig teljes katyvasz van a fejükben. Tehát a nem megfelelő kommunikáció miatt, félreértések miatt, valami fantasztikus, hogy milyen színes istenképpel rendelkeznek, és milyen dolgok jutnak az eszükbe. Nagyon nehéz erről lebeszélni és megváltoztatni egyes szempontból a nézeteiket, és ez szembesített azzal, hogy most én lapozgathatom a Bibliát, meg tolhatom az óra alá az igét, de most akkor mi van a mögött? Mi az a plusz, amivel meg tudnám támogatni, hogy de ezt most nézd meg, tényleg így van, és valójában ezt akarja neked üzenni Isten, vagy ezt akarja nekünk üzenni az evangélium? És ennek a szükségét éreztem, hogy nekem el kell mélyednem a bibliai tanulmányokban, mert kevesen van, és szeretném mélyebben megismerni a Bibliának az igazságait. A másik inspiráció volt még ugye a gyerekek a gyülekezetben, tehát hogy a gyerekeket tanítani kell, és ha halló gyerekek, akkor értelemszerűen rám várna ez a feladat. Na most mit tanítsak én nekik? Konkrétan nem volt olyan felkészültségem a Bibliából, hogy a gyerekek felé világosan, egyszerűen át tudjam adni. Úgyhogy jelentkeztem a teológiára, a pünkösdi teológiának nagyon-nagyon jó volt a kreatív hitoktatás szaka, és elmentem tanulni. Egy csodálatos közösséget is kaptam, és tényleg olyan csodálatosan, finoman, érzelemmel gazdagon tanultunk a hitoktatásról, teljes szabadsággal, hogy én azt már rögtön tudtam alkalmazni egyrészt a hallássérültekre, másrészt a gyerekekre, hogy végül is ez segített engem ahhoz, igenis a tanulás segített ahhoz, hogy még többet tudjak segíteni. De ugyanez indított engem arra, hogy a jelnyelvet egyre jobban és jobban és jobban, ugyanez indított arra, hogy pszichológiát az alapfokon, mert szükséges a minőségi munkához a tudás. Nagyon szükséges. Nálam ez ugye úgy működött, hogy az isteni elhívás megvolt, a szeretet és a szeretni akarás megvolt, viszont a szaktudás volt kevés. Én ezt tartom egyébként a jó sorrendnek. Nagyon sokszor szembesültem olyan szakemberekkel. Megvolt a 3 diploma, megvolt a szakvégzettség. Alfától omegáig mindent tudtak a hallássérülésről vagy a fogyatékosságról, de nem volt szívük a munkához. És ez volt az, ami hiányzott, és ezért nem tudták az ő segítségüket elfogadni a hallássérültek, vagy a fogyatékkal élők, ezért voltak ők taszítóak a szemükben. Én meg nem akartam taszító lenni, hanem olyan szeretnék lenni, aki adni tud valamit, azt, amit csak Krisztus tud adni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ami még engem a tanulásra serkentett, az a kezdő tolmács időszakomba, amikor még konkrétan önkormányzati kórház, orvos, tehát különböző tolmácsolási szituációkba belekóstoltam. És tudod, amikor ott ültem a hallássérült ágya mellett, aki elvetélt, és fölébredt az altatásból, és az én arcomat látta először. És még össze-vissza jelelt szegény, hiszen hát altatás után mindannyian bódultak vagyunk, és akkor tudtam, hogy itt valami többet kell adni. Tehát itt nem menekülhetek el az elől, hogy vigasztaljak, de nem elég egy emberi vigasztalás, mit ér az semmit. És ott döbbentem rá arra, hogy milyen kicsi vagyok én ehhez, hogy nekem kell az a szeretet, amiről a Jézus beszélt. Nekem kell az a szeretet, amit egy érintés által, azáltal, ahogy a szemébe nézek, azáltal, ahogy részt tudok vállalni a szenvedéséből, hogy így át tudjam nekik adni. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy még többet, és még többet, és még többet. És az az igazság, hogy ez a folyamat most sem ért véget. Kész vagyok, és nyitott vagyok még tovább tanulni bármilyen olyan területen, ami nekem a szolgálathoz pluszt ad. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy ez az egyén érvényesülésemhez volt szükséges. Szó nincs erről. Tehát vígan élhetnék én a tolmács végzettségemmel, nem kéne nekem mindezzel foglalkozni, de nem is gondoltam, eszembe sem volt az, hogy azért legyek tolmács, hogy én majd megéljek ebből. Hanem azért vagyok tolmács, hogy szolgáljak vele másoknak. És azért nem megyek teológus hitoktatónak, mert nem azért tanultam, hogy most karriert csináljak, hanem azért, hogy a sikergyülekezet meg a fogyatékkal élők érdekét képviseljen valahogyan az egyházon belül. Azért tett oda Isten.
0: A rádiónkat nagyrészt keresztény hívő emberek hallgatják, ha rád gondolnak, mint Bokros Andreára. Miért imádkozzanak?
2: Hogy soha ne múljon el bennem a kíváncsiság, hogy Isten folyamatosan tudjon használni, hogy soha ne érezzem azt, hogy kész vagyok, hanem akarjak tovább és tovább menni. Adjon a jó Isten még többet szeretetéből, amit ki tudnék mutatni, hogy ne essek az önsajnálat csapdájába, hogy maradjak a férjemmel ilyen csodálatosan jó, mély szeretet kapcsolatba, és a mi életünk az szavak nélkül legyen példa a gyermekeink előtt, hogy adjon nekik is Isten egy személyes történetet, amit megélhetnek ő vele.
0: És ha a szeretet siketekért?
2: Siketekért? Igen. Igen, mert nem a siketek, mi nem hallunk jól.
0: Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Számlálás a pusztában. Jó szombatot, Sebet Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 56 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 12 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Bamidbar heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a pusztában. A sínai sivatagban az örökkévaló elrendeli Izrael 12 törzsének megszámlálását. Mózes 4. könyve 1-től 4-20-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Mint a juhász, aki nagy vihar után megszámlálja nyáját, így az aggódó örökkévaló a nagy tragédiák után megszámlálta Izrael gyermekeit. Mennyien maradtak életben a pusztító járvány és más büntetések után? Izrael törzsei ugyanis most már fegyelmezett rendben a második év második hónapjában eljutottak Kánaán, az ígéret földjének határához. Már csak a honfoglalás volt hátra. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. És szólt az örökkévaló Mózeshez Szinái pusztájában. Ferenc Kuna Valéria írása szerint a Bamidbar heti szakasz szinte sokkoló erővel robban be, és egyetlen mozdulattal szakít ki bennünket a tóraadás magasztos pillanatából. A Sináj hegyének lángoló kinyilatkoztatása és a Miskán fölépítésének emelkedett atmoszférája után a tóra hirtelen a pusztába vezet bennünket. Egy első pillantása száraznak és adminisztratívnak tűnő jelenet közepébe népszámlálás kezdődik. Miért fordul a tóra ilyen élesen a kinyilatkoztatástól az összeírás felé? Vajon pusztán gyakorlati szervezésről van szó a vándorlás előtt? Vagy mélyebb spirituális üzenet rejtőzik abban, hogy Izraelt megszámlálják és rendbe állítják? Lezajlott a házi tudományos diákköri konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákköri konferencia fontos fórum az orzse életében. A hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplésre való fölkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Dancing, A Jó Hír Misszió egy 50 éves múltra visszatekintő dél-koreai baptista gyülekezet, mely 50 országban hirdeti az evangéliumot, és több mint 100 tévé és rádió csatorna is rendszeresen közvetíti. Most a Szóla Rádióban is hallható ez a bibliai szeminárium sorozat magyar fordításban.

Jó napot kívánok! A kezdetekben, amikor az emberek bűnbe esnek, akkor könnyeden veszik a bűnöket. Legyen szó ivásról, szerencsejátékról, vagy éppen kábítószerekről. Éppen még hogyha lopásról van szó, akkor is elég könnyeden gondolnak az emberek ezekre a bűnökre. Azonban, hogyha ilyen rossz útra téved az ember, nagyon nehéz azokról letérni. Volt egy idősebb ember, akit ismertem, és nagyon-nagyon sokat ivott. Az ital miatt nagyon-nagyon beteg lett. Hosszú időn keresztül kórházban kezelték. Éppen csak képesek voltak az orvosok megmenteni az életét. Azt mondták az orvosok, éppen hogy képesek voltunk megmenteni az ön életét és véget vetni a betegségének. Éppen ezért, hogyha még egy alkalommal csak egyetlen egyszer újra fog inni, akkor meg fog halni. Soha, soha többé nem szabad innia. Nagyon-nagyon erősen figyelmeztette őt az orvosa. Azt mondta ez az idős ember, rendben van, köszönöm, doktor úr. Hazaért, felhívta a családját, áthívta őket a házába, és azt mondta nekik. Egész életemben nagyon sokat ittam. Azt mondta az orvos, hogy nem szabad soha többé innom. Éppen ezért soha, de soha többé nem fogok alkoholt inni többé. Ha ismét megpróbálom, állítsatok meg. Ha újra iszom, meg fogok halni. És valóban, jó ideig egyáltalán nem ivott. Aztán elérkezett annak az évnek az ősze. Korábban akkor, hogyha az ember betölti a 60. életévét, akkor egy nagy ünnepséget csapnak, hogy az idős éveket megünnepeljék. Ez egy régi tradíció. Manapság az emberek már bőven betöltik a 60-70 évet is, azonban régebben nehéz volt olyan emberrel találkozni, aki akár a 60.-61. életévét betöltötte volna, megérte volna. Éppen ezért a 60. az hatalmas ünnepséget érdemelt. Úgy is hívják, ugye, hogy a 60. születésnapi parti, és ezért ez az ember ezt az ünnepséget tartotta. Reggel felkelt, szépen kiöltözött, és készen állt, hogy elinduljon. És próbálta megállítani a fia, apám, ne menj oda. Ha oda mész, folyamatosan alkoholt fognak felszolgálni, neked viszont nem szabad innod, úgyhogy jobb, hogyha egyáltalán nem is mész. Nagyon felidegelte magát az ember. Jaj, hát miért gondolod ezt így? Azt mondják, hogy ha iszok, akkor meghalok. Azt gondolod, hogy olyan ostoba vagyok, hogy oda megyek és inni fogok? Nem fogok inni, hát nem vagyok őrült. Mégis próbálta megállítani a fia. Kérlek, apa, állj meg, ne menj. Hagyd ezt abba. Ott enni fogok, és ennyi, nem fogok semmilyen alkoholt inni. Egész álló nap. Ott az emberek inni fognak, ünnepelnek, de én tisztában vagyok vele, hogyha iszok, akkor meghalok. Úgyhogy ne is kérjenek az emberek, hogy igyak, ne kínáljanak alkohollal, más ételt ott fogok enni. Oda is értek, nagyon boldogok voltak. Aztán, ahogyan elérkezett a délután, ennek az embernek felébredt a szívében arra az akarat, arra a vágy, hogy igyon. És azt gondolta, hogy csak egy icike-picike kortyot iszom, akkor minden rendben lesz. És akkor mondta, hogy csak egy nagyon picikét, nem sokat, csak egy icike-picikét adjanak nekem inni. Nem, mégsem kéne innia. A barátai azt mondták, ne igyál! Mégis volt köztük, aki azt mondta, hogy jaj, hát egy picitől nem lesz semmi baja. Éppen ezért csak körülbelül 1 cm magasan öntött egy pohárba italt, és megitta. És jól volt, semmi baja nem lett. Aztán egy kis idő telt el, és jól volt továbbra is. Hát csak még egy nagyon picit iszok. Ne, nem szabad, hagyd abba. Jaj, hát ugyan már egy kicsitől semmi bajom nem lesz. Úgyhogy egy picit ivott még, és még mindig jól volt. Az orvosok csak azért mondták, hogy meg fogok halni, hogy nem akarták, hogy igyak. Hazudtak. Iszok, és még sincsen semmi bajom. Adjatok egy egész pohárral. Jaj, te nem kéne innod. Jaj, az orvosok csak azért mondták, mert nem akarták, hogy alkoholista legyek. És éppen ezért folyton egyre és egyre többet ivott. Jaj, csak egy pohárral, egy kis pohárral. Öntöttek neki egy vízes pohárral. Megitta. És jól volt. Hát ez az orvos, ez a huncut orvos hazudott nekem. Most ittem egy egész pohárral, és még sincs semmi bajom. Nézzetek rám, semmi bajom. Megivott még egy teljes pohárral.
és a második pohár után is teljesen rendben volt. Nem fájt, jól érezte magát. Az emberek azt mondták, aj, tényleg, hazudott neked az orvos. Azért hazudott, hogy hagyd abba az italozást. Iszol is, még sincs semmi baj. És így is volt. Ittak mindnyájan. Jól érezték magukat. Aztán, ahogyan elkezdett beesteledni, egyszer csak azt mondta, ó, egy kicsit kezd fájni a hasam. Lehet, hogy azért, mert ittam? Jaj, nagyon fáj. Jaj, a hasam. Jaj, annyira fáj, hogy meg fogok halni. Elkezdett sikítani, üvölteni. A hasam. Oda szaladt hozzá a fia. Az apja pedig részeg volt. Kérdezte, hogy ki mondta azt az apámnak, hogy így jól nem szabadna innia. És végül még azon az estén, azon a napon elhunyt az édesapa. Akkor, amikor inni akarunk, az van benne a szívünkben, hogy annak ellenére, hogy iszok, jól leszek. Mikor az emberek szerencsejátékozni akarnak, arra gondolnak, hogy ha szerencsejátékozok, akkor nyerni fogok, nem lesz baj. Amikor az emberek kábítószert fogyasztanak, ja, hát attól, hogy egyszer kipróbálom, nem leszek még függő. Egy alkalom az rendben van. És aztán így kezdenek kábítószerfüggővé válni az emberek.

Minden alkalommal, amikor valamit megtapasztaltam, láttam, hogy Isten él és dolgozik, munkálkodik bennem, ezért egyre inkább tudtam támaszkodni Istenre, és az emberi módszereket el tudtam magamtól vetni. És az emberek, akik börtönbe zárják őket, azért vannak ott, mert ugye bűnt követtek el, illetve büntettet. De ezen túl nem csak arról van szó, hogy büntetet követtek el, hanem önmagukban bíztak. Mert azt gondolják, hogy úgyse fognak elkapni. Ugyanígy a házasság törésen kapott asszony is azt gondolta, hogy úgyse fognak elkapni. Az az ember, aki szerencsejátékozik, azt gondolja, hogy úgyis nyerni fogok. Az, aki drogozik, azt gondolja, hogy jaj, hát csak egyszer csinálom, nem leszek függő. Aki lop valamit, azt gondolja, hogy úgyse fognak elkapni. És mégis olyan sok ember van a börtönökben, mert rajta kapták őket, ugye? És van olyan is, aki véletlenül követel bűnt, de mégis a legtöbb ember úgy gondolja, hogy ha önmagában bízik, ha így és így csinál valamit, akkor nem lesz semmi baj. Ott van például ugye a házasságtörésen kapott asszony. Nem a vágyai miatt volt az, hogy őt elkapták. Minden embernek vannak vágyai, minden férfinak, minden nőnek van vágy a szívében, a testében. De ettől még nem esik mindenki paráznaságba. Azért, mert ugye régen, hogyha valaki házasságtörést követett el, akkor halálra kövezték. Hát miért követett el mégis házasságtörést ez az asszony? Mert azt gondolta, hogy ha így és így csinálom ügyeskedve, akkor úgyse fognak elkapni. Azért, mert az emberek önmagukban bíznak. Az emberek a börtönben azt gondolják, hogy jaj, miért kaptak el? Új lenyomatokat hagytam magam után, valószínűleg emiatt kaptak el. Hogyha legközelebb viselnék kesztyűt, akkor nem kapnának el. Ostoba módon gondolkoznak. Akkor, hogyha legközelebb megyek lopni, veszek fel kesztyűt, és nem fognak elkapni. De újra elkapják, és ismét a börtönben kötnek ki. Most miért kaptak el? Ezért és ezért. Hogyha ezt a dolgot nem csinálom, akkor legközelebb nem fognak elkapni. Más szóval, ezek az emberek azok, akik önmagukban bíznak. Az emberek, akik önmagukban bíznak, nagyon nehezükre esik az, hogy Jézusban bíznak. Annyira egyszerű önmagukban bízni, és nagyon kézenfekvő, hogy önmagukban bízzanak, azonban ezért nem is akarnak bízni Jézusban. De hogyha közelről megnézzük önmagunkat, a mi szívünk elkövet rablást, elkövet paráznaságot, és az emberek megtévesztődnek a saját szívük által. Attól, hogy egyszer iszok, függő leszek, attól, hogy iszok, meg fogok halni, el fognak kapni, hogyha házasságtörést követek el. Mert Sátán megtéveszti a szívüket, hogy így gondolkoznak. Hiszen, hogyha csak egyszer és így csinálod, akkor minden rendben lesz. Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták, és teljesen ledöbbent. Hogyha azt gondoltam volna, hogy el fognak kapni, akkor biztos, hogy nem estem volna ebbe a paráznaságba. És oda cibálták, oda rángatták őt a tömeg közepére, hogy ő megkövezzék. Tépték a haját, és halálra akarták kövezni, mocskosnak nevezték. Meg se tudott szólalni. Miért? Azért, mert bűnt követett el. Manapság nagyon sok embert megtéveszti Sátán. Azt gondolják, hogy attól, hogy elkövetnek bűnt, az nem lesz baj. Hát ez rendben lesz. Sokaknak olyan szíve van, hogy önmagukban bízik. Ezért van az, hogy a gonosz szellem működik az ő szívükben, és ezért gondolják azt, hogy rendben lesz ez, hogyha bűnt követek el. És ilyen szívük van, hogy önmagukban bíznak. Azért, mert a te gondolatod különbözik Jézus gondolatától. Nem tudsz Jézusban hinni mindaddig, amíg önmagadban hiszel és bízol. A házasságtörésen kapott asszony önmagában bízott. Azt gondolta, hogy ha így és így csinálom, nem fognak elkapni. De mégis elkapták. Most pedig az volt az ő végzete, hogy halálra kövezzék. Senki, de senki sem volt, aki ebből megmenthette volna. Azonban a csodálatos dolog az, hogy Jézus megmenti ezt az asszonyt.
És Jézus az, aki eljött a földre azért, hogy megmentse minket a bűneinkből. Testvérek, hogyha Jézus elé jönnek, akkor hogyan jönnek, milyen szívvel? A mi gondolataink nagyon különböznek Jézus gondolataitól. Ezért el kell vetnünk az önmagunk gondolatait, magunktól messze. És be kell fogadnunk Jézus gondolatait. Efézus 2:1-ben ezt olvassuk. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Második vers. Melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Testvérek, a lélek az nem valami fizikális dolog. A szemünkkel nem láthatjuk, illetve meg sem tudjuk érinteni a kezünkkel. Azért, mert a lélek, a szellem nem egy fizikali dolog. Éppen ezért nem tud meglökni vagy húzni minket, azonban a szívünkben dolgozik. Amikor Júdás Iskariótás elárulta Jézust, azt olvassuk a Bibliában, hogy az ördög tette azt az ő szívébe, annak a gondolatát, hogy elárulja Jézust. Hogyha mélyen gondolkozunk erről, akkor látni fogjuk azt, hogy a gondolataink kettőfajta csoportra oszlanak. Ebben az asszonyban ott van az, hogyha paráznaságot követhetni kell, az jó dolog lenne, annyira kívánatos és vágyteljes dolog lenne ezzel a férfival paráználkodnom. Azonban a másik oldalon ott van az, hogy nem szabad ezt megtennem, hisz ez bűn. Egy emberben nem lehet ott kétfajta szív. A gonosz lélek, a gonosz szellem az, aki jön, és ezt a szívünkbe adja. Ő az, aki azt mondja, hogy rendben lesz az, hogy paráználkodj, az, hogy rendben lesz az, hogy szerencsejátékoz, az, hogy kábítószerez, az, hogy lopj, és az, hogy ne legyünk ezáltal megtévesztve, hogyha rajta kapnak a paráznaságon, halálra fognak kövezni. Hogyha rajta kapnak a lopáson, akkor börtönbe zárnak. Akkor, amikor tisztán tudatában voltál ezeknek a dolgoknak, mégis hogyan tudtál lopni? Azért, mert Sátán, a gonosz szellem megtéveszt. Azért, mert abban kezded el a hitedet táplálni, hogy attól, hogy egyszer drogozok, nem leszek függő, ha egyszer iszok, nem fogok belehalni, hogy ezt is ezt elkövetem, nem fognak elkapni. Ilyen módon nagyon sok embert megtévesz Sátán. És egyre-egyre mélyebbre és mélyebbre kerülnek a bűneikben. Talán kábítószerfüggők lesznek. Hogyha elhagyják a börtönt, aztán visszakerülnek. És bűnbe esve élnek. Ezért van az, hogy a saját gondolatainkkal képtelenek vagyunk felül emelkedni a gonosz lélek hatalmán. Ott van ennek az embernek például a fejében, hogyha iszok, akkor meghalok. Itt volt benne ez a gondolat, de mégis ott van, ó, annyira örömteli dolog lenne, csak egy kicsit inni, hisz ha csak egy kicsit iszok, akkor minden rendben lesz. Az emberek tudják, hogy nem szabadna pénzt veszíteniük szerencsejáték során, de nem gondolják ezt, hogy veszíteni fognak, azt hiszik, hogy nyerni fognak. És még annak ellenére is, hogy folyamatosan vesztenek, ó, majd most nyerek, majd most fogok nyerni. És aztán valaki azt gondolja, hogy ha lopok, akkor se fognak elkapni. Az, aki bennünk ezt a fajta lelket okozza, az a gonosz lélek, ami ezt okozza a mi szívünkben. És hogyha ezáltal vagyunk megtévesztve, később olyan mélyre esünk, hogy el se tudunk menekülni. Ezért van az, hogy emberek a teljes életüket börtönben töltik. És az emberek drogfüggők lesznek, és játékfüggők lesznek, és szerencsejátékfüggők lesznek, és az emberek paráználkodnak. Így lesz az embereknek megtévesztett szíve. Nem számít, hogy mennyire erővel próbálkozunk ellenállni, nem tudunk szabadulni. Ennek az asszonynak szabadsága volt, mielőtt paráznaságot követett volna el. És akkor, hogyha nem kapják el, talán mind a mai napig szabad lenne. De Sátán azt mondja, nem fognak elkapni. Nem leszel drogfüggő. Noha iszol, minden rendben lesz. Ki teszi ezt szívet a mi szívünkbe? Hogyha olyas valaki lenne, akit látunk a szemünkkel, akkor rögtön távolról meg tudnánk őt állítani. De ez a gonosz szellem, ő az, aki beléd rakja ezeket a gondolatokat. Minden rendben lesz,
pénzt fogsz nyerni, nem leszel függő, nem fognak elkapni. És akkor, hogyha megtéveszt a gonosz szellem, akkor esünk bűnbe. És hogy megszabadítson minket ettől a gonosz szellemtől, Jézus jött el. Ez az asszony, akit házasságtörésen kaptak, odahozták Jézus elé, és azt akarták, hogy ugye halálra kövezzék. De akkor találkozott Jézussal. És Jézus természetesen képes volt arra, hogy megszabadítsa őt nem csak a kövektől,

0: hogy a törvény ellen van, akkor el tudjuk kapni Jézust. Ilyen szívvel hozták el az emberek Jézus elé ezt az asszonyt. És azt mondták neki, Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben kapták rajta. Mózes törvénye azt mondja nekünk, hogy ez ilyet meg kell köveznünk. De mit mondasz te? És Jézus írt a földre az ő ujjával, aztán felkelt és ezt mondta. Az, aki köztetek nem vétkezett soha, az vesse rá az első követ. Teljesen ledöbbent mindenki. Az, aki még sose vétkezett, az vesse rá az első követ. Jézus nagyon bölcs volt. Jézusnak ez a szava, ez a hangja. Az embereknek a szívében, akiknek csak az asszony bűne volt a szemük előtt, észre tudták venni, fel tudták ismerni a saját szívüket. De én is követtem el bűnt. Én nem is gondoltam a saját bűneimre, csak az övére. És az összes ember felismerte a saját bűnét, és elszégyelték magukat. Lejtették a köveiket, egyen-egyenként elmentek onnét. Később aztán ott maradt Jézus és ez az asszony egyedül. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítél el téged? Senki sem volt ott. És Jézus megmentette ezt az asszonyt. Nem, Uram, senki. Én sem ítélek el téged. Menj, és ne vétkezz többé. És elküldte ezt az asszonyt. Jézuson keresztül megszabadult a bűneitől, és képes volt élni. Akkor, hogyha ön is találkozik Jézussal.
1: Hanem, hogy amiatt szégyenkezel, aki vagy. Ez halálos. Mikor Isten megteremtett téged az ő képére, azt mondta, tetszik, nagyon jó. Tehát kezdj úgy tekinteni magadra, amilyennek ő lát. Harmadszor, állítsd meg a sajnálkozás maró cseppjeit. Ne büntesd magad tovább a bárcsakokkal. Miután csúfos bukása után Isten felemelte, Dávid ezt írta. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett, akinek az Úr nem rója fel bűnét. Zsoltárok könyve 32. fejezet, 1-től a 2. versig. Bocsáss meg magadnak, hiszen Isten megbocsátott. Ő a Golgotán elvégzett áldozaton átnéz rád, és jobbnak lát, mint te magadat. Negyedszer, lép tovább a bánatból a növekedésbe. A gyógyuláshoz idő kell, tehát fogadd el, hogy még érzel bizonyos haragot, félelmet és szomorúságot. Ne tagadd meg őket, ezek a folyamat részei. De ne is tedd őket magadévá, tudd, hogy mikor van itt az ideje tovább lépni. Nem mehetsz háttal a jövőbe, és az Isten által neked készített jövő több boldogságot tartogat, mint amennyire a múltadból emlékszel. Imádkozz így. Uram, kérlek, mutass rá azokra a dolgokra a múltamból, amelyek a jelenben gondot okoznak nekem. Mutasd meg, Uram, hogyan engedhetem el csalódásaimat és a múlt fájdalmait, hogy az előttem levő hetekben és hónapokban megújult életszemlélettel járhassak. Tudom, Uram, hogy ideje teljes életet élnem veled. Ámen.

Ejteni a vádat. Jeremiás próféta könyve 29. fejezet 11. verse azt mondja: Én tudom, mi a tervem. Reményteljes jövőt adok nektek. Három újabb javaslat a múltat kezelésére. Elsőként gyakorold az elfogadást. Mikor Kongóban dolgozott misszionáriusként, Helen Roosevelt brutálisan megerőszakolták. Így ír erről. Meg kellett kérdeznem magamtól, meg tudom

megköszönni Istennek, hogy rám bízott ilyen tapasztalatot, még akkor is, ha soha nem fogja elmondani miért. A bizalom titka nem a válaszokban rejlik, hanem az elfogadásban. A bizalom annak tudata, hogy bármi történt, történik vagy történni fog, Isten nem adja ki kezéből az irányítást. Vagy erre koncentrálsz és elhatározod, hogy újra megtanulsz nevetni, vagy egész életedben azon siránkozhatsz és panaszkodhatsz, hogy igazságtalan volt hozzád az élet. Másodszor, temesd el a múltat, vagy együtt fogsz élni a kísérteteivel. A régi fájdalmak felemlegetése olyan, mintha újra meg újra végignéznéd ugyanazt a filmet, remélve, hogy más lesz a vége. Ez nem fog megtörténni. Tanulj belőle, és lépj tovább. Nem attól fulladsz meg, hogy vízbe esel, hanem attól, ha ott is maradsz. Harmadszor, hagyj fel az önmarcangolással és mások hibáztatásával is, ez csak időpocsékolás. Ha magadat hibáztatod, azzal megsokszorozod a bűntudatot, hozzáláncolod magad a múlthoz, és tovább rontod a már amúgy is alacsony önértékelésed. Ha Istent okolod, akkor elszakítod magad egyetlen erőforrásodtól, a bizalmat kétség váltja fel, meggyökerezik benned a keserűség, és cinikussá válsz. Ha másokat vádolsz, csak tovább növeled a köztetek lévő távolságot, és elveszíted az egyetlen lehetőséget, amely működik, a megbocsátást.

Még mindig keserű vagy? János evangélium a 20. fejezet 23. verse azt mondja, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Vigyázz! A keserűség nem más, mint beteljesületlen bosszúvágy. Ha azt gondolod, mások rosszul bántak veled, várj csak, míg megtudod, mire képes a keserűség. A. Nem engedi begyógyulni a sebet a szívedben. B. Befolyásolja a lelki állapotodat. C. Fokozza fájdalmadat. D. És elveszíted miatta a barátaidat. Nincs visszataszítóbb, mint egy megsavanyodott lélek, aki folyton csak arról akar beszélni, hogy ők mit tettek velem. Ne tedd ezt magaddal. Jobbat érdemelsz. Szedd össze magad, bocsáss meg nekik, és bízd őket Istenre. Szabadulj meg az adós levelektől, rovás gyűjteményektől is. Égesd el őket. Ha tudod, hol rejtőznek, akkor még nem engedted el azokat, még mindig fogoly vagy. Jézus azt mondta, az imádságban összefüggés van a között, amit Isten tesz, és amit ti tesztek. Például nem nyerhettek Istentől bocsánatot anélkül, hogy ti is megbocsátanátok másoknak. Máté evangélium a 6. fejezet 14-től a 15. versig. De fogalmat sincs, mind mentem keresztül, mondod. Valóban nincs, de azt tudom, hogy Jézus mind ment keresztül. Össze akarod hasonlítani a két történetet? Mindenki, aki közel állt hozzá, cserben hagyta. Ehhez még ad hozzá az egész világ bűnterhének a súlyát, és már is több, mint elég okot kapsz a megkeseredésre, ám ehelyett ő megbocsátást hirdetett egy keresztről. Ma így szól hozzád. Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Nehéz tovább haragudni valakire, akiért imádkozol. Jézus tovább megy, áldjátok azokat, akik átkoznak. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Íme ez az Isten útja. Próbáld ki, működik. Imádkozz így. Uram, amivel a gonosz ártani akart nekem, az Jézus nevében jóra fordítom. A bennem levő haragot és csalódottságot tértre kényszerítem Jézus előtt. Istenem, segíts megfékeznem az elkeseredésemet most, hogy később ne vehessen erőt rajtam. Hiszem, Uram, hogy sorsom a te kezedben van. Ámen.

A 24 órás szabály. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. verse azt mondja: áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Például a kritizáló embereknek gyakran A. nincsenek meghitt, bensőséges kapcsolataik. Tartják a 3 lépés távolságot, ritkán osztják meg érzéseiket, és kényelmetlenül érzik magukat azok társaságában, akik ezt teszik. B. Hiányzik belőlük az együttérzés. Könnyebb számukra az ítélkezés, mint az elfogadás. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. C. Félnek attól, amit nem értenek. Saul üldözte a keresztjéneket, mert félt növekvő népszerűségüktől. D. Nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal. Szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban. Abraham Lincoln zseniálisan fogalmazta meg, hogyan viszonyult az őt támadó kritikákhoz. Ha megpróbálnék válaszolni minden engemért támadásra, akár be is zárhatnám a boltot, egyéb ügyre nem tellene. Végzem a munkám a tőlem telhető legjobban, és szándékomban áll ezt folytatni. Ha a végeredmény engem igazol, akkor már nem fog számítani, mit mondtak. Ha a végeredmény meghazudtol engem, akkor az sem számítana, ha 10 angyal jelentené ki, hogy igazam volt. Tehát mit kell tenned, ha kritizálnak? Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik rossz indulatúan bánnak veletek. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Don Shula, a Miami Delfinek amerikai futballcsapatának edzője, bevezette a csapatban a 24 órás szabályt. 24 órát adott nekik, hogy megünnepeljenek egy győzelmet, vagy hogy duzzogjanak egy vereség miatt, aztán maguk mögött kellett hagyniuk a dolgot. Neked is e szabály szerint kellene élned.

0: Harag és neheztelés. Ellenségünk egyik legnagyobb fegyvere és az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk, a félelem. Kimerítő és gyötrő megszállottsággá válhat, amely beárnyékolja az értelmet és az érzelmeket is. A félelem fagyasztja meg a hitet, ez betegíti meg a testet és a lelket a küszöbön álló katasztrófa miatt. A legrosszabbra gondolunk, mivel láttunk és éltünk már át kudarcokat saját hitetlenségünknek köszönhetően. Ám Isten így vigasztal minket az Ézsaiás 41.13-ban. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Keresztényként egyedül hitáltal vagyunk képesek szembenézni egy rémítő veszteség lehetőségével. A hit az igazságba vetett bizalom eredménye. A hit akkor termi meg gyümölcsét, amikor elérkezünk ahhoz a pillanathoz, ahonnan már nincs visszaút, a 23. óra 59. percében, amikor Isten közbelép. Ezért annyira fontos, hogy soha ne adjuk fel. Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy feltétel nélkül higgyünk, de Isten végtelenül szeretné, hogy eljussunk idáig, hogy elérjük ezt a pontot életünk során. Ezért lehet, hogy éppen ő maga visz oda, és amikor a fájdalom a legnagyobb, a kín a leghatalmasabb, fenséges békét ad, amely átjár bennünket. Akkor saját terveink talán zátonyra futnak, de ez nem számít, hiszen minden ügyünk az ő kezében van. Ezért szólt így Jób a körülmények ellenére is. Ha megöl is, benne bízom. Jób könyve 13. fejezet 15. vers. Jób akkor érte el ezt a pontot, mikor szenvedések és csapások közepette megértette, hogy Isten mindent irányítása alatt tart. Ugyanez az Isten munkálkodik ma értünk is. A Zsoltárok 46.2 szerint Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Mitől kellene hát félnünk, ha csak nem a saját hitetlenségünktől és az Isten iránti bizalmatlanságunktól? Ha így áll a dolog, akkor tényleg van félnivalunk, mert így senki és semmi a világon nem hozhat nekünk reményt és segítséget. Ő azonban jóságos és nagylelkű azokhoz, akik megbánják bűneiket és hozzá kiáltanak a nyomorúság idején. Ha gyásszal, pusztulással, egy kapcsolat megszakadásával vagy éppen magával a halállal kell szembenéznünk, semmi sem választhat el az ő szeretetétől, csakis a saját hitetlenségünk. Ha hozzáfordulunk, meg fogjuk látni, hogyan bátorít, és hogy az ő ígéretei igazak és megbízhatóak. Így győzelmesen csatlakozhatunk a bizonyságtevők sorához, és erősebbek leszünk, mint valaha. Végül álljanak itt Ézsaiás bíztató szavai, amelyekkel erősíthetjük lelkünket, ha a sátán hazugságai betöltik a gondolatainkat. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 2. vers. Hidd el ezt, és ami drága megváltunk, közben fog járni az atyánál szabadításért. Írta Chris Grummitt.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv 2. részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe: Úgy kapunk, ahogy adunk. A mai ige: Máté evangéliuma 5-7. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Gondolatok az ígéről. Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsájt meg, sem az, ha megelégítik szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Jakab 2.13. Próbáljunk a mai napon megbocsájtani. Próbáljunk másokat hordozni és elviselni. Legyünk szelídek, jóságosak és gyöngédek. Ne ítéljük meg túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne menjünk bele semmiségek miatt szívódásokba, és ne osztogassuk szűkmarkúan az elismerésünket. Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és irgalmat nyerni. Legyünk hát irgalmasak, hogy irgalmasságot nyerjünk. Teljesítsük ennek a boldogmondásnak a feltételét, hogy az ránk is érvényes lehessen. Hát nem kellemes kötelesség kedvesnek lenni. Nem sokkal jobb, mint összeférhetetlennek és haragosnak mutatkozni, hiszen a kedvesség önmagában is áldott. Hát még milyen gazdag jutalom, az érte járó irgalom. Csak a végtelen kegyelem tud ilyen ígéretet tenni. Mi csupán filléres irgalmakat gyakorolunk embertársainkkal szemben, az Úr viszont minden adósságunkat elengedi. Az Evangélikus Egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter új miniszterelnök: Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az Evangélikus Egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy felelősséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az Evangélikus Egyház társadalom érdekében végzett szolgálatára, különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatban szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és a vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket. Az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során fölmerülő kérdéseket, és egyeztethessünk a nemzetszolgálatában fölmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök és a Tisztelet és Szabadság párt. Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva, december 31-én lejár a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért az idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése, az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4 dunamelléki, dunántúli, tiszáninneni és tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket. Ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, amelyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét, előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű ajnövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész föl nem fette. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy elárásban rátaláltak a bibliai Betsaida városra, ahol fölfedezték Szent Péter házát és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tópartján végzett, évekig tartó fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El-Arany néven ismert helyszín a legendás Betsaida városa. A szenzációs felfedezés talán Szent Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas, bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notley, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt.
0: Kulturális programajánló.
1: Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor ma és holnap, május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok ma szombat délután és este 2 hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Van-e szívhang? Országos pünkösdi konferencia. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lourdes rendezvényközpontban. Idei témájuk: van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az ígét pedig Földessy Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdeti. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lourdes konferencia és rendezvény központ, Budapesten a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Lezajlott a házi tudományos diákkori konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákkori konferencia fontos fórum az orzse életében. A hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplésre való fölkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el.
0: Egészséget mindenkinek!
1: A lelki első segélyszolgálatok világnapja. 1997-ben, május 16-át a lelki első segélyszolgálatok világnapjává nyilvánította a lelki első segély telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége. E napon szeretnék fölhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus és krízisoldó hatású. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú fő celebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Tegnap pénteken kezdődött a Szeretet Híd. A Szeretet Híd, Kárpát-medencei református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a református szeretetszolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 000 önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, amelyhez idén közel 13 000 önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol föl. A szeretetszolgálat arra buzdít minden résztvevőt, hogy a saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni. Legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. Zaranduklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron között. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Lassan megszűnik az eddigi lehűlés. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sokfelé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 17-22 fok várható. Megmarad az északias áramlás, a felhők mellett már egyre több napsütés valószínű, a pünkösdi hétvégén 25 fok körül alakulhatnak a napi maximumok.
0: Egyházakról mindenkinek. Thank you. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Látásmód. Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. Johann Wolfgang von Goethe.

0: A Lelki Posta műsora következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai Lelki Postában az első levél erdélyi hallgatónktól érkezett. Abban a reményben olvassuk fel, hogy minden hallgatónak áldást jelent majd, és lesz mind elgondolkodni utána.
0: Kedves Mera szerkesztőség! Már közel egy éve készülök, hogy írjak önöknek. Isten iránti hálával a szívemben köszönöm, hogy sokszor hallgathatjuk a Mera rádiót. Minden adás nagyon építő, gyógyító, szívet, lelket melengető. Már a 70-es években hallgattuk szüleinkkel, testvéreimmel együtt. Szüleink már rég elmentek és az Úrnál vannak, oda át. Nagyon szépen köszönöm az antennát is. Mikor kiolvasom, odaadom másoknak is, hogy olvassák. Én 66 éves falusi asszony vagyok. Így aztán, most leírom, egy öregedő korban levő özvegy imáját. Istenem, segíts! Te adj erőt, Uram, hogy hinni tudjak, ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy hibáimmal is szeressenek. Te erősítsd meg erőtlenségem, hogy hősként vigyem a keresztem. Te légy árvaságom erős támasza. Tudom, hogy te vagy a gyengék gyámola. Te őrizd meg gyengülő eszem, hogy életem nagy teher ne legyen. Ó, adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet. Legyen szívükben jóság, irgalom, öregségemet értő szánalom. Áld, őrizd őket, édes Jézusom, hogy találkozzunk nálad egykoron. Vezess, erősíts, oltalmazz, a végső óráimon irgalmazz. Hallgass meg, kérlek, könyörgésem, a megváltó Jézus nevében kérem. Amen. Isten áldását kérem a munkájukra. Erzsébet, Romániából.
1: A következő levelet egy fiatal édesanya küldte el pályázatunkra.
0: A közelmúltból két olyan eset is elém jött, amikor Isten egy eszembe juttatott ige, vagy a prédikáció egy-egy mondata alapján tanácsolt, illetve megítélt engem. Nem olyan rég lehetőségünk nyílt, hogy otthonunkba fogadjunk egy újabb gyerek bibliaklubot, amely Emma lányunk óvodatársaiból, illetve azok családjáiból szerveződött. Már az alakulás során is sok ellenérv merült fel bennem, bennünk. Hisz, akárhogy is nézzük, van három kisgyermekünk, vasárnap délutánonként már így is emberektől nyüzsgött a házunk, nagyobbik lányom, Johanna csoporttársai ekkor jártak bibliázni, meg aztán se erőnk, se időnk. Na és mi lesz a mi pihenésünkkel, a mi életünkkel? Na meg az iskolával, amit Johanna most kezdett el? Arra sem ártana azért odafigyelni? A másik oldalon ott volt, hogy van néhány család, akikkel már előzőleg is jóba lettünk. Éreztük bennük a nyitottságot, érdeklődést, a már működő klub, illetve a Biblia iránt. És akkor valahogy fülembe csengett egy korábban hallott prédikáció egy mondata: testvérek, jó volna elkezdeni dolgainkra úgy tekinteni, hogy azok nem a mieink. A házunk, az erőnk, az időnk, a gyermekünk. Amit mi gyakran szeretünk a magunkénak gondolni, és mi rendelkezni velük, az nem a mieink, Istené. Ő tud velük jól bánni, ő tudja azt jól beosztani, ő képes egyedül jóra használni. Ha ennek tudatában lennénk, talán máshogy lenne berendezve a házunk, talán mások fordulnának meg benne, vagy egyáltalán megfordulna benne valaki. Talán másképp osztanánk be az időnket, erőnket, más kapna benne nagyobb hangsúlyt, szerepet. Más külön órákra járatnánk a gyermekünket, vagy éppen nem járatnánk annyira. És ez a gondolat úgy helyre billentette bennem, hogy ha ismét megnyitjuk a házunk kapuit, azaz Isten háza kapuit, hisszük, hogy az ő nevében, akkor nem kell aggódnunk a részletek felől, majd ő megadja nekünk a többit, a hozzávalókat. És nem csalódtunk. Bár nem könnyű ez a szolgálat, vasárnaponként sokszor 20-30 ember is megfordul nálunk, de eddig még mindig volt erőnk, időnk, ötletünk, mondani valónk, és örömünk is benne. Isten megadta. A másik eset, ami eszembe jutott, az is a gyerekklubbal kapcsolatos. Amikor szeptember elején a meghívó kiosztására került sor, először persze azoknak a családoknak adtunk, akikkel szorosabb kapcsolatban álltunk. Aztán, akik valamilyen érdeklődést mutattak a Biblia felé. És aztán, hát, utána következtek az egyebek. Volt egy kisfiú, akit Emma valamiért nagyon szeretett volna meghívni, de finoman fogalmazva is az óvodai csoport egyik leghírhettebb gyerekének számított. Verekedős, harapós, karmolós, hallottunk mi róla már mindent. Emma is úgy jött haza sokszor: anya, ma játszottam a Gergővel, és képzeld, nem is vert meg! De jó, gondoltam magamban. Mellesleg a családját se ismertük egyáltalán. Gondba voltunk, mit tegyünk? Most hívjunk el a házunkba egy ilyen gyereket, és vajon a családja? Fogalmunk se volt, mire számítsunk. És akkor eszembe jutott az ige, amit talán már az óvodások is tanulnak a vasárnapi iskolában, hogy Isten nem személyválogató. Persze, ezt olyan könnyű így elmondani, így mindentől függetlenül, mint egy száraz tényt. De hát ez nem pont azt jelenti a gyakorlatban, hogy ő ilyen harapós, verekedős, bajkeverő gyerekeket is szeret, és szeretné megmenteni? Sőt, lehet, hogy semmivel se látja ezt a kisfiút elveszettebbnek, mint engem, aki talán jobban tudom, hogy az emberek közt hogyan kell viselkedni, pláne vasárnap, de hogy aztán a hét többi napján milyen indulatokkal, gondolatokkal, érzésekkel vagyok teli, azt csak az Isten látja. Elszégyeltem magam, hogy az én szívem még közel sem olyan nagy, mint az én megváltómé. És vettünk egy nagy levegőt, és meghívtuk ezt a hírhet kisfiút és a családját is. El kell mondanom azért, hogy a hír nem volt teljesen alaptalan. A kisfiú tényleg nem a legegyszerűbb eset. De már az is megszégyenítő volt a számomra velük kapcsolatban, hogy ők voltak az elsők, akik visszajeleztek, hogy járni szeretnének bibliaórákra. És nem csak olyan ígérgetés volt ám ez a részükről, azóta se hiányoztak egyetlen egyről sem. Az anyuka elmondta, hogy most már nem is próbál a fiúknak, mert hogy a testvérével együtt jár a gyerek, más programot szervezni vasárnapra, mert azok úgyis csak ide akarnak jönni a bibliakörre. És ami a legmegdöbbentőbb volt nekem, ez a kisfiú volt az, aki az első óra végén, amikor indultak haza, odament Johannához, és azt mondta neki: tudod, engem senki se szeret, csak Emma, meg az ő családja, és még majdnem a mi szívünkbe se fért bele. Bárcsak megtudná, hogy Isten még nálunk is sokkal jobban szereti őt, mert ő nem személyválogató, és érte is elküldte egyszülött fiát.
1: Azt hiszem, ehhez a levélhez nincs mit hozzáfűzni, ha csak annyit nem, hogy úgy tűnik, fiatal, három gyermekes édesanyaként is megtalálhatja valaki a módját, hogy szolgáljon, hogy az evangéliumot hirdesse, ráadásul éppen azt az élethelyzetet használva, amiben van, és ami miatt olyan sokan panaszkodnak. Kívánok nekik ezúton is sok erőt kedves férjével együtt, s főleg kitartást, hogy az Úr beérlelhesse a most elvetett magokat a gyermek szívekben.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Húsvét mögöttünk van, és nagyon sok mindenről szoktunk húsvét kapcsán beszélni, nem csak a környezetben élő emberek népszokásokról meg egyebekről, hanem a

írja János a Jelenések könyve 5. fejezetében, és láttam, hogy a trón a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és aranypohár, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Még mielőtt az éneket meghallgatnánk, ugye nem felejtjük el, most a mennyei trónteremben vagyunk, egy különös látomás az, amit János apostol lát a Pátmos szigetén. Ott van jelen, amikor a világegyetem sorsáról esik szó, hiszen az a 7 pecsétes tekercs, az erről fog beszélni majd, ha egyszer lesz valaki, aki fölnyithatja. És már éppen arról van szó, hogy senki sem méltó arra, hogy ezt a könyvet kinyithassa, amikor ott áll a bárány. És János azt mondja, hogy pontosan úgy nézett ki, mint az a személy, akit a földről ő kiválóan ismert, mint akit megöltek. És most feltámadott valóságában látja. Neki megadatott, hogy feltámadása után a földön is több ízben találkozzon vele. Együtt evett, együtt ivott vele, több ízben beszélgetett vele. De most, sok évtizeddel később, amikor látomásban látja a mennyei valóságban, akkor rácsodálkozik, pont olyan, mint aki megöletett. Csak egy egészen más tisztben, mint ahogy mi megismertük itt a földön. És hallja, hogy azok a különös lények, a 24 vén, a négy lelkes állat és az angyalkórus egyszer csak fölzeng egy különös énekben. Új éneket énekeltek. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és ami Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Tetszett ezt hallani? Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és itt arra számítani az ember, hogy valami fenkölt és fenséges magyarázat következhet. És itt ehelyett, ebben a különös dicséretben, doxológiában azt kezdik elsorolni a mennyben, hogy mit tett értünk emberekért itt a földön, és hogy határozta meg az új önazonosságunkat, az új identitásunkat. Az első, amit mondtak, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél. És ez a különös kifejezés szinte ellentmondásnak tűnik. Méltó vagy, mert megölettél. Igen, mert ez a megöletés, rögtön folytatják is a mennyben, azt jelentette, hogy véreddel vásároltad meg őket Istennek. Minden népből, törzsből és nyelvből. Ez a megvásárlás, ez egy kis magyarázatra szorul, mert most nagyon sokan vannak, akik úgy értelmezik, hogy megvásárolni Jézus vérével Isten számára a másik oldaltól vette meg, magyarul az ördögtől. Nem. Ez a megvásárlás, ez kivásárlást jelent. Hiszen mindnyájan vétkeztünk, és a mi vétkeinknek a súlya azt jelentette volna, hogy Isten nélkül élve a világban, Isten nélkül maradunk az örökké valóságban is. Magyarul ítélet alá rekesztettünk. De az Úr Jézus Krisztus, azzal, hogy meghalt értünk, azzal, hogy föltámadt a halálból, ebből az állapotból vásárolt ki minket. A következő tétel, ami nagyon fontos, hogy minden törzsből

0: nyelvből és népből. Magyarul ez a váltságmunka, ez nem határolható be egy nép vagy egy emberi úgynevezett rassz irányába. Fölülír mindent, az összes előítéletünket, az összes kirekesztő gondolatunkat, az összes olyan törekvésünket, amivel szeretnénk fölébe emelkedni mindenki másnak. Krisztus váltságműve az utolsó lenézett emberi csoporthoz is el kell, hogy jusson, és el is hat. A következő, hogy mivé lettünk. Isten papjaivá és országa népévé. Ez értelmezhetetlen a világ szempontjából. De tessék mondani, értelmezhető vajon a keresztény világ szempontjából? Amikor az Úr Jézus elhívta az ő tanítványait, és kiküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot, eredetileg nem számolt azzal, nem azért, mert nem tudott számolni, nem volt képes rá, hanem azért, mert nem ez volt az akarata, hogy majd aféle kasztrendszer alakul a kereszténységen belül. Tessék mondani, vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy nem létezik az egyszerű egyháztag fogalma a mennyből nézve, akiket Krisztus a vérén kivásárolt a bűn zsarnoksága és az ítélet súlya alól. Azokat azért vásárolta ki, hogy azok papjai legyenek. És a papnak mi is volt a feladata? Hát nem az áldozat, mert azt Krisztus elvégezte, de az imádat és a tanítás, a továbbmondása annak, hogy ki is az, akit szolgálunk, az mindenképpen feladat. És ez nem egy bizonyos rétegnek a dolga, míg másoknak nem kell ezzel foglalkozni. Hiszen életmódunkkal, hozzáállásunkkal, munkánkkal, gyermekeinknek a nevelésével, útbaindításával, az egyáltalán az életünknek az értékrendjével ezt a papságot kell betöltenünk. Akkor is azok vagyunk, ha tagadjuk a szívünkben, hogy mi nem szeretnénk azok lenni. Igen ám, de az a pap, aki eltér a szolgálatának a súlyától és rendelésétől, az mivé is válik? Hamis tanúvá. Éppen ezért rendkívül fontos lenne, hogyha a mennyből így gondolnak ránk, keresztényekre, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, minden egyes keresztényre. Ne próbáljuk elhárítani magunktól ezt a felelősséget. Hiszen így lettünk Isten országának a népévé. És ezért hangzik az az ígéret, hogy és uralkodni fognak a földön. Hiszen egy olyan nép, amelyik minden egyes tagja teljes erőbedobással küzd az Istenért, tanúságot tesz a Krisztusról, az számíthat arra, hogy a menny seregei ott állnak mellette. Na de hol vagyunk mi ettől? Milyen régen tértünk el attól a küldetéstől, ahogy a mennyből gondolnak ránk, és amihez méltóvá kell lennünk? Nem sokkal húsvét után vagyunk. Feltámadt a Krisztus. Hisszük? De nem csak Krisztus támad föl. Azt mondja Pál apostolon keresztül az Isten lelke, azaz egy azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem azért, aki értük meghalt és feltámadt. Még egy kérdést hadd tegyek föl. Vajon helyes-e az, ahogy önmagunkról gondolkozunk mi keresztények? Ha a Krisztusról helyesen gondolkoznánk, helyesen ítélnénk meg az ő méltóságát, ez fölemelhetne bennünket arra a méltóságra, amivé Krisztus tenni akart bennünket. Imádkozzunk! Atyánk, te tudod azt, hogy mi olyan szívesen olvadunk bele a környezetbe. És nagyon sokszor pont az a baj a te népeddel, hogy terepszínű akar lenni. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy ne csak valamiféle mennyei zengemény legyen az, hogy értünk, meghaltál, föltámadtál, a véreddel kivásároltál bennünket az eredeti állapotból, hanem ott legyen bennünk az a tudat, hogy de hát céllal tetted. Azért, hogy papokká legyünk. Azért, hogy Isten népe legyünk. És azért, hogy nem hatalmaskodással, hanem éppen Krisztus lelkével urává legyünk a földön lévő viszonyoknak. Szégyenkezve és pironkodva kell bevallani, hogy nagyon messze vagyunk ettől. De kérlek, könyörülj rajtunk, hogy azok is akarjunk lenni, akivé te tenni akartál. Amen.
1: Betkó András, üdv a királynak! Üdv néked, Jézus, lelkünk hős királya! Nagy győzelmednek tanúi vagyunk. Bár sírt vágtak néked kemény sziklába, téged mégis mindenütt láthatunk. Magánál jobbat, tisztábbat, nemesbet, nem akar tűrni a bűnös világ, ezer kereszten halálra szegeztek, s te mégis élsz, s lelkünk téged imád. Üdv néked, ki értünk a földre jöttél, s magadra vetted a bűneink terhét, mint nagy úr koldusokhoz beszöktél megnézni a bajt, s szívünk keservét. Kérdezted, mi fáj? Akarsz-e gyógyulni? Fekélyes lázárok mi rád néztünk, s nem tudtunk mást tenni, csak leborulni és sírni azért, hogy törődsz vélünk. Csodálva nézünk, hogy osztott sorsunkat, a testbe zárt lélek vergődését. Szabad lehettél, de bús rabságunknak megízlelted minden szenvedését. Tudod, milyen a köntölázott kenyér, téged is elöntött a verejték. Ó, nehéz, nehéz volt az élet szekér, pogány bűneink jól megterhelték. Üdv néked, király! Szégyeljük magunkat, hogy két évezred folyása alatt el nem készítettük úgy hajlékunkat, hogy jól érezhessed nálunk magad. Jaj, hová is vigyünk, hová vezessünk, mindenütt ott a régi átkos szenny. De kegyelmez, Urunk, maradj mellettünk, sötét világunkból, ó, el ne menj! Üdv néked, király! Testvéreim, gyorsan jertek, csináljunk Jézusnak helyet. Feltámadott ő, s élni akar mostan, igényli az én s a te szívedet. Királyunkhoz nem illik kicsinyke tér, méltósága betölt száz világot. Hódoljon előtte, mint ki benne él, szórjunk útjára pálmát, virágot. Nincs nagyobb nála, ő a dicső vezér, megvívta érettünk a nagy csatát. Csak rajta, nyomában lelkünk égbe ér, hol üdvvel várja ő hű csapatát. Gyertek, álljunk eléje e nagy napon, szálljon az ének, s szívünk imája, zúgjon fel bizonyságtevő ajkakon, üdv néked, Jézus, lelkünk királya.
2: Műsorunk végére értünk. Köszönjük mindazoknak, akik írásaikkal, véleményükkel vagy bizonyságtételükkel hozzájárulnak a Lelkiposta és az Antenna szerkesztéséhez. A műsor végén elköszön önöktől Kulcsár Anikó
3: és segítőtársa Kulcsár Tibor.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 16-án a következő kép szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét Jobb könyvének 9. fejezete 4. verséből olvasom. Bölcs szívű és hatalmas erejű ő, ki tudna ellene szegülve épségben maradni? Az Új Szövetség ígét Péter első levele 5. fejezete 3. verséből olvasom. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Gőgbe haraptunk az Édenben, gőg sújtott Ábelre, gőg öntötte el a világot, gőgből épült torony, gőg szőtte József ruháját, testvérei szívében a gyűlölet hálóját, a gőg tette kegyetlenni a fáraót, Dávid iránt Sault, majd Absolont. Góliát termeténél is csak a gőgje volt nagyobb. A gőg miatt pusztultak el a betlehemi gyermekek. A gőg beszélt Mártából Mária ellen, a farizeusból a vámszedő ellen, az idősebb fiúból az öccse ellen, Simonból a bűnös nő ellen. A gőg vakította meg az írástudókat, a nép véneit, Kajafást, Heródest és Pilátust, hogy felismerjék Jézusban az Isten fiát. A gőg emelte a keresztet a Golgotán, és szegezte rá a Názáretit. Alázat és gőg mozgatja a világot. Az alázat felemel, a gőg porba dönt. Az alázat ajándékként veszi a földet, a gőg elpusztítja. Az alázat fele barátnak látja a másik embert, a gőg ellenségnek. Az alázat akkor is hit, ha nem vallásos. A gőg hitetlenség akkor is, ha vallásosnak mondja magát. Ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Bizony, van menny és van pokol. A mennyben beszélgetés hallatszik, és a nehéz kérdések végre válaszra találnak. A pokolban nincsenek kérdések és válaszok, csak a sértett gőg hangja, fogcsikorgatás. Imádkozzunk. Ábel van itt, Hágár a gyermekkel, Uriás, de az imént láttam Jobot is, ő meg ott Mária a vámszedővel beszélget. Háborúk, üldözések, lágerek áldozatai, akiknek a vére, csendje, hangja, megadása vagy nekifeszülése, el sem kezdett vagy félbeszakított élete, mondata valaha égre kiáltott a földről. Rengeteg a nő és a gyerek. Hogyan kerülhettek ide? Kérdezem. Csak úgy, hogy az okát magad sem tudod. Amen. Az áhítatot Németh Zoltán írta, amelynek alapjául a következő igék szolgáltak. Bölcs szívű és hatalmas erejű ő, ki tudna ellene szegülve épségben maradni? Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Csendesedj el jelenlétem világosságában, miközben szeretetemet közlöm veled. Nincs a világ mindenségben oly hatalmas erő, mint az én szeretetem. Te állandóan tudatában vagy a korlátoknak, sajátjaidénak és másokénak. De az én szeretetem számára nincsenek korlátok. Maradéktalanul betölti a teret, az időt és az örökké valóságot. Most, mint egy tükör által, homályosan látsz. De egy napon színről színre fogsz látni engem. Akkor teljes mértékben képes leszel megtapasztalni, milyen széles és hosszú és magas és mély a szeretetem irántad. Ha ezt most kellene megtapasztalnod, annyira elborítana, hogy úgy éreznéd, összetör. De egy biztosan megígért örökké valóság vár rád, amely során zavartalan elragadtatásban élvezheted a jelenlétemet. A jelenben pedig szerető jelenlétem ismerete elegendő ahhoz, hogy átvigyen minden egyes napon.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: I. Korintus 13-12, Efézus 3, 16-19.

0: Annak okáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Korintusi 2, 6, 17, 18.
1: Milyen biztató ez az ige szakasz. Isten kitárt karokkal vár, szeretetébe akar vonni, atyánkként gondoskodni rólunk, oltalmazni bennünket. Ehhez azonban teljesítenünk kell egyetlen, ám lényegi föltételt. Megszüntetni a világhoz tapadásunkat, elhagyni bűneinket. Ha erre nem tudjuk magunkat elhatározni, nem vagyunk méltók Isten gyermekeiként élni. Milyen nehéznek is gondoljuk, hogy fölbontsuk bizonyos emberi kapcsolatokat, hogy ne ápoljunk titokban sem olyan viszonyt, amely ütközhet Isten törvényével, hogy ne kövessük a kísértések csábító szavát. Sokáig tépelődünk, hogy ne vágyakozzunk a világ kegyeire. Olykor Isten szigorral támogat, irgalmatlan irgalmassággal szakít el minket ragaszkodásunk tárgyaitól. Lehet, ezzel kitépődne a szívünk világhoz kötő sok-sok gyökere, de a lelkünk csak így juthat felüdüléshez. Így tud benne a krisztusi szeretet kibontakozni. Az Istenhez fűző bensőséges atya-gyermek viszony eltéphetetlenné szövődni. Sóhajtsunk Newmannel. Adj nekem, atyám, álhatatos lelket, hogy bűn élvezett kísértete mellett ne égessen lázadás, se szenvedély. Nincs, hogy láthassam, hol vár bűnveszély. Minden évem add, hogy nem esítsen. Gyötört szívvel is tisztuljak a hitben. Gyújtsa bennem lángját az isteni lét. S vigasztaljanak meg tőled jött ígék.
0: Mindenható Istenem, köszönöm, hogy megváltási tervedet olyannak alkottad, hogy abban emberek is közreműködnek. Hajdú Zoltánnal szólva, Uram, te ismersz igazán. Te látod igazán, hogy mennyire alkalmatlan vagyok a te szolgálatodra. Napról napra jut az eszembe, hogyha csupán az én erőmön, hitemen, tehetségemen múlna, csak szégyent és gyalázatot hoznék a nevedre. Ezért borulok le előtted napról napra, és köszönöm meg neked, hogy te valami megmagyarázhatatlan szeretettel mégis-mégis elhívtál engem. Mennyei atyám, köszönöm, hogy az én segítő kezemre is szükséged van, hogy én is tehetek valamit azért, hogy elérhesd az emberiséget. Hiszem, hogy embertársaimban is olyan munkások együttműködésére számítasz, akik igyekvők, akik hamar fölismerik a lehetőségeket, és azt, hogy embertársaiknak mire van általad szükségük. Hadd járjak, Istenem, iskoládba, hogy továbbra is méltó munkásod lehessek, és ne csupán saját bűnös késztetéseimet tudjam lelki erővel legyőzni, hanem társaimnak is támogatója lehessek belső erőik működtetésében. Azt a reménységet, amelyet Jézus Krisztus keresztjével adtál, őrizd meg számomra ezen a múlandó földön és az örökké valóságban. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Evangélikus Egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az Evangélikus Egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy felelősséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az Evangélikus Egyház társadalom érdekében végzett szolgálatára, különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatban szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és a vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket. Az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során fölmerülő kérdéseket, és egyeztethessünk a nemzet szolgálatában fölmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök és a Tisztelet és Szabadság párt. Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva, december 31-én lejár a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért az idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4 dunamelléki, dunántúli, tiszáninneni és tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket. Ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, amelyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron között. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sokfelé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb epizódjában. Peti, köszönjük, hogy újra itt vagy velünk. Azt hiszem már negyedjére, ha jól számolom, és még lehet lesz ennek folytatása. Hát, egy olyan témát beszélünk át, amiről nem is szívesen beszélünk, de mégis azt látjuk, hogy aktuális. Én egy ideig azt hittem, hogy ez az előző generáció lecsengett betegsége vagy küzdelmei, de egyre inkább látom azt, hogy ez a mi generációnk is jelenlőző, és a mostani fiatalokat is érintheti. A függőségekről szeretném, ha beszélgetnénk ma hárman, meg főleg veled, Peti. Valami esélyt mondanak a könyvek, hogy valakinek valamiből egyre több kell, többre van szüksége az adott szerből, vagy a viselkedésből, hogy tovább tudjon menni. Hogy ez határozza meg a függőséget, valamint ha nem kap többet az adott szerből, vagy a magatartásból, akkor ingerlény kell, ezt nyomorultnak érzi magát, mert nincs meg ez a úgymond dopamin löket, hogy ez öröm érzetet adjon neki. Ha mondanál néhány dolgot, vagy mondanátok néhány dolgot arról, hogy milyen dolgok okozhatnak függőséget, mi az, ami kiváltja, mennyi idő kell, hogy függő legyek egy bizonyos dologtól?
4: Igen, hát ez egy egész hosszú lista. Kezdjük azzal, hogy ugye maga a drog, vannak legális drogok is, ugye kávé, cigaretta, alkohol, ezek olyan anyagok, amik mértékkel fogyasztva nem okoznak olyan jellegű függőséget, vagy olyan jellegű problémát, viszont túlzásba víve, ugye megvonási tüneteket okoznak, és kimondott függőséget. Aztán vannak olyan szerek, a tiltott drogok nyilván, amelyek között vannak könnyű drogok, tehát ugye ilyen például az ecstasy, az LSD, a cannabis, a szipó, ugye, mert hirtelen nem is tudjuk, hogy mi, de emlékezzünk csak vissza, hogy hányszor látunk az utcán ilyen fiatalokat zacskóból szipózni, és igenis mai napig jelen van, vagy természetes anyagok, például halucinogén gombák, de ezek az úgynevezett könnyű drogok, és vannak a kemény drogok, az opium származékok, a kokain, ami megint egy más kategória. Na most ezek a klasszikus drogok, amikkel a pszichiátria már nagyon régóta foglalkozik, ezek mind olyan anyagok, amik általában a 60-as, 70-es években már megjelentek, tehát az orvostudomány nagyon jól ismeri őket, feltérképezte őket, tudja, hogy hogyan hatnak, milyen részekre hatnak az agyban.
3: 50 éves, 60 éves kutatás
4: van. Tehát nagy tapasztalat van, és a többi, illetve tudják a mellékhatásokat, tehát tudják a problémákat, tudják a kezelési módot. Na most, ami az igazi probléma a jelenkorunkban, amiről folyamatosan hallunk a médiából, ezek a designer drogok, évente körülbelül 70 új ilyen készítmény jelenik meg a piacon. Na most gondoljatok bele abba, hogy ugye egy ilyen szert meg kell ismerni, fel kell térképezni, egyszerűen a tudomány nem tudja követni ezt a ritmust, és nem lehet betiltani egy olyan anyagot, amit nem ismersz, amiről nincs kimutatva, hogy problémát okoz. És ezt kihasználják, tulajdonképpen a meglévő drogokat egy kicsit változtatják meg, a molekula szerkezetet, és az a cél, hogy hasonló hatásokat érjenek el, de az a baj, hogy megvannak ezek a hasonló hatások, néha sokkal erősebbek, viszont olyan mellékhatások jelentkeznek, amikről fogalmuk sincs a fogyasztóknak. Szerintem erre majd még kitérünk, tehát ugye beszéljünk olyanokról is, ami nem csak anyagok, vagy talán még ezeket az anyagokat fejezzük be azzal a gondolattal, hogy egyesek nyugtatókat is kontrollálatlan módon szednek, használnak, ami szintén okozhat függőséget, tehát ezt is érdemes megemlíteni, de nem csak szerek vannak, hanem vannak úgymond szokások, vagy vannak olyan fajta függőségek, amikor nem egy tablettát, vagy nem egy bizonyos anyagot veszek be, hanem ugye szerencsejáték függőség, itt kimondottan arról van szó, amikor fogadnak pénzösszegeket ezért a dologért. De beszélhetünk a játékfüggőségről tágabb kontextusban is, amikor nem csak fogadás keretén belül, hanem különösen ugye a hálózatban játszanak ilyen játékokat, vagy egyesek az impulzus kontroll zavarokat is kicsit ide veszik, tulajdonképpen a szerencsejáték függőség is átfedi, és ez húz. Ilyenek, mint kleptománia, trihotillománia, amikor valaki a körmét rágja, vagy a haját piszkálja. Külön vitatott terület a munkamánia. Egyesek elfogadják, mások vitatják, hogy ez valóban függőség lenne, de tény, hogy ilyen is van. Vagy ugye önmagában képernyőfüggőség, amikor valaki ezekhez a szociális hálókhoz.
3: Telefon.
4: Telefon és a többi.
3: Facebook, Instagram, kodok be, amit igen. Sem bírod ki. Tehát, hogy kattan egyet, jelzi, és már rögtön nyúlsz utána.
4: Így van, így van. Tehát ezen függsz tőle, vagy olyan témákról, amikről már beszéltünk, a pornófüggőség, tehát erről beszéltünk, és ez is ugye egy függőség, amit meg kell említeni. Tehát nagyon-nagyon széles körül, nagyon tág az a terület, ahol, ahogy te is mondtad, Lóri, az agy egy dopamin bombát érzékel, és egyszerűen rákattam valamire. Még egy valamit hadd említsek meg, a tulajdonképpen itt a szerencsejátékok kapcsán a pénznyeremény, a lottó, ugye, tehát ugyanarról beszélünk a szerencsejátékokról, hogy itt is ugyanaz megy végbe, és egyszerűen az ember azt az érzést, azt az élményt nem felejti, és addig jár, addig kutatja, amíg újra meg nem találja, még akkor is, hogyha az egész életét néha eljátsza.

0: az a döbbenet, én azt olvastam tanulmányokban, ezt sokkal jobban ki tudod fejteni, hogy amikor valaki folyamatosan elállítja ezzel a dopaminnal azt a jutalmazó központot, akkor így utána gát képződik, hogy nem elég ugyanaz a mennyiség abból az élvezetből, abból a filmből, abból a facebookozásból, abból a képernyőből, abból a bármi, tehát legyen a szer, vagy legyen az akár egy ilyen szokásbeli függőség, hanem kell egy jóval nagyobb adag, vagy több kell belőle. Azért van az, hogy órákat ott ül és játszik, és még a WC-re is sajnál kimenni, vagy nem is eszik, vagy rámennek a kapcsolatai, rámegy a családjával való kapcsolat, a barátaival, mert neki több-több is több kell ebből, hogy ugyanazt az örömérzetet kiváltsa a szervezetében. Tehát ugyanúgy működik, mint egy szer például a kokain, vagy az alkoholnál. Tehát, hogy döbbenetes ez.
1: Ezt hívja az orvostudomány toleranciának, tehát ezt a jelenséget, és tulajdonképpen ez a függőségnek az egyik fő problémája, hogy több és több kell, és gyakrabban kell abból az anyagból. És hogyha említetted a kokaint, miután az ember felszívja, körülbelül egy 15 perc alatt eléri a maximum hatást. Egy nagy eufórikus állapot, egy hihetetlen, úgy érzed, hogy mindenre képes vagy, energikus vagy. Csak az a baj, hogy utána ez a hatás alább hagy, és helyébe megjelenik egy fáradékonyság, egy apátia, egy rossz érzés, és az agyad egyből rákattan arra, hogy
0: újra.
1: Újra. És gondoljatok bele, 15 perc.
0: Nagyon durva. Azt én egy ilyet is olvastam, Peti, javíts ki, hanem, hogy ezeknél a digitális dolgoknál ez a veszély, hogy túl gyakoriak az ingerek. Tehát, hogy régen, ha megnézte egy 20 másodperces kis rövid bejátszást, vagy egy kis mese részletet, nem volt annyira ingergazdag, mint most. És akkor azt mondják, hogy a gyerekek nagyon sokat nézik ezt, hogy állandó képernyő előtt vannak, vagy akár a serdülőkorban lévő fiatalok is, akkor csökkenti a figyelem, tehát a képességüket, hogy koncentrálni tudjanak, és ha nem ugyanazt kapják a környezet, ezt az állandó kattogó ingereket, akkor már egyszerűen nem tudnak koncentrálni. És felteszem a kérdést, miért nem tudnak figyelni egyesek egy gyülekezetben, ahol nyilván nem pattog az organista, meg a prédikátor, tehát hogy más inger ér bennünket, hogy nem tudnak egyszerűen figyelni. Én beszélgettem olyan fiatal, hogy nem tudott végigülni egy ifjúsági alkalmat, és kérdeztem, miért nem. És elmondta, hogy elmentem játszani. Tehát, hogy egész más kapott, más stimulálódott benne, és neki ez kellett.
2: Döbbenetes. Mesélte az egyik ismerősöm is, aki képzőművészetre jár, készítettek egy kis videót, hogy bemutassák az egyetemet. És ezt úgy csinálták, hogy nagyon gyorsan változnak az információkra, itt a képek, jöjjenek a hangok, effektek, minden, és nagyon gyorsan működött az egész, és bemutatták ezt az egyetemistáknak, tehát vele egykorú embereknek, és azt mondták, hogy kicsit gyors, nem tudtak nagyon figyelni rá. Bemutatták a licistáknak is, tehát 92-be, azt mondták, hogy teljesen jó volt, tudtak rá figyelni, és minden okés volt. És pár éve különbség a kettő
0: között. És érdekes, hogy figyelem zavart okoz ezeknél, tehát akik állandóan ezt csinálják, tehát még nincsenek kutatások, hogy mondtad, Peti, mint a drogokkal, ami 60 éve tanulmány ez az orvostudomány, ezekkel kapcsolatban, ezekkel a digitális függőségekkel, hogy mit válthatni ki az emberekbe. Ezt már látják, hogy figyelemzavar, hogy nehezen megkezelhetők, hogy hisztizik a gyerekért, tehát hogy mit levág azért, hogyha nem adod oda neki, tehát hogyha elveszed tőle. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni. Mi például a családunkban gyakoroljuk ezt, vagy ezt mondom fiataloknak, hogy szándékosan megvonni magad, akár a képernyőtől, akár a tévétől, akár a telefont, hogy tudod ebben gyakorolni magad. Ne csak így ráfog, hogy igen, én meg vagyok nélkül, mindenki más érvényes, csak nem rám. Oké, csináld meg, nem viszed el egyszerű gyűrűvel a telefont, nem viszed el a suliba, nem viszed a munkahelyedre, vagy tudsz egy napot kihagyni, hogy nincs nálad, vagy nem nézel meg egy filmet, vagy tehát, hogy nagyon könnyen fülön csípheted magad.
1: Az a helyzet, hogy érzékelitek ezekről, úgy beszélünk, mint akik tapasztalatból mondjuk ezeket.
0: Nekünk is harc, tehát be kell valamunk, nem úgy állunk itt, mint a nagy ászok, akik azt mondjuk, hogy az igazság, hogy hozzánk nőtt is. Tehát a telefon ma nem csak annyi, hogy telefonálsz, minden benne van. Benne van az e-mailed, benne van a tudod kezelni a számláidat, fizetni tudsz, stb. Tehát, hogy ott van a Facebook. Érted? Tehát, hogy szinte kényszerít vagy arra, hogy kötődj hozzá, és akkor ebben megtalálni az egyensúlyt, és tényleg vigyázni arra, hogy ne légy függő, hogy egy család összejöttel ne arról szóljon, hogy mindenki előtt képernyő van, hanem egymás szemben nézünk és beszélgetünk, vagy meg lehet tartani egy áhítatot, vagy lehet tartani egy istentiszteletet. Tehát értitek, hogy azért ott van benne a kihívás, de látjuk is nyilván a használt. Tehát én nem azt mondom, fúj, de hogy fú, nekünk is nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni.
1: És ugye a társadalom ezt érzékeli, és csak ami eszembe jut hirtelen, talán Dél-Koreában van egy ilyen, hogy az emberek fizetnek azért, hogy börtönbe mehessenek egy néhány napra, telefon és minden nélkül, mert egyszerűen szükségük van arra, hogy kikapcsolódjanak ebből az egész folyamatból, amit ti leírtatok nagyon jól. Vagy eszembe jut egy másik férfiaknak szervezett hétvége, ahol szintén nem használhat az ember telefont és ilyen virtuális dolgokat. Tehát valóban ezt érezzük, ezt érzékeljük, fel van minden gyorsulva. Sokszor az a kísértésünk, hogyha nem végzünk egyszerre két-három dolgot, hogy lusták vagyunk, vagy elherdáljuk az időt, és ez csapda.

0: Itt egy, még nekem eszembe jut valami, és köszönöm, hogy mondtad ezeket a példákat, akár azzal, hogy fizetnek arra, hogy elvonuljanak, vagy a férfiaknak szervezett ilyen hétvégék, vagy többnapos kirucanás, amikor nincs semmilyen digitális dolog. Jézus! Tehát többször látjuk azt azért, hogy félrevonult a csend. És szerintem, ha most élt volna, aztán nem mondok el az eredetlenségét, ezt tette volna, hogy kikapcsolta volna a gépeit, mindent hátrahagy, és megy. Megy a természet, és ott van az atyával. Tehát, hogy azt hiszem, ami leginkább segíthet ebben a digitális függőségben nekünk, és aztán nem akarok itt leragadni, Bocsi Peti, hogy ha elterjedtünk egy kicsit, hogyha csendben vagyunk néha Istennel, néha, vagy gyakran, vagy minél többet, és akkor ez segít józanodni. Bocs, mondd.
1: Ezt nekem a vallástanárom úgy fogalmazta meg, hogy este mielőtt imádkozik, ugye valószínűleg telefonozott vagy mind, hogy lenyugodjon, falazni, elkezdett falazni. Az abból állt, hogy hátrafeküdt és nézte a falat. Valószínűleg egy kicsit lenyugodjon, ne csendesedjen, összegezze a gondolatait.
0: Köszönöm, Peti, hogy megengedted ezt a kitérőt. Én visszakanyarodnék, és ha említél néhány példát, vagy néhány ismérvet arról, hogy mi megy keresztül egy fiatal, ha függő. Mert úgy tűnt, hogy na, megmondtuk, hogy kik a függők, de lehet, hogy egyik másik hallgató, vagy éppen mi magunkba kell nézzünk. Mondanál példákat esetleg, amikkel találkoztál, ha ebben segíteni nekünk, hogy ezt tudjuk azonosítani.
2: Igen, hát szívesen mondok egy néhány példát. Kezdeném egy olyan fiatal, akit a gyülekezetben ismertem meg, nem hívő hátterű, de eljött a gyülekezetbe is, és ő elszívott egy füves cigit, vagy talán többet is, de ha jól emlékszem, az első alkalom volt, egy este barátokkal. És sajnos, hogy azon kívül, hogy volt az elején egy ilyen ellazuló érzés, mint általában, sajnos kialakultak nála pszichotikus tünetek. Egy nagyon erős szorongás, egy paranoia, üldözéses gondolatok.
0: Ami egyértelműen ezzel a narkotikummal
2: köszönhető. Egyértelműen ezzel hozható kapcsolatba, és oda jutott, hogy kezelést kellett szedjen. És úgy képzeljétek el, hogy találkoztam vele néhány évvel később, és azt mondta, hogy még mindig volt neki ilyen problémája. Tehát nem csengett le az első esetnél, hanem még mindig volt neki ilyen problémája. Igazából ez az egyik gond a füves cigivel. Azt mondják a statisztikák, hogy körülbelül 1000-ből 3-5 esetben kialakul akár egy skizofrénia is. Na most ezt mások vitatják, hogy itt hajlamról van szó, és most,
0: és ez könnyű
2: most jött ki.
0: Ez
2: igen,
0: a könnyű drog.
2: Így van, így van. Viszont én azt gondolom, hogy és lehet, hogy azt is mondjuk, hogy hát ez nagyon elenyésző ez a szám. De hogyha mondjuk te vagy az az egy abból az 1000-ből, hát akkor neked a 100%.
0: Így van.
2: Akkor neked a 100%, és hogyha mondjuk elkerülhetnéd ezt a zavart azzal, hogy nem szívod el ezt a cigit, akkor neked az nem 3000-elék, hanem neked a 100%. Na most ez az egyik példa, ami eszembe jut, de mondanák itt rögtön egy másik fiatalembert, a 20-as évei elején járót, aki hát ezeket a designer drogokat próbálta ki. Ez a fiatal ember, ez bekerült hozzánk a pszichiátriára. Tehát ezeket a designer drogokat fogyasztotta, és az elején úgy került be, mint fogyasztó, szintén pszichotikus tünetekkel, illetve nagyon sok más tünettel, alvászavarral, nyugtalansággal, irritáltsággal, de a problémáknak a gerince nyilván ezek a pszichotikus tünetek voltak. És sajnos miután kiutaltuk a kórházból, utána több visszaesés volt, többször visszakerült hozzánk, aztán odajutott a dolog, hogy ő maga kezdte forgalmazni ezeket a szereket. Egy olyan fiatalról van szó, akinek van hívő vonal a családban, akiért imádkoztak, akivel én is beszélgettem, aki egy adott ponton elsírta magát, aki egy adott ponton gondolkozott azon, hogy az életét Istennek odaadja, és sajnos a történet úgy folytatódott, hogy aztán nem tudott megállni, a rendőrséggel is problémái lettek, míg nem talán a negyedik beutalás után úgy került el tőlünk, hogy börtönbe került. Amennyire tudom az eseménynek a szálát felvezetni, börtönbe került. És ami érdekes, hogy az édesanyjával, amikor beszélgettünk, akkor ő is, és én is azt mondtuk, hogy ennek így kell lennie.
0: Hát, hogyha ott kijózanodik.
2: Ugyanis tudni kell azt, hogy ahhoz, hogy az ember ebből helyreálljon, el kell érni a legmélyebb pontot. Koppanni kell egyet, mert egészen addig egyszerűen úgy leszorítja az agyadat egy ilyen szer, hogy nem tudsz gondolkozni. Amikor fizikai fájdalom van, húsba vágó ez a dolog, és összetörsz, akkor tudsz onnan felállni.

0: Peti, te mint tapasztalt, és kezelti nem egy ilyen esetet a praxisod kapcsán, és vannak is az osztályodon beutalvén emberek, akkor kimondhatjuk azt, hogy ezek a drogok, vagy ezek a dolgok, amelyek függőséget okoznak, ezek pillanatnyi átmeneti örömöt, felszabadultságot okoznak az emberbe, de ott van mellett egy csomó hátulütő, egy csomó velejáró, egy csomó olyan tünet, ami szorongást okoz, ami depressziót, ami... Tehát egyszer nem vagy felszabadult, elveszíted az életednek a lüktetését, az értelmét?
1: Egyértelmű. Egyértelmű, hogy mindegyikben van valami, vagy
0: Tehát
1: ellazulsz.
0: addig tart, míg a szer hat, vagy ameddig hatás alatt vagyok a dolognak, és
1: Így
0: aztán,
1: van.
0: ha nincs újra, akkor nem zökkenek vissza rendes, normális kerékvágásba.
1: Így van, így van.
0: Fú, ez is rémisztő ezekben a dolgokban, én azt mondom. Tehát, hogy nem tudsz normális életet élni azok nélkül, a szerek nélkül, vagy a hatások nélkül.
2: Ott lesz benned folyamatosan egy űr, amit valahogy
0: De nem is
2: elhordolja.
0: akármilyen űr, tehát hogy
2: Persze.
0: bekerülsz a
2: Jobb esetben
0: pszichiátriát,
2: csak egy űr.
0: jobb esetben csak egy űr.
2: Igen.
0: Meg ki tudja, meddig bírod. Fú.
1: Vannak videók az interneten, nagyon jó kis információs videók, ahol kimondottan ezt a monomotivációs szindrómát lovagolják meg, és gyakorlatilag bemutatják azt, hogy az egész világ beszűkül. Maradsz te, meg marad az a szer, és az egész életed arról fog szólni, hogy mikor tudod újból azt az élményt előidézni. És ez a baj. Tehát van egy jó élményed, akár egy ellazulás, akár egy boldogság, akár egy békesség, akár egy szociabilitás, beszédes leszel, kimozdít, vagy nagyon érdekes élmények, halucinációk, ugye az LSD-nél panoramikus halucinációk, geometrikus formák, filmekben is látunk ilyet, hogy csak ülnek és néznek, és el vannak szédülve és mosolyognak, de ez nagyon rövid, nagyon keveset tart. Eleve kérdés az, hogy egyáltalán miért van erre szüksége valakinek, de tegyük fel, hogyha még ezt jónak is tudnánk mondani, ez nagyon keveset tart. És utána az ára a maradék életed. Na de ne menjünk szerintem el még az LSD-i meg a kokaini, mert vannak olyan dolgok, amik lehet bennünket is érintenek, vagy kérdés. Nem tudom, mit szóltok ezekhez, hogy például kávé.
0: Jó, beszéljünk is erről, Peti, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket, ha felismerek magamban, segítségért kell folyamodjak. Tehát nyilván lehet, hogy egy kávénál nem kell még egy pszichológus az elmények, egy pszichiáterhez, vagy lelki gondozóhoz, ha erről beszélnél néhány dologról, említenének egy színszó alatt akár.
1: Igen. Hát ugye a kávé az egy nagyon érdekes dolog. Talán az egyetlen, amire azt tudnám mondani, hogy hosszú távon nincsen rossz hatása, mert nyilván ez egy legális dolog.
0: Meg ti is kávéztok.
1: Kezdeném a jó hatás, vagy nem, kezdeném azzal, hogy mikor nem ajánlom a kávéfogyasztást, mert vannak olyan
0: ez
1: helyzetek,
0: jó, ez jó.
1: amikor azt mondom, hogy ne.

0: Kell tudni arról, hogy a kávéról az, hogy úgynevezett anxiogén hatású, tehát aki hajlamos a szorongásra, ez egy metilszantin származék, a szorongást felerősíti. És akit például szorongásos zavarral kezelek, annak mindig megmondom, hogy próbáljuk nagyon lecsökkenteni, vagy kivenni teljesen. Tehát ezt jó tudni.
1: Aztán a
0: másik probléma a kávéval, amit nagyon jól tudunk, hogy az alvást megzavarja. És ez nem egy kicsi hatás. Tehát nagyon sok tanulmány van, főleg az utóbbi időben, nagyon is megzavarhatja. A reggeli kávé még rendben van, de aki például 11-12 után issza a kávét, akkor is, hogyha nem érzi, akkor is, hogyha fiatal és jól alszik, sajnos azt mutatják a kutatások, hogy hosszú távon ez problémát okoz. Tehát, hogyha valaki kávézik, mértékkel tegye, és reggel fogyassza. Nem egy olyan illetőt látok, aki délután kávézik,
2: fáradt
0: egy kávét, így van. Tehát nyilván most ez nem két nap alatt fog gondot okozni, de hogyha ez szokássá válik, az egy nagyon rossz szokás. Egyébként tudjuk azt, hogy a pulzusszámot felviszi, élénkít, nagyon érdekes történetek vannak, hogy is fedezték fel ezt, amikor a törökök Bécst ostromolták, hogy a keresztények állítólag nem ismerték, és a lovaknak adták, és azt látták, hogy bevadultak tőle a lovak, és elevenek lettek. Na mindegy, csak zárójelbe. Antioxidáns hatása, tehát van sok jó hatása, de van rossz hatása is, és esetenként kell mérlegelni, hogy mi az, ami megéri.
3: Na, ugye nem úgy van, én ezzel így hallottam, hogy a koffein, ami benned van a szervezetben, az 6 óráig van ott. Tehát mondjuk, hogyha te 10-kor szeretnél lefeküdni, akkor 4-kor még ihatsz utolsó kávét. Ez mennyire van így?
0: Nem. Minden anyagnak van egy felezési ideje. Ez azt jelenti, hogy amikor a vérplazmában lemegy a színnek a felére. És az nem azt jelenti, hogy teljesen kiürül. Tehát nem ürül ki. Még ott van, csak nagyon kicsi mértékben, de az a mérték sajnos még elég arra, hogy hosszú távon neked az alvás ébrenlét ritmusodat befolyásolja. Igen. Van egy brit kutató egyébként, egy 50 körüli, a YouTube-on fenn van nagyon sok videója. Ő azt mondja, hogy amióta folytatta ezt a nagyon nagy tanulmányt, leszokott a kávéról.
2: Folytassuk akkor ezzel. Igen, mikor kell pszichológushoz? Lelki gondolsz,
0: hát a kávéfogyasztással kapcsolatosan senkit nem ajánlom, hogy lelki gondolsz, forduljon, hogyha valakit zavar, vagy úgy érzi, hogy szorong, vagy az alvását zavarja, akkor szokjon le róla, nyilván vegye vissza, igyon kevesebbet, és álljon meg vele, még akkor is, hogyha lehet egy néhány nap fejfájása lesz, vagy hasonló, de a kávé hál' Istennek nem egy olyan függőség, ami komoly gondot okozna. Viszont ott van a másik, például a cigi, akkor néhány szót erről is gyorsan, ugye ezzel a fő probléma az, hogy nagyon egészségtelen, tehát ezt nem kell nagyon részletezni, rákot okoz, tehát 1400 olyan anyag van benne, ami a szervezetre hat. Azt mondják, hogy 25 év cigizés körülbelül 8 évet veszel az életből.
1: Oh.
0: Tehát gondoljunk bele, 50 év cigizés, 16 év. Ez nagyon sok. Főleg egy olyan világban, ahol rengeteget fizetnek az emberek, hogy egy pár héttel, hónappal többet éljenek, és a másik ugye veszik el
1: szívja
0: maguktól.
1: Az életét.
0: És persze tudjuk, mit jelent az, hogy már egy néhány óra után is az ember ideges, nyugtalan. Tehát engem nagyon zavarna egy olyan dolog, hogy el kell menjek valahova, és hogyha nincs ott, akkor egy néhány óra múlva már ideges kell legyek, már nyugtalan kell legyek, már szorongás és ilyesmi. Tehát nem tudom, hogy milyen pozitívumot tudnánk ehhez mondani. Nem látok.

0: De hát az alkohol ugye az már nem csak annyit jelent, hogy függőséget okoz, hanem családokat is tehet tönkre. Mikortól alkoholizmus? Ugye ez egy nagyon vitatott kérdés. Nincs egy egyértelmű válasz. Valaki azt mondja, hogy aki egy uncia alkoholt fogyaszt naponta, az nagyjából 28 g tömény alkohol, az már jó úton van a függőség fele. Még nem biztos, hogy függő, de már rajta van a pályán. De aki például heti 120 g-ot fogyaszt, hát ez a napi egy uncia, ez körülbelül egy sör, a 120 g alkohol az meg körülbelül nap, heti 4 sör. Tehát, hogyha te majdnem minden második nap megiszol egy sört, akkor gyakorlatilag készülhetsz arra, hogy a függőségnek az előszobájába kopogtatsz. Tehát Amerikában, az Egyesült Államokban azt mondják, hogy körülbelül 11% az embereknek benne van ebbe. Magyarországon körülbelül 20% az embereknek benne van egy hasonló dologba, és körülbelül 700 ezer magyar, tehát olyan durván 7% már alkoholista, vagy annak lehet mondani. Az alkohol is dopamin szintre hat, a gamma-aminó vajsavnak a szintjét változtatja az agyban, tehát igenis nagyon egyértelmű hatásokat végez el, és ugye, mivel hogy ez egy nagyon-nagyon romboló probléma, és nagyon gyakori probléma, azért hadd mondjam el azt, hogy van az intoxikáció, amikor valaki lerészegedik, aztán jelentkezik az alkoholfüggőség, aztán az alkoholfüggőségnek jelentkezik az a része, amikor kimondottan olyan megvonási tünetek vannak, amikor kikapcsolsz, és egy delirumos állapotba kerülsz, és ez tart akár egy-két hétig. Volt egy betegem, aki a fát tolta a kórház udvaron, és kérdeztem, hogy mit csinál, és megkért, hogy segítsek neki az autót kitolni az árokból. Tehát egy delirumos állapot, az ember kikapcsol, nem tudja, hogy mi történik vele. Aztán innentől jelentkezhet pszichózis. Nem csak abban az elvonási vagy megvonási időszakban, hanem találkoztam olyan beteggel, egy hölgybeteggel, 50-es években járt, aki hónapokon, sőt éveken át hallott beszélgetéseket, nagyon zavaró tartalmakkal, róla volt szó, szorongott, félt, és nem volt egyéb szervi vagy más skizofrénia betegsége, csak az alkohol miatt. Ez egy alkoholos pszichózis, van egy ilyen hosszú távú formája is, hallucinációk jelentkezhetnek, aztán gondolkodásban nagyon gyakran megjelennek a féltékenységi téveszmék. Köztudott dolog, hogy az alkoholfogyasztás a férfiaknál a szexuális funkciókat tönkreteszi, ugye, és innen már csak egy lépés az, hogy mindenféle féltékeny gondolatot keletkezzen. Tehát érzékelhető, hogy ilyenkor már a családot is tönkreteszi, ó, hát igazából már sokkal hamarabb, de ha addig nem sikerült volna, ennél a lépésnél mindenképpen. A személyiség megváltozik, és az utolsó stádiumokba eljutunk egész odáig, amikor arról beszélünk, hogy alkoholos demencia. Tehát az agy olyan szinten sérül, károsodik, ezelőtt már általában egy epilepszia is kialakul, illetve úgynevezett komicialitás, tehát epilepsziás rohamok, tehát az alkohol roncsolja az idegszöveteket. És borzasztó az a pusztítás, amit el tud végezni, és esetekben ez a folyamat, ez ne feltétlen 30-40-50 évre gondoljatok, hanem találkoztam olyan velem egy idős pácienssel, aki hátulról úgy nézett ki, mint egy 80 éves görbe bottal járt, olyan ugye az idegeket támadja az ital, és tönkreteszi, és olyan neuropátiája, periférikus neuropátiája volt, hogy nem tudott járni rendesen. Mint az ujjam, olyan sovány volt, és sajnos ez a beteg meghalt. Meghalt. Körülbelül velem egy idős volt. Tehát az alkohol nagyon rövid idő alatt egyeseket teljesen tönkre tud tenni. Tönkreteszi a szívérendszert, ugye a májat tönkreteszi, cirrózis, májrák, szájrák, nyelvrák, gégerák. Nemrég olvastam egy tanulmányt, hogy a Angliában egyre több a szájrák az alkohol miatt. A fiatalok körében. Ugye, különösen a tömény italok, tehát borzasztó az a pusztítás, amit el tud végezni. Alvászavarokat idéz elő már kezdeti stádiumokban is akár, depresszív zavarokat idéz elő, ez nagyon köztudott, ugye, hogy a nagyon sok alkoholista hangulati problémával küzd, önváddal és a többi. és öngyilkossághoz vezethet. Tehát sajnos annyira széles körű, és olyan drasztikus pusztítást végez, hogy hihetetlen, hogy az emberek nem veszik elég komolyan.
1: És generációról generációról egyre több ilyen.
0: És generációról generációra, és nem egy esetben találkoztam azzal, hogy nem volt kimondottan egy alkoholizmus kialakulva, de mondjuk az egyik fél iszogatott. És a másik fél annyira nem tudott ezen túllépni, hogy házassági problémákat okozott. És olyankor kérdés az, hogy ha azt mondod, hogy nem vagy függő, akkor nem fontosabb neked a házasságod, még akkor is, hogyha lehet a másiknak nincs igaza, vagy téved. Hogyha te ragaszkodsz mégis ahhoz a heti néhány sörhöz, szerintem már függő vagy valahol. Tehát nagyon-nagyon sok rétű ez a kérdés.

0: Mondanál még esetleg valamilyen példát, Peti, az alkohollal kapcsolatosan?
1: Eszembe jut nemrég egy szintén egy fiatal, szintén velem nagyjából egy idős férfi beteg, aki, hogy érzékeltessem, hogy az alkohol milyen morális romlást végez, a feleségével jött hozzám, és a szeretőiről beszélt.
0: A felesége
1: ott állt mellette, és megkérdeztem tőle, hogy mégis kit szeret jobban, a feleségét vagy a szeretőjét. Gondolkodott, és azt mondta, hogy hát inkább a szeretőjét. Úgyhogy a felesége ott állt mellette. És a felesége hozta be, és képzeljétek el, hogy többször beszélgettem vele, megkérdeztem egy adott ponton tőle, hogy mi vonzotta a szeretőjében, miért kellett a feleségét megcsalnia. És azt mondta nekem, rám nézett, gondolkozott, és azt mondta, hogy az ártatlansága. Ez tragikomikus. Tehát akivel megcsalja a feleségét, azt mondja, hogy az vonzotta oda hozzám, mert mennyire ártatlan. De ez a férfi nem viccelt, hanem morálisan az alkoholfogyasztás annyira tönkretett a morális érzékét, hogy nevetséges dolgokat beszél.
0: De érzéketlen is volt, tehát olyan apátia volt a felesége, hogy ez döbbenetes, mikor egy szakember előtt, vagy egy lelki gondozó előtt ilyet mondasz másikról, tehát hihetetlen. Az beletaposott a lelkében annak a nőnek.
1: No, de az alkoholról sok mindent lehetne még mondani. Nagyon röviden szeretnék beszélni egy kicsit a kanabiszról, ugye, ami a kendernek ez a fű meg virág része, a hasis ez a gyanta része, azért, mert nagyon gyakori, és nagyon gyakran fogyasztják. Ugye egy euforikus állapotot ad, 10-30 percen belül kialakul ez a boldogság, ez a jólét, elernyedés, ez a high állapot. Nem is szeretnék sokat a hatásairól beszélni, inkább az, hogy mi ezzel a fő probléma. Tehát az egyik, amit említettünk, hogy pszichotikus zavart okozhat bizonyos esetekben, ami megmarad. A másik dolog igazából talán a fő probléma, hogy a füvezés az nagyon sokszor kapu. Úgy is mondják, hogy kapudrog. Tehát aki füvezik, sok statisztika van, általában rátér keményebb drogokra. Nem áll meg annál. Aztán kialakul ez az amotivációs szindróma, nem érdekli semmi, legyen meg a fű. Van egy ironikus videó az interneten, ami arról szól, hogy nagyon sikeres életem lehetett volna, megnősülhettem volna, jó munkám lehetett volna, csak be voltam lőve. És amennyire tragikomikus, annyira igaz, hogy az élet elmegy melletted. Aztán leírtak olyat is, hogy egy krónikus agresszivitás jelentkezik, illetve egy agresszivitás jelentkezik azoknál, akik krónikus füvezők. Tehát olyan dolgokhoz vezetett el, amik igenis nagyon problémák. Csak megemlítem, hogy ne keverjük össze a kanabiszolajjal, ami mostanában divatos, amit lehet, hogy hallottatok róla, még szorongásra is, meg depresszióra, meg ilyenekre ajánlják, de amiben állítólag tényleg működik, az a bizonyos formájú epilepsziák. Tehát van ilyen is a piacon, ez nem drog. Tehát ez nem drog. Nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, ugye LSD-ről, halucinogén dolgokról, kokainról és a többi, de talán a hallgatóság nem gondolkozik ilyenen, vagy annyira nem találkoztunk ezekkel. Tehát lehet, hogy erről most nincs idő nagyon témázni.
0: Ha néhány dolgot mondanál, azért, mert az ördög nem alszik, és ez egy bölcsmondás. Megmondta te is, hogy sajnos találkoztál önök, akik keresztény körökből, vagy keresztény felmenőkkel rendelkezett, vagy hozzátartozók, akik belevegyültek ilyenbe. Azt sem merném kijelenteni, hogy a keresztények közül nem próbáltak ki ilyen dolgokat, vagy nem látják a veszélyt éppen egy alkoholnak, vagy a pornónak, vagy ezeknek a digitális dolgoknak, amit említettünk a beszélgetés elején, hogy mit tehetünk megelőzés gyanánt. Vagy ha valaki felismert valamit magában, az orvoslással mondaná egy néhány dolgot erről a két kérdéskörről, ha...
1: Igen. Hát ugye a legelső kérdés az, hogy miért jut oda valaki, hogy egyáltalán kíváncsi legyen ezekre a szerekre. És azért a pszichológia azt mondja, hogy a nagy része a szerfogyasztóknak olyan emberek közül kerül ki, akik keresnek valamit. Akiknek az élete sokszor nincs a helyén. Nagyon sokszor elvált szülők gyerekei, vagy tönkrement életek, vagy boldogtalan életek, boldogtalan emberek. És ez azért nagyon elgondolkoztató, hogy igazából Isten felkínálja nekünk a teljességet, és azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködő életük, bőségben. Miért lenne szükségünk valami másra, azon kívül, amit Isten megad áldásként? Miért kellene keressünk olyan élményt, amit Istenben, lelki értelemben meg tudunk kapni? És úgy gondolom, hogy a legelső megelőzés, hogyha akár magamban nézek, vagy bárkire őszintén, hogyha a helyemen vagyok, hogyha be vagyok telve Istennek a jelenlétével, akkor nem fog eszembe jutni az, hogy most nekem sörözni kell, ki kell próbáljak egy füves cigit, nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen egy halucinogén élmény, ki akarok próbálni egy LSD-t, tehát nincs szükségem erre. És azt hiszem megelőzésként ezt tudom mondani, hogy legyünk a helyünkön, legyünk boldogok Istenben, ne legyen szükségünk másra.
0: Legyünk betelve vele, és akkor nem kellene ilyen más szerek, amivel pótold ezt, hogy törzs be.

0: Mondanák egy gyakorlati dolgot, érdemes kipróbálni azt, hogy csendben legyünk. Egy fél órát, egy órát legyen csend. És nézzük meg azt, hogy az agyunk a csenddel mit kezd. Megnyugszik? Beteljesedik? Boldog lesz? Milyen gondolatok jönnek fel? Vagy hiányzik neki valami? Ez egy nagyon érdekes próba, mindenki elvégezheti magán, és hogyha az agyunk nincs a helyén, valamit keres, kattog, akkor azt jelenti, hogy többször kellene csendben legyünk.
1: Nekem vannak néha ilyen gondolataim, van, úgyhogy vezetés közben sokszor mondom, na, kezdjem imával, és volt olyan, hogy beugrott, hogy nem, most légy csendbe. És akkor kitűztem, most a következő városig egy óra csend. Jó, a motor megy, tudod, de hogy csend. Uh-huh. Vagy hogy mikor áhítatot is tartok valamikor, na most nem beszélni kell, most nem mondani és papolni az Úrnak, hanem csend. És akkor, de ez egy gyakorlat, említettük a beszélgetés elején, hogy Jézus félre vonult és csend volt. Ez egy lelki gyakorlat egyébként.
0: Igen, ez az egyik, ami tőlem függ, és azért még mondanék mást is, tehát gyakorlati dolgok is. Vigyázunk azért a társaságra, vigyázunk arra, hogy mit fogyasztunk.
1: Ki kell, hova megyünk.
0: Nem akartam ide említeni, de muszáj megemlítsem a GHB-t. Ez egy színtelen, íztelen, italba keverhető szer, erőszakdrognak is mondják, ellazít, elveszi a morális érzékedet, sőt, tudatvesztést is előidéz. Mai napig használnak ilyet, éppen nemrég olvastam egy cikket, talán Szatmáron volt valami eset, általában a hölgyeknek az italába keverik bele, és utána ugye visszajönnek velük. Tehát jó tudni ezeket a dolgokat. Jó tudni, hogy olyan anyagok vesznek körül, olyan emberek vesznek körül. Engem is volt, hogy leállítottak az utcán, és kérdezték, hogy nincs-e szükségem drogra. Mondtam, hogy köszönöm, nincs. Tehát jó vigyázni ezekre is. Lehet, hogy nem én akarok valamit fogyasztani, de mégis olyan környezetbe kerülök, óvakodjak ezektől a társaságoktól is. Hadd mondjak el még egy példát, így a végére. Ezt elmondtam az utóbbi időben kétszer is. Volt egy alkoholista páciensem, aki úgy került hozzánk a kórházba, az édesapja hozta, félt tőle, verte az édesapját, rendőrséget kellett többször kihívni, szintén 40 és 50-es évek közötti illető, és olyannyira tönkrement az agya, hogy nem is tudta, hogy hol van, félrebeszélt, halucinált, és hosszú ideig volt így, tehát nem csak a megvonási tünetek alatt, hanem hosszú ideig volt így, körülbelül 6 hónapig volt nálunk benne a kórházba. Az alatt meg is haragudott rám, hogy nem engedem haza, és a többi, viszont vártam azt, hogy amennyire lehet helyre tudjon állni. És képzeljétek el, hogy az édesapja megkért arra, hogyha lehet, ne is engedjem ki. Fél tőle, nem hitt már abban, hogy a fia meg fog változni. És 6 hónap után én győztem meg az édesapját, hogy higgyel nekem, a fia megváltozott. Nem garantálom, hogy nem fog soha visszaesni, de adjunk neki egy esélyt. És kiengedtem. És képzeljétek el, hogy azóta, ennek nem is tudom, 5-6 éve, azóta a férfi egy gramm alkoholt se fogyasztott. És körülbelül 1-2 éve hívott fel, hogy az édesapját hozná. Ugyanis az édesapánál kialakult egy időskori demencia, és úgy hozta az édesapját, hogy az édesapja is, meg ő is könnyes szemmel mondták, hogy szeretik egymást. Az édesapja mondta, hogy vigyázzak a fiára, a fia könyörgött, hogy vigyázzak az édesapjára, mert neki csak ő van. És ez egy annyira csodálatos helyreállás, egy olyan szép történet, hogy van szabadulás. Akkor is, hogyha valaki belement, lehet az egészségét eljátszotta, nem igaz az, hogy nincs ebből helyreállás, nincs ebből szabadulás, de Istent kell keresni hozzá.

0: Peti, köszönjük ezt a beszélgetést, Isten áldjon mindannyiótokat. Sziasztok!
1: Sziasztok.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Úgy kapunk, ahogy adunk. A mai ige: Máté evangéliuma 5-7. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Gondolatok az ígéről. Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsájt meg, sem az, ha megelégítik szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Jakab 2:13. Próbáljunk a mai napon megbocsájtani. Próbáljunk másokat hordozni és elviselni. Legyünk szelídek, jóságosak és gyöngédek. Ne ítéljük meg túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne menjünk bele semmiségek miatt cívódásokba, és ne osztogassuk szűkmarkúan az elismerésünket. Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és irgalmat nyerni. Legyünk hát irgalmasak, hogy irgalmasságot nyerjünk. Teljesítsük ennek a boldog mondásnak a feltételét, hogy az ránk is érvényes lehessen. Hát nem kellemes kötelesség kedvesnek lenni. Nem sokkal jobb, mint összeférhetetlennek és haragosnak mutatkozni, hiszen a kedvesség önmagában is áldott. Hát még milyen gazdag jutalom, az érte járó irgalom. Csak a végtelen kegyelem tud ilyen ígéretet tenni. Mi csupán filléres irgalmakat gyakorolunk embertársainkkal szemben, az Úr viszont minden adósságunkat elengedi. Van-e szívhang? Országos pünkösdi konferencia. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lurdi rendezvényközpontban. Idei témájuk: Van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az ígét pedig Földesi Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdeti. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvény Központ, Budapesten a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor ma és holnap, május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok ma szombat délután és este két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sok felé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
1: Énekeljük énekeskönyvünk 30. énekét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. 3 verszakot énekeljünk ebből az énekből.

Imádkozunk. Teremtő jó Istenünk, szerető édesatyánk, hálás szívvel állunk meg szent színed előtt ezen a szent szombatnapon, hogy megköszönjük neked a te végtelen kegyelmedet, szeretetedet, jóságodat. Drága jó Istenünk, köszönjük neked a mögöttünk lévő hetet, de nem csak a mögöttünk lévő hetet, hanem a mögöttünk lévő hónapokat, éveket, évtizedeket. Köszönjük neked az életünket. Köszönjük, hogy te gyermekeidként szeretsz bennünket. Szereteteddel átölelsz bennünket, és vigyázol ránk, vezetsz. Urunk, köszönjük neked ezt a szombatnapot, amikor összegyűlhettünk szent házadba, leülhetünk szent lábaidhoz, és hallgathatjuk a te igédet. Beszélj hozzánk, Urunk! Szólíts meg bennünket, hiszen a te igéd fénye az, amely utat mutat nekünk a életünk sötétjében, megvilágítja azt az utat, amelyet te kijelöltél számunkra. Urunk, tudjuk, hogy az út nem vezet, csak az irányt mutatja. Vezetni Jézus Krisztus vezet bennünket ezen az úton. És az ő kezét fogva, ha őrá vetjük pillantásunkat, végig is tudunk menni ezen az egyre szűkülő úton, és az út végén beléphetünk az új Jeruzsálem kapuján az ő kegyelméből. Drága jó Istenünk, az a mi kérésünk, add, hogy a mi hitünk, a mi reménységünk valóra váljon, és hogy egy örök életen keresztül veled lehessünk az új Jeruzsálemben, az örökké valóságban. Kegyelmedért, az Úr Jézus Krisztus kifolyt vérért kértük. Amen.

a négyes kapcsolathoz. Istennel el kell rendezni a világunkat, másféleképpen kell élnünk az emberek között, másféleképpen kell élni a természet világában is, és meg kell találni újra a békességet a mi szívünkben. Ha ez a kapcsolatépítés nem épül, akkor a jelek csak szenzációk lesznek a mi számunkra, és nem értjük azt, hogy mit jelentenek ezek a jelek. Jézus ezeken a jeleken keresztül azt mutatta be, hogy az ember a szakadék felé rohan. Jelei vannak annak, hogy ez a szakadék nagyon közel van. Tönkretettük a természetvilágát, tönkretettük az emberi közösségeket, tönkretettük az önmagunkkal való kapcsolatot, sőt az Istennel való kapcsolatot is. Vajon én, aki megismertem Krisztust, amikor látom azt, hogy a világ a vesztébe rohan, amikor tudom azt, hogy Isten azt akarja, hogy a kapcsolatot ő vele, nekem erősítenem kell, hogy erősítsem a másik emberrel való kapcsolatot, hogy egészséges viszonyban legyek ismét a világgal, és közös nevezőre jussak önmagammal. Vajon ezt megteszem a jelek láttán? Vagy pedig azt mondom, ez rajtam kívül van, rohanjon mindenki a vesztébe, rohanjon a világ a vesztébe, nem törődöm a világgal, a világnak száz bajával. Hogy állunk a jelekkel? Jelentenek ezek a jelek valamit? Mert zsendül a fügefa, csak a vak nem látja. Nézzük egy kicsit körül, hogy mit mondanak a bibliai igék. Nézzük például, hogy a természetről mit mond az ige. Péter apostol második levele, harmadik fejezetét mindjárt ismeritek. Nem szoktunk felfigyelni, valami nagyon érdekes, ezért elolvasom. Péter apostol második levele, harmadik fejezet, tizedik versétől a tizenharmadikig olvasom. Figyelmesen hallgassátok, és néha megállok. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Jézus előre 2000 évvel ezelőtt elmondta, hogy el fog jönni úgy, mint a tolvaj. És ezt az övéinek mondta. Nekem meg neked. Mi nekünk, akik talán prédikálunk, hogy igen, a természetben jelek vannak. Kilukad az ózonpajzsén, a cunami, és ki tudja még mi. Akkor miért mondja azt az ige, hogy úgy jön el, mint egy tolvaj? Váratlanul. Mert mindenki tudja, hogy van tolvaj. Csak mindenki megnyugtatja magát, na jó, hát azért hozzám nem fog betörni. Így van a mai világ, a mai keresztény. Történik valami annak érdekében, hogy amikor látom a jeleket, ez jelent valamit az én számomra, mert figyeljétek, úgy jön el, mint a tolvaj, és azt mondja, amikor az egek recsegve, ropogra elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, ez azt mutatja, hogy a természet világába beáll az anarchia, amihez nagyon közel vagyunk, ezt mindenki tudja. Ökológiai katasztrófáról mindenki beszél. Újnak róla az újságok, mindenki unalomig tudja. De valahogy úgy vagyunk vele, mint a dohányzással, hogy minden dohány paklira rá van írva az, hogy súlyosan károsítja az egészséget, stb. Kutya se veszi figyelembe, egyetlen dohányos se, nem? Nem tudom, még én olyan embert nem láttam, aki ettől leszokott volna a dohányzásról, nem? Mi is így vagyunk ezzel az igével, ne haragudjatok a profán hasonlatért. Meg fog történni, mert az Isten megmondta, de mi történik az én életemben? Mert figyeljétek, olvasuk csak tovább. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell néktek élnetek, akik várjátok és sietetik az Isten napjának eljövetelét. Ezt már nem olvassuk? Amikor látom azt, hogy a természet világában ott van az anarchia romboló hatása, hogy az emberi bűn következtében, aminek a gyökere az önzés, ugye, mert mindenki tudja, hogy az ökológiai katasztrófa nem azért jön, mert elfáradt a világ, vagy mert az angyalok jönnek, és valami rosszat akarnak csinálni az embernek, hanem azért, mert önzőek vagyunk, és kizsákmányoljuk azt a világot, amit kaptunk az Istentől ajándékba. Jön az önzés, a gyökérbűn, úgy szoktuk ezt mondani. Amikor látjuk ennek a hatását, akkor azt mondja, hát úgyse tehetek én semmit, hát nézem, majd csak lesz valahogy, majd csak kibírom. De az ige nem ezt mondja, hogy akkor álljatok és ne csináljatok.

0: Csináljatok semmit, hanem azt mondja, hogy milyeneknek kell néktek lennetek, akik sóvárogva várjátok az Isten fiának eljövetelét. Jelent valamit, hogy én tudom azt, hogy milyen állapotban van a világ? Mert akkor lesz a reménység az enyém, mert így folytatja, de új eget és új földet várunk az ígérete szerint, amiben igazság lakik. De ezt az új eget és új földet csak akkor várom igazán, hogyha bennem is lakik az igazság, nem? Ha bennem nem lakik az igazság, hanem csak itt a fejembe, fejhitem van, tudom, hogy mi az igaz, csak éppen a kezem, lábam azt már nem követi, meg a szívem se, akkor a jelek nem érnek semmit. Nem jelentenek semmit. Aztán vannak jelek a társadalomban is, mondjátok. Erről is beszél az ige. Hogyha megnézzük a Timóteushoz írt levélből, a híres második levélből azt az ígét, amit nagyon sokszor szoktunk mondani, a harmadik fejezetből, megint olvasom kívülről, tudjátok, Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezet, első öt verse, az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. És felsorol itt 18 tulajdonságot. Azt szoktam mondani ekkor, mikor olvasom, hogy mondjatok egyet, ami ma nincs ezek közül. Azt mondja, az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárgók lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók. Szüleikkel szemben engedetlenek, háládatlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Mondjatok egyet, ami ma nem jellemző. Mai ember, ezt mindenki, aki a lelkekkel foglalkozik, tudja azt, a mai ember, a hívő ember is érezni szeretne az érzéktelen világban. És hiába szeretnénk érezni, csak éppen itt vannak ezek a bűnök, amik mind társadalmi bűnök, amit egyedül nem lehet elkövetni. Nem lehet azt mondani, hogy önző vagyok, hogyha egyedül élek egy lakatlan szigeten. Nem lehet azt mondani, hogy pénzsóvárgó vagyok, amikor nincs közöttem, körülöttem senki. Csak a többi társaságában lehet megélni, ugyanis a dicsekvést, a gőgöt, az istenkáromlást, a szüleink iránti engedetlenséget, mind a közösség bűnei, a közösségi kapcsolataink tagadása. Ettől robban szét a társadalom. De vajon hogy állunk ezzel? Olvassuk csak tovább. Az ilyeneknek a kegyesség, ilyenek a kegyességnek látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Hoppá! Ezek az emberek keresztények, ezek lehet, hogy ott vannak a gyülekezetben, a templomban. Miközben panaszkodnak, hogy igen, a másik önző, a másik ilyen, a másik gőgös, a másik ez, és lehetne sorolni mind a 18-at. Közben a mi szívünkben is ott van. És megvan nálunk a kegyesség látszata, az eredeti szöveg, mert úgy lehetne fordítani, a kegyesség álarca, vagy a kegyesség palástja. Kívülről nagyon jó nézünk ki. Csak belül vagyunk mocskosak. Ez Jézus visszajövetelének a jele. A társadalmi élet jelei. Amelyek következtében, ugye Jézus Lukács evangéliumának a 21. fejezetében úgy fogalmaz, hogy ettől elhalnak az emberek a félelem miatt, és azoknak várása miatt, ami a földre jön. És ez a félelem ott van bennünk is. De hogy látjuk magunk körül ezeket a jelenségeket, mit jelent ez nekünk? Csak annyit, hogy elmondjuk, hát igen, a bűn a gyülekezetben is ott van. Te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy. Hát igen, én is gyarló vagyok, de azért nem mondd, mert akkor én is elmondom a te bűnödet. És szépen a szőnyeg alá söpörjük. Jelentenek valamit a jelek, hiszen a fügefa zsendül. Jézusnak azért kell visszajönni, hogy ez az önzés. Az, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, stb., amit itt felsorol. Ez ne tegye végképp tönkre az emberi életet, az emberi együttélés örömét ne ölje meg. hogy az ő országa jöjjön el, ahol én nem angyal leszek, hanem ember igazán úgy nagybetűvel írva, hogy ő megteremtett engem a szeretetben. A szeretet közösségében Istennel, emberrel, a teremtett világgal, ahogyan Isten akarja, ebben a négyes kapcsolatban békében magammal, békében a másikkal, békében a természettel, és békében az Istennel. Ha látjuk magunk körül ezeket, akkor csak szörnyűködnünk kell, vagy pedig, és ez nagyon fontos, vagy pedig talán meg kellene térnünk, hogy ne csak a kegyesség látszata legyen meg bennünk, és az erejét ennek a kegyességnek megtagadjuk. Aztán nézzük a vallásos világnak a jeleit. Bőven beszél róla a hitetés alkalmainál, Máté 24-ben, hogy a szeretet meghidegül, a gonoszság megsokasodik. Beszél arról, hogy elárulják egymást, gyűlölik egymást Isten népe körében. Beszél hamis profétákról, akik jönnek. De nem csak Jézus mondja ezt, hanem ha megnézzük a Timóteushoz írt első levelet. Ott is egy nagyon érdekes dolgot találunk. A Timóteushoz írt első levélben találjuk a negyedik fejezetben azt a nagyon érdekes igét, amelyik így van az első verstől. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. És nagyon érdekes dolgokat sorol fel, ezek tiltják a házasságot, bizonyos ételek élvezését, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy háladással éljünk vele, és így tovább. Ez nagyon egybevág azzal, amit a hamis profétákról mond Jézus. Amikor látjuk ezt, akkor elég szörnyűködni? Vagy vitatkozni kell? Érvelni kell? Vagy újabb fejtágításokat kell tartani? Vagy pedig talán vissza kellene térni oda, honnan elindultunk. A Jézussal való személyes kapcsolat újrafelvételéhez, ápolásához. Hogy állunk a Jézussal való személyes kapcsolatban? Az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban? Mert a vallások világában is vannak jelek. És most szándékosan nem azt mondtam, hogy ilyen tanítás vagy olyan tanítás, mert higgyétek el, hogyha most elkezdenék egy tanítást, ami nem bibliai szerű, és a kereszténységben megvan ez a tanítás elemezni, akkor kiderülne, hogy a pokolba vezetőt is jó szándékkal van kikövezve. Mindent valami jó szándékból indítottunk el, és ez a jó szándék szépen lassan levezet a keskeny útról, valami széles útra. És minden ilyen kanyar, vagy minden ilyen tévút, az oda vezethető vissza, hogy jön a hitetés, a hit helyett a hitetés. Amikor nem Krisztus követése már a lényeg, hanem az a lényeg, hogy milyen teljesítménnyel tudom az üdvösséget kiérdemelni. Én már ezt se csinálom, meg már ezt is megcsinálom. És abban a pillanatban az én, az eltakarja Jézust. És hogyha az érdekem olyan pici, mint egy 5 forintos, de túl közel tartom a szememhez, akkor a napot se látom, nem? És ez sokszor így van. Persze ezeket az érdekeket meg tudjuk ám magyarázni, hogy igen, hát ez tulajdonképpen nem rossz, ez egy jó dolog, mert én csak a Biblia alapján is, gondoljunk a hamis profétákra, hamis proféta is, erről is prédikáltam, az ígére hivatkozik, csak nem a helyén. Az ígére hivatkozik, de nem megtérésre szólít, hanem meg akar nyugtatni, hogy ne csinálj semmit. Jó helyen vagy, üljél csak, maradj nyugton, véletlenül se térj meg. Ez a hamis proféta, hamis üzenete. Hogy állunk tehát a jelekkel? Mert van egy negyedik kör is, ahol nem vagyunk békességben. Láttuk most a vallásos életnek a jeleit, az előbb láttuk a természet, a társadalom jeleit, az együttélés problémáit, és hogy állunk önmagunkkal? Vajon Laodiceának nem ez a problémája? hogy egy öncsalás állapotában van. Azt mondja, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen. Földiekben valóban gazdag volt Laodicea. Egy csodálatos város volt Laodicea. 75 táján, egy évvel lehet előbb, egy évvel utána, egy óriási földrengés romba döntötte Laodiceát. Romváros lett. Róma ilyenkor megkérdezi a várost, hogy a birodalmi segéd rendelkezésetek rá, hogy felépítsétek a várost. Laodiceák visszaüzennek, nincs rá szükségünk, három várost fel tudunk építeni, annyi pénzünk van. Hiszen Laodicea környékén voltak az ókori világ egyik leghíresebb aranybányái, óriási szövőipar volt, textilipar volt, a fekete bárányból, a perzsa bárányból, ami koromfekete, itt készítettek ruhát, ami több százszorosa volt annak, amit a fehér ruháért lehetett kapni. Szemgyógyító íral is az egész Közel-Keleten kereskedtek, gazdagok voltak. És mégis nyomorult, nyavajás, vak, mezítelenek. Miért? Mi volt ennek a lelki oka? Az, hogy hol van Jézus Laodiceában? Az ajtó előtt, igaz? Ajtó előtt áll és zörget. És Laodicea most van. Jézus Krisztus zörget a jeleken keresztül, nem? Minden jel egy zörgetés. Beengeded Jézust a szívedbe? Másképp kezd el gondolkodni? Másképpen kezd el élni? Történik valami Jézus szava nyomán az életedben? Mire jó az, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget? Nem arra, hogyha Jézussal újra személyes kapcsolatba kerülök, akkor nem hitetem el magammal, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Nem botránkozom meg azon, mint a laodiceaiak bizonyára, természetes laodiceaiak megbotránkoztak, hogy azt mondja Jézus, hogy védj tőlem, tűzbe megpróbált aranyat, annak a városnak, ahol a legnagyszerűbb aranybányák vannak, Cicero azt írja, hogy amikor keletre megyek, akkor mindig Laodiceába váltok aranyat, mert ez a legbiztosabb valuta. Bizonyára laodiceaiak azon is megbotránkoznak, hogy védj tőlem fehér ruhát, azt a vacak fehér ruhát. A fekete ruha sokkal drágább, tudnék, nem tudták megfesteni a gyapjút, anilin festékeket még akkor nem ismerték, és a fekete tóga az Rómában az előkelőség jele volt. Vagy szemgyógyító írt, mi termeljük a legjobb szemgyógyító írt, mondták a laodiceaiak. Ugyanígy botránkozunk, hogy mi Jézust engedjük be. Hát Jézusból egy tantétel lett. Azon vitatkozunk, hogy Jézusnak, amikor a földön járt, milyen ádámi természete volt. Mert egy dogma lett belőle. De hol a személyes kapcsolatom Jézussal? Vajon tudom azt, hogy minden nap ott van mellettem, hogy vele megyek a villamoson, együtt utazik velem a metrón, ott van velem, amikor nem egészen egyenes vagyok. Hogy állok személyesen Jézussal? Vagy ha éppen pletyka szóra nyílik a szám, akkor tudom azt, hogy ott van mellettem Jézus, és ő is hallja. Vagy a szememet meggyógyította a szemgyógyító ír, hogy a másiknak nem a hibáját látom, hanem azt, hogy ő érte épp úgy meghalt Jézus, mint én értem. Szoktam erre gondolni? Elméletileg tudom. De ott van Jézus. Mi nagyon sokszor akarunk tenni valamit Istenért. De Isten nem ezt kéri. Isten azt kéri, hogy bennünk Jézus Krisztus tegyen valamit. Hogy mi is tenni tudjunk a másik emberért, a világért. Hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt. Hogy a jel az végre jelentsen valamit nekünk. Mi bennünk? Mert a fügefa az zsendül. Azt olvastuk az igében, és ez nagyon megdöbbentő, hogy Krisztus második eljövetele az az ajtó előtt van, és Jézus erről beszélt. Siófokon van egy evangélikus templom, Makovec Imre építette, és még élt a Makovec Imre, többször beszélgettem vele, egyik gyülekezetünket, a Csengeri gyülekezetet akkor tervezte. És egyszer hosszasan beszélgettünk arról, hogy evangélikus templomban nem szokás szobrot tenni, de ő csak akkor vállalja el a siófoki templomnak az építését, ami azóta nemzetközi hírű műemlék, úgy is hívják, hogy bárka, azt is példázza, mert azt mondta, hogy templom legyen olyan, mint a bárka, a közelítő vízözön előtt, tűzözön elől ide lehessen menekülni. Ez egy nagyon szép igei gondolat különben, hogy legyen benne egy szobor. És ezen az evangélikus presbitérium kiakadt, mert evangélikus templomban szobrot nem szokás tenni. Ez a szobor egy érdekes valami. Makovec azt mondta, hogy nem lesz ott, akkor nem vállalja el a tervezést. A szobor a megfeszített Jézus kereszt nélkül. És ez láthatatlan Damil szálon, a szentély előtt, ahol az úrvacsorai asztal van, lebeg. Négy oldalt fel van függesztve, nem lehet látni a felfüggesztést. A megfeszített Jézus kitárt karra lebeg. És akkor Vec egy érdekeset mondott. Azért ragaszkodom hozzá, mert én is próbáltam lebeszélni, segíteni az evangélikusoknak. Akkor Vec azt mondta, tudod, azért kell, mert ez fejezi ki a mai kereszténység lényegét. És akkor értetlenül állta. És a következőt mondta, és ez egy nagyon megszívlelendő. Amíg Jézus itt van a földön, ezt el tudjuk hinni, amit tanított, mi keresztények hisszük. Csak azt nem hisszük, hogy ez a Jézus újra és újra átlépi a tér és az idő korlátait. Két ponton botránkozunk. A mennybe menetelen és az eljövetelen. És ezért én ezt a szobrot azért gondoltam oda, hogy aki bejön a templomba, az lássa azt, hogy a megfeszített erről a földről ment el, de ide jön vissza. És a templomban minden istentiszteleten ezt kell átélni. Az a Jézus, akit ti láttatok elmenni, mondja az angyal, amikor Jézus mennybe ment, az fog ugyanúgy visszatérni. De, és erre Makovec azt mondta, ez nem csak a jövő, és nem csak a múlt. Mert az a baj, hogy mi ezt a múltba, hogy egyszer Jézus elment a mennyben, el tudjuk fogadni. Bár kételkedünk. És majd egyszer el fog jönni a jövőbe, hát erről is elmondjuk, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és oltakat, hiszük is, meg nem is. De ez az elmenő és visszajövő Jézus ott lebeg előttünk. És amikor kimondom Jézus nevét, akkor ezt a földről elment, értem megfeszített Jézust kell látni, és a visszatérő Jézust, aki értem akar jönni. Ha ezt nem látom, akkor Krisztusból nem értek semmit. Jézus, amikor itt Máté evangéliumában beszél az ő eljöveteléről, először elmondja azt, hogy milyen lelki alapon lehetséges Jézust várni, elbeszélget a farizeusokról, a jajokról beszél, elsiratja Jeruzsálemet, utána mond egy profétai részt a hitetésről és annak a következményeiről, az ő második eljöveteléről, és ezzel a példázattal, vagy példabeszéddel, amit most olvastunk, lényegében elkezd 7 példázatot, hogy hogyan álljunk meg. És ebből az első példázat ez volt, a fügefa. Ha nem veszed észre ma a jelekből, amit a fejed nagyon jól tud, csak az életedet még nem befolyásolja, ha nem veszed észre, hogy a fügefa zsendül, és mássá kell lenni az életednek, akkor nem érted meg Jézust, az, aki ott lebeg. Láthatatlanul. Az érted megfeszített, aki mennybe ment, érted, és az érted megfeszített, aki visszajön, érted. de úgy élsz, hogy jöhet-e? Hogy állsz vele? Hogy állsz a másikkal? Hogy állsz a teremtett világgal, és hogy állsz önmagaddal? Hogy állsz azzal a kapcsolatrendszerrel, amitől ember vagy? Ez a nagy kérdés. És adja Isten, hogy erre a kérdésre jó választ tudjunk adni az ő kegyelméből. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Felséges Istenünk, tele van a mi szívünk bűnbánattal. Látjuk, hogy a fügefa zsendül, látjuk, hogy közel van Jézus visszajövetele, és te csak értünk vársz, mert mi olyan nehezen akarjuk felfedezni, hogy a jelek mit is jelentenek számunkra. Hogy milyeneknek kell nékünk lenni szent életben és kegyességben, akik várjuk. Mert te nem úgy akarsz eljönni a mi életünkben, mint tolvaj. Nem akarod, hogy itt maradjunk. Nem akarod azt, hogy mi azok között legyünk, akik azt mondják majd a kősziklánknak, hogy esetek mi ránk, és rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Hanem azt akarod, hogy mi is elmondjuk ma is, minden nap, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk a szabadításának. Istenünk, kérünk, add ezt a hitet, és add, hogy ez a hit cselekedetekben nyilvánuljon meg. Add, hogy más emberek legyünk az emberek között, másképpen éljünk, gondolkodjunk. Így segíts bennünket Jézusért, fiatért. Amen.
1: Befejezésül énekeljük énekeskedjünk 191. énekét, ha rád tekint már hitem, megváltom, Istenem. Énekeljük ennek az éneknek mind a három verszakát.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A lelki első segélyszolgálatok világnapja. 1997-ben, május 16-át a lelki első segélyszolgálatok világnapjává nyilvánította a Lelki Első Segély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége. E napon szeretnék fölhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus és krízisoldó hatású. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét, előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű ajnövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész föl nem fedte. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy eljárásban rátaláltak a bibliai Betszaida városra, ahol felfedezték Szent Péter házát és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tópartján végzett, évekig tartó fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El-Arany néven ismert helyszín a legendás Betszaida városa. A szenzációs felfedezés talán Szent Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas, bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notley, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt. Tegnap, pénteken kezdődött a Szeretet Híd. A Szeretet Híd, Kárpát-medencei református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a református szeretetszolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 000 önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, amelyhez idén közel 13 000 önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol föl. A szeretett szolgálat arra buzdít minden résztvevőt, hogy a saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni. Legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sokfelé lehet eső, zápor. Északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották. Kedves hallgatóink, Csendesedjünk most el néhány percre. Közös esti áhítatban.

0: Annak okáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Korintusi 2, 6, 17, 18.
1: Milyen biztató ez az ige szakasz. Isten kitárt karokkal vár, szeretetébe akar vonni, atyánkként gondoskodni rólunk, oltalmazni bennünket. Ehhez azonban teljesítenünk kell egyetlen, ám lényegi föltételt. Megszüntetni a világhoz tapadásunkat, elhagyni bűneinket. Ha erre nem tudjuk magunkat elhatározni, nem vagyunk méltók Isten gyermekeiként élni. Milyen nehéznek is gondoljuk, hogy fölbontsuk bizonyos emberi kapcsolatokat, hogy ne ápoljunk titokban sem olyan viszonyt, amely ütközhet Isten törvényével, hogy ne kövessük a kísértések csábító szavát. Sokáig tépelődünk, hogy ne vágyakozzunk a világ kegyeire. Olykor Isten szigorral támogat, irgalmatlan irgalmassággal szakít el minket ragaszkodásunk tárgyaitól. Lehet, ezzel kitépődne a szívünk világhoz kötő sok-sok gyökere, de a lelkünk csak így juthat felüdüléshez. Így tud benne a krisztusi szeretet kibontakozni. Az Istenhez fűző bensőséges atya-gyermek viszony eltéphetetlenné szövődni. Sóhajtsunk Newmannel. Adj nekem, atyám, álhatatos lelket, hogy bűn élvezett kísértete mellett ne égessen lázadás, se szenvedély. Nincs, hogy láthassam, hol vár bűnveszély. Minden évem add, hogy nem esítsen, gyötört szívvel is tisztuljak a hitben, gyújtsa bennem lángját az isteni lét, s vigasztaljanak meg tőled jött ígék.
0: Mindenható Istenem, köszönöm, hogy megváltási tervedet olyannak alkottad, hogy abban emberek is közreműködnek. Hajdú Zoltánnal szólva, Uram, te ismersz igazán. Te látod igazán, hogy mennyire alkalmatlan vagyok a te szolgálatodra. Napról napra jut az eszembe, hogyha csupán az én erőmön, hitemen, tehetségemen múlna, csak szégyent és gyalázatot hoznék a nevedre. Ezért borulok le előtted napról napra, és köszönöm meg neked, hogy te valami megmagyarázhatatlan szeretettel mégis-mégis elhívtál engem. Mennyei atyám, köszönöm, hogy az én segítő kezemre is szükséged van, hogy én is tehetek valamit azért, hogy elérhesd az emberiséget. Hiszem, hogy embertársaimban is olyan munkások együttműködésére számítasz, akik igyekvők, akik hamar fölismerik a lehetőségeket, és azt, hogy embertársaiknak mire van általad szükségük. Hadd járjak, Istenem, iskoládba, hogy továbbra is méltó munkásod lehessek, és ne csupán saját bűnös késztetéseimet tudjam lelki erővel legyőzni, hanem társaimnak is támogatója lehessek, belső erőik működtetésében. Azt a reménységet, amelyet Jézus Krisztus keresztjével adtál, őrizd meg számomra ezen a múlandó földön és az örökké valóságban. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A több mint 50 előadásból álló jelenések sorozatának most a harmadik előadásához érkeztünk, amelynek a címe Mi lesz veled, kereszténység? A kérdés nagyon egyszerű, és egyszerű lehet a válasz is. A hív ember, aki elfogadja alázatosan azt, amit Isten mond, nagyon könnyű és egyszerű válaszokat tud adni az élet, a hitélet nehéz kérdésére is. Mert egyszerűen csak elfogadja azt, amit Isten mond, azt, amit Isten igéje mond válaszképpen a feltett kérdésekre. És ha erre a kérdésre keresnénk a választ, akkor Lukács evangélium a 12. fejezetének 32. versét olvasnám. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszeteti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. És ezzel meg is volna a válasz a kérdésre, hogy mi lesz a kereszténységgel. Ami kérdés volt akkor, amikor a kereszténység elindult az Isten által meghatározott útján, és amely elég azokra a kérdésekre, amelyek ma is felvetődnek a kereszténységgel, egyházakkal, keresztény egyházakkal kapcsolatban, mi lesz a kereszténységgel. Vajon van-e a kereszténységnek jövője?

1990-ben jelent meg egy lexikon Németországban a kereszténység 2000 éves történetéről. A lexikon szerkesztője egy kérdést tesz fel, amelyre keres is a választ a lexikonban, és ez a kérdés így hangzik, mikor és hol kezdődött a kereszténység története. Azután elkezdik vizsgálni azokat a jelentős állomásokat, amelyektől eredtethetjük a kereszténységet. Megemlíti Jézus születését, azután Jézus tanítói szolgálatának megkezdését, keresztségét a Jordánnál, amikor Keresztelő János rámutat, hogy ő az Isten báránya. Azután helyezhetnénk az időpontot a názáreti zsinagógához, amikor Ézsaiás próféta könyvéből felolvassa Jézus a rá vonatkozó proféciákat, majd végén behajtja a könyvet és azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írásati hallástokra. Szinte azt is lehetne mondani, hogy Jézus ezzel azt mondta, hogy most egy új korszak kezdődött. Elkezdődött a kereszténység története. Vagy az utolsó vacsorától, amikor az Úr Jézus meghitt tanítványi közösségben együtt van az övéivel, vagy nagypéntektől, kereszthalálától, a feltámadástól. A könyv szerzője több ilyen időpontot megemlít. A hol kérdés egy értelme a válasz, Jeruzsálem. Jeruzsálemből indul el, de az időpontok azok már kérdésesek. Történetileg természetesen beszélhetünk egy új eszme megszületéséről. Vannak, akik arra pontra helyezik az elindulást, amikor Jézus közli a nagy misszió parancsot a tanítványokkal. Az ő feltámadása után is azt mondja, hogy elmenvén szélese világra, hirdessétek az evangéliumot, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Vagy majd később, pünköstkor, illetve pünköst előtt, amikor a tanítványok érezték, hogy együtt kell lenniük. Még előbb, amikor az olajfák hegyén búcsúzik Jézus a tanítványoktól, és amikor a tanítványok Jézus eljövetelének, illetve Isten országa felállításának az idejéről tudakozódnak, Jézus azt mondja, nem a ti dolgotok tudna az időket és az alkalmakat, hanem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Judában, Samáriában, a föld végső határáig. Talán itt kezdődik a kereszténység. Én úgy gondolom, hogy a történészek vitatkozhatnak, kutathatnak. Számunkra nem az a lényeg. A kereszténység elindult. Elindult egy új eszme, egy új tanítás, egy új eszmerendszer, és ezzel kapcsolatban hangzik el a megfogalmazott kérdés, hogy vajon van-e ennek jövője? Mi lesz ezzel az új eszmével? Fel tudja venni a harcot abban a helyzetben, abban a társadalomban, abban a közegben, amelyben feladatot kap Istentől. Vajon meg fog-e tudni felelni az ő küldetésének? Elmondjuk azt, hogy tulajdonképpen a kereszténység története nem akkor kezdődött, hanem része az üdvösség történetnek. Nem lehet elszakítani egymástól az újszövetségi történeteket, vagy a kereszténység történetét, nem lehet elszakítani az üdvösség történet korábbi eseményeitől. Bármelyik pontról indulunk is el. A kérdés jogos.
mi lesz veled, kereszténység? Említettem, hogy egy új eszme születik, amelyet nem akar befogadni az a kor. Nem akarja befogadni ezt az új eszmét Istennek az ószövetségi népe, választott népe. És nem tudja befogadni a sok Istent imádó római birodalom sem. Vajon miért nem? Általában nem jósoltak nagy jövendőt ennek az eszmének, ennek a szektának, ahogy ők nevezték. Sajátosan tükröződik ez a magas tanácsban, a Sanhedrinben elhangzott beszélgetésből, amikor Gamáliel, egy köztiszteletben álló magas tanács tagja, amikor az apostolokat bántalmazzák, egy tanácsot ad. Ez a híres Gamáliel tanácsa. És azt mondja a Sanhedrin tagjainak, hagyjatok békét ezeknek az embereknek, mert ha emberektől van ez az egész ügy, akkor hamar megsemmisül. De ha Istentől van, akkor nem tehettek ellene semmit, és nehogy Isten ellen hadakozóknak találtassatok. Ez a híres Gamáliel bölcs tanácsa, amit az életben nagyon sok helyen lehet alkalmazni. Nagyon jó tudni azt, hogy amikor Istentől van valami, az ellen ember semmit nem tehet. És ekkor hallgattak Gamálielre. De nyilván nem azért, mert Istentől vártak ők valamilyen bizonyítékot, hiszen Jézus feltámadása a legnagyobb bizonyíték volt, amit nem tudtak elfogadni. Hiába mentek a római katonák a jelentéssel, hogy feltámadt, lefizették a katonákat, hogy hazudjanak, tagadják le, nem mondják senkinek. Azért el tudjuk képzelni ezt az erkölcsi helyzetet, és el tudjuk képzelni azt, hogy ilyen emberektől mit várhatott az a maroknyi kis tanítványi közösség, akik készek voltak arra, hogy egy csodálatos történelmi tényt, Jézus feltámadását letagadják, és lefizessék azokat az embereket, akik ezt látták, akik szemtanúi voltak. Úgy most sem erről lehetett szó, hanem abban mutatkozott meg az okosságuk, hogy nem akartak konfliktust a néppel. Tudták, hogy a keresztények bántalmazása sokakban ellenkező hatást vált ki. És ezért inkább arra gondoltak, valóban igaza van Gamálielnek, úgyis semmibé válik ez a dolog. Ez volt a közhangulat. Ezt hitték, hogy ebből a tanításból nem lesz semmi.

De nézzük azt a kérdést, hogy miért nem tudta befogadni a kereszténységet a sok Istent hívő római birodalom. Róma meghagyta és befogadta a birodalom által legyőzött népek isteneit és vallásait. Miért nem tűrte meg a kereszténységet? Mert ez különös dolog, hogy a legyőzött népek magukkal hozták a vallásukat, isteneiket, és ezeket mind befogadta a római birodalom. Csak a kereszténységet nem tudta befogadni. Miért? Itt két nagyon lényeges tényről van szó. Az egyik, Rómában a császárok megkövetelték, hogy Istenként dicsőítsék őket. És különösen, múltkor hallottuk, hogy Domitián császár volt az, aki megkövetelte, hogy őt életében is istenítsék és imádják. Ez teljesen ellenkezett a keresztény felfogással, és ez már halálos bűn volt. És volt még egy másik. A római ember hitte azt, hogy a birodalma soha nem szűnik meg. A római birodalom örök. Ezzel szemben mit hirdettek a keresztények? Ez a világ elmúlik, és egy örök birodalom van, Isten országa. Ez pedig hazárulás volt a római ember szemében. A kereszténységben tehát nem csupán egy új vallást láttak, hanem a haza ellenségét, és az ellenséget meg kell semmisíteni. Ez volt a kereszténység két nagy bűne a római birodalom szemében. Az, hogy nem istenítették a császárt, nem fogadták el, hogy a császár Isten, mert nekik csak egy Istenük volt, és a másik pedig az, hogy ők abban hittek, hogy Isten országa az örök. Itt ezen a földön minden elmúlik. Isten országa az, ami megmarad. De miért tett kivételt mégis, erről is hallottunk az elmúlt alkalommal, Domitián császár János apostollal és Efézussal, ahol János apostol gyülekezeti tisztséget töltött be. Miért tett kivételt? Politikai, taktikai okból, erről hallottunk az elmúlt alkalommal, de nézzük egy másik oldalról. Az embereknek is megvannak a terveik, de nagyon sokszor az ember, amikor tervez, elfeledkezik egy felsőbb hatalommal, aki beleszólhat terveibe. Ők úgy gondolták, hogy János apostolt elszigetelik a társadalomtól. Elszigetelik a gyülekezettől. Csak arra nem gondoltak, hogy ezzel, hogy János apostolt Pátmoszra száműzik, Isten tervét segítik elő. Mert Istennek volt egy üzenete. És ahhoz, hogy ezt az üzenetet nyugodt körülmények között átvehesse az ő szolgája, és megfogalmazhassa, leírhassa, és a gyülekezeteknek átadhassa, ehhez olyan körülményekre volt szükség, aminek legjobban Pátmosz felelt meg. Ott el volt zárva minden idegen befolyástól, és szoros kapcsolatban lehetett Istennel, és Isten ott közölte az ő elgondolását, az ő tervét, az egyháznak a jövőjét. A reménytelenség szigetéről jön a reménység üzenete. Isten nagyon sokszor cselekszik így. Ember tervez, van egy közmondás, és Isten végez.

Különös módon próbálta megértetni az Úr Nabukodonozorral, Babilon királyával, amikor Dánielen keresztül közli az elkövetkezendő időket, birodalmak születését és bukását, és amikor Dániel rámutat a babiloni birodalom helyzetére, akkor azt mondja Nabukodonozornak, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Jó van ezt tudni ma is, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Amit látunk a világon, a társadalomban, a nagy politikában, ez az, ami a színpadon történik, játszódik, és nem látjuk a színpad mögött, a kulisszák mögött meghúzódó erőket, amelyek a történelmet befolyásolják. Emberek bábuk, eszközök. Lehet egy ember pozitív eszköz Isten kezében, is lehet egy más hatalom kezében eszköz. Istennek szüksége volt arra, hogy János, az ő szolgája, a gyülekezettől távol. Hiszen gondoljunk csak bele gyülekezeti életbe. Sokszor éppen a gyülekezetben a különböző elgondolások, különböző problémák, sorródások miatt nincs lehetőség igazi alkotásra. János apostol is ott volt egy gyülekezetben, szeretett tanítvány volt, nagyon szerették, de valószínű, hogy Efézus nem az a hely volt, ahol Isten közölhette volna vele az eljövendő 2000 év történelmét, az egyház útját. Nem az Úr küldte közvetlenül Pátmoszra, hanem Domitián azt hitte, hogy most ezt az embert elszigeteli, és elvesz a kereszténységtől. Ha valójában az történt, hogy Domitián is Isten kezében volt eszköz, amikor János apostolt Pátmosz szigetére küldte. Ebben a közegben hozza János az üzenetet magától, Krisztustól. És ez az üzenet nem egy haldoklónak szóló vigasztalás, nem utolsó kenet, hanem egy győzelmi himnusz. Az Úr elmondja János apostolnak azt, ami történik ezután, amik lesznek, és amik eljövendők. Azzal kezdi az üzenetét, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Én még emlékszem arra, amikor gyerek voltam, és volt lehetőségem megismerkedni különböző hittan tanításokkal, hogy jelenések könyvét úgy mutatták be, hogy titkos jelenések könyve. Titkos. Holott János apostol úgy kezdő, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Ha valami kijelentés, akkor az nem titkos. És miért írna Isten, miért adna Isten az embereknek titkos, kódolt üzenetet, amit nem tudnak megfejteni, amivel nem szabad foglalkozni. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten. Az a Jézus Krisztus, aki ellen küzdöttek, akiről úgy gondolták, hogy legyőzték, aki feltámadott. Jánosnak megmutatja az Úr előre az egyház történelmét, amelyben vannak elesések, felemelkedések, bukások és győzelmek. Van sok küzdelem és sok öröm, újongás. Mennyi ebben a realitás? Vajon mi, akik nézői vagyunk most már egyik 2000 év óta lepergett folyamatnak, vajon mit jelent számunkra, és mit mond számunkra ez a történetírás?

Ratzinger bíboros, a 16. Benedek pápa Glaube und Zukunft, hit és jövő című könyvében írja, hogy történelem szemléletünket át kell gondolni. És azt mondja tovább, azt írja, a történelem beteljesedett profécia, és a profécia megjövendőlt történelem. Mennyire igaz ez? Igazat adunk neki. De az ember nagyon sokszor úgy tesz, mintha maga csinálna a történelmet. Mintha maga kormányozná és irányítaná és változtatná meg a világot. A látvány, amely János elé tárul, ellentéte annak a képzeletnek, amelyet a történelem nézőteréről szemlélnek az emberek. És az idősebb generáció elmondhatja azt, hogy mi már megéltünk néhány történelem átírást, történelem változtatást. Az a történelem, amit Isten ír, változhatatlan. Nagyon jellemző az apostoli iratokban, és itt a Jelenések könyvében is, hogy a kor keresztényei előtt nem volt kérdéses ügyük jövője. Ezt a dolgot nekünk nagyon jól be kell vésni a mi gondolatvilágunkba, a mi elképzelésünkbe, hogy Isten gyermekének, aki elfogadja Istentől életének és a történelemnek az irányítását, el kell fogadni azt, amit mond, annak számára nem kérdéses az ügy jövője. A Jelenések könyve 6. fejezetében olvassuk, hogy az egyház kijött győzve, hogy győzön. Ez az egyszerű, nagyon rövid leírása, lényegében összefoglalása a történelemnek, az egyház történelmének. Az egyház kijött győzve, hogy győzzön. Nem mindig és nem mindenki előtt tűnt győzelemnek. És itt kell igazat adni Ratzinger bíborosnak, hogy szemlélet módosításra van szükségünk, hogy a történelemben, az eseményekben azt lássuk, amit Isten akar megmutatni. Ne akarjuk önmagunk képét és elgondolását beleírni. A keresztény ember reálisan nézi, szemléli a történelmet. Reálisan méri fel az erőket, amelyek működnek a történelem alakításában. Látják az ellenség erejét, látják a nehézségeket, látják a veszélyeket, de tudják azt, hogy Isten ügye győzni fog.

Ha a zsidókhoz írott levélben olvassuk azt, amit az apostol ír önmagukról, és a kereszténységről, akkor valóban fel kell tenni a kérdést, hogy milyen erő működött ezekben az emberekben, hogy azok ellenére, amik akkor tények voltak, kegyetlen tények, mégis hűségesek tudtak maradni Krisztushoz. Azt mondja az apostol, emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítottatok, sok szenvedés teljes küzdelmet állottatok ki, midőn egyfelől gyalázásokkal, nyomorgatásokkal, nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak, mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonodok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyben. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet, mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Ez volt az ő filozófiájuk. Nem festették rózsaszínűre az életet. Tudták azt, hogy a keresztény ember élete és az egyház élete tele lesz küzdelemmel, szenvedéssel, megaláztatásokkal. De az a hit, amellyel rendelkeztek, az erőt adott nékik ezeknek az elviselésére. Emberileg a kereszténységnek nem volt realitása a megmaradásra. De a hit embere szemével nézve egyedül nekik volt biztos jövőjük. Nézzük csak a Dániel könyvében bemutatott proféciai vázlatképet. A történelem fényesen igazolja Babilon, Médó-Perzsia, Görögország, három nagy birodalom talán 500 év alatt lefutott. És mint birodalom eltűntek a porondról. Kereszténység 2000 éve még áll. És létezik, és biztonsággal halad a cél felé, amit olvastunk bevezetésben, amiről Jézus biztosította tanítványukat, hogy adott nékik és nékünk egy országot.

A jelenések könyve egy sajátos hangulatú és tartalmú könyv. Ha bárkinek kételje volna erről, a bemutatkozás és az első nagy ígéret, amit Jézus ad, elhárítja a csüggedést. Jézus Krisztus üzeni, aki feltámadt, aki él, aki eljön a felhőkkel, a föld királyainak fejedelme, és gyönyörűen fogalmazza ennek a szenvedő seregnek az állapotát, ahogyan Isten látja, aki királyokká és papokká tett minket. Ezt hitték, és ezt tapasztalták életükben. Ez a szenvedő sereg, akikről azt olvastuk, hogy meggyalázták őket, megszégyenítették, vagyonukat elrabolták, üldözték, mágiára vitték őket, vagy vadállatok elé. Erről a seregről azt mondja, hogy királyokká és papokká tett minket. Milyen ellentétes látvány ez, látvány annak, amit a világ, az ellenség, a hitetlen, a kételkedő ember, a realitásokra építő ember lát. Pál apostol azt mondja, hitben járunk és nem látásban. Mózest idézi az ige, aki nem tudott megbűvölni Egyiptom nagy jövőt ígérő pompája és hatalma, és azt írja róla a zsidókhoz írott levélben az apostol, mintha látta volna a láthatatlant. Én azt gondolom, hogy az apostoli kereszténységre, az első, második, harmadik század kereszténységére, az induló kereszténység képviselőjére ez volt jellemző, mintha látták volna a láthatatlant. Ez adott nekik erőt. Mi indította a tanítványokat, ezt a kis maroknyi sereget, az a néhány embert, hogy otthagyják egzisztenciájukat, és elinduljanak a nagyvilágba, bizonytalanságba egy üzenettel, vállalva szenvedést, az oroszlánok általi széttépettetést, vagy a mágiát. A jelenések könyvének üzenete túléli a korokat. Átível a korszakokon, és a korszakok hűségeseinek példamutatása erőt ad a végidők népének. Egy dolgot nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni. Akkor, amikor az elmúlt idők küzdelmeit vizsgáljuk, szemléljük, ahogyan megélte a keresztény egyház az életét, és ahogy ment előre győzve, hogy győzzön a sok szenvedések, üldözések ellenére is. Mi, akik hiszük, hogy a befejező szakaszban vagyunk, az út végén. Nem szabad hinnünk azt, nem szabad abban ringatni magunkat, hogy a befejező útszakasz könnyebb lesz, mint amilyen volt az első keresztényeké. Hadd olvassak a jelenések könyve 12. fejezet 12. verséből. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ezt mondja az Úr a jelenések könyvében, a végidők egyházának, a befejezés szakában élő keresztényeknek. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög. És mit tud az ördög? Hogy kevés ideje van. És az ördög nagyon jól felhasználja azt a kevés időt, amivel rendelkezik. És az Úr figyelmeztet bennünket. Ne gondoljuk, hogy könnyebb lesz az utunk. De közelebb vagyunk a célhoz.
ha ők 2000 évvel ezelőtt hitszemükkel látták a célt, mennyivel inkább látnunk kell nékünk, akik a cél előtt vagyunk, a befejező útszakaszon. Annak ellenére, hogy azt mondja a 12. fejezet 17. versében, hogy megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozik egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele.

A jelenések könyve, amelyik bemutatja Isten egyházának, Isten népének, vagy így mondhatnánk a kereszténységnek, a Biblia által meghatározott kereszténységnek az útját nem egy ilyen rózsás utat mutat, hanem ahogy olvastuk, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert az ördög tudja, hogy kevés ideje van, és különösen Isten parancsolatainak megőrzőire haragszik, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. De ahogy a jelenések könyve első részében feltűnik a végső cél, akkor amikor beszél az Úr a küzdelemről, újból és újból a szenvedő nép elé tárja a célt, az ígéret beteljesedését, ugye a végső szakasz, és bírja Istennek ezt a csodálatos bemutatását, ahogyan megmutatja a küzdő népnek a célt, az eljövendő Isten országát. Olvasok a jelenések könyve 20. fejezetéből. És látték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és helyük sem találtaték. Igen, ez a végső jelenetek egyike, amikor megjelenik Krisztus, akinek tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és akkor beteljesedik az, ami a római birodalomban a kereszténység főbűne volt Róma szerint, amikor azt hirdették, hogy minden elmúlik, csak Isten országa marad meg. Hogy melyik periódus, a kereszténység kezdete vagy a befejező szakasz lesz-e nehezebb, azt nem tudjuk megmondani. Egy bizonyos, azt mondja az Úr jelenések könyve 21. fejezet 7. versében, aki győz, örökségül nyer mindent. És milyen lesz ez az örökség? A jelenések könyve 21. fejezet 4. versében ezt olvassuk, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

Faluvégi Dezső. Várlak. Várlak. Talán nem azért, amiért mások is várnak, mert nőnek az árnyak, s valahol benn lappang a félelem. Várlak. De nem csak azért, mert hinni kell sok minden egyébbe. Azt is, hogy visszajössz. Nem csak azért, hogy fölvásd szegénységem mennyek országával, hiszen tudod, mennyire otthon érzem magam e földön. Hozzátapadtam a földhöz, a földiekhez. Van házam, ruhám, kenyerem. Nem az, ami epesztve epeszt, ha mondom, vallom, imádkozom mind sürgetőbben, ahogy az évek szállnak, hogy várlak. Várlak. Nem csak értelemmel, mert a problémákkal súlyos jelen kényszerít belátni ígéd igazát, vagy mert nyilván szólnak jöttödről feltört pecsétű, betelt proféciák. Én téged várlak, Uram, üdvösségem, csodálatos Isten, felettébb való lény. Téged várlak én. Éretted várom nyílni az egeket, és várlak, mert szeretlek.

Ez a cél. Szeretnénk egy célba érkezni. Azzal a néppel, amelyet Krisztus hívott el, azzal a néppel, amelyet úgy mutat be, mint szenvedő, küzdő nép, azzal a néppel, amelyet úgy mutat be, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett. A mindennapi Isten segítsen bennünket, hogy a Jelenések könyvén keresztül megértsük a bibliai történelem filozófiáját. Hogy átértékelődjön a mi történelem szemléletünk. Hogy ezáltal másképpen lássuk azokat a történéseket is, amelyek közvetlenül bennünket érintenek, amelyeket meg kell élnünk. Kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen nékünk úgy látni az eseményeket is, és az isteni kéznek a munkáját, vezetését, ahogy az a valóságban a mennyből látható. És adja mindenható Isten, hogy amikor a célbaérkezés megtörténik, amikor a történelem célba ér, amikor Jézus eljön, amikor az egyház története véget ér, akkor ott lehessünk azok között, akik Isten megváltott gyermekei. Amen.

Ellen Gould White, Krisztus példázatai. Előszó. Ellen Gould White szolgálatának egy nagy titka volt. Krisztust akarta mindig a középpontba állítani. Ezért az ő teológiájának a lényege, Krisztus tanítását, életét és szolgálatát mind mélyebben és mind gyakorlatibb módon megérteni. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, amelyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. A példázatok egyszerű mindennapi történéseiben benne dobog a mindennapi életünk szíve. Azt sugallja rajtuk keresztül a Mester, hogy a mindennapi élet apró eseményeiben is elrejtette Isten a gyakorlati keresztény életünk titkait. A példázatok Jézus tanításának életszerűségét mutatják. Könnyen megjegyezhető, mindenki által ismert képek voltak ezek. Bennük él az új szövetség korának egész világa. Krisztus, a nagy tanító, szerette a természetet. Számos tanítását akkor mondta el, amikor tanítványaival tóparton, folyó mentén vagy dombok és völgyek között járt. Példázataiban a menny igazságait összekapcsolta a hétköznapok eseményeivel, a jól ismert dolgokat azzal a csodálatosan szép igazsággal, hogy Istent, akit hálás hódolat illet meg, érdekli az ember sorsa, és hogy nekünk is törődnünk kell egymással. Krisztus így keltett érdeklődést Isten bölcs intézkedései iránt, és a gyakorlati igazságokat belevéste hallgatói lelkébe. Krisztus példázatai hasonlítanak egy olyan dióhoz, amit nem elég kívülről felületesen megismerni, hanem fel kell törni, mélyére kell hatolni annak, amit Jézus mondani akart egykor, és üzenni akar az egykor mondottak által ma mi nekünk. Jézus kortársai ismerték a példázatok képanyagát, de nem ismerték Krisztust, és így a példázatok igazi mondani valója is rejtve maradt előttük. Nem tették magukévá azt a szemléleti módot, ahogyan Jézus nézte a mindennapi élet ezer kis csodáját, a természeti világ törvényszerűségeit. Ez a könyv segít a példázatok mélyére hatolni. Jézussal ismertet meg, az ő látásmódja szerint tanít bennünket az életet látni és megismerni. Jézus a példázatok közismert képanyagával a lelki élet titkaira akar oktatni. A kép elemeit megismerhetjük a kortörténeti viszonyok ismeretében, de mondani valóját csak hit által. A példázatok ugyanakkor a legnagyobb erejű Krisztus bizonyságtételek. Nem csak azért, mert hitelesen őrizték meg az ő szavait, hanem azért is, mivel a példázatok tanítanak meg úgy élni, hogy ő valósuljon meg mi bennünk, szavainkban épp úgy, mint cselekedeteinkben. Krisztus minden egyes példázat belső célja. Azt akarja feltárni minden példázat, hogy hogyan élhetünk úgy szolgáló életet, ahogyan ő élt itt közöttünk és miértünk. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Ha a mindennapi élet képei mögé hatolunk, nem kerülhetjük el a döntést Krisztus mellett vagy ellene. Ez a könyv ebben a döntésben van segítségünkre. Azt tanulhatjuk meg belőle, hogy nem elég Jézus életének és szolgálatának szépségeiről gondolatban elmélkedni, hanem Krisztus bizonyságtevőivé kell lenni, hogy szóban és cselekedetben egyformán Jézus Krisztus követői, hallgatói legyünk. A könyv szerzőjét nem kell bemutatnunk olvasóinknak, hiszen az utóbbi években számos mély bibliai tanítást tartalmazó könyvét tettük a Bibliát kutató emberek asztalára. A sorozat egy újabb gyöngyszemmel szaporodott. A könyv
1900-ban jelent meg először Ellen Gould White ausztráliai tartózkodása alatt. A könyv a világ reménye kiegészítéseként született, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvtársaként. E könyv szerzője, akinek számtalan tisztelője és könyveinek széles olvasótábora van, a példázatokat témakörük szerint csoportosította, tanulságaikat feltárta és illusztrálta. A Krisztus példázatai, mint minden más könyve, tele van igazsággyöngyszemekkel, amelyek sok olvasó számára új jelentőséggel töltik meg az élet köznapi dolgait. Meggyőződésünk, hogy a könyv nagy érdeklődésre fog találni azoknál, akik szeretik mindazt, ami igaz és szép.

példázatokban mondottam néktek. Krisztus példázataiban ugyanaz az elv látható, mint ami földi küldetésében megmutatkozott. Magára vette természetünket, és közöttünk élt, hogy megismerhessük isteni jellemét és életét. Az istenség az emberben tárulkozott fel, a láthatatlan dicsőség látható emberi alakban jelent meg. Az ember megismerkedhetett az ismeretlennel azáltal, amit már ismert. A mennyei dolgok földiek útján tárultak fel. Isten emberi alakban nyilatkoztatta ki önmagát. Így volt ez Krisztus tanításaiban is. Az ismeretlent ismert jelenségekkel, a mennyei igazságokat az élet jól ismert dolgaival szemléltette. Ezt mondja a Szentírás. Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, hogy beteljék, amit a próféta szólott mondván. Megnyitom az én számot példázatokra, és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának. Máté 13.34-35. Krisztus közérthető dolgok által vezette el hallgatóit a lelkiekhez. Az írott ige igazságait összekapcsolta a természet dolgaival és hallgatói élményeivel. Így vezetnek el Krisztus példázatai a természet világából a lélek birodalmába. Ezek az igazságlánc szemei, amelyek egybefűzik az embert Istennel és a földet a mennyel. A természetből merített tanításaival Krisztus saját keze alkotásairól beszélt, amelyek tőle kapták tulajdonságaikat és képességeiket. Eredeti tökéletességében minden teremtett dolog Isten gondolatát fejezte ki. Ádámnak és Évának édeni otthonukban az egész természet Istenről beszélt, és telve volt mennyei tanítással. Szemükkel érzékelték a bölcsességet, szívükkel pedig felfogták, mert Istennel társalogtak teremtett művei által. Mihelyt azonban a szent pár áthágta a magasságos Isten törvényét, az Isten színétől sugárzó fény eltávozott a földről. A bűn megrontotta és beszennyezte a földet, de a föld megátkozott állapotában is sok szépséget őriz. Isten szemléltető oktatásai nem olvashatatlanok. Ha megértjük őket, akkor a természet teremtőjéről tanúskodnak. Krisztus korában ezeket a tanításokat szem előtt évesztették. Az ember már-már fel sem ismerte Istent műveiben. Bűnössége miatt lepel borult a teremtett világra, amely ahelyett, hogy Istent nyilatkoztatta volna ki, Istent elrejtő korláttá vált. Az emberek a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett. A pogányok okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Róma 1.25-21. Izrael is emberi tanításokat tett Isten tanításai helyére. Nem csak a természet dolgait, hanem az áldozati szolgálatot és magát a Szentírást is, amelyeket Isten önmaga kinyilatkoztatására adott, annyira eltorzították, hogy Isten elrejtésének eszközeivé váltak. Krisztus el akarta távolítani mindazt, ami elhomályosította az igazságot. Eljött, hogy félrehúzza azt a leplet, amit a bűn terített a természetre, és hogy láthatóvá tegye azt a lelki fényt, amelyet a teremtett dolgoknak kellett sugározniuk. Szavai a természet és a Biblia igazságait új megvilágításba helyezték, és új kinyilatkoztatássá tették. Jézus a gyermekek kezébe adta a gyönyörű liliomot. Miközben e kicsinyek és nagyobbak az atya fényében sugárzó fiatalos arcát nézték, ezt a tanítást kapták. Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek,
a maguk természetes szépségében és egyszerűségében. Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ezt követte e drága ígéret és e fontos tanítás. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Krisztusnak a hegyi beszédben elmondott szavai nem csak az ifjúsághoz szóltak, hanem a nagy tömeghez is, amelyben aggódó, kétségekkel teli, csalódástól és bánattól megsebzett férfiak és nők szorongtak. Jézus így folytatta: ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Majd a sokaság felé tárva karját így szólt: hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6:28-33. Így magyarázta Krisztus azt az üzenetet, amelyet ő maga bízott a liliomokra és a mező füvére. Szeretné, ha ezt leolvasnánk minden liliomról és minden fűszálról. Szavai telve vannak biztatással, és megerősítik Istenbe vetett bizalmunkat. Az igazság, Krisztus igazsága olyan átfogó és olyan sokrétű, hogy a természet minden mozzanatát felhasználta szemléltetésére. A napról napra látható jelenségeket összekapcsolta valamilyen lelki igazsággal, és így az egész természet a mester példázatainak foglalata. Szolgálatának korábbi szakaszában Krisztus oly egyszerűen és világosan beszélt hallgatóihoz, hogy valamennyien megérthették volna azokat az igazságokat, amelyek bölcsé tehetnek az üdvösségre. Sok szívben azonban nem vert gyökeret az igazság. Sátán hamar kikapta onnan. Azért szólok velük példázatokban, mondta Jézus, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták. Máté 13:13-15. Jézus érdeklődést akart ébreszteni. Fel akarta rázni a közönyöseket, és szívükbe vésni az igazságot. A példabeszéd népszerű tanítási mód volt. Nem csak a zsidók értékelték és figyelték, hanem más népek is. Jézus ennél hatásosabb tanítási módszert nem is alkalmazhatott volna. Hogyha hallgatói meg akarták volna ismerni a mennyei dolgokat, akkor megérthették volna szavait, mert mindig kész volt arra, hogy megmagyarázza őket az őszinte érdeklődőknek. Krisztus olyan igazságokat tárt fel, amelyek elfogadására az emberek nem voltak felkészülve, sőt, még megértésükre sem. Ezért tanította őket példázatokban. Tanításai, amelyeket összekapcsolt az életből, a gyakorlatból és a természetből vett képekkel, lekötötte figyelmüket és érintette szívüket. Később, ha ránéztek azokra a dolgokra, amelyekkel tanításait szemléltette, visszaemlékeztek a mennyei tanító szavaira. Akik megnyitották szívüket a Szentlélek munkája előtt, azok egyre jobban megértették, hogy mit jelentenek a megváltó tanításai. Homályos kérdések megvilágosodtak, és nehezen érthető dolgok nyilvánvalóvá lettek. Jézus minden szívhez utat keresett. A sokféle példázattal nem csak különböző oldalról mutatta be az igazságot, hanem különböző életfelfogású hallgatóira is hatást gyakorolt. A mindennapi életüket körülvevő képekkel felkeltette érdeklődésüket.
hallgatói közül senkit sem mellőzött, és senkit sem felejtett ki. A legegyszerűbb, a legbűnösebb is meghallotta tanításaiban azt a hangot, amely együttérzéssel és szeretettel szólt hozzá. Jézusnak más oka is volt arra, hogy példázatokban tanítson. A köré gyűlt tömegben voltak papok és rabbik, írástudók és vének, Heródes pártiak és főemberek, világot szeretők, fanatikusok, becsvágyók, akik mindennél jobban szerettek volna vádat találni ellene. Kémeik nap mint nap nyomában jártak, hogy olyat hallhassanak tőle, aminek alapján elítélhetik és örökre elnémíthatják azt, aki szinte az egész világot magához vonzotta. A megváltó ismerte az emberek jellemét, és úgy tolmácsolta az igazságot, hogy semmi okot ne szolgáltasson arra, hogy ügyét a Sanhedrin elé vigyék. Példázatokban fedte meg a magas állásúak képmutatását és gonosz cselekedeteit. Szimbólumokba öltöztetve olyan éles igazságokat tárt fel, amelyeket nyílt dorgálásként nem hallgattak volna meg, szolgálatának pedig gyorsan véget vetettek volna. Miközben kitért a kémkedők elől, az igazságot olyan világossá tette, hogy a tévejgés lelepleződött, és a becsületesek okultak tanításából. A teremtett dolgokból vett példákkal világossá tette Isten bölcsességét és végtelen kegyelmét. A természet dolgai és az élet tapasztalatai által Istenről tanította az embert. Ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Róma 1.20. A megváltó példázatai megmutatják, hogy mi is a magasabb műveltség. Krisztus feltárhatta volna az emberek előtt a tudomány legmélységesebb igazságait. Elárulhatott volna olyan titkokat, amelyek megértéséhez hosszú századokon át tartó kutatásra és kemény munkára volt szükség. Az emberi gondolkozást az idők végéig foglalkoztató és felfedezésekre ösztönző tudományos ötleteket is adhatott volna. Krisztus azonban nem ezt tette. Nem mondott semmit azért, hogy az emberi kíváncsiságot kielégítse, sem pedig azért, hogy a világi nagyság felé kaput nyitva eleget tegyen a becsvágynak. Az emberek értelmét minden tanításában a végtelen értelemmel kapcsolta össze. Nem bíztatta őket az Istenről, igéjéről és műveiről kialakított emberi elméletek tanulmányozására. Inkább arra tanította őket, hogy szemléljék a műveiben, igéjében és gondviselésében megmutatkozó Istent. Krisztus nem elvont elméletekkel foglalkozott, hanem olyanokkal, amelyek nélkülözhetetlenek a jellem fejlődéséhez, és fogékonyabbá teszik az embert Isten megismerésére, alkalmasabbá a jó cselekedetekre. Az életmódot és az örökké valóságot érintő igazságokról beszélt az embereknek. Izrael nevelését Krisztus irányította. Az Úr parancsolatairól és rendelkezéseiről ezt mondta. Gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra. 5 Mózes 6:7-9. Jézus arról is tanított, hogyan kell ezt a parancsot teljesíteni, és miként lehet Isten országának törvényeit és alapelveit úgy bemutatni, hogy megmutatkozzék szépségük és értékes voltuk. Amikor az Úr a maga különleges képviselőjévé nevelte Izraelt,
a hegyek és völgyek között adott nekik otthont. Családi életükben és vallásos szolgálatukban állandó kapcsolatba kerültek a természettel és Isten igéjével. Krisztus a tó partján, a hegyoldalon, mezőkön és ligetekben tanította tanítványait, ahol láthatták a természetet, amellyel tanításait szemléltette. Miközben Krisztustól tanultak, vele együtt munkálkodva hasznosították ismereteiket. A Teremtővel művei által kell megismerkednünk. A természet könyve nagy tankönyv, amelyből, valamint a Szentírásból, tanítva kell másokat Isten jellemével megismertetnünk, és az elveszett juhokat Isten nyájához visszavezetnünk. Isten műveinek tanulmányozása közben a Szentlélek meggyőzi értelmünket. Ez a meggyőződés nem logikus érvelés nyomán támad. Akit azonban lelki tompultság, vakság és süketség nem tett alkalmatlanná Isten felismerésére, megismerésére és hangjának meghallására, az felfogja az írott ige mélységes igazságait, és magasztos lelki tanításai belevésődnek szívébe. Krisztusnak a természetből vett tanításait egyszerű és világos voltuk teszi végtelenül értékessé. Mindenkinek szüksége van arra a tanításra, amely ebből a forrásból fakad. A természet szépsége az embert a bűntől és a világ vonzó köréből a tisztasághoz, a békességhez és Istenhez vezeti. A tudásra szomjazók figyelmét nagyon sokszor emberi bölcseletek és látszattudományok kötik le. Szoros kapcsolatba kell hozni őket a természettel. Tanulják meg, hogy a teremtés és a kereszténység Istene egy és ugyanaz. Láttassuk meg velük a természet világa és a lelki dolgok közötti összhangot. Mindazt, amit szemük lát és kezük érint, állítsuk a jellemképzés szolgálatába. Így értelmi képességeik fejlődnek, jellemük tökéletesedik, és egész életük nemesebb lesz. Krisztusnak pontosan az a célja a példázatokkal, mint a szombattal. Isten emléket emelt teremtői hatalmának, és azt az embernek adta, hogy meglássa őt keze munkáiban. A szombat arra tanít, hogy a teremtő dicsőségét teremtett műveiben szemléljük. Jézus ugyanezt akarja. Ezért merítette mélységes tanításait a természet szépségéből. Tanulmányozzuk a természetbe írt tanításokat a Szent Nyugalom napon jobban, mint bármely más napon. Tanulmányozzuk a megváltó példázatait ott, ahol elmondta őket, a mezőn, a beregben, a szabad ég alatt, a pázsiton és a virágok között. Amikor kimegyünk a természetbe, Krisztus valóságossá teszi jelenlétét számunkra, és figyelmünket a maga békességére és szeretetére irányítja. Krisztus nem csak a nyugalom nappal kapcsolta össze tanításait, hanem a verejtékes hétköznapokkal is. Bölcsességre tanítja a szántóvetőt. A szántásból és vetésből, a talajművelésből és aratásból vett példákkal arról a munkáról tanít, amelyet kegyelme végez az emberi szívben. Isten azt akarja, hogy megértsük igazságának tanulságait, a hasznos munka minden ágában és az élet minden területén. Ha így teszünk, akkor a mindennapi küszködés nem köti le figyelmünket annyira, hogy elfelejtsük Istent, hanem állandóan emlékeztet teremtőnkre és megváltónkra. Isten fogalmunk aranyfonálként húzódik végig minden családi gondunkon és elfoglaltságunkon. A természet újra ragyogtatja előttünk Isten dicsőségét. A mennyei igazságoknak mindig újabb leckéit tanuljuk meg, és átalakulunk Isten tisztaságot sugárzó képmására. Így leszünk az Úr tanítványai, és amire elhívott minket,
abban maradunk meg az Isten előtt. Ézsaiás 54.13 1 Korintus 7.24

akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A magvetés egyéb tanulságai. A magvetés munkájából és a magból kihajtó növény fejlődéséből értékes tanulságokat vonhat le mind a család, mind az iskola. Ha a gyermekek felismerik Isten keze munkáját a természet dolgaiban, akkor hitükkel meg tudják ragadni a láthatatlan áldásokat is. Amint tudatosul bennük, hogy Isten milyen csodálatosan elégíti ki nagy családja szükségleteit, és hogy miként lehet vele együttműködni, hitük nő, és jobban meglátják hatalmát köznapi életükben is. Isten a magot szavával teremtette, mint ahogy a földet is. Szava által lett a föld termőképes. Így szólt: hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön, és úgy lőn. És látá Isten, hogy jó. 1 Mózes 1, 11-12. Ma is Isten szavára nő a mag. Minden egyes mag, amely a napfény felé fordítja zöld hajtását, Isten szavának csodatevő hatalmát hirdeti. Aki szólt és meglett, aki parancsolt és előállott. Zsoltárok 33:9. Krisztus erre az imára tanította tanítványait. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És a virágokra mutatva ezt az ígéretet adta. Ha pedig a mezőnek füvét így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket? Máté 6:11-30. Krisztus mindig kész meghallgatni ezt az imát és beváltani ígéretét. Egy láthatatlan hatalom áll folytonosan az ember szolgálatában, hogy táplálja és ruházza. Isten számos eszközt használ fel ahhoz, hogy a látszat szerint eldobott mag élő növény legyen. Mindazt, ami szükséges a termés teljes beéréséhez, kellő mértékben megadja. A zsoltáros csodálatosan szép kijelentése szerint meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jó voltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Zsoltárok 65:10-12. Az anyagi világot Isten igazgatja. A természet engedelmeskedik a természet törvényeinek. Minden a teremtő akaratát hirdeti és cselekszi. A felhőt és napsugarat, a harmatot és esőt, a szelet és vihart mind Isten igazgatja, és mind híven engedelmeskednek parancsának. A szárba szökkenő mag Isten törvényének engedelmeskedve repeszti szét a talajt, először füvet, azután kalászt teremve, majd teljes búzát a kalászban. Márk 4:28. Az Úr bontja ki kellő időben, mert nem áll ellen munkájának. Csak az értelemmel és beszélőképességgel felruházott ember, akit Isten a maga képére teremtett, érzéketlen adományaival és engedetlen akaratával szemben. Csak az értelmes lények okoznak zűrzavart világunkban. Minden, ami az ember létfenntartását szolgálja, az Isten és az ember együttműködéséről tanúskodik. Nincs aratás, ha az emberi kéz nem végzi el a maga részét.

szét a mag elvetésével. De nem volna növekedés, ha Isten nem adna napfényt és záport, harmatot és felhőt. Ez vonatkozik minden életpályára, a tanulás és a tudomány minden ágára is. Ez érvényes a lelki dolgokra, a jellem formálására és a hívő tevékenységének minden területére. A munkában megvan a mi részünk, de a menny együttműködésére is szükségünk van. Enélkül hiába igyekszünk. Ne felejtsük el, hogy minden eredményünket, legyen az lelki vagy földi, alkotónk együttműködésével érjük el. Nagyon fontos tudatosítanunk, hogy Istentől függünk. Túl sok bizalmat helyezünk az emberbe. Túlságosan bízunk emberi ötletekben, és nagyon kevés a bizalmunk abban az erőben, amelyet Isten kínál. Isten munkatársai vagyunk. 1 Korintus 3.9. Összehasonlíthatatlanul kisebb az ember része, de ha Krisztussal egyesül, mindent megtehet azzal a mennyei erővel, amelyet Krisztus ad. A magból fokozatosan kibontakozó növény szemléltető oktatást nyújt a gyermekneveléshez. Először terem a föld füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. E példázat elmondója teremtette a parányi magot. Ő adta életadó képességeit. Ő határozta meg a fejlődését szabályozó törvényeket is. A példázatban tanított igazságok Jézus életében élő valósággá lettek. Mind fizikai, mind lelki életében követte a növekedésnek a növény által szemléltetett mennyei szabályát. Ugyanezt kívánja minden fiataltól. A menny fensége és a dicsőség királya a betlehemi gyermek lett, és egy ideig anyai gondoskodásra szoruló tehetetlen csecsemőként élt. Engedelmes gyermek volt. Gyermeki bölcsességgel gondolkozott és cselekedett, nem pedig felnőtt férfiként. Tisztelte szüleit, szolgálatkészen teljesítve kívánságaikat, gyermeki erejéhez képest. De fejlődésének minden fokán tökéletes volt. A bűntelen élet egyszerű természetes báját tükrözte. A Szentírás ezt mondja gyermekkoráról. A kisgyermek pedig növekedék és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme vala ő rajta. És ifjú koráról ezt olvassuk. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Lukács 2:40-52. A szülők és pedagógusok feladatáról kapunk itt képet. Igyekezzünk az ifjúság hajlamait úgy formálni, hogy életük minden szakaszában életkorukhoz illő szépséget tükrözzenek, olyan természetesen, mint a növény a kertben. A természetes és elfogulatlan gyermekek a legrokonszenvesebbek. Nem bölcs dolog túlságos figyelmet szentelni nekik, és ismételgetni előttük okos mondásaikat. Ne tápláljuk hiúságukat, külsejük, szavaik és tetteik dicsérgetésével. Ne öltöztessük őket drága és feltűnő ruhákba, mert ezzel tápláljuk bennük a hiúságot, társaikban pedig irigységet keltünk. A kicsinyeket gyermeki egyszerűséggel kell nevelni. Tanítsuk meg a gyermeket arra, hogy örüljön az apró hasznos feladatoknak, és hogy elégedjen meg a korához illő kedvtelésekkel és élményekkel.

A gyermekkort a példázatbeli fűszál szemlélteti. A fű is szép a maga nemében. Ne tegyük a gyermeket erővel koravénné. Amíg csak lehet, őrizze meg gyermeksége üdességét és báját. A kisgyermek is lehet hívő, szerezhet korához illő tapasztalatokat. Isten csak ennyit vár el tőle. A gyermeknek is szüksége van lelki nevelésre. A szülők adjanak meg neki minden lehetőséget arra, hogy jellemében kialakíthassa Krisztus jellemének mását. Isten által felállított törvényszerűség, hogy a természetben az okozat tévedhetetlen biztonsággal követi az okot. Az aratás mutatja meg, milyen volt a vetés. A restmunkásra saját munkája mond ítéletet. Az aratás tanúskodik ellene. Így van ez a lelki dolgokban is. Minden munkás lelkiismeretessége munkájának eredményéből mérhető le. Az aratáskor derül ki, hogy szorgalmasan vagy lustán dolgozott-e. Ez dönti el örök sorsát is. Minden elvetett mag a saját neme szerint hoz termést. Így van ez az ember életében is. Vessük mindannyian a könyörület, az együttérzés és szeretet magvait, mert azt aratjuk, amit vetettünk. Az önzés, az önszeretet, a büszkeség, a szándékos bűn meghozza a maga termését. Aki önmagának él, a testnek vet, és a testből arat romlottságot. Isten egyetlen embert sem pusztít el. Minden elpusztult ember saját maga okozza vesztét. Mindenki, aki elfojtja a lelkiismeret intőszavát, a hitetlenség magvát veti, amely biztosan meghozza a maga termését. A hajdani fáraó Isten első intelmének elutasításával elvetette a konokság magvát, és konokságot aratott. Isten nem kényszerítette hitetlenségre. A hitetlenség magva, amelyet ő maga vetett el, meghozta termését. Addig-addig ellenkezett, míg nem meglátta letarolt országát, és elsőszülöttjének hideg, halott testét. A maga házában és az egész ország minden családjában az elsőszülöttek holttestét, míg nem a tenger hullámai összecsaptak lovai, hadiszekerei és harcosai felett. Története félelmesen szemlélteti azoknak a szavaknak igazságát, hogy amit vet az ember, azt aratándja is. Galata 6:7. Ha az emberek ezt felismernék, vigyáznának arra, hogy milyen magot vetnek. Ha az elvetett mag termést hoz, és ezt ismét elvetjük, a termés megsokszorozódik. Ez a törvény emberi kapcsolatainkra is érvényes. Minden tettünk, minden szavunk termést hozó mag. Minden figyelmes, jóindulatú, engedelmes és önmegtagadó cselekedet megismétlődik másokban, és általuk ismét másokban. Az irigy rosszindulatú, viszálykeltő tett is mag, amelyből a keserűség gyökere nő ki, és sok embert megfertőz. Zsidók 12:15. És még mennyivel többet fog az a sok ember megmételyezni. Így folytatódik a jó és rossz mag vetése, amely termést hoz a földi életre és az örökké valóságra. A magvetés mind lelkiekben, mind földiekben nagy lelkűségre is tanít. Az Úr ezt mondja, ó boldogok ti, akik minden vizek mellett vettek. Azt mondom pedig, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Ézsaiás 32:20, 2 Korintus 9:6. Minden vizek mellett vetni annyit jelent, mint Isten ajándékait állandóan továbbítani. Azt jelenti, hogy adjunk mindenütt, ahol Isten ügye és az emberiség nyomora segítségünket igényli.
ezzel nem leszünk szegényebbek. Aki bőven vet, bőven is arat. A magvető úgy sokszorozza meg a magot, hogy megválik tőle. Ez azokra is vonatkozik, akik hűségesen osztogatják Isten ajándékait, miközben adnak, áldásokban gazdagodnak. Isten annyit ígért nekik, ami elég ahhoz, hogy állandóan adhassanak. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Lukács 6.38

0: A vetés és aratás még másra is tanít. Amikor Isten földi áldásait szórjuk, szeretetünk és együttérzésünk Isten iránti hálára és köszönetre indítja a megajándékozottat. A szív talaja alkalmassá válik a lelki igazság magvainak befogadására. Aki pedig magot ad a magvetőnek, ki is csíráztatja a magot, hogy gyümölcsöt teremjen az örök életre. Krisztus a gabona elvetésével megváltásunkért hozott áldozatát példázza. Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. János 12.24. Krisztus halála is gyümölcsöt terem Isten országa számára. A növényvilág törvényének megfelelően Krisztus halála életet terem. Aki Krisztus munkatársaként gyümölcsözni akar, annak először a földbe hullva meg kell halnia. Életét a világ inségének barázdájába kell vetnie. Az önszeretetnek, az önérdeknek meg kell szűnnie. Az önfeláldozás törvénye az önfenntartás törvénye is. A földbe temetett mag gyümölcsöt terem. Azután a termést elültetik, és az is megsokszorozódik. A gazda úgy őrzi meg a magot, hogy megválik tőle. Ez a szabály érvényes az emberi életre is. Adni életet jelent. Aki Isten és embertársai szolgálatára szenteli életét, megőrzi önmagát. Aki a földön feláldozza életét Krisztusért, az megtartja az örök életre. A mag elpusztul, hogy új életre keljen. Így hirdeti a feltámadást. Mindazok, akik szeretik Istent, ismét élni fognak a mennyei Édenben. A sírba helyezett, porladó emberi testről ezt mondja Isten. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. 1 Korintus 15.42-43. Ez csupán néhány azokból a leckékből, amelyekre a magvető és a mag példájából tanít az élő természet. A szülők és tanítók próbálják e leckéket a gyakorlatban bemutatva megértetni. Munkálják meg a talajt maguk a gyermekek, és ők vessék el a magot is. Közben pedig a szülő vagy tanító magyarázhat az emberi szív kertjéről, és az oda bevetett jó és rossz magról. Elmondhatja, hogy szívünket is elő kell készíteni az igazság magvának befogadására, akár csak a kertet a fizikai magvetésre. Magvetés közben beszélhet arról, hogy mire tanít Krisztus halála. Amikor pedig a fű szárba szökken, megismertetheti velük a feltámadás igazságát. Ahogy a növény fejlődik, tovább fejtegetheti a fizikai és a lelki magvetés közötti összefüggéseket. Hasonló módszerekkel tanítsuk a nagyobbakat is. Meg kell tanulniuk, hogyan kell művelni a földet. Jó lenne, ha minden iskolához mezőgazdasági terület is tartozna. Tekintsük azt Isten tantermének, a természet dolgait pedig tankönyvnek, amelyből gyermekeinek tanulniuk kell. Belőle meríthetik a lélek műveléséhez szükséges ismereteket. A föld szántása, megtisztítása és kiaknázása állandó tanulságul szolgál. Senki sem fog termést várni attól a megműveletlen földtől, amelyet épp hogy kiválasztott magának. Lelkiismeretes, szorgalmas, kemény, kitartó munkával kell előkészíteni a talajt a magvetéshez. Ez érvényes az emberi szív megmunkálására is. Akik a felszántott talajt ki akarják aknázni, azok Isten igéjét szívükbe rejtve induljanak el, és látni fogják, hogy a szív ugara a Szentlélek lágyító, szelidítő befolyására fellazul. kemény munka nélkül a föld nem hoz termést. Ez vonatkozik a szív talajára is. Isten lelkének tisztítania, alakítania kell, mielőtt gyümölcsöt teremhetne Isten dicsőségére. A föld nem adja elő kincseit, ha úgy bánunk vele, ahogy éppen kedvünk tartja. A talajnak naponkénti gondozásra van szüksége. Sokszor és mélyen kell megforgatni, hogy az elvetett magot megvédjük a táplálékát elszívó gyomnövénytől. Mind a szántó, mind a vető az aratás ügyét szolgálja. Senkinek sem kell szántóföldjén romba dőlt reményeit siratnia. Az Úr áldása kíséri azokat, akik a föld művelése közben lelki tanulságokat merítenek a természetből. A talaj művelésekor a munkás nem sokat tud arról, hogy milyen kincsekre lel benne. Jól lehet, nem szabad lebecsülnie a tapasztalt és értelmes emberek eligazításait, de saját magának is le kell vonnia a tanulságokat. Ez is benne van az iskola tanrendjében. A talaj művelése közben művelődik a lélek. Lényünk alkotója, a menny királya az, aki a magot kisarjasztja, aki éjjel és nappal gondot visel róla, aki fejlődő képessé teszi, és aki ennél is nagyobb gonddal és érdeklődéssel kíséri gyermekeit. Mialatt az ember a földi élet fenntartására ülteti a magot, a mennyei magvető, az örök életre gyümölcsöző magot veti el a lélekben.
1: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Úgy kapunk, ahogy adunk. A mai ige: Máté evangéliuma 5-7. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Gondolatok az ígéről. Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsájt meg, sem az, ha megelégítik szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Jakab 2.13. Próbáljunk a mai napon megbocsájtani. Próbáljunk másokat hordozni és elviselni. Legyünk szelídek, jóságosak és gyöngédek. Ne ítéljük meg túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne menjünk bele semmiségek miatt cívódásokba, és ne osztogassuk szűkmarkúan az elismerésünket. Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és irgalmat nyerni. Legyünk hát irgalmasak, hogy irgalmasságot nyerjünk. Teljesítsük ennek a boldog mondásnak a feltételét, hogy az ránk is érvényes lehessen. Hát nem kellemes kötelesség kedvesnek lenni. Nem sokkal jobb, mint összeférhetetlennek és haragosnak mutatkozni, hiszen a kedvesség önmagában is áldott. Hát még milyen gazdag jutalom, az érte járó irgalom. Csak a végtelen kegyelem tud ilyen ígéretet tenni. Mi csupán filléres irgalmakat gyakorolunk embertársainkkal szemben, az Úr viszont minden adósságunkat elengedi. Van-e szívhang? Országos pünkösdi konferencia. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lurdi rendezvényközpontban. Idei témájuk: Van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az ígét pedig Földesi Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdeti. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvény Központ, Budapesten a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor ma és holnap, május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok ma szombat délután és este két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Vasárnap felhős, borult idő alakulhat. Sokfelé lehet eső, zápor, északról fúj a szél, és 14-20 fok valószínű. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 17-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában. Ezúttal a megingott önazonosság csapdája lesz a fő címünk, és ezen belül pedig azzal szeretnénk foglalkozni, hogy miképpen hat ki személyiségünk belső magjának képlékenyé válása, úgy is mondhatnám, hogy elporladása a hétköznapi életünkre. Először is azt szeretném aláhúzni, hogy az életünknek legfontosabb döntése újból és újból egyetlen egy kérdés körül forog. Honnan jövök, és hová tartok? Ez a kérdés határozza meg mindig újból és újból azt, hogy ki vagyok. Vagyis más szóval, az életünk az nem egy statikus, egy egyszer s mindenkorra elvégzett dolog. Nem egy sziklához hasonlatos, amelyet valamikor valamilyen természeti erők hatására kiformálódva egyszer csak azt mondhatjuk évezredek óta, ugyanazon a helyen áll, ugyanúgy néz ki, legfeljebb egy picit mohásodik a széle, egy picit megkopik talán, de egyébként egy soha meg nem cáfolható változhatatlanság jelképe. Sokkal inkább a személyiségünk a folyóvízhez hasonlatos, amelynek ősi jelmondata a görög filozófiából így szól, hogy soha nem léphetsz ugyanabba a folyóba. Nem léphetsz, mert hogy folyamatosan változik, folyamatosan alakul, de ez a folyamatos változás és alakulás a megint csak gyakori félreértés szerint nem azt jelenti, hogy minden mindegy, és így is lehet mondani, és úgy is lehet mondani, hanem éppen a folyó képe szemlélteti a legegyértelműbben ennek a változásnak az irányát, hiszen a folyó a forrásból ered, és az óceánba torkollik, és innen érthető mindaz a változás, ami benne tapasztalható. Vagyis valahonnan jön ez a forrása, valahová tart ez a torkolat, amely az óceánba kapcsolódva oda vezeti be a folyónak a vizét, és ami közben történik, az a folyónak a jelenlegi állapota, ott, ahol éppen találkozom vele. Gondoljunk csak akár itt például a Dunapartra, Budapesten, vagy más folyóinkra, amelyek bennünket, magyarokat megszólítanak. Ezekben mind benne van az az üzenet, hogy ezek a folyók évezredek óta valahonnan forrásoznak, és valahová ömlenek. Na most ebben az összefüggésben lenne nagyon fontos, hogy ezt a fajta önazonosságot újból és újból megtaláljuk. Vagyis más szóval tudjunk mindig választ adni arra a kérdésre, hogy honnan jövünk és hova tartunk. Mi az életünk alapvető sodrása? Milyen irányba húz, vagy úgy is lehetne mondani, milyen vonzásnak engedve fogalmazódik meg mindaz, ami számunkra fontos. Ebben az összefüggésben szeretném Pál apostolt idézni, aki megint csak egy görög filozófusnak, költőnek a kifejezését, a megfogalmazását alkalmazza az ember és teremtője, vagy is mondhatnám a teremtmény és a teremtő viszonyára, amikor is azt mondja, hogy ő benne vagyunk, pontosabban úgy kezdi, ő belőle eredünk, ő benne létezünk, és ő hozzá térünk vissza. Vagyis úgy fogalmazza meg az ő önazonosságát, és vele együtt látása szerint az emberiség alapvető meghatározottságát, hogy az Isten akaratából, az Isten teremtő akaratából forrásozik az ember, az Isten újjáteremtő akaratában él, tud újból és újból megújulni, újból és újból magára találni, és az Úr hazaváró szeretetébe torkollik minden embernek az élete. Na most ezért olyan fontos foglalkoznunk azzal, hogy vajon amikor meginog ez az önazonosság, vagyis amikor ezekre a kérdésekre nem akarunk, nem tudunk válaszolni, amikor elhesegetjük magunktól, akkor ennek mi lesz a következménye? Amikor nem akarunk azzal foglalkozni, hogy honnan jövünk, és azzal meg pláne nem, hogy hova tartunk, amikor csak a jelenben akarunk élni, akkor mi történik velünk? Ennek kapcsán szeretnék most felidézni egy számomra nagyon szemléletes látleletet, egy közlekedési szakember látlelete ez a mai közlekedési viszonyokról. Úgy fogalmazta meg, hogy a ma embere a tegnap útjain a holnap gépkocsiaival közlekedik. És ez a feszültség, amit ő ebben megfogalmazott, és aztán elmagyarázta, ez éppen arról szólt, hogy ma ebben a mai jelen világban az alapvető problémánk az, hogy a készségeink nincsenek összehangolva azokkal az eszközökkel, amit használunk. Nagyon sokszor olyan modern autók kormánya mögött ülünk, amelyeknek a lehetőségeivel inkább visszaélünk, mint élünk. És a másik problémánk pedig az, hogy az a környezeti hatás, amely meghatározza a mi vezetésünket, vagyis az utak, azok bizony nem a mának, főleg nem a holnapnak közlekedési viszonyaira, hanem a múltnak a közlekedési lehetőségeire, a sokkal kisebb áteresztő képességgel, sokkal jelentéktelenebb környezeti segítéssel készültek el. Amikor ezt a látleletet hallottam, óhatatlanul is a jelenkor emberének a problémájára gondoltam. Az jutott eszembe, hogy mindazok a surlódások, konfliktusok, emberi feszültségek, amelyek újból és újból felütik kapcsolataimban fejüket, azok valójában ezekből a belső feszültségeinkből erednek. Szeretném ezeket most röviden taglalni. A megingott önazonosságnak lesz következménye az, hogy egy úgynevezett kontroverz személyiségkép formálódik ki. Ez az ellentétekben, vitahelyzetekben működő, azokat provokáló személyiségkép tulajdonképpen abból ered, hogy újból és újból a belső bizonytalanságomat vetítem ki a párbeszédeimre is. Nem tudok hidakat építeni, nem tudok úgymond kooperációra, megegyezésre törekedni, hiszen azt sem tudom, hogy az én oldalamon mi az, amit ebbe a kooperációba bele tudnék fektetni, úgymond be tudnék ajánlani. Ebből a belső bizonytalanságomból következik aztán, hogy állandó ellentétekben gondolkodom, és ezek az ellentétek valójában újból és újból azt eredményezik, hogy semmiféle megegyezés, semmiféle kompromisszum nem tud körülöttem bennem létrejönni. A másik ezzel szorosan együtt járó, úgy is mondhatnám, hogy már egy intenzívebb szakasza ennek a fajta megingott önazonosságnak az, amikor a személyiség az ellenséges, úgy is lehetne mondani szakszóval, agresszív életszemléletnek lesz a megfogalmazója. Ilyenkor már nem egyszerűen arról van szó, hogy úgymond kötekedek a másikkal, hogy feszültségeket generálok, hanem sokkal inkább már egy pusztító energia, egy romboló, destruktív energia árad belőlem. Újból és újból ellenség képeket fabrikálok magamnak, és ezekben az ellenség képekben élem meg, és élem ki a saját személyiségemnek az energiáit. Vagyis más szóval a belső bizonytalanságom odáig hajt, hogy ennek a bizonytalanságnak külső okait keresem. Úgy gondolom, hogy mások okozzák, mások bizonytalanítanak el. És akikben ezt a fajta elbizonytalanodási erőpotenciált látom, akikben úgy érzékelem, hogy valami fajta módon az én erőtartalékaim fölé nőnek, vagy valamilyen módon biztosabbak a dolgukban, mint én, azokat én mindenképpen egyfajta leküzdendő akadálynak tekintem. Ez az agresszív személyiség deformitás tehát ilyen módon akarja ezt a belső nyugtalanságot, ezt a belső bizonytalanságot feloldani. A harmadik ilyen típus, az pedig az úgynevezett expanzív típus, amely már nem egyszerűen leküzdeni akarja a másikat, hanem meghódítani, erőforrásait bekebelezni. Belső bizonytalanságát az expanzív típus arra vezeti vissza, hogy nincsenek elég erőforrásai. Erőforrásai kiapadóban vannak. Ugye ezt szoktuk úgy fogalmazni, hogy kiégés közeli állapotban vagyok. És amikor ezt érzékeli, ezt tapasztalja, akkor rögtön támadásba lendül, mások erőforrását akarja birtokba venni, igénybe venni, hogy ezáltal tudja saját bizonytalanságát palástolva, mások erőforrásai által a saját belső önazonosságának megingását valamilyen módon túllépni. Nos, ezek az utak, amelyeket most az előbb bemutattam, tehát a kontroverz, az ellentéteket szító, az agresszív, az ellenség képekben, ellenségességben dolgozó, a másik ellen fellépő, és az expanzív, a hódító, a másik erőforrásait elszipolyozni, elszipkázni akaró személyiségkép mind-mind arra vezethető vissza, hogy ez a belső önazonosság ingott meg. És éppen ebből fakadóan most már jogos a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a deformitásokat, hogyan lehet ezeket a személyiség zavarokat megszüntetni. Bizonyosan sokszor találkoztunk ezekkel, ugyanis a hétköznapi életünk során sok bosszúságot, sok feszültséget, fájdalmat okozunk ezzel egymásnak, amikor a kooperáció integráló szilárd énképe helyett ebből a belső bizonytalanságból fakadóan másokat ellenségnek tekintünk, mások energiáit, mások erőforrásait akarjuk elszipkázni, vagy éppen mi vagyunk ilyen beavatkozásoknak, ilyen akcióknak a szenvedő alanyai. Én most szeretnék egy bibliai őstörténetet bemutatni, és ennek tanulságait levonni, amelynek kapcsán ezt a fajta változást be tudom mutatni. Úgy gondolom ugyanis, hogy ez a belső bizonytalanság, ez a szeretet hiányából fakad. És így áll előttünk Péter apostol példája, aki nagyon erős, nagyon domináns személyiség. Ez az erős, domináns személyisége megmutatkozik abban, hogy ő a szószólója a tanítványoknak, hogy ő az, aki kezdeményez, aki az újat kipróbálja, aki kimondja a lényeges dolgokat, aki még Jézus Krisztust is helyre akarja igazítani, erről is van egy mai szóval úgy mondanánk, hogy bájos történetünk a Bibliában, és aki éppen ebből fakadóan újból és újból ezekben a személyiség torzulásokba botlik, mert hogy az életének az alapvető kérdése nem tisztázott. Nem tisztázott az, hogy honnan jön és hova megy. Valamiféle nagyon becsületes rajongás, odaszánás, de ugyanakkor egy vezérűrű szereppel, egy belső elhatározással és elvárással kapcsolódik össze, hogy tudnélik, majd ő lesz itt a főnök, ő mondja majd meg, hogy merre hány méter, persze Jézus Krisztus engedélyével. És amikor ez a kép összeomlik, pedig ő végsőkig kitart, még a főpapnak az udvarába is elkíséri az akkor már fogoly Jézust, remélve, hogy valami csak történik, valami csoda csak bekövetkezik. Nos, amikor ez nem következik be, és amikor minden összeomlik, akkor odáig süllyed ez az erőteljes személyiség, hogy gyáván megtagadja mesterét. És innentől kezdve látjuk, hogy ez az összeomló, ez az addig is bizonytalan, de most már romjaiban heverő személyiség mennyire lemond minden őt eddig mozgató jövőképről. Azt mondja a többieknek, azért itt is látszik, hogy még ő a véleményformáló, gyertek, menjünk vissza halászni. Pontosabban ekkor már nem azt mondja, hogy gyertek, hanem csak annyit mond, én megyek. Vagyis más szóval már nem tart arra igényt, hogy a többiek kövessék, ennek ellenére azt mondják a többiek is, hogy akkor megyünk veled. És így indul el ez a kiábrándult csapat a régi világba, ahonnan jöttek, ahonnan kitörtek, a halászok kasztjából évszázados hagyományokkal bíró foglalkozási közösségéből, és most megint tanítványból halász lesz, egy sokra hivatott, az új világrend bekövetkeztére vágyó csapatból visszasüllyednek az egyszerű lenézett halászok közé. És amikor újból végzik régi, rutinos tevékenységüket, és már nem gondolnak legfeljebb csak fájó sebbként mindarra, amit Jézussal átéltek, Jézus megjelenik nékik, és ahogyan megjelenik nékik, ott a tóparton, miközben kimennek hajójukkal, amely megint csak Jézus szavára csodálatos módon egy hatalmas nagy halfogással terhesen jön ki a partra, szóval ahogy kilépnek a partra, Péter egyszer csak szembesül azzal a valakivel, akit ő háromszor megtagadott. És elkezdődik egy nagyon érdekes párbeszéd. Ebben a párbeszédben Jézus Krisztus újra formálja Péter apostolnak bizonytalan és most már romjaiban heverő személyiségét. Mert nem azt mondja néki, hogy figyelj csak Péter, beszélgessünk már egy kicsit el erről, hogy hogy is volt ez, hogy te azt mondtad, hogy ha mindenki meg is tagad engem, én biztosan nem. Nem kéri számon, nem is emlékezteti, hanem csak egyszerűen ennyit kérdez tőle, érdekes módon megint csak háromszor, hogy Péter, Jónásnak fia, szeretsz-e engem? És harmadszorra jut el Péter odáig, hogy már azt mondja neki szomorúan, hogy és lepereg előtte minden, megint csak, hogy ő háromszor megtagadva, pedig hiába fogadkozott előtte, hogy nem, ha mindenki megtagad, én biztosan nem. Szóval, hogy előtte háromszor ő megtagadta mesterét, és most háromszor kérdezik meg tőle, hogy szeretsz-e engem, és akkor a harmadik válasza az lesz az igazi. Mert azt mondja, Uram, te mindent tudsz. Te ismersz engem kívülről, belülről. Ismered az én életemet, ismered az én felgerjedéseimet, odaszánásaimat, és ismered az én nagy bukásomat is. És azt is tudod, hogy a szívem mélyén én szeretlek téged. És erre fölmondja neki, most már én már harmadszor Jézus Krisztus, hogy akkor legeltesd az én bárányaimat. Kap egy küldetést, kap egy célt. Ez lesz most már Péter apostolnak a jövőképe. És ezt a jövőképet, ezt az újra szerveződő személyiséget egyetlen egy dolog tartja most már össze. Ez a Malter, ha lehet ezt így mondani, ezt a hatalmas nagy építményt szilárd egységi kovácsolja, és ez pedig a szeretet mandátuma. A szeretet az, amely megújítja Péter apostol küldetését. A szeretet az, amely Péter apostolt újra talpra állítja. A szeretet az, amely Péter apostolt újra megerősíti abban, hogy ugyan igen, egy szürke neve sincs, újból és újból a jelentéktelenségbe, süllyedő világból származik, de nem oda tart, és nem oda kell neki visszatérnie, vagy visszasüllyednie, hanem az Isten őre akarja bízni nyájának legeltetését, ahogyan római katolikus testvéreink hagyománya mondja, ő lesz a kereszténység első pápája. Mi történik tehát? Ez az ember, aki korábban tele volt feszültséggel, aki megingott önazonossága miatt olyan jellemvonásokat képviselt, amelyek inkább rombolóak voltak sok esetben, mint építőek. Ez az ember egyszer mindenkorra megtalálta az ő életének a belső rendjét. Úgy is lehetne mondani,

0: arról, hogy még az ő életének is lehet küldetése. És ezt fordítsuk most mi a saját életünkre le. Mi történik velünk? Mi történik a környezetünkkel? Miért maradunk meg? Miért maradnánk meg a bizonytalanságainkban? Miért tartanánk ki a belső önazonosságunk megerőtlenedett, megingott rendszerében? Nem arra volna nekünk is szükségünk, hogy a szeretet dózisával újra rendezzük, újra átéljük, pontosabban újra felépítsük önmagunkat? Vagy úgy is kérdezhetném, nem erre volna szükség a környezetünknek, a férjünknek, aki talán túlságosan már a pohár fenekére néz, mert annyira nem tud mit kezdeni az életével, a feleségünknek, aki elhagyja magát, és csak zsörtölődni tud, a gyerekeinknek, aki állandóan csak bosszúságot okoznak, és nem hajlandóak a legalapvetőbb házi munkák elvégzésére, és sorolhatnám még. Nem erre van mindannyiunknak szüksége? Dehogy nem. És így kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a törvényszerűséget felismerve tudjuk újraépíteni személyiségünket, hogy a megerőtlenedett, megingott önazonosságból fakadó sok-sok feszültség helyett az erős, szilárd énkép öröme és békessége határozza meg az életünket. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották. Dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

igénnyel. Máté evangéliuma 25. fejezet, az elsőtől a 13. versig. Krisztus az olajfák hegyén ült tanítványaival. A nap lebukott a hegyek mögött, és az eget befátyolozták az est árnyai. A hegyről jó kilátás nyílt egy fényesen kivilágított lakóházra, amely valamilyen ünnepség színhelye lehetett. A nyílásokon kiáradó fény és a ház körül várakozó csapat jelezte, hogy nem sokára megjelenik az esküvői menet. Több keleti országban a mennyegzői ünnepséget este tartják. A vőlegény elmegy a menyasszony elé és házába viszi. A násznép fákja fénynél vonul a menyasszony atyának házából a vőlegény házába, ahol megvendégelik a meghívottakat. A Krisztus elé táruló képben volt egy csapat, amely a násznépre várt, hogy közé vegyüljön. A menyasszony házának közelében 10 fehér ruhás fiatal nő ácsorgott. Mindegyiknél égő lámpa és kis olajos kancsó volt. Izgatottan várták a vőlegényt. De a vőlegény késett. Egyik óra múlt a másik után. A virrasztók elfáradtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott. Imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe! Az alvók felriadtak és talpra ugrottak. Meglátták a fákja fényes, boldogan zenélő menetet. Hallották a vőlegény és a menyasszony hangját. A 10 szűz leány megragadta lámpáját. Sietve éleszteni kezdték tüzét, hogy elindulhassanak. De 5 elmulasztották kancsójukat olajjal megtölteni. Nem számítottak ilyen nagy késésre, és nem készültek fel erre az eshetőségre. Szorongva kérték okosabb társaikat. Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. De azok, akik frissen töltött lámpát tartottak kezükben, már kiürítették kancsójukat. Nem volt fölösleges olajuk, és így válaszoltak. Ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mialatt az árusoknál jártak, a menet elhaladt, és ők lemaradtak. A másik 5 leány égő lámpájával csatlakozott a tömeghez, és a nászkísérettel beléptek a házba. Az ajtó pedig bezárult. Amikor a bolond szüzek az ünnepség helyére értek, megdöbbenésükre elutasították őket. A házigazda így szólt: nem ismerlek titeket. És a balga szüzek kint maradtak a kihalt utcán, a sötét éjszakában. Amint Krisztus ott ült a vőlegényre váró csapatot figyelve, elmondta tanítványainak a 10 szűz történetét, a látottakkal illusztrálva azt, amit egyháza át fog élni közvetlen második eljövetele előtt.

A várakozó két csoportja azt a két csoportot ábrázolja, amely vallja, hogy várja urát. Krisztus azért nevezi őket szüzeknek, mert tiszta hitet vallanak. A lámpák Isten igéjét jelképezik. A zsoltáros ezt mondja: az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Zsoltárok 119-105. Az olaj a Szentlélek szimbóluma. Ugyanaz, mint Zakariás proféciájában. Visszatére az angyal, aki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. És mondánékem: mit látsz te? És mondám: láték ímé egy merő aranygyertyatartót, tetején az olajtartója. Rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak. És mellette két olajfa. Egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És felelék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem mondván: mik ezek, uram? És felele, és szóla nékem mondván: az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez mondván: nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek ura. És másodszor is felelék, és mondám néki: micsoda az olajfának az a két ága, amelyek a két aranycső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat. És mondánékem: ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld ura mellett állnak. Zakariás 4:1-14. A két olajfából az aranyolaj aranycsöveken át ömlött a gyertyatartó olajtartójába, és onnan pedig a szentélyt megvilágító aranylámpákba. Így közvetítik az Isten közelében levő szent angyalok is a szent lelket azoknak, akik életüket Istennek szentelik.

a két felkent feladata, hogy továbbítsa a menny kegyelmét. Mert csak Isten kegyelméből lehet az ige lábunk szövétneke és ösvényünk világossága. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Zakariás 4:6. A példázatban mind a 10 szűz kiment a vőlegény elé. Mindegyiknek volt lámpája és olajos edénye. Egy ideig nem látszott, hogy különbség van köztük. Így van ez a közvetlen Krisztus második eljövetele előtt élő egyházban is. Tagjai ismerik a Szentírást. Mindnyájan hallották, hogy Krisztus hamar eljön, és hisznek eljövetelében. De mint ahogy a példázatban történt, úgy van ma is. Várniuk kell, és ez próbára teszi hitüket. Az imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe kiáltás, sok várakozót készületlenül ér. Nincs tartalék olajuk, hiányzik életükből a Szentlélek. Isten lelke nélkül az ige ismerete nem ér semmit. Elméleti igazság, ha nem kíséri a Szentlélek, nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem megszentelni szívét. Ha Isten lelke nem vési szívünkbe az igazságot, hiába ismerjük a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk nem alakul át. A lélek világossága nélkül az ember nem tudja megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, és elbukik Sátán mesteri kísértései nyomán. A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot. Szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek a sziklára, Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétzúzza. Akár csak a köves talajjal ábrázolt hallgatók. Szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak elveihez. Az ige hatása nem tartós. A Szentlélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor alakítja új lényé, ha az ember vágyik erre, és hagyja, hogy a lélek alakítsa. A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozták jellemét, nincs közösségük vele. Ezért nem tudnak bízni Istenben és hinni igéjében. Isten szolgálatuk formasággá süllyedt. Eljőnek hozzád, ahogy a nép összeszokott jőni, s odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. Ezékiel 33:31. Pál apostol hangsúlyozza, hogy elsősorban ez a lelkület fogja jellemezni a Krisztus második eljövetele előtt élőket. Ezt mondja. Az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. 2 Timóteus 3:1-5. Ezek azok, akik a veszély idején ezt kiáltják, békesség és biztonság. Azzal áltatják magukat, hogy minden rendben van, és nem is álmodnak veszélyről. Amikor a kábulatból magukhoz térnek, meglátják ínségüket, és másokat kérlelnek, hogy pótolják a hiányt. De nincs olyan ember, aki a másik lelki hiányosságát pótolni tudná.

Isten mindenkinek ingyen felkínálja kegyelmét. Az evangélium üzenete hangzik. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Jelenések 22:17. A jellem azonban nem ruházható át. Egy ember sem hihet a másik helyett. Egy ember sem adhatja át a másiknak azt a jellemet, amely a lélek munkájának gyümölcse. Ha Noé, Dániel és Jób benne volna az országban, élek én, az Úristen mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt. Ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg. Ezékiel 14:20. A jellem a válságban mutatkozik meg. Amikor az ünnepélyes hang éjfélkor ezt kiáltotta, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe, az alvó szüzek felriadtak, és akkor derült ki, hogy ki készült fel erre az eseményre. Mindkét csoportot meglepetésszerűen érte ez a fordulat, de az egyiket felkészülten találta, a másikat pedig nem. Így van ez ma is. Egy hirtelen és nem várt katasztrófa, amely az embert szemtől szembe állítja a halállal, megmutatja, hogy igazán hisz-e Isten ígéreteiben, és belekapaszkodik-e kegyelmébe. A végső nagy próba a kegyelmi idő végén jön, amikor késő lesz a lélek hiányait pótolni. A 10 szűz most a föld történelmének estéjén virraszt. Mindnyájan kereszténynek mondják magukat. Mindnek van hivatása, neve, lámpája. Mind azt vallják, hogy Istent szolgálják. Látszólag mindnyájan várják Krisztus megjelenését. De öten készületlenek. Ez az öt döbbenten és rémülten a mennyegzős házon kívül marad. Az utolsó napon sokan kérnek ilyen szavakkal bebocsátást Krisztus országába. Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? De a válasz ez lesz. Mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Távozzatok el én tőlem. Lukács 13:26, Máté 7:22, Lukács 13:27. Ebben az életben nem léptek közösségre Krisztussal, ezért nem ismerik a menny nyelvét, sem örömeit. Kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. 1 Korintus 2:11. Soha ember nem hallott e súlyos szavaknál fájóbbat, nem ismerlek titeket. Csak a lélekkel való közösség útján juthattatok volna a mennyegzői vacsorán örvendező sokaság közé. De ezt a közösséget nem ápoltátok, nem vehettek részt ebben a cselekményben. Fényével szemben vakok lennétek, zenéje süket fülekre találna nálatok. Az ott szétáradó szeretet és boldogság nem tudja örömre hangolni a világ által megdermesztett szíveket. Nem léphettek be a mennybe, mert nem vagytok alkalmasak lakói társaságára. Nem leszünk készen Urunk fogadására, ha csak az imhol jő a vőlegény kiáltásra próbáljuk üres lámpásainkat megtölteni. Ha itt a földön Krisztus nélkül élünk, nem tudnánk élvezni társaságát a mennyben sem.

példázatbeli okos szüzek lámpájukhoz tartalékolajat is hoztak. Lámpájuk lángja fényben égett a várakozás egész ideje alatt, és növelte a vőlegény tiszteletére gyújtott világosságot. A fény szétáradt a sötétben, és fokozta a világosságot, amely a vőlegény házához, a mennyegzői ünnepséghez vezető útra hullott. Krisztus követőinek is fényt kell árasztaniuk a sötét világban. A Szentlélek Isten igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének, Krisztus jellemének vissza kell tükröződnie követőiben. Így dicsőítik meg Istent, és megvilágítják a vőlegény házához, Isten városához, a bárány mennyegzői vacsorájához vezető utat. A vőlegény éjfélkor, a legsötétebb órában jött. Krisztus is a föld történelmének legsötétebb szakában jön el. A Szentírás Noé és Lót korával szemlélteti azokat az állapotokat, amelyek Isten fia eljövetele előtt a világban uralkodnak. A Szentírás megjövendöli, hogy abban az időben Sátán minden hatalmával és a gonoszságnak minden csalárdságával fog dolgozni. 2 Tesszalonika 2.9-10 Munkájáról félreérthetetlenül árulkodik a rohamosan fokozódó sötétség. Az utolsó napok sokféle tévejgése, eretnegsége és csalása. Sátán nem csak a világot ejti fogságba, de megtéveszti azokat az egyházakat is, amelyek Jézus Krisztus egyházának vallják magukat. A nagy hitehagyás olyan mélységessé fajul, mint az éjfél sötétsége. Áthatolhatatlanná, mint a szőrzsák. Isten népe számára ez a próbák éjszakája, a könyhullatás éjszakája, az igazságért való üldözés éjszakája lesz. De a sötét éjszakában felragyog Isten világossága. Isten a sötétségből világosságot sugároztat. 2 Korintus 4.6 Amikor a föld kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. 1 Mózes 1.2-3 A lelki sötétség éjszakájában ugyanígy szól Isten, legyen világosság. Népének ezt mondja, kelj fel! Világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ézsaiás 60.1 Ímé sötétség borítja a földet, mondja a Szentírás, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Ézsaiás 60.2 Isten félreismerése sötétségbe borítja a földet. Az ember elfelejti, hogy milyen Isten jelleme. Félreérti és félremagyarázza. Olyan üzenetet kell hirdetnünk, amelynek fénye megvilágosít és ereje megment. Isten jellemét be kell mutatnunk. A világ sötétségében szét kell sugároznunk Isten dicsőségének fényét, jóságának, irgalmának világosságát. Ezt a munkát így körvonalazza Ézsaiás próféta. Emelt föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem. Emelt föl, ne félj! Mondjad Júda városainak, ímhol istenetek. Ímé az Úristen jő hatalommal, és karja uralkodik. Ímé jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte. Ézsaiás 40.9-10 A vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek, ímhol istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár
a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek megláttatása. Isten gyermekei, mutassák meg Uruk dicsőségét. A saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük.

az igazság napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben, az igazságot hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben. Krisztus, az Atya dicsőségének visszatükröződése, eljött a világra e dicsőség fényeként, hogy képviselje Istent az emberek előtt. A Szentírás szava szerint felkente őt az Isten szent lélekkel és hatalommal, és széllyel járt jót tévén. Apostolok cselekedetei 10.38. Krisztus a názáreti zsinagógában ezt mondta: az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Lukács 4.18-19. Ezzel a munkával bízta meg tanítványait is. Ti vagytok a világ világossága, mondta. Úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5.14-16. Erről a munkáról beszél Ézsaiás próféta, amikor így szól: nem azé a böjt, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58.7.8. A lelki sötétség éjszakájában tehát Isten dicsősége egyházán átsugárzik, amikor tagjai felemelik a meggörnyedtet, és vigasztalják a gyászolót. Körülöttünk mindenütt hallatszik a világ jajveszékelése. Mindenhol vannak szűkölködők és szomorkodók. A mi feladatunk, hogy könnyítsünk az élet terhein, és enyhítsünk nyomorán. Gyakorlati segítséggel sokkal többet tehetünk, mint puszta prédikálással. Adjunk ételt az éhezőnek, ruhát a mezítelennek, és otthont a hajléktalannak. Sőt, még többet kell tennünk. A lélek éhségét csak Krisztus szeretete elégítheti ki. Ha Krisztus bennünk lakik, akkor szívünk tele van mennyei együttérzéssel. A forró krisztusi szeretet lezárt forrásai felfakadnak. Isten nem csak adományokat kér tőlünk a rászorulóknak, hanem derült mosolyt, biztató szavakat és kedves készszorítást is. Amikor Krisztus meggyógyította a betegeket, kezét rájuk tette. Mi is hajoljunk közel azokhoz, akiken segíteni akarunk. Sok ember már nem tud reménykedni. Hozzuk vissza életükbe a napfényt. Sok elcsüggett ember van, bátorítsuk őket. Imádkozzunk értük. Vannak, akik kívánják az élet kenyerét. Olvassunk nekik Isten igéjéből. Sokan lelkileg annyira betegek, hogy földi gyógyír nem segít rajtuk. Orvos nem tudja meggyógyítani őket. Imádkozzunk ezekért a lelkekért. Vigyük őket Jézus elé. Mondjuk nekik, hogy van balzsam Gileádban, és orvos is.

A fény áldás, egyetemes áldás, amely árasztja kincseit a hálátlan, gonosz, erkölcstelen világra. Így van ez az igazság napjával is. Az egész földet, bármennyire burkolja is a bűn, a bánat és a fájdalom sötétsége, meg kell világítani az isteni szeretet ismeretének fényével. Semmilyen hitfelekezettől, semmilyen rendű és rangú embertől, vagy társadalmi osztálytól sem szabad elzárni a mennyei tróntól sugárzó fényt. A reménység és kegyelem üzenetét el kell vinni a föld végső határáig. Kinyújthatja kezét mindenki, aki akarja, és megragadhatja Isten erejét. Békét köthet vele, és békessége lesz. Nem borítja többé éjféli sötétség a pogányokat. A homály eloszlik az igazság napjának ragyogó fénysugarai előtt. Krisztus legyőzte a pokol hatalmát. De nincs ember, aki tudna olyat adni, ami neki sincs. Isten művében nem lehet semmi ember kezdeményezte dolog. Senki nem lehet a saját erőfeszítéséből Isten fényhordozója. Az aranyolaj, amelyet a mennyei követek öntöttek az aranycsövekbe, tovább folyt a templom lámpáiba, és lehetővé tette, hogy állandóan nagy fénnyel égjenek. Az ember is az állandóan reá áradó isteni szeretet nyomán tud fényt árasztani. Mindazok szívébe, akik hitben Istennel egyesültek, a szeretet aranyolaja bőven ömlik, hogy jó cselekedetekkel és az Isten iránti igazi, őszinte szolgálattal továbbítsák a fényt. A Szentlélek magasztos és felmérhetetlen ajándékai a menny minden kincsét magukban foglalják. Nem Istenen múlik, hogy kegyelmének gazdagsága nem árad a föld lakóira. Ha mindenki meg akarná kapni ezeket az ajándékokat, mindenki beteljesedne szent lélekkel. Minden léleknek kiváltsága, hogy élő csatornaként továbbítsa a világnak Isten kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. Krisztus mindennél jobban vágyik olyan eszközökre, akik megismertetik a világgal lelkét és jellemét. A világnak pedig mindennél nagyobb szüksége van arra, hogy emberek bemutassák a megváltó szeretetét. Az egész menny olyan eszközökre vár, akik által az emberek örömét és áldását szolgáló szent olajat áraszthatja. Krisztus mindent megtett azért, hogy egyháza, a világ világosságától fénylő, Immánuel dicsőségét hordozó, átalakult közösség legyen. Azt akarja, hogy minden keresztényt lelki légkör, világosságot és békességet árasztó légkör vegyen körül. Vágyik arra, hogy életünkkel bizonyságot tegyünk a menny öröméről. A menny szeretetének közvetítésével mutatjuk meg, hogy Isten lelke bennünk lakik. A menny gazdagsága odaszentelt emberi eszközök által eljut másokhoz. Az igazság napjának szárnyai alatt gyógyulás van. Malakiás 4:2. Minden igaz tanítvány továbbítja a fényt, amely éltet, bátorít, segít és gyógyít. Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket, és helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. Krisztus vallása mennyei világosságot jelent és örvendezést Istenben. Énünktől megüresített szívet jelent, és Krisztus állandó jelenlétének áldásait. Akinek szívében Krisztus az Úr, ott tisztaság van. Ott nincs bűn, ott az evangélium programja a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességében megvalósult. A megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes szeretet
tökéletes biztonságérzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és jó illata megmutatkozik az ember életében, és tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte fiát megváltóként a világnak.

Krisztus nem azt mondja követőinek, hogy igyekezzenek világítani, hanem így szól: fényljék a ti világosságtok. Máté 5.16. Ha Isten kegyelmében részesültetek, fénye bennetek van. Távolítsátok el az akadályokat, és az Úr dicsősége megmutatkozik. Akkor árad a fény, hogy áttörje és eloszlassa a sötétséget. Önkéntelenül is világítok magatok körül. Amikor Krisztus kinyilatkoztatja dicsőségét az ember lénye által, olyan közel hozza a mennyet az emberekhez, hogy a szentek szentjének szépsége láthatóvá lesz mindazokban, akikben Krisztus lakik. A bennük lakozó Krisztus dicsősége fogjul ejt másokat is. E kitárulkozás nyomán pedig megtért lelkek magasztaló és hálaadó énekükkel megdicsőítik Istent, aki minden jó ajándék forrása. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ézsaiás 60.1. A vőlegény fogadására készülőknek szól ez az üzenet. Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel. A maga dicsőségével és az Atya dicsőségével. Vele jönnek a szent angyalok. Miközben az egész világot sötétség borítja, Krisztus szentjeinek lakhelyén világosság lesz, és felfogják második eljövetelének első fénysugarát. A makulátlan tiszta fény az ő tündöklő lényéből sugárzik, és imádják mindazok, akik szolgálták. Míg a gonoszok menekülnek közeléből, követői örvendeznek. Jób pátriárka átfogva tekintetével az időt Krisztus második adventjéig így szólt: akit magam látok meg magamnak, az én szemeim látják meg, nem más. Jób 19.27. Krisztus mindennapi társa és meghitt barátja hűséges követőinek, akik Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben élnek. Rajtuk támad fel az Úr dicsősége. Visszatükrözik Isten dicsőségének fényét, amelyet Jézusban látnak. És amikor a király eljön a maga fenségében, örvendeznek dicsőségének és ragyogásának fényes sugaraiban. Alkalmasak a mennyei lények társaságára, mert a menny szívükben él. Felemelt fejjel, az igazság napjának rájuk hulló fényes sugaraiban, megváltásuk elérkeztén örvendezve, e szavakkal fogadják a vőlegényt: ímé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket. Ézsaiás 25.9. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát, mondván: Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége felkészítette magát, és monda nékem: írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ő uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, hivatalosak és választottak és hívek. Jelenések 19.6-9-ig, 17.14.

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba legújabb adásában. A mostani vendégünk Vilány András lesz újfent, fotoművész és a magyar zsidóság elmúlt 40-50 évének krónikása, méghozzá hát fotográfiáival, több 100 000 fotográfiájával krónikása, való krónikása. Viszont tudni kell róla, hogy mostában, főleg a Covid alatt, de már előtte is, tartott előadásokat mindenfajta témában, legyen az helyrajzok, temetők leírása, vagy akár a magyar zsidó egészségügyi háború, két világháború közötti felosztása, illetve újrafelosztása. Hogy jöttek neked ezek az előadások? Hogyan kezdted el? Erre is annak idején Sejber Sándor kalauzolt el, vagy ez csak így az elmúlt 10 évnek inkább a terméke?
2: Hát ez annak a terméke, hogy a Sejber fölhívta ezekre az eseményekre a figyelmemet, és akkor szép lassan olvastam ezeket, meg utána néztem, hogy hol és mint vannak. Például, ha a temetőket nézzük, az 1200-as évekből már vannak Budapesten zsidó temetők. Ki gondolta volna azt például...
1: Ez ugye budai oldalon vagyunk, és akkor várnak a tövében, vagy hol kell ezt elképzelni?
2: Például van a Pálvölgyi cseppkőbarlang, azt tudod. Jó. Azzal szemben lévő részen is volt egy zsidó temető, amit a 1930-as években szüntettek meg, azt kivitték a óbudai temetőbe, ott temették el a holttesteket. De volt például a Laktanya utcában, a harmadik kerületben, Laktanya utcában volt egy nagy temető, több száz sírt vittek oda át.
1: Akkor azok meg átkerültek az
2: óbudai temetőbe. Aztán ki gondolta volna most is, ha jössz a Bécsi úton befelé.
1: De mondtad, hogy az a zsidó temető is ilyen 800 év körül volt? Az Árpád házi királyokkal?
2: Nem, azok későbbiekben voltak, de ha jössz a Bécsi úton befelé, ott van a Selkút. Igen, a Selkulttal szemben van egy ilyen épület, olyan érdekes a teteje. Például az is zsidó temető volt, most valami torna, vagy mit tudom, valami központot átalakították. Például ezeket a temetőket bevitték

0: egy részét meg a kozmonauti temetőbe. De ha azt nézzük, amit előbb mondtál, hogy a budai vár tövébe többfajta temető volt. Az Alagút utcánál, ahol most a park Igen. van, ott volt egy középkori temető, és nagyon érdekes, hogy a magyar a Verbőci hármas könyvét arról hallottál, mit? Hallottál? A Verbőci hármas könyvét, tehát a Verbőci, az a török uralom, amikor a törökök elfoglalták Budát, akkor pestis járvány tört ki, és azt nem lehet tudni, hogy a török mérgezte meg Verbőcit, vagy a pestis vitte el. Uh-huh. És a törökök nem engedték ki a vár a temetőből, és így a Alagútnál lévő zsidó temetőbe temették el Verbőcit. Ez nagyon érdekes. Uh-huh. Ez egy érdekes. De a János kórháznál, ahol van az az út,
1: Igen?
0: A kerületi újság, a második kerületi újság éppen a keresztény temetőről írt, uh-huh. de ott egy zsidó temető is volt.
1: Aha, amit azt
0: amit megszüntettek. Tehát a magyar, a zsidóság az itt volt, az a Budán, meg Pesten. Tehát,
1: Árpádházi király kora óta, igen.
0: Igen, ezek itt voltak, és hát ezek nagyon érdekesek, a legrégebbi szerintem kövek, meg egyéb emlékek, azok éppen a óbudai zsidó temetőben, uh-huh. óbudai zsidó temetőben vannak.
1: Azt tudod de esetleg te magad, hogy a te családod honnan érkezett?
0: Hát az én családom az...
1: Meddig tudod visszavezetni a családfádat?
0: Igen, hát az apám az utána nézett, meg a fiam is utána nézett, apám eljutott 1790-ig, a családfában, mi főleg Morvaországból jöttünk.
1: Uh-huh. És mi voltak Villányi előtt?
0: Én Foglinak születtem. Én Foglinak születtem, és utána...
1: Mint madárka.
0: Igen, madár. Igen. De ez a név minket nagyon érdekes. Ez végig kísért ez a név, mert katonaságnál ott voltam, és hát... zenéltem, én klarinétoztam.
1: Oh.
0: Klarinétoztam, és ott a zenekarban, a cigányzenekarban játszottunk, és akkor 67 szilveszterében éppen fogdában voltam, amikor felfüggesztették a fogdámat, és kivittek a tisztiklubba játszani.
1: Oh. Uh-huh.
0: És akkor oda jön hozzám egy Horváth Laci bácsi nevezető ember, utána tudtam meg a nevét, azt mondja, te vagy a Fogli Feri, vagyis a Villányi Ferinek a fia, uh-huh. azt mondja, én voltam a 50-es években a munkásigazgató a Győri Szeszgyárban, gyere, bemutatlak a fiamnak. És bemutatott a fiának, aki ezredes volt, politikai tiszt volt, oh. a tábornoki karba, egyből leültetett oda, etetett, és bárki kérdezi, unokaöcsém vagy. És aztán hozzájárult az, hogy előbb leszereltettek.
1: Két és fél év helyett csak mennyi volt?
0: Két év helyett másfél év.
1: Másfél év.
0: Másfél év volt.
1: Ha már 60
0: de külföldön tartott. Is megtörtént ez, hogy oda jöttek, hogy te vagy a Fogli Feri fia.
1: Ja,
0: és akkor attól kezdve Frankfurtba, például minden nap megmondta, hogy hova menjek, ott fogunk együtt ebédelni. Tehát,
1: ott a magyar zsidók között így volt ez, volt
0: ilyen igen, neve. Tehát uh-huh. apámat nagyon tisztelték.
1: Mondtad, hogy 65-ben voltál sorkatona. Mondtad, hogy 73-ban, előző műsorunkban mondtad, hogy 73-ban jöttél föl Pestre Győrből. Ugye ez két olyan a 20. századi zsidóság történetében egy olyan kulcs évszám, ami fölött én nem akarok most elsiklani, ezért ülünk itt krónikás vagy. 18 évesen, 19 évesen, aztán később, 6 évvel később, mennyi jött át neked, mi történt veled, a te kis közösségedbe, világodba, a akkori magyar népköztársaságban Izrael háborúi, nagy háborúi, hatnapos háborúi, a Jom Kipuri háború alatt, kapcsán és után.
0: Na mi volt a visszhangja? Nagyon érdekes
1: Győrben,
0: volt.
1: Győrben, Pestem.
0: Én katona voltam Jom Kipuri háború alatt.
1: Ne, 67-es háború alatt, hatnapos háború alatt volt katona. 67-ben.
0: 67-ben. 67-ben. Hatnapos háború. Katona voltam, és ott az volt, hogy mindenki első pillanatban hadseregni, hogy leszerelünk meg minden, de aztán visszakoztak, és először mondták, hogy
1: leszerelünk, hogy érted?
0: Hát a fél laktanyát előtte le akarták szereltetni, hogy miért, azt nem tudom.
1: Aha.
0: És akkor voltak itt, hazaküldtek meg mindent, és

0: és akkor, hogy beszéltek az emberek, vagyis a katonák, hogy milyen zseniális az izraeli hadsereg, hogy milyen gyorsan helyre rakta, és mivel zsidó voltam ott, ezért ez érdekesen érintett, véleményeket soha nem mondtam, hogy én zsidó vagyok, vagy nem zsidó, nem mondtam semmit.
1: A szűk környezet tudta rólad?
0: Nem.
1: A barak, vagy nem tudom.
0: Nem tudta, senki nem tudta, és hát ugyanúgy ittunk, ugyanúgy hülyéskedtünk, mint a többiek, és akkor egyszer csak megfordult a világ. A Izrael az egyből gyűlölni kellett, meg mind.
1: Tehát ez a felülről jövő propaganda volt?
0: Ez felülről jövő propaganda volt, ezt én éreztem, mert tudtam, hogy mi volt. Amúgy a zsidóság, a katonaságnál egy érdekes volt, hogy volt egy fiú, aki térdre esett, behoztuk, és akkor a jobb barátságba kerültünk, és leszereltették. És amíg leszereltették, addig bejött beszélgetni. És egyszer csak engem kineveztek ilyen akkumulátor műhelyparancsnokának, tehát ilyen hírezredné voltam, hogy a rádiókhoz akkumulátorok mindig üzemképesek legyenek. Azt ilyen akkumulátortöltő üzem vagy műhely volt, és akkor lejött a srác, és aztán egy Kán nevezett illető, és azt mondja, te zsidó vagy? Azt mondom, miért kérdezed? Azt mondja, mert én az vagyok, akkor fogjunk kezet. És ennyi volt az összes zsidózás a katonaságnál. De én soha nem problémáztam ezen, mindenki tudta.
1: De újságban, amikor olvastál újságot, vagy a rádió, ami mondott, hogy akkor onnan ilyenekből érezted a propagandát, ellenpropagandát, az anti hang megjelenését, vagy pedig a rádió tévével? Lehet inkább ezt érezni a híradásokból, ahogy
0: tálalva volt. A híradásokból tudtuk, hogy mi van. Gyakorlatilag az én családomnak a 90%-a Izraelbe él, vagy élt. Tehát most már a második generáció.
1: Második világháború után mentek ki?
0: Második világháború után mentek ki, ott élnek. Hát gyakorlatilag egy-egy levelet, meg telefonbeszélgetésen keresztül tudtuk, hogy azért nem így van. Azt tudtuk, hogy Izraelben se volt, akik 48 előtt kimentek meg, 48-ba kimentek meg, az 53-ba is mentek ki Izraelbe, azok nem egyszerűen éltek. Tehát nem volt ott azért ilyen jó élet, mint most.
1: Persze.
0: Nem volt ilyen jó élet. Volt, nagyon kemény, nagyon nehéz élet volt, de zseniálisak voltak, hogy ilyen világot tudtak felépíteni. És ez...
1: És akkor 6 évvel később jön a másik fordulat, ugye az ellentámadás, a Jom Kippuri háború, akkor már Sejbernél vagy fönt Pesten, akkor már fölnél Pesten, följött egy Győrből, és akkor a zsidó közéletbe úgy 20 évesen, mit éreztél, hogy volt-e valami, ennek valami visszhangja, mert különben ugye ekkor tájt volt, talán a 69 és 73 között volt a raj, az ügye, illetve azok a cionista perek, amik a csomó rabbi képzés is belekeveredett, hogy abban te hogy voltál érintett, esetleg láttad, hallottad, milyen susmust hallottál, a petykákat arról?
0: Hallottam a raj dolgokról.
1: Ennek a két háborúnak köze volt,
0: a bicó,
1: köze volt a két háborúnak.
0: Igen,
1: ehhez a
0: köze perhez. Volt. Na most én azt tudom, hogy a Sejbert, visszatérve Sejberhez, a 75-ös
1: éve... Sejber Sándor professzor, a rabbi képzési zsidó egyetemnek az igazgatója.
0: A 75-től hívták be egyházügyi hivatalba, meg úgy tudom a rendőrségbe. Én kikértem a 3x3-as anyagomat. Egy jó nagy anyag, több mint 100 oldal. Semmi olyan nincs be, amit én nem vállaltam volna. Amúgy én számomra nagyon értékes volt, mert az összes barátnőm nevét tudom, mert oda ők leírták.
1: És különben tudod, hogy ki volt a te jelentőd?
0: Tudom, ki volt a jelentőd, de hát most én...
1: Kényszer alatt jelented? Azt tudod, hogy
0: ez soha nem fog kiderülni, hogy kényszer alatt jelentett, vagy sem, de olyat nem jelentett, amit nem vállalnék.
1: Jó, oké.
0: Tehát gyakorlatilag... Nem volt olyan. Viszont voltam egy 80 éves születésnapon, az illető az keményen jelentett különböző dolgok, nem rólunk, vagy nem rólam, legalábbis nem tudok. És ő 80 évesen bocsánatot kért, azt mondta, hogy az életem nem minden területére vagyok büszke. És bocsánatot kért azokat, akiket akkor megsértett. Tehát... Ez nem én nekem probléma, hanem azoknak a lelki világával lehet probléma, akik jelentettek. és látszik az, hogy azért rájöttek, hogy nem biztos, hogy ezt kellett volna csinálni. Aha. Ez az én véleményem, de hát ez...
1: Igen.
0: És ezt nem szabad komolyan venni. Ezt nem szabad komolyan venni, mert minden rendszernek megvannak a maga kiszolgálói.
1: De mondj valamit a perről. Perről kezdtünk el beszélni.
0: Hát a rajt azt kirúgták. Én a rajnál
1: egyszer... Raj Tamás, Raj Tamás, később rabbi.
0: Az igen. Rabbi volt... A rajnak, Raj nagyon jó szervezte a Szegeden az egyetemistákat, és nagyon szerették a Rajt. Egyszer lent voltam Szegeden, akkor az első ilyen, a templomba ilyen ünnepséget ő szervezte.
1: Ott szerintem. Azokról vannak fényképek? Azokról is vannak fényképek?
0: Vagy valahol még nem? vannak fényképek. Tehát ő nagyon jó szervezett. Tudtam, hogy mi van. Ő vagy mit csinált, meg hát nem volt probléma köztünk soha. Hát az első könyvemet, a budapesti zsinagógáknak a szövegét ő írta, amit Kormos Péterrel készítettünk közösen. A színes fotóalbum magyar-angol nyelven.
1: Az elmúlt 30 év és a zsinagógák világa között ez a két könyv, nagy könyved, amit lábos én forgattam a kezembe, hogy megvan otthon, akkor ez mennyi idő telt el? Szóval egyik 84-ben
0: jelent meg? Az anyag az megvolt. Előbb megvolt az utolsó 30 év anyaga, mint a Budapest zsinagógái.
1: Aha.
0: Csak a Kormos elég rossz helyzetben volt, és inkább ő könyvét, hogy szerepeljen, inkább azt indítottuk értem. El, mert én akár most is tudnék 5-6 könyvet.
1: Anyag megvan hozzá, igen,
0: anyag megvan, össze van állítva anyagilag. Idáig mindent, amit csináltunk, a filmeket, azt mindet mi szerveztük, meg mi finanszíroztuk.
1: Pályázaton
0: soha nem kaptunk pénzt. Egyszer kaptam pénzt a 600 ezer forintot a Mazsihisztől, de úgy, hogy az áfát lebonták belőle, tehát 460 ezer forintot, meg a Tóth Emil filmnél az öcsém adott megfelelő összeget, hogy el tudjuk készíteni, de a többi filmet, azt az 5 filmet, amit csináltunk, Tóth Emilről, Kardosról, akkor a Dobb Imréről, a Fekete Laciról, és ami nem vetítettünk, a Lisznyai Máriáról. A Lisznyai Máriáról a filmje az a szerintem a legjobb, mert ez keresztény létére.
1: Édesapja is organista volt már Dohányban, és ő igen. is a Dohány organistája volt.
0: A filmnek az a lényege, hogy a édesapja Uneszene Tajkeviát,
1: amit ő írt.
0: Amit ő
1: keresztényként.
0: Írt. Igen. Igen, és a
1: fia... Unetane Tokev, csak mindenki értse, a rossasanái liturgia ráadás imájának, muszáf imájának megismétlésének a csúcspontja. És majdnem bármelyik verziót ismerjük, vagy halljuk, az ott a Unetane Tokevnál éri el zeneileg a csúcsát mindig. És akkor ezt ő
0: igen. Megérte. Na most, aki ezt meg akarja nézni, hallani, a Lisznyai Mária játsza a YouTube-on fönt van, Dr. Kázmér néven a fiam rakta fel. Még mindig fönt van, ezt meg lehet nézni. Jó. És a film zenéje...
1: Reposztolom a honlapunkra, a Facebookról.
0: A zenéjét ez adja. Uh-huh. Ez adja a film zené. És ez egy csodaszép. Na most nagyon érdekes még például a zsidó zenébe a Kolnidré. Igen. Zenéje.
1: Jom Kipur este.
0: Igen. Igen.
1: A Pelekír... Nyitó ima. Igen. Nyitó fogadalom feloldás.
0: Ott a drámaiságot az adja, hogy ezt háromszor megint megismétlik.
1: Igen, egyre erősebb a hangosabban.
0: Igen, és az igazi kántorok, azok mindig egy félhanggal följebb lépnek, egy félhanggal magasabbra, és így a harmadik a legdrámaiabb. Uh-huh. A Feleki Rezsőről től az a Rabbi Seminarium kántora volt, őtőre hallottam, hogy megírták róla, hogy ő a dallamokat molba kezdte el énekelni, és hogy a drámaiság meglegyen, akkor mindig durba fejezte be. Tehát ez a zsidó zenének azt hiszem a lényege, és a Lisznyainak volt egy mondása a filmbe, hogy ezek a számok nincsenek leírva. Tehát a kísérőnek, az orgonistának a tudására és technikájára.
1: Házikotta, vagy csak fej és a fül?
0: Igen, fej és a fül, és azt kíséri. Tehát ez egy csoda, hát Lisznyai egy csodalény volt. És ahogy a zsidó kultúráról nyilatkozik, mint keresztény, egy zsidó nem tud így nyilatkozni.
1: Ő végigjátszott 40 éve? Hány évet játszott végig a dohányban ő, a Mária?
0: Hát legalább 20-at. Mert ez az édesapja.
1: Akkor 90-es években már ő játszott,
0: igen,
1: nem?
0: Igen. Nagyon érdekes volt. Én
1: azt hittem, hogy többet
0: elég jó viszonyban voltam. A Lisznyai Mária fönt volt az édesapjánál délelőtt, fölvitt egy csokor virágot hozzá. És utána ment el, ez pénteki nap volt. És egyszer csak kapja a hírt, hogy édesapja meghalt. És péntek este be kellett menni a Dohány utcai zsinagógába, hát kikísérje, nem volt senki. És akkor a Kovács Sándor, a kántor rászólt, hogy Mária, kísérd le, kísérjél le. Péntek estét.
1: Hányat írunk ekkor? 90 vagy 80-as éveket?
0: 90-es éve. 90, nem tudom pontosan. És Lisznai Mária lekísérte a péntek esti imát, és egyszer csak elkezdte az Uneszanitai követ játszani, péntek este. Olyan drámaiság volt, hogy a templomban nem a tű, hogy leesett, azt is lehetett hallani, azt mondták. Azt mondja, ez egy fantasztikus világ volt, és a zsidó zenének ez a lényege, főleg a közép-európai zenének. Mert ha megnézzük azt, hogy a nagy kántorok, amerikai, meg a világ, izraeli kántorok, amikor világszámot akarnak előadni, akkor mindig az európai zenéhez, az Ulzerhez, Lewandowskihez, Namburghoz.
1: Német-lengyel-magyar vidékekre zenét hozzá.
0: Ezekhez mindig visszatérnek. Tehát például Namburg, ez egy francia zeneszerző volt, 1840-es években élt, és ő megtalálta a itáliai régi kántorok, a 15-16. Században lévő kántornak a kottáit, és azt modernizálta. Az Ádám kórust, ha előveszük az Ádám kórusnak a kottáit, akkor ezeket a számokat is
1: feldolgozták. Igen.
0: Ádám Emil az is csoda volt, igen, hogy feldolgozták ezt. Nekem talán...
1: Ja, a Goldmark kórus megalapítójáról és karmesteréről, illetve később ugye ezt a lánya vitte tovább.
0: Igen. Nekem abban a korban talán az volt a legszerencsésebb voltam, hogy ezeket ismertem a ortodoxiától a neológiáig. Mindenhol elfogadtak. Te tudod, hogy van a gepóre a csirkével imákat, amikor a ünnepeket mondom.
1: Igen, én ott voltam. Áskenázat sem mondtad, én most mondom, hogy izraelhéberül kapará, ugye ez a bizonyos furcsa, de mégis sok rabbi által tiltott, és sok rabbi által megengedett szertartás a csirkével, a kakassal Jom Kippur előtti ilyen engesztelésre. Igen. És ezt is fényképezted.
0: Fényképeztem, és ennek az az érdekessége, hogy a férfiak az a kakast használják, nők meg a csirkét.
1: A tyúkot.
0: De a Sejber mesélte, hogy tojással is lehet ezt csinálni.
1: Gyerekeknek? Hogy...
0: Nem tudom pontosan, de erre a mondásra emlékszem. És én ott voltam a Fixler úrnál,
1: igen,
0: az ortodox
1: elnöknél,
0: a Yitzhak Weissnél, a kántoroknál, a Kiskovásnál, aki a Dezsőfi utcai kis zsinagógába énekelt.
1: A Dezsőfi utca enteriőről, és mindenről van képet belőle?
0: Mindenről van képet.
1: Ezek ugye olyan zsinagógák, amik már 20 éve minnyen, vagyis férfi imádkozói kör hiánnyal küzdenek, és mostanában zárják be őket, vagy éppen a bezárás szélén táncolnak.
0: A Dezsőfi utcait a Tikva kapta meg.
1: Egy ifjúsági szervezet megkapta, akkor most talán van remény arra, hogy
0: van remény. Fotóztam a Dezsőfi utcában. Van képem a Akácfa utcai zsinagógáról, az udvarról, ami volt.
1: Igen.
0: Tehát sok zsinagóga. Akkor a vidékre körbejártam, vidéken fotóztam a Dunaföldvári, ahol Sejber volt rabbi 42-ben. Azt a temetőt fotóztam. Akkor beleszembe a Duna túlsó felén van Apostag, ott volt az 200 éves zsinagóka, nagyon szép szerencsére helyrehozták, és könyvtárat csináltak.
1: Határon túlra szoktál menni? Határon túlra jártál, ugye, talán magyar, volt magyar akta vidékekre?
0: Voltam Szencen, a szencei zsinagógát azt most hozták rendbe, mert gabonatároló volt. Most
1: múzeum lesz belőle? Vagy
0: múzeum lesz belőle, de tényleg nagyon szépen összehoz.
1: Délvidéken voltál-e?
0: Délvidéken nem
1: Erdélyben?
0: Voltam. Erdélyben nem voltam. Nem voltam.
1: Oberlandban? Csak éjszakon voltál, Szlovákia.
0: Szlovákiában, Ausztriában is voltunk. És nagyon érdekes tomfa. A stomfán azt kell tudni arról, hogy amikor Pozsonyból kizavarták a zsidókat, akkor a környéket lepték el, és stomfán is van 200 éves zsinagóga áll. Ilyen könyveket láttam utoljára. Nem tudtunk bemenni, de ott voltunk. Viszont elmentünk a temetőbe. A temető egy dombon van, régi sírkövek vannak. A ükszüleim mennek, a sírját megtaláltuk, Schillerek, megtaláltuk ott a anya temetőbe. Elég rendezett a temető. Tehát Szencen is voltunk temetően, Alistálba, Nagymagyaron, ez Csallóköz, ezek ott voltunk.
1: Innen folytassuk a szünet után, játszunk egy zenét, és akkor a határon túlról visszatérünk, és folytatjuk a jelenben. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Szeretettel köszöntök minden hallgatónkat, a Merkava folytatja a műsorát. Virányi Andrásunk ugye a vendégünk ma is, és a beszélgetésünkkel ugye elkalandoztunk a múltba, illetve a határon túlra, és próbálunk így a krónikással, a zsidó krónikáknak a krónikásával beszélgetni arról, hogy ugye mi az, amit nem vett feltétlenül lencse végre, és ami nem feltétlenül maradt meg, mert hangformájában csak a fülében, szívében őrizte meg a múltból. Azt a sok kellemes emléket, amit itt a 70-es, 80-as évek kizsidó belvilága adni tudott. Ugye a Scheiber professzor, akit ugye megkerülhetetlen, nem csak ha azt nézem, hogy az én rabbi képző tanulmányaim is lehetetlenek lettek volna, ha ő nem lett volna, mert valószínűleg a rabbi képző intézménye nem maradt fönt. De sok minden mást is köszönhetünk neki, nem véletlenül kapta meg ugye a zsidó gimnázium róla a nevét. Így változott Anna Frank gimnázium, Scheiber Sándor gimnáziumá. De nem is beszélek többet erről, ugye Scheiber professzor 86-ban halt meg.
1: Nem, 85-ben.
0: 85-ben halt meg. Azt mondtad nekem, hogy február. Még a halála előtt egy nappal benyártatok nála, ugye megmaradt utolsó zsidó kórházban, mert ugye 12 zsidó kórház volt annak idején a háború előtt, és a szeretett kórházban, ami utolsó zsidó kórház, abban feküdt bent utolsó napjaiban.
1: Nem, otthon feküdt a utolsó napjaiban.
0: Csak ott betegesed, de hazament.
1: Igen.
0: Igen, halál előtt.
1: Otthon feküdt a... vannak ilyen Scheibernek anekdótái.
0: Igen, tudnál esetleg megosztani velünk?
1: Ez a betegség hónapjaiban történt. Fal felé fordulva feküdt a lakásában, felesége, mint mindig, mellette ült. Miért emészted magad, kérdezi. Mesélj inkább. Mit szólnál hozzá, ha bekapcsolnák egy magnót, és arra rámesélnéd a történeteidet, amelyeken olyan sokat szoktunk nevetni? Scheiber nem szólt semmit, azt mondja, nem tudok mesélni. Uh-huh. És akkor mondja Scheiber,
0: hogy... Fájdalmai voltak?
1: Fájdalmai voltak? Nem tudom, azt nem tudom, de közönség nélkül nem megy. Tehát ezt mondta. Értem. Van egy másik feljegyzés, amit 1938-ban a nagyszüleinek az aranylakodalmán mondott. Azt tartja a Héber mese, hogy az idők végén a népek tüzes szakadék felett mennek át. Mások vashidon vonulnak, mi azonban papírhidon, amelynek pillérei könyvtéglák lesznek, és az idők végén a papírhíd erősebbnek fog bizonyulni, mint a vashíd. Érjétek meg, hogy a papírhíd, a könyvek hídja átvezet könnyek tengeri embereket, népek és az országok felé. Legyetek büszkék, ahogy segítettétek megépíteni egy élet munkájával az emberiségnek összekötő nagy hídját. Tehát ilyen szinten tanított minket. Uh-huh. A Scheiber az soha nem mondta meg, hogy mit csináljunk, hanem rávezetett minket. És ez pótolhatatlan. Tehát mi gondoltuk ki, hogy miért is mondta ezt, és hogyan. Uh-huh,
0: uh-huh. Meg kellett fejteni.
1: Igen.
0: Esetleg van még valami röviden, amit fel tudnál olvasni tőle?
1: Hát őtőle hallottam a Scheibert. Például a Scheibertől hallottunk először Martin Buberról. Uh-huh. Martin Buber a haszidizmus
0: kutatója, haszidizmus kutatója, kabbala
1: kutatója. Azt tudjuk, hogy 1901-ben Hertz rábízta a Die Welt szerkesztését az 1901-es bázeli kongresszuson Buber és a cionizmus mozgalom akkori vezetőivel szemben Hertz és Marx Nordau, az, aki a Veselényi utcai, Dohány utca